0: Adam Felügye, Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of-adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best-of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

0: Balkettes, jobbról egy koncert. Nagyfék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

Az én Budapestem a Bolha piacon kezdődik. De a belvárosi röpít az esti szép. Vigyél magaddal, ha hol mesztelenre vetkőzünk. Vigyél, még ez a dal véget nem ér.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Egyelőre nincs szükség beavatkozásra az áramellátásban. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Nyáron indulnak a nagykörút első fejlesztései. Tovább fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A vártnál több mint 500 megawattal alacsonyabb az ország áramfogyasztása, és ezért egyelőre nincs szükség rendkívüli beavatkozásra. Magyar Péter a Mavír vezénylő terméből azt mondta, ha ez a tendencia folytatódik, stabil maradhat az ellátás. Hozzátette, hogy a nagyfogyasztók közül már több vállalat vállalt önkéntes fogyasztás csökkentést, ugyanakkor további cégektől is hasonló lépést várnak. Például egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég válaszra sem méltatta a kormány kérését. A miniszterelnök szerint a hét legkritikusabb napja várhatóan a szerda lesz a tartós hőség miatt. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, tilos a medencefeltöltés és a kerti locsolás, valamint az autómosás. A Media Markt ma délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, iroda épületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását, és ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt, az ÖMV kutaknál leállították az autómosók működését. Átfogó reformot indít a kormány a támogatott hitelek és az állami garanciák rendszerében. A cél, hogy az állam kevesebb kockázatot vállaljon át, a bankok pedig nagyobb szerepet kapjanak a hitelbírálatban. A változások a Széchenyi kártya, programot és a Magyar Fejlesztési Bankot is érintik. Már idén nyáron megkezdődnek a nagykörút első fejlesztései. A BKK uniós támogatással alakítja át a József körút egy szakaszát, a kerékpársávok egy része a járdáról az úttestre kerül, így több hely jut a gyalogosoknak, miközben biztonságosabbá válik a biciklis közlekedés. Emellett új parkoló és rakodóhelyeket is kialakítanak, hogy könnyebb legyen az áruszállítás és rendezettebbé váljon a környék. A szeptember elejé

0: Bayernkor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunától a megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség. Enyhülés csak a hétvégén várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik, reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
2: Leander Symphonic kórus koncert lesz augusztus 6-án csütörtökön este 8 órától a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander zenei munkásságának legnagyobb slágereit viszi színpadra Pejcsik Péter karmester és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar kíséretében, kiegészülve a különleges Voice Station kórussal. Köteles Leandert hallják.
3: Leginkább ez egy rántott hús, ami mindenféle gurmi kiegészítőkkel van meg, megoldva, mert a szimfonikus hangszerelés azért az valójában a hangszerelés a csúcsa, tehát hogy én azt gondolom, hogy itt már tényleg gurmékonyha megy. Én gyerekkorom óta mindenféle műfajt hallgattam, tehát hogy gyerekkoromban elkezdtem a szimpop, szimpvéppel, aztán onnan a rockkal, onnan a metal, de mindig a legnagyobb álmom az volt, hogy egy szimfonikus környezetben megszólaltatni a saját dalimat. Én azt gondolom, hogy tényleg ez az a teteje, aminél följebb zeneileg nem lehet menni, hát hatalmas felelősség, mert hát ott van egy 40-50 fős szimfonikus zenekar, és ráadásul még egy 20-30 fős kórus is. Hát hatalmas élmény lesz, ebben biztos vagyok. Mindig is úgy gondolkodtam a dalírásban, hogy egy jó dal bármilyen műfajban megállja a helyét. A legtöbb dalunk egyébként metal dal, de egyébként voltak szimpop, szimpvép dalok is. És ezek lettek most átemelve. Tehát most már lassan 20 éve írok dalokat, és a legfontosabb dalaimnak az átirata lesz hallható itt. Érdekes módon egyébként itt egy új közönség is megjelenik ezen a koncerten, tehát hogy nem csak a metal rajongók, azt hiszem a metal rajongók egyébként hozzák a barátokat és a szüleiket is, akik a metalt viszont nem szeretik, úgyhogy ezt most már sok éve csináljuk, és egyre nagyobb az érdeklődés, hál' Isten. Azt gondolom, hogy ezt minden évben megcsináljuk, és mindig kísérletezünk. Tavaly velünk tartott a Landerkész és az Amigos zenekar, most a kórus, és folyamatosan vannak ötleténk, hogy lehet ezt még nagyobbá tenni. Az az igazság, hogy nekem akkor a legjobb a koncert, hogyha elkezdődik, és valahogy nem is emlékszem, hogy értem a végére, mert annyira flóba kerülök, úgyhogy én erre számítok magam részéről. A közönségnek meg azt hiszem, hogy minden évben rengeteg levelet kapok utána, hogy milyen nagy zenei élmény volt az, úgyhogy remélem idén is sikerül ezt teljesíteni. Aki kicsit el van fáradva a mai zenétől, és úgy érzi, hogy minden, amit most hallasz már, azt már unja és hallotta máshol, ők biztos, hogy olyan zenei élményt kapnak, amit nem sűrűn hallanak.
1: Esemény.
2: Több száz programmal várja a közönséget kettől az Ördöghatlan Fesztivál, amelyet már 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranya kis településein augusztus 4-e és 8-a között. Enyedi Ildikó filmjei, vetítései és közönség találkozói a kortárs magyar filmművészet egyik legfontosabb alkotóját hozzák közel a közönséghez, míg Bereményi Géza 80 évesen is új történetekkel érkezik, a Platon Karatejev pedig nem csak koncertet ad, hanem teljes művészi világát is magával hozza. A színházi előadások között látható lesz többek között ifjabb Vidnyánszky Attila Revizor rendezése, Bérces László Reggel és este című előadása, Mácsai Pál önálló estje, a Koltai Robert és Darvas Ferenc nevével filmjezett zenésest, valamint a Néző Művészeti Kft. Új bemutatója, a Balhé Atlasz. A fesztiválon bemutatkoznak fiatal alkotók, független társulatok és az SFE hallgatói is, így az Ördöghatlan továbbra is az ország egyik legfontosabb színházi találkozóhelye lesz. A Roma udvar egész nap zenével és közösségi programokkal telik meg. A Dalköltő udvarban olyan előadókkal lehet találkozni, mint Másik János, Kollár Klemenc László, Balla Gergő vagy Pajor Tamás. Esténként a Nagyharsányi Narancsligetben egymást váltják a koncertek, így a nyitónapon a Platon Karatejev és a Kis Csillag lép színpadra, majd a

0: Hét során érkezik a Péterfi Bori and Love Band, az Esti Kornél, a Csík Zenekar, a Bohemian Betyárs, a Besodrom, az Analóg Balaton, a Budapest Bár és a 30Y is.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Kastélykertek nyomában Baranyában. Görcsöny. A Benyovszkiak parkja ritka fákkal és mesterséges tóval. Görcsöny Benyovszki kastélyának parkja több mint 3 évszázados múltra tekint vissza. A történet még 1702-ben kezdődött, amikor a jezsuita rendrendházat emelt a településen, amelyet a környező természetes növényzet felhasználásával mintegy 30 holdas kert vett körül. A rend feloszlatása után orehovicai Mihalovics József alakítatta át a rendházat kastélyá, majd 1860-ban a birtok a Benyovszki család tulajdonába került. A kastély a fénykorát Benyovszkiné Ocsai Erzsébet idején élte, aki a bécsi burg mintájára rendezte be az épületet. A kastély rangját jól mutatta, hogy 1901-ben Ferenc József és Ferenc Ferdinánd is megszállt falai között. Benyovszki Lajos halála után azonban a birtok hanyatlásnak indult, a két világháború tovább súlyosbította állapotát, így az egykori park jelentős része elpusztult. Az 1964-ben megkezdett helyreállítás során a történeti kertet már nem lehetett eredeti formájában visszaállítani, de a park új arculatot kapott. A területet átszelő vízfolyás felduzzasztásával hangulatos mesterséges tavat alakítottak ki, ez jelenleg is a kert egyik legszebb eleme. A park növényállománya ma is figyelemre méltó. 92 fa és cserjefaj található itt. A japánokácok, lucfenyők, különféle borókák és vörösfenyők mellett igazi dendrológiai különlegesség a ritka balatonfüredi hárs, amely az országban is kevés helyen található. A kastély jelenleg szociális otthonként működik, a park pedig előzetes bejelentkezéssel látogatható, így a csendes séták kedvelői ma is felfedezhetik Baranya egyik kevésbé ismert történeti kertjét. Bój. Angol park évszázados faóriásokkal. Bój kastély parkja a magyar-angol kertek egyik szép példája. A Batthyány család barokk kastélya a 19. század elején klasszicista formát kapott. 1809-ben alakították ki a hozzá kapcsolódó 27 hektáros angol parkot is. Bár a II. Világháborút követően a park területe jelentősen csökkent. A ma közparkként működő természetvédelmi oltalom alatt álló kert még mindig őrzi egykori eleganciáját. A monumentális fák között sétálva könnyű elképzelni, milyen lehetett a park fénykorában. A legnagyobb látványosságot az évszázados faóriások jelentik. Hatalmas ezüsthársak, kocsányos tölgyek, fehér nyárak, szelíd gesztenyék és terebélyes platánok alkotják a park gerincét. Árnyékuk alatt kellemes sétautak vezetnek, amelyek minden évszakban a kert más és más arcát mutatják. A kastély ma szociális intézményként működik, nem látogatható, maga a park azonban szabadon élvezhető, közparkként továbbra is fontos zöld területe a településnek, ahol a történeti kert öröksége és a természetközeli kikapcsolódás harmonikusan találkozik. Ha a kastélyt belülről nem is nézhetjük meg, helyette választhatjuk a Bojból Mohács felé vezető országút jobb oldalán épült Batthyányi Montenuovo mauzóleumot, amely előzetes bejelentkezéssel látogatható.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
3: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Ez itt a Megmondtuk előre a Kapitány Ivánnal.
4: Hevér Gáborral.
3: És mai vendégünkkel Balog Petyával. Petya?
5: Aha, Petya.
3: Mindenkinek csak Petya, nem? Pétert nem használod?
5: Nem, ennek oka van, hogy ennek egy marketing, brand stratégiai oka van. Még onnan kezdődött a dolog, hogy az NNG vezérigazgatója voltam, sok száz alkalmazott.
3: NNG az ájgós?
5: Az ájgós, igen, a navigáció szoftvercég.
3: Imádtam.
5: És az volt a dilemmám, hogy akiket felvettünk 400. alkalmazottnak, vagy 500. alkalmazottnak, nekik én már Balog Péter úr voltam. És van egy ilyen folyamatos félelmem attól, hogy Én okos embernek tartom magam, de mi van, hogyha hülye vagyok? Mi van, ha valamit benézek? Mi van, ha valamit nem veszek észre? És bármennyire hisszük magunkat okosnak, mindig van ilyen.
4: És nem akartad, hogy Balogh Péter urat nézzék hülyének, hanem a Balogh Petya.
5: A Balogh Péter úrnak nem szóltak volna. Én attól féltem mindig, hogy van 400 emberem, aki okosabb nálam valamiben, és én csinálok valami hülyeséget, és senki nem szól. És szerintem ez egy nagyon komoly parája kell legyen minden vezetőnek, hogy mi van akkor, hogyha kívülről látják, hogy hülyeség, csak nem mernek szólni. És arra gondoltam, hogy hogy tudnám én módszeresen elpusztítani azt a fajta tekintét, ami úgy emel magasba, hogy közben börtönbe is zár engem. Hogy tudok lejönni? Hogy tudok egy lenni a csapatból, és hogy tudom megtartani a tiszteletet, amit a teljesítményemért kapok, de elűzni azt a tekintét, igen, ami pedig akadályozhat. És akkor ennek az egyik megoldása lett az, hogy Balogh Petya.
4: Igen, hát nekem
5: ez nem működik, oda lehet menni.
4: Mert a kapitányhoz soha nem lehet.
5: A kapitányhoz nem lehet oda menni.
3: Igen. És bejött?
5: Bejött.
3: Bejött.
4: Bejött, akkor bejött. Oda mennek hozzád.
5: Oda mertek menni, és ha hülyeséget csináltam, akkor mindig volt elég ember, aki szólt, hogy ez hülyeség lesz. És akkor át tudtam gondolni, meg tudtam őket hallgatni, és ezzel sok hülyeséget nem csináltam meg végül.
3: De nyilván nem vezető voltál az első pillanatokért. Voltál alkalmazott?
5: Még nem, de majd egyszer kipróbálom.
4: Van egy kérdésem, hogy ez a Navengo, ez a te találmányod volt?
5: Hát ezt nehéz így találmánynak, az én játék szoftver cégemből nőtte ki magát, igen, így többen összeálltunk össze.
4: Azon gondolkoztam, hogy ez hogy működik, hogy ugye van egy programozó, ugye, aki csinál dolgokat, egyszer csak úgy kitalál valamit, hogy már rögtön tudod abban a pillanatban, amikor kitaláltad, hogy itt írtam egy képletet, igen, akkor ez baromira be fog jönni, vagy valaki jön arra, és azt mondja, hogy te milyen jó ez, nem akarsz ezzel valahogy, tehát hogy történik az, hogy az ember egyszer csak, mert ugye minden programozóból nem lesz vállalkozó.
5: Igen. Szerintem az egyik összetevője ennek, ami végigkísért a karrieremen, hogy ahogy Barabási Albert László fogalmaz, nem tudom, hogy a Képlet című könyvét ismeritek esetleg. Ő arról azt vizsgálja, hogy hogy működnek az emberi hálózatok, hogy függünk össze mi emberek egymással. És azt mondja, hogy a siker az nem ugyanaz, mint a teljesítmény. Az, hogy nagyon jó programozó vagyok, az a teljesítményem. Nagyon jól tudok úszni, vagy focizni, vagy nagyon értek a pénzhez, vagy az üzlethez. Ez a teljesítmény. Ha otthon a saját medencémben a világon a leggyorsabban úszok, az belügy, az a teljesítmény. A siker az, amikor a belügyhöz, a teljesítményhez megszerzem a külső elismerést. Amikor látja a világ a teljesítményemet, és valami módon megjutalmaz érte. Na és ha így nézzük, akkor én abban voltam szerintem mindig ügyes, hogy nagyon jó dolgokat csináltam, és ezt mindig jól meg tudtam mutatni valakinek, hogy utána megkapjam azt a külső elismerést, mert ha kapok külső elismerést, az egyrészt engem is tölt, több időt fogok vele foglalkozni, még jobbra építem, még több elismerést szerzek. Másrészt az elismerés az a pénz is, a bevétel is, a csapatok is, a bizalom is, az ügyfelek is. És én már nagyon kezdő programozóként, ha csináltam valamit, mindig azt kerestem, hogy kinek tudom megmutatni. És ha megmutattam, és tetszett nekik, az adott energiát, hogy még jobbra csináljam, és még jobbra csináljam. És aztán így sokféle programot csináltam, és sosem az érdekelt, hogy ez éppen navigáció, vagy mi a téma, hanem mindig az érdekelt, hogy hogy lesz az valami nagyon menő. És hogyha megmutatom másoknak, akkor hogy leszek rá büszke?
3: Ahogy olvastam rólad, hogy 7 éves korodban már programoztál?
5: Akkor kezdődött,
3: de ez
5: igen.
3: Ugye ez furcsa dolog, mert 7 éves korában az ember szerintem a legboldogabb felhasználó. Nem pedig miért kezdte programozni 7 éves kor? Azt sem tudtad még, hogy hol vannak a billentyűk.
5: Hát ennek szerintem van három fontos oka. Az egyik a szüleim, akiknek nagyon sokat köszönhetek, mind a ketten villamosmérnökök, úgyhogy, és emellett a bátyám is mérnök, az öcsém is mérnök, és hát én vagyok a fekete bárány, akinek még nincs semmilyen diplomája. De hogy nálunk a vacsoránál, vagy az ebédlő asztalnál sosem érzelmekről beszéltünk, meg eseményekről, főleg nem politikáról, hanem műszaki témákról, igen. Áramról, meg genetikáról, meg csillagászatról, meg atomfizikáról, és mindig ilyenekről beszélgetünk, ha összejövünk családilag. Úgyhogy van egy ilyen nagyon erős technológiai érdeklődésem. A másik, hogy beteges gyerek voltam, azaz fel voltam egész életembe mentve tesiből, mindig én voltam a kis vézna, akit mindig kergettek vagy vertek. Ezért aztán én nem fociztam a többiek ellen, hanem a lakótelepen, hanem én fönn a szobámban kuksiztam inkább. És hát a harmadik összetevő édesapám szerzett 84-ben, amikor még nem nagyon volt Gödöllőn sok, akkor szerzett egy Commodore 64-et.
3: Tudtam, hogy ezt fogod mondani.
5: És az első program, amit beírt, amikor megláttam a számítógépet, az az volt, hogy 10 print, szia Peti. És amikor ezt futtatta, akkor a számítógép kiírta, hogy szia Peti. Én meg azt éreztem, hogy ez a dolog, ez engem nevemen szólított, hogy ez köszöntött engem, és akkor én azt mondtam, hogy akkor én ezt kérem az életemben.
3: Ugye az basic-kel, vagy mivel lehetett?
5: Basic-kel.
3: De ugye arra voltak tanfolyamok is, meg minden dolgok, és akkor azt mondtad, hogy oké, elkezdek programozni a mit?
5: Ott, ami legelőször izgatott engem, az az, hogy tudok bármit csinálni, utána pedig hogy tudok játékokat csinálni, de van egy öcsém 2 évvel fiatalabb, úgyhogy amikor ő tanult összeadni iskolában, akkor én már komoly harmadikos voltam, és akkor én már írtam neki rá programot, ami tanította őt az összeadásra, és feltett neki feladatokat, és megdicsérte, ha jól válaszolt. És akkor például azt nagyon élveztem, mert akkor ott volt egy darab felhasználom, akinek hasznos volt, amit csinálom. Úgyhogy ez ilyen nagyon hamar hobbivá vált, és játszottam is rajta, de sokkal jobban szerettem valamit létrehozni vele, programozni.
3: És akkor kész volt, akkor azt mondtad, hogy valaki még van ilyen hasonló, gyere, megmutatom. Igen. Jó, oké, akkor az vége, és kezdtél egy újat, vagy azt mondtad, inkább akkor ezt fejlesztem tovább?
5: Az még jobb, akkor hogy csak abból még jobbat. És mindig az izgatott, hogyha ha tudok olyasmit csinálni, ami valakinek hasznos, akkor annak nagyon örültem, és hogyha megmondta, hogy még neki mi kéne, vagy én láttam, hogy még mi a sutaság, akkor extra energiát raktam abba, hogy még jobb legyen, és még jobb legyen.
3: Jó, de hogy kerülték ki a szobából?
5: Szerintem az egyik ilyen nagy ponttól kibillentem ebből, hogy gimnáziumba mentem, egy olyan gimnáziumba, ahol a számtech tanár, mert hogy volt számítógépterem is, és számítástechnika is, a számtech tanár valamire úgy döntött, hogy nem csak informatikát, meg programozást tanít a diákoknak majd, hanem kommunikációt is, és szervezett kommunikációs táborokat, és elolvastatott vele mindenféle könyveket. És nekem van egy ilyen kis defektem, én ösztönösen nem vagyok jó az EQ-ban, én ösztönösen nem jól érzem az érzelmi spektrumot, de aztán rengeteget tanultam, és olvastam, és gyakoroltam, és most már ezt a legtöbben nem mondják meg rólam, hogy van ilyen kihívások, mert IQ-ból lenyomom azt, ami másnak ösztönösen jön, de ő rengeteget tett, ezért szerintem sokat köszönhetek neki, mert ő indított el abba az irányba, hogy kommunikáljak is másokkal, ne csak bezárkozva a kis kagylóhéjamba.
3: És akkor mit csináltál? Azt mondtad, na, itt van egy program, nem tudom mi, mert nyilván volt első, mi volt az első, amit piacra dobtál, tehát amiért fizettek.
5: Az már sokára, hát nem is tudom, nem, azért volt pár. Az egyik, amiben sok időm ment bele, egy évig dolgoztam rajta, heti 7 nap, napi 14 óra, az egy hirdetési platform volt. Volt egy befektetőm, egy autónepper srác, aki a befektetés az volt, hogy volt egy kis bérelt lakása, amiben én laktam, egy szobában, volt egy asztal, egy szék, egy gumimatrac, és akkor ő hozta minden nap a kólát, cigit, zsömlét, utitáskrémet, tehát ez volt így a befektetési struktúra, én pedig éjjel-nappal, heti 7 napba toltam a kódot.
3: Ez mikor volt?
5: 96-7 körül.
3: Akkor már 96-7-ben, hát akkor még majdnem, hogy betárcsázós internet volt Magyarországon.
5: Akkor még betárcsázós internet volt Magyarországon, és egy internetes hirdetési keresési rendszert csináltam, igazából 3-at, egy használt autósat, egy ingatlanosat és egy állásportát. Ez még a nagy 3 a mostani piacvezetők előtt volt amúgy, és ezeket a szoftvereket fejlesztettem, nagyon klasszul alakult is a dolog, egy év fejlesztés után én vittük piacra őket, és hát elfüstölt a vinyom. Azaz elveszett az összes adat, és hát egy év
3: és
5: alatt...
3: És akkor még a Kürt ZRT nem működött.
5: Volt már Kürt ZRT. Elvittük, és azt mondták, hogy 160 ezer forintért ők bevizsgálják, hogy mennyiért javítanák meg, és hát nem volt összesen 160 ezer forintunk, nemhogy ez legyen, ennyiért megkapjuk a számlát, hogy mennyi lesz a vége. Úgyhogy elkezdtem újraírni, 3 hónap alatt nagyjából eljutottam oda, akkor egy kicsit még belehúztam, de egy kicsit többet dolgoztam.
3: Én ezt akartam kérdezni, ugye csinálsz egy alkotást, ami ugye 01010101 ezekből áll, ugye történetből, de ugye ennek a metódusát, meg a történet nem írod-e papírra, ugye?
5: Ez a fejemben van javarészt.
3: Az egész? Ez... Egy éves meló a fejedben van?
5: Hát nem a struktúra, maga a szoftver kód az egy programozó számára olvasható, tehát hogy abban látszik a struktúra, meg látszik, hogy gondoltam végig, de igazából amikor létrehozunk egy programot, akkor azt csináljuk, hogy egy nagy problémát elkezdünk kisebb problémákra feldarabolni, aztán még kisebbre, és amikor nagyon pici, akkor megmondjuk egy gépnek lépésről lépésre, hogy ezt a nagyon pici problémát hogy oldja meg, de igazából a fejlesztéssel töltött időnek a jelentős része az gondolkodás és probléma megfejtés. És utána, hogyha elveszik egy évnyi munka, akkor utána azért lehet 3 hónap alatt azt már behozni, mert már a megfejtések megvannak, már a megértések megvannak mögötte. Most arra meg hát ugye mesterséges intelligenciával, ha el tudjuk mondani a problémát, akkor megírja helyettünk a kódot is.
4: Jól írja meg?
5: Most már jól.
3: Biztos?
4: Aha. Hát, és csak azért kérdezem, hogy lehet, hogy ilyen programozási szinten, de hát a Gábor az AI szerint meghalt 3 vagy 4 évvel ezelőtt.
3: És 2 Kossuth-díjam van, tehát ugye ez nem emlékszem, figyeljetek, én most kaptam Kossuth-díjat? Most már nem kaptam, nem ugye kaptam, nem kaptam.
4: 50-es okay. években voltam a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, úgyhogy...
5: Hát jól nyomjátok.
3: Vannak érdekes történetek, na mindegy. És akkor, de ki volt az első vevőd? Most nem, vagy mi egy?
5: Itt voltak már ingatlan irodák, akik ezt elkezdték használni, és már fizettek volna érte, mielőtt az egész a kukában landott. A második cégem, mert pár héttel később alapítottuk, az egy gyógyszertári informatikai rendszer volt. Ott már voltak gyógyszertárak, akik ezt használták, és havidíjat fizettek érte. Tehát, hogy ott már sikerült egy kis csapattal összerakni egy olyan informatikai rendszert, amit utána
3: akkor te is, mint oly sok IT is, ugye egy garázsból indultatok magyarul. Tehát
5: hát
3: kis
5: ez a gumimatrac a kis szobában, igen.
3: Igen, és akkor elkezdett, és akkor azt mondtad, hogy ez tök jól működik, de nyilván akkor nem, akkor te egy programozó voltál, nem igen. pedig...
5: Hát egy programozó per csapatvezető programozó, tehát egy kis csapatom. Aha,
3: tehát itt idővel te lettél a vezető.
5: Igen, vezető lettem, de aztán annyira frusztrált az, hogy nem volt pénzem, annyira kifogyott mindig a pénzem, hogy volt egy pont, ahol elhúztam Finnországba, és elmentem egy nagy cégnek, nem alkalmazottja lettem, hanem ilyen szerződött
4: bedolgozója.
5: Ez a Nokia volt, annak idején Finnországban, és egy Wi-Fi néven elhíresült technológiát fejlesztettünk egy kis magyar csapattal. Ami azért menő, hogy abban igen. részt tudtunk venni.
3: Igen, azt tudom, hogy ez az azt jelenti, hogy például neked is köszönhetjük a Wi-Fit?
5: Hát ez azért túlzás, mert nagyon sok nagyon okos ember munkája van benne, de volt pár ötletem, ami beépült a szabványba, meg volt szabadalmam, meg találmányaim benne, tehát hogy van pár
3: egyébként
5: apróság.
3: Minden ilyen feltalálás, ugye én már elkezdtem gondolkodni, minden feltalálás szerintem rettenetesen izgalmas, vagy pontosabban valami újaknak a szintetizálása, ugye az analizálásból a szintetizálás. Mindig gondolkodtam, hogy találták föl a rántott húst. Hát ugye, gondolod, ez egy hülye, van a hús, ugye azt gondoltam, hogy nagy konyha van ilyen, tudod, ilyen középkori konyha, vagy valami dolog, megy a kis legény, most neki, figyelj, itt van ez a hús, kiklopfoltuk, vidd át, nem tudom, és oda megy, és pont ahol a tésztát gyúrja, jaj, belejtettem a lisztbe, ó, te hülye, na menjél tovább, mennek tovább, oda megy a cukrászokhoz, föl van verve a tojás, azt mondja, a beszélgetés véletlen belet, mit csinálsz, te szerencsétlen, beletetted a tojásba, vidd innen, elmegy, és a pékek már vágják a kenyeret, és a zsemleborozsábot hirtelen lehet, Istenem, mit csináljuk vele, mindegy, dobd bele a zsírba.
4: Tehát, ugye, nem, hogy te várjában is tudod, mi történt utána, elkezdték enni, és azt mondja, hogy ez finom, hogy csináltad? Nem tudom.
3: Nem tudom, hogy amikor egy ilyen történet van, hogy csináljunk már olyan adat átvitelt, wifi-ről beszélek, ami így megy a levegőbe.
5: Igen.
3: Mert ugye ez az én szintem ebben a történet, és megy a levegőbe.
5: Ebben van egy ilyen kettősség, hogy mindig van egy technológiai lehetőség, amit valaki felfedez, vagy amit már ismer az emberiség, és jön valaki, aki
3: de
5: azt mondja,
3: hogy... jön a wifi?
5: A wifi-nél amúgy, ha jól emlékszem, Heidi Lamar találta még igen. fel sokkal azelőtt, hogy egyáltalán ez megvalósítható lett volna, tehát hogy az egyik ilyen érdekessége, hogy magát azt az elvet, ahogy a levegőben a rádióhullámok kódolva vannak, hogy ne vesszen el benne az adat, és ne nyírja ki egymást két wifi kütyű egymás mellett, azt Heidi Lamar találta fel, és nagyon sokkal később sikerült ezt utána ténylegesen implementálni, és valaki rájött arra, hogy, hogy most már tudunk rádióval kommunikálni, már tudunk adatot átküldeni két rádió között, de 3-4 rádió között nem tudjuk ezt jól megoldani. Akkor itt kéne valamilyen technológia, hogy lehetne számítógépeket rádión összekötni. Egyet-egyel az könnyű. Egy-egy rádió frekvencia beállítjuk, nagy a veszteség, de össze lehetett hozni. És akkor valaki azt mondta, hogy de hát hogy lehetne többet? És ez technikailag nehéznek tűnt, amíg valaki azt mondta, hogy hé, de hát pont erre kitalálta ez a Csajci ezt az algoritmus, hogy hogy lehet rádióhullámokkal ezt trükkösen megoldani, hogy átmenjen a jel és ne vesszene. És akkor kipróbálták azzal, amit mi ott átvettünk, akkor már létezett az alaptechnológia, mi azon a ponton léptünk be, hogy hogy lesz ebből majd felhasználók által használható dolog, hogy lesz ennek Windows-os szoftverrel, hogy állítod be, hogy találod ki, hogy csatlakozol, hogy konfigurálod be a számítógéped egy vezeték nélkül hálózaton, és ott meg igazából az a fele az ötletelésnek, amikor ismered a technikai képességeket, hogy mit lehet technikailag megoldani, de van mellette egy megértésed, hogy mi lenne a kényelmes, vagy mi lenne a jó. És valahol szerintem nekem van egy ilyen szupererőm ebben, hogy azt tudtam mondani, hogy értem, hogy technikailag ez miért bonyolult, de az átlag felhasználónak ez sok lesz. Hogy lehet ezt leegyszerűsíteni? Hogy tudjuk ezt valahogy egy kattintással, csak egy jelszót kell megadni, és hogy tudunk csatlakozni, ahelyett, hogy egy csomó paramétert mindig meg kéne adni. És ilyen apróságokban szerintem kell egy kettősség, mert kell ez a ősember programozóság, ez a nagyon introvertált, matekos, logikus agy, meg kell egy picit azt is érezni, hogy mitől lesz valami fincsi. És valahogy ebben voltak mindig ilyen jó meglátásaim, hogy lesz valami. A végén hogy lesz a termék jó?
4: Hogy és lesz ez belőle egyáltalán termék?
5: Hogy lesz valamiből termék?
4: Igen, mert hogy az a lényeg, mert hogy ugye ez egy technikai megoldás egyelőre.
5: Igen. Igen, és amíg ez a laboratóriumban van, és van, akinek már az is elég, nekem az valahogy sosem elég. Tehát az, hogy valami izgalmas technológiát össze tudunk rakni, azt nagyon élvezem, de utána rögtön az az első kérdésem, hogy oké, de ez a valóságban mit fog megváltoztatni? Ez kinek lesz valamire jó? Mm. És mindig azt keresem, hogy, és ezért talán fontos ez az eleje a beszélgetésünknek, hogy csinálunk ebből valami olyasmit, aminek valaki örülni fog, amit valaki használni fog, és aki előtt majd én büszke leszek a munkámra.
6: És hát nem utolsó sorban fizet is érte talán.
5: Abszolút. De ebben meg van egy, és nyilván amikor az ember már gazdag, akkor könnyebben mond hülyeségeket ebben a témában, de az én utamban nekem az volt a megértésem, hogy legyek hasznos másoknak, és akkor utána a pénz is meg lesz. Kell rá figyelni, kell külön figyelni arra, hogy pénz is legyen, de először legyek hasznos, és egy nagyon egyszerű szorzat van ebben, hány embernek vagyok mennyire hasznos. És ha tudok több 10 millió embernek hasznos lenni, vagy több 100 millió embernek hasznos lenni egy picit, vagy ha tudok néhány embernek hasznos lenni nagyon, akkor az egy jó szorzat, és nyilván, hogyha sok embernek vagyok nagyon hasznos, akkor
4: az a legjobb szorzat.
5: Így van.
3: És ez a tudatosság, akkor ez benned volt mindig? Tehát ugye, most ugye furcsa elmondani, hogy nem engedted el magad helyesen a szabad történetben, amikor a fekete kis szobában üldögéltél a gumimatracon, hogy hát nem érdekel itt a világ előttem, azt mondod, hogy alapvetően mégis ez a cél, hogy hasznossá váljak, hasznos legyen a dolog.
5: Az mindig ott volt. Valahogy ezzel születtem, hogy, vagy ezt tanultam a szüleimtől, hogy valahogy az a célunk az életben, hogy valahogy hasznosak legyünk.
3: Ez szép. És az azt jelenti, hogy neked elég sok heuréka élményed volt, nem? Tehát az jó dolog, azokat jó meg.
5: Hát programozóként az a fantasztikus, hogy minden nap a programozó folyamatosan problémákat old meg, és azon dolgozik, hogy valahogy értékes legyen, amit csinál, és hogyha ezt jól csinálja, akkor minden nap nagyon sok hasznosság pillanat van, akkor azt érzi, hogy ma is valamit jobbá tettem, ma is valami komplex problémát megoldottam, ma is előrébb vagyok, mint tegnap voltam, ezért ez egy nagyon pozitív élet tud lenni.
3: Szuper, tartunk egy kis szünetet, és jövünk vissza még sok kérdéssel. Itt a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal,
4: Hevér Gáborral
3: és Balogh Petyával. Ne menjetek sehova, jövünk vissza.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
3: Halihó, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. A Megmondtuk előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal,
4: Hevér Gáborral
3: és Balogh Petyával, nem pedig Balogh Péter úrral.
4: Igen. Igen. Mondtam a fiamnak, hogy jövök ide, és veled fogunk találkozni, akkor mondta, hogy minden áron kérdezem meg tőled, hogy az, hogy valaki sikeres vállalkozó legyen, feltétlenül feltétele az, hogy sikeres programozó is legyen, vagy matematikus.
8: Azt tanítják nekünk a suliban, hogy egyedül kell nyerni. Az ember egyedül felel, egyedül ír dolgozatot, és egyedül kap osztályzatot. És az életben nem ez van. Az életben nem egyedül kell nyerni, hanem csapatban. És nem az a kérdés, hogy én mihez értek cégvezetőként, vagy vállalkozóként, hanem az, hogy az a csapat, akit magam köré összerakok, az mihez ért, és miben jó. És ha van egy kis önismeretem, és tudom, hogy én nekem mi a szupererőm, és mik a baromi nagy hiányosságaim, akkor tudok magam köré olyan csapatot építeni, akiknek nem ugyanaz kell legyen a szuperereje, mint nekem, hanem az kell legyen a szuperereje, amiben én béna vagyok. És ha ilyen emberekkel veszem körül magam, és megtalálom a közös hangot, a kooperációt, egymás elismerését, akkor csapatként mi egy szuper csapat leszünk. És nem attól lesz erős egy csapat, hogy mindenki ugyanabban erős, hanem abban, hogy mindenki másban jó. Így az, hogy mi kell az, hogy sikeres vállalkozók legyünk, valószínűleg ez, hogy építsek magam köré egy olyan csapatot, ahol kiegészítjük egymást.
3: És akkor mondjuk ehhez kell egy jó vezető, tegyük azt, hogy egy jó vállalkozó, aki viszont a végső döntéseket meg tudja hozni.
8: Így van, a végén valakinek kell, szerintem én abban hiszek, hogy a végén valakinek be kell vállalni azt, hogy eldönt dolgokat, és a teljes nagy demokrácia az a vállalatoknál sem működik. Az nagyon jó, hogyha jó vitáink vannak, az nagyon jó, hogyha nem mindig értünk mindenben egyet, de a végén valakinek konzisztensen a korábbi döntéseivel döntéseket is kell hozni.
4: Igen, a döntés előkészítésnek kell, hogy demokratikus legyen, amíg megütköznek a vélemények, meg az összes szempont felmerül, de aztán egyszer csak tényleg, miután te viszed a bőrödet a vásárra a legvégén, csak azt kell tudni valakinek mondani, hogy akkor igen, így legyen.
3: Te
4: így
3: szoktál van. Dühös lenni?
8: Nem.
3: Ezt gondoltam. De tényleg. De olyan...
4: Tehát nincs olyan, hogy az asztalra csapsz, vagy lelököd az asztalról a számítógépet.
8: Nem vagyok egy dühös ember. A másik volt, egy gyerekkoromban hallottam egy mondást, amit mai napig fel kell idézzek magamnak egy-egy szituban, és nagyon sokat segített. Az volt, hogy én döntöm el, hogy a probléma vagy a megoldás része leszek. Uh-huh. Az, amikor történik valami, akkor nagyon gyorsan dönthetek abban, hogy melyik oldalára állok ennek a problémának. Rontok rajta, vagy javítok rajta? És ez, mit tudom én, ütközök egyet egy autópályán. Ott van egy probléma. Ott az ember beleállhat, és lehet a probléma része, mert még hisztit csap, meg kétségbe esik, meg kiabálni
4: a másik
8: kezd,
4: autósnak.
8: Meg, így van, agresszívé válik, fenyegetőzik bármi, tehát elmentek ebbe az irányba. Ez szinte biztos, hogy nem oldja meg a problémát. Vagy azt mondom, hogy oké, hát itt most történt egy ilyen, nézzük meg higgadt fejjel, mi a következő lépés, sérült-e valaki, mit csinál, kit hívok, mit kell tenni. És én azon trénelem magam egész életem, hogyha valami történik, akkor hogy tudok nagyon gyorsan eljutni odáig, hogy én a megoldás része legyek. Azaz, amikor történik valami, akkor én mostanra a legtöbb esetben már meg se ijedek, meg nem omlok össze, meg nem... hanem csak higgadt fejjel próbálok a megoldás irányába tovább menni, de ez azt is jelenti, hogy én nem szoktam emiatt nagyon megélni a veszteséget sem, mert nem az érdekel, hogy jaj, most akkor mi történt, hanem az érdekel, hogy hogyan tovább. És sokkal előbb érdekel engem a hogyan tovább, mint az átlagembert. És ez szerintem egy nagyon jó tulajdonság.
3: Hát ez egy remek tulajdonság, egyrészt azért, mert saját magadat is véded, de tényleg már az történik, hogy a mentál és egészségedet véded, mert nem adod át magad azoknak az érzelmeknek, és valóban előrefele tudsz jutni. Erre magadtól jöttél rá, vagy olvastál erről, vagy pedig coachingoltak?
8: Sokat olvastam róla, és coachingoltak is, meg... Ez a gondolat nekem nagyon sokat segített. És amikor probléma van, amikor felismerem, hogy itt valami baj van, akkor mindig ezt felidézem magam, hogy melyik oldalra állok.
4: Én meg mindig azt szoktam mondani ezekben, amikor valami ilyen kudarcos helyzet kezdődik, hogy ez holnap már anekdóta lesz. Nem szabad elmerülni benne, mert erről fogunk majd beszélgetni, főleg amikor valami egy nagyobb szabású ilyen történik, és majd idézni fogjuk. Emlékszel akkor, amikor ez történt? Ez, Én úgy próbálom meg ezt mindig egy picit elvinni magamtól. Egyébként én magam nagyon nehezen jutottam el oda, hogy ne a probléma része legyek. Tehát én, igen, mert én az elején mindig elveszítettem ebben a fejemet, hogy egyszer nem tudtam azzal a fejjel gondolkodni, hogy mások hibázhatnak.
3: De múlt hét óta ez már nincs. De
4: valójában tegnap. Nem, de tényleg nekem edzeni kellett magamat nagyon régóta arra. Most meg mindenki azt mondja, ez a másik része most már, hogy hát már megszelidült, már régen odajöttek egy ilyen feszültebb helyzetben a stábtagok, hogy a katasztrófa turisták, hogy most mit fogok majd művelni, de most már régóta nincs ilyen.
3: Sőt, már van olyan, amikor mi forgatunk együtt, és akkor én megyek oda, és azt mondja, nyugi, igen. Pedig ugye ő tartja össze, és tényleg az van, hogy nem jött oda, az a kellék hiányzik egy fél órája,
4: igen.
3: De jeges medvét kértünk, nem nyulat, nem baj, és azt mondja, majd megoldom.
5: Ez a helyes, nem? Tehát, hogy a végén ez a hasznos, amikor ebbe tudunk váltani.
4: Akkor váltottam ebben a belőle, amikor kiderült, hogy ebben a szerez nagyobb kalapácsot mentalitással nem fogjuk semmire se vinni. Tehát, hogy tényleg nem oldottuk meg a problémát, még mindenki sokkal rosszabbul érezte magát. Tehát, hogy nem jutottam előre, nem lett eredményes, csak nagyon lassan vezetett az út oda, mert ugye az én korosztályom szocializációja az fura módon ez volt.
5: Igen.
4: Hogy erőből kell ezeket a problémákat keresztül vinni, és nem pedig úgy, hogy igen, elemezzük, hogy mi történt, aztán gyorsan találjunk megoldást, és nem pedig a problémába fürdőzzünk, de hát te ezt akkor ezt nagyon jól működ. A gyerekeiddel is ilyen higgadt tudsz maradni?
3: Mondom a rádió hallgató gyerekeknek, Balogh Petya egy kicsit ingatta így a fejét. Hogy...
5: Gyerekeknél az az érdekes, hogy ők szerintem van egy ilyen külön programjuk rá, amit
4: te írtál nekik.
3: Hogyan viselkedjetek jól mindig? Című program. Ez a Copyright BP.
5: Hogy keressük meg a szülőink gombjait, hogy utána nyomogatni tudjuk őket, amíg érzelmi reakciót nem kapunk, de azért javarészt higgadt tudok maradni. De nyilván, ha egy gyerek akarja, akkor a szüleit ki tudja hozni a sodrából, mert addig nyomkodja a gombjait, amíg ki nem jön. Az az extrém kiképzés. Viszont van egy másik olvasata ennek, ami szerintem szintén izgalmas. Az, hogyha történik egy probléma, és megtem a külső hibást, akkor mentesítem magam a felelősség alól, de ezáltal a tanulság alól is. És ez szerintem még egyen nehezebb azt mondani, hogy ha történik valami rossz, akkor nem azt keresem, hogy ki más volt a hibás, hanem hogy én hol voltam a hibás. És ez nagyon nehéz, mert ez azt jelenti, hogy tudom magamra húzni.
3: Ezt én
5: húzni.
3: Csinálom, képzeld el. Csinálom, és tök jól működik.
5: Ugye? Ez szerintem egy nagyon jó.
4: Ezt én szoktam mondani a színészekre, tudod, hogy azt szoktam mondani, hogy nem, hogy egy színész soha nem rossz. Mindig a rendező rossz. Vagy azért, mert rosszul választott, vagy azért, mert rossz instrukciót adott. Tehát lehet, hogy ő egyébként egy jó színész, de én egy rossz szerepre választottam, vagy rossz instrukciót adtam. Tehát
5: ugyanez van vezetőként, ez is egy vezetői szerep, ugye, ahol azt mondod, hogy nem az emberem hibázott, vagy én őt raktam oda, ahova nem kellett volna, vagy nem őt kellett volna, vagy a szabályokat nem úgy hoztam meg, hogy jól tudjon működni, vagy nem jó környezetet kapott. Ebben hallottam most egy vezetőt egy rendezvény végén egy nagyon jó mondatot, azt mondta, kiállt a rendezvénynek a főszervező, és azt mondta, hogy ha valami az utóbbi két napban nem jól sikerült, akkor azért én vagyok a hibás, rám haragudjatok, és nekem mondjátok el, ha meg valami jól sikerült, akkor a csapatom tehet róla, és köszönjétek meg nekik.
4: Igen,
5: és szerintem vezetőként ez a jó dolog. És bent közben magunkban marcoghatunk, ha akarunk, de ez nem visz előre.
3: Olvastam a titulusait között, hogy Dreamer.
5: Igen.
3: Az micsoda?
5: Szerintem kellenek olyan emberek a világunkban, akik álmodnak arról, hogy milyen kéne legyen, vagy mit lehetne, akik a jövőben néznek, és akik egy kicsit optimisták, kicsit idealisták, és próbálnak megálmodni új dolgokat. És én egy ilyen fajta ember vagyok, aki mindig próbálom azt megálmodni, hogy mit lehetne, és mi lenne jó, vagy mi lenne értékes, és aztán ezekből az álmokból megpróbálok valahogy valóságot építeni.
3: És akkor ezért lettél te a, mondjuk úgy, kifejezés, mondjuk a startup király, mondjuk ebben a dologban.
5: A magyar startup világ címerállata?
3: Igen, vagy? Igen. Magyar startup világ sasa.
5: Igen. Abszolút, mert
8: azt gondolom, hogy egy ország gazdaságát, egy ország társadalmát, egy ország jövőjét jelentős mértékben a vállalkozóinak a minősége fogja meghatározni. És ahol jobbak a vállalkozók, ott jobb ország épül. És ez igaz gazdaságilag, mert ahol jobbak a vállalkozók, az versenyképesebb gazdaság, több export, több beáramló tőke, több munkahely, jobb minőségű munkahelyek, magasabb bérek, jobb életszínvonal. De azt is gondolom, hogy egy vállalatnak sokkal több felelőssége van a béreken túl, mert kultúrát alakít, mert munkahelyeket teremt, mert morált épít, mert a társadalomra és kultúrára is visszahat. És ilyen szempontból az én küldetésem most az utóbbi évtizedben, az, és remélhetőleg a következő sokban még, az az, hogy hogy tudjuk Magyarországot azzal emelni, vagy azzal támogatni, hogy legyenek jobb vállalkozók, akik sikeresebbek, akik exportképesebb termékeket visznek piacra, akik gazdasági sikert és munkahelyeket hoznak az országba, és hogyha ez megvan, akkor azzal szerintem hozzá tudunk járulni az országba.
3: És meddig úgy, a startup az egy állapot?
8: Sok
3: egy vállalkozás esetében egy állapot, igen. Mert ezt én nem értem pontosan, hogy valameddig a cégem ez egy startup cégnek minősül, de utána már nem az vagyunk, hanem akkor...
8: Igazából egy vállalkozói út a startup út. Arról szól ez a kifejezés, hogy startup, hogy egy olyan induló cég, aminek nagyon nagy az ambíciója, és olyasmit csinál, olyasmi módon, ami nagyon gyorsan nőhet nagyra. Azaz, amikor nyitok egy sarki fűszerest, az valószínűleg nem egy startup, mert az nem tud nagyon gyorsan, igen, nagyon nagyra nőni, de ha indítok egy olyan szoftvercéget, ami valami aktuális problémájára a világnak ad megoldást, akkor az lehet, hogy be tud robbanni, és lehet, hogy fel tud nőni hatalmas nagyra, és utána nagy értéket tud teremteni. Ezért nagyon sokszor a startup világ, mivel erről a nagy skálázhatóságról és nagy ambícióról szól, ezért általában a technológia környékén vannak ezek a cégek, amik ilyen nagyon skálázhatóak, de franchise modellben is vannak nagyon nagyra növő, jól skálázódó cégek, meg egyéb tudományterületeken is azért van rá például, licenszbe adnak valamilyen tudományt. Úgyhogy ezek a típusú cégek, azért ezekkel foglalkozom, mert ehhez értek, és mert ezeknek tud rövid idő belül jelentős gazdasági hatása lenni. Az, hogy jobbak legyenek a sarki fűszeresek, az is fontos. Hogy minden vállalkozó jobb legyen, az is fontos, de ha befektetőként tudom támogatni a nagyon nagy potenciállal rendelkező, de nagy rizikójú cégeket, akkor belőlük ki fog idővel nőni néhány olyan, ami majd meghatározza a világunkat.
3: De ugye ez nem csak befektetés, hanem ugye ez mentorálást is jelent.
8: Mentorálás, oktatás, támogatás.
3: Igen. És akkor ezekben a cégekben te benne maradsz, vagy aztán utána kiszállsz belőle, visszavásárolnak?
8: Amíg benne maradunk.
3: Addig benne maradtok.
8: Igen. Ebben meg annyi a filozófia, hogy igazából befektetőként a legnagyobb értéket akkor tudom elérni, amikor ezek a cégek a nagyon piciből már nagyon nagyra nőnek, és ha még mindig benne tudok lenni egy kis tulajdonrészsel is, de egy világszintű, méretű cégben, akkor az nekem befektetőként ott érül.
3: Mert ugye nyilván valahol akkor keresel rajta, de akkor már mondjuk, amikor kinövi magát, mondjuk tételezzük föl, egy kis cég kinevi egy Európa szintű cégé magát, akkor te még a menedzsmentben vagy bármilyen dolog ott vagy, akkor már elengedted a kezüket, és te már csak az osztalék.
8: Csak kis tulajdonos, így van, osztalék, vagy várod, így van.
5: De akkor már meg se keresnek, hogy jaj, még Petya, mondjál még két szót.
8: Hát ha erről megkeresnek, akkor szívesen mondok.
5: De nem veszel részt operatívan
8: semmiben. Operatívan már az elején sem nagyon. A nagy kívás az az, hogy nem az a cél, hogy az a cég az hibátlanul működjön ma, hanem az a cél, hogy ott összejön egy olyan csapat, egy olyan menedzsment, olyan vezetőség, akik abból a pici cégből világcéget építenek. Azaz őket kívülről tudom legfeljebb támogatni ebben, mentorálni tudom, segíteni tudom ezen az úton, de nem mondhatom azt, hogy akkor belenyúlok és operatív szerepben, és én megyek eladni, vagy programozok nekik kicsit, vagy valamiben beleszólok, vagy én hozok meg helyettük döntéseket, mert akkor lehet, hogy a mai napon jobban teljesítenek, de azzal egyben gyengítem azt a csapatot, és akkor nem megtanulják. Úgyhogy sokkal inkább arról szól, hogy tudunk támogatni egy olyan induló kis csapatot, hogy abból a kis csapatból egy nagy világszintű csapat nőjön ki, és abból az induló vállalkozóból legyen egy iparágnak egy kapitánya.
5: Köszönöm szépen.
8: Ugye?
5: A kérdés az, hogy milyen százalékkal dolgoztok?
3: Ezt akartam kérdezni, igen.
5: Hogy hány cégből körülbelül mennyi jut el a
8: Ebben az a nehéz, hogy nincsen átlag startup sztori. Az átlag startup sztori az a bukta, azaz az elinduló ilyen jellegű, nagy ambíciójú, nagy növekedésű cégeknek több mint a fele csődbe fog menni.
3: De az nem olyan rossz aránya, több mint a fele.
4: Hát azért sem, mert most néztem egy filmet a Gordon Ramsay-ről, aki éppen csinált egy éttermet, ennek kapcsán beszélt, és azt mondta, hogy a megnyitó éttermek, gondolom ez az Egyesült Királyságra vonatkozott, 67%-a 18 hónapon belül csődbe megy.
8: Szerintem Magyarországon is ilyesmi az éttermeknél, ez nagyjából, amit én is ismerek, ilyen ökölszabály, hogy még egy étteremnél, ami azért egy technológiai startuphoz képest, ami valami teljesen új dolgot akar csinálni, azt gondolná az ember, hogy hát étteremet vagy vannak ott vevők, vagy nincsenek.
4: Igen, de gondolod el, hogy
3: az ambíció tekintve, ha én azt mondom, hogy indítsunk el egy vállalkozást, és a fordítottját nézem, tehát nem a negatívot mondom, azt mondom, hogy minden második életbe marad, akkor az egy jó arány.
8: Itt lehet, hogy egy trükk még azért van benne. Onnantól, hogy eszedbe jut és elindítod, onnantól még 95% az esélyed, hogy 5 év múlva létezni se fog a céged. Tehát az indulóknak 20-ból egy, ami egyáltalán túlél. Az, aki befektetést kapóval beszáll valaki pénzzel, onnan is még 50% fölött van az elhullási arány, de hát nyilván az már egy erős szűrő, hogy ki az, akinek bizalmat szavaz egy befektető. És az azért nehéz, mert igazából a maradéknál sem az volt, hogy utána mindegyik majd kétszer annyit ér, mint amennyit befektettél, hanem a maradékból is lesz a kép, hogy visszahozza a pénzed, lesz, aki duplázza, lesz, aki 10-szerezi, lesz, aki 1000-szerezi, de a statisztika az, hogy nagyon sok cégből lesz majd egy, aki 1000-szerezi, meg nagyon sok cégből lesz egy, aki 100-szorozza. Úgyhogy akkor működik jól a matek, és ez egy különlegesség ennek a szektornak, ha nagyon jó cégekből sokba tudsz kicsit befektetni. Azaz kell a széles portfólió ahhoz, hogy ténylegesen a hálódba akadjon az, ami tényleg nagyon nagyra nő, és ezt nem lehet nagyon jól megjósolni, tehát nem lehet egy darab cégbe fektetni és azzal garantálni a sikert, ezért mi most már több mint 110 cégbe fektettünk be eddig.
4: Volt egy régebbi tanulmány, az már nem mostani, de az például azt mondta el, hogy 100 ismerté vált filmötletből egy jut el, hogy egyáltalán film legyen belőle.
8: És utána 100 elkészült cégből, meg majd
4: igen, tehát, hogy
8: együtt és el oda, hogy nagyot is menjen.
3: Lopsz a fiataloktól? Már úgy érte, hogy
8: folyamatosan tanulok.
3: Ötleteket, minden. Tehát mondjuk ez is egy jó gondolatmenet, nem? Hogy azért is jöjjenek ezek a fiatalok, már másképp látják a világot, már fél év múlva másképp látják a világot.
8: Abszolút. Erre szerintem a legizgalmasabb dolog ebben az, hogy nekem annyi ötletem van, hogy az egész élet, meg sok száz élet is kevés lenne minden ötletemet megvalósítani. Úgyhogy már nem az ötleteikért, mert hogy nem ellopni akarom bárkinek az ötletét.
3: De hát nem ugyanúgy, azért mondtam, hogy szó jó értelmében.
8: Viszont tanulni igen, meg rengeteget lehet tanulni.
3: Gondolkodást, valami más
8: történetet. Így van, és ami érdekesebben, hogy ahogy változik a világ, és egyre gyorsabban változik a világ, nem tudom, hogy nektek feltűnik, de hogy valami borzasztó
4: menetem.
3: Én téli álmot alszom, én most ébredtem fel, úgyhogy...
8: Tehát ebben a nagyon gyorsan változó világban nagyon szükség van azokra, akik most csodálkoznak rá a világra, és azt mondják, hogy te ezt nem így kéne csinálni? És akkor mindenki mondja, hogy de hát az hülyeséget próbáltuk 20 éve, és azt úgy nem lehet. És akkor jön a fiatal, vagy Balek, és megpróbálja, és megcsinálja, mert ma már lehet valamit
4: csinálni. Meg én mindig azt látom, hogy egy picit, és azért szoktam sokszor olyan emberekkel például beszélgetni a mi szakmánkban, és megpróbálni bevonni, mert a kívülállók fura módon azokra a megrögzött dolgokra, amikben mi mozgunk, és tulajdonképpen természetesnek fogjuk fel, hogy ezt úgy kell csinálni, mert mindig így csináltuk, nem tudom, egyszer csak azt kérdezem, hogy ez miért? És akkor azt mondja, hogy tényleg miért? Mert ők már tök más aspektusból látják azt, amit mint tök természetesnek tartunk.
8: Igen.
4: És akkor lehet rajta rögtön egy picit változtatni. Hát ugye annak idején pont a vállalatépítés miatt jött be például egy olyan partner a mi cégünkbe, akinek semmi köze nem volt a filmkészítéshez alapvetően, mint művész, és ma se érdekli semmi azokból. Tehát ő mondja, hogy nem érdekel, hogy mit csinálunk, hanem hogy a tábla végén mi van, mert ő egy tökéletesen más szempontból akarja építeni a vállalatot, mint ahogy mi filmesként ezt úgy gondoltuk, és el kell mondanom, hogy sokkal eredményesebben dolgozunk azóta.
8: De szerintem ebben is ott van a csapatmunkának a csodája, de. Hogy ha többen vagyunk, többféle háttérrel, többféle szempontból nézzük, akkor ideálisabb lesz, ami a végén kijön. És hát kellenek az új gondolatok, mert hihetetlenül elhúzott a világ. És most jöttem haza pár napja Kínából, Vietnámból, és Kína valami bődületesen húzott el Európához képest és Amerikához képest. Tehát, hogy akkora már a szakadék a hatékonyságban, a társadalmi működésben, a digitalizációban, a mesterséges intelligencia használatban, hogy nagyon le vagyunk maradva, úgyhogy kell gyorsítani.
3: Hát legyen hát így.
4: Ezt igen.
3: Én mind a kettőnk nevében köszönöm ezt a rendkívül inspiráló beszélgetést, mert nagyon élveztem, nagyon jó volt, de most el kell búcsúznunk, mert véget ért a műsoridőnk. Köszönjük, hogy velünk voltatok a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorkánkban, Kapitány Ivánnal,
4: Hevér Gáborral,
3: és mai vendégünkkel Balogh Petyával. Petya, köszönjük, hogy itt voltál.
4: Köszönöm, hogy itt lehettem.
3: Hello, sziasztok.
4: Hello.
9: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
10: Mm-hmm, nagyon.
9: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
10: De hol?
9: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
10: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
9: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
11: De miért?
9: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
12: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
13: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
14: Egy rádiót venne, de minek, uram?
15: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
13: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
9: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
16: Egyelőre nincs szükség beavatkozásra az áramellátásban. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Nyáron indulnak a nagykörút első fejlesztései. Tovább fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A vártnál több mint 500 megawattal alacsonyabb az ország áramfogyasztása, és ezért egyelőre nincs szükség rendkívüli beavatkozásra. Magyar Péter a Mavír vezénylő terméből azt mondta, ha ez a tendencia folytatódik, stabil maradhat az ellátás. Hozzátette, hogy a nagyfogyasztók közül már több vállalat vállalt önkéntes fogyasztás csökkentést, ugyanakkor további cégektől is hasonló lépést várnak. Például egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég válaszra sem méltatta a kormány kérését. A miniszterelnök szerint a hét legkritikusabb napja várhatóan a szerda lesz a tartós hőség miatt. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békéscsabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, tilos a medencefeltöltés és a kertilocsolás, valamint az autómosás. A Media Markt ma délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, iroda épületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását, és ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt, az ÖMV kutaknál leállították az autómosók működését. Átfogó reformot indít a kormány a támogatott hitelek és az állami garanciák rendszerében. A cél, hogy az állam kevesebb kockázatot vállaljon át, a bankok pedig nagyobb szerepet kapjanak a hitelbírálatban. A változások a Széchenyi kártya, programot és a Magyar Fejlesztési Bankot is érintik. Már idén-nyáron megkezdődnek a nagykörút első fejlesztései. A BKK uniós támogatással alakítja át a József körút egy szakaszát, a kerékpársávok egy része a járdáról az úttestre kerül, így több hely jut a gyalogosoknak, miközben biztonságosabbá válik a biciklis közlekedés. Emellett új parkoló és rakodóhelyeket is kialakítanak, hogy könnyebb legyen az áruszállítás és rendezettebbé váljon a környék. A szeptember elejéig tartó 30 millió forintos fejlesztés egy nagyobb, a nagykörút teljes megújítását célzó projekt első lépése. Eláll a bosnyák-téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg az ügylet átvilágításakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna.
11: Időjárás a Rádió Cafén.
16: Ma országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúl a megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés csak a hétvégén várható.
11: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: Jó ég, Jamie.
18: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
11: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. Jamie and the Magic Torch.
12: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
11: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
19: SMS-ek kapcsán is eszünkbe jutott Brandolini törvénye, ugye, ami arról szól, hogy egy marhaságnak a megcáfolásához nagyságrendekkel több energia kell, mint amennyit annak a kitalálásához felhasználnak. Ezért sokkal nehezebb hadakozni azok ellen a tévhitek és butaságok ellen, amik elterjednek, és nyilvánvalóan ezek elterjednek energia területen is. Úgyhogy ezért kell szakértőkkel beszélni. Mi is Perger Andrást tárcsáztuk, az Energia Klub Szakpolitikai Intézet energiaprogramjának vezetőjét. Jó reggelt!
20: Jó reggelt kívánok!
19: Kezdjük talán azzal, hogy amit mindenkit igen érint, vagy érdekel, a paksi leállás, és ugye az a forgatókönyv, hogy ilyen alacsony vízállásnál akár elég sokáig is tarthat most ez a leállás, hogy állunk energia ügyben most?
20: Itt egyre nincsen áramszünet. Gyakorlatilag az atomerőműnek az utolsó blokkjának a fele még működik. Igaz, hogy tegnap délutánra már így valószínűsítették, hogy sok fog kerül a teljes leállásra, de még 230 megawattnyi teljesítmény még mindig érkezik az atomerőműből. Ami jó hír, hogy hogy mennyi áramra lehet szükség, ugye ez a kérdés, főleg ezekben az hullámos napokban, és ami ki lehet elégíteni, és ugye emlékszünk, elég egy hónap ezelőtt volt június végén egy nagyon hasonló hőhullám. Az akkori helyzettel összevetve most jobban állunk, az igények azok némileg alacsonyabbak, ez kicsit azért várható volt tekintettel arra, hogy mégis a szabadságolásos időszak van, de a hőmérséklet az viszonylag hasonló. Ahhoz képest a napi igényeket ugye úgy is lehet mondani, hogy csak ilyen 700, talán 1000 megawattal is a csúcsban mindenképpen egy alatta marad. 500-700 ezer, attól függ, hogy mit nézünk, de a lényeg az, hogy egyelőre alatta maradunk annak az igénynek. Tehát
17: de azért nyugtass meg, hogy ebből az önkorlátozás is benne van, tehát hogy az emberek tesznek,
20: én azt gondolom, is tesznek, hogy igen. Én bízok benne, hogy igen. Összességében az igénykörbe azért a vártnak megfelelően úgy alakult tegnap, hogy a déli csúcs az igen csak laposan csökkent befelé az esti órák felé, de azért 6 órától kicsit jobban csökkent, aztán hát elmentek az emberek lefeküdni 10 órától. Szépen nem azt mondom, hogy bezuhant, de utána azért már visszaesett jelentős mértékben, ilyen 4000 megawattig. De én azt gondolom, hogy azért nem árt, hogyha erre berendezkedünk, és nem dőlünk hátra, hogyha egy napot sikerült, vagy egy hétvégét, mert a hétvégén is amúgy jellemző, hogy alacsonyabbak az igények, hogy akkor mindig sikerülni fog, tehát nagyon fontos lenne az, hogy azokat a csúcsokat, amiket elértünk sajnos júniusban, ugye 8500

0: Valami átütése van ennek a dolognak, és nem az történik, hogy agyatlanul használjuk azokat az erőforrásainkat. Akkor elképzelhető, hogy nagyobb leállások, vagy hosszabb leállások esetén is átvészelhetőek, anélkül, hogy nagyobb glitch lenne a rendszerben?
1: Hát ugye most az a helyzet, hogy be kell rendezkednünk erre a helyzetre, tekintetre arra, hogy a fogalmunk sincs igazán, hogy az atomerőben mikor tud visszacsatlakozni a termelésben, stabilan visszacsatlakozni a termelésben, mert azért, hogy mondjuk egyszer esik egy kisebb eső Magyarországban vagy Ausztriában, és annak idején érkezik a hatás, és akkor megemelkedik a vízszint annyira, hogy már úgy néz ki, hogy be lehessen kapcsolni, de aztán az megint lemegy az árhullám, akkor megint gondba leszünk, de ezt most így el kell fogadni, hogy az önkorlátozásra sokat fog tudni segíteni, de természetesen arról beszélünk, hogy magunkat korlátozzuk folyamatosan, és magunk figyeljünk ki, de ez nagyon fontos, de természetesen az is fontos, hogy amiről a kormány elkezdett intézkedni, jogszabályt is módosított már, hogy a nagyfogyasztókat is kérte, és a jogszabálymódosítás értelemben kötelezheti is őket arra, hogy csökkentsék a teljes a fogyasztásukat.
2: Lesz-e elég áram? Ugye ez a legfontosabb kérdés. Az import kérdés, ami nekem nem egészen tiszta. Tehát ugye a kommunikációhoz, mármint a kormányzati oldalról az, hogy ha kevés lesz, és nem tudunk annyit spórolni, és tartósan nem sikerül újraindítani a paksi atomerőművet, akkor majd az import segít. Ugyanakkor voltak olyan nyilatkozatok, vélekedések, hogy pont ugyanez a helyzet a környékbeli országokban is, és nem olyan egyszerű, és nem korlátlanul rendelkezésre az import lehetőség. Tehát előállható olyan helyzet, hogy nincs import, és komolyabb leállások jönnek?
1: Ugye úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van 7000 megawattnyi igényünk, és hát ami a hazai erőmű parkunkban mondjuk 3500-at tudunk kisajtolni, akkor a másik 3500-at azt a külföldről, tehát importból kell beszerezni. Gyakorlatilag már akkor, hogyha feltételezzük, hogy nem nyúlunk hozzá a fogyasztásunkhoz, és azokat azt nem csökkentjük. De természetesen ennek ugye vannak korlátai azt, hogy mennyi áramot tudunk behozni. Az egyik az, hogy milyen keresztmetszetek vannak a határon. Ez úgy is el lehet képzelni, mint egy csővezetéket. Ugye abban valamennyi olaj be tud folyni, annál több nem. Hát az áram is hasonlóan működik, hogy valamennyi áram elfér a vezetékeken, annál több viszont nem. A másik lehetőség, vagy másik gond, ami lehet, az, hogy igaz a kérdés, hogy mennyi áram érhető a piacon. Ebben lehetnek korlátok, ugye hallottuk, hogy a csernobili romániai atomerőmű is leállt, vagy hát a leállás közelében, és ott is igyekeznek megtámasztani a Duna vízszintjét, hogy legalább egy blokk működni tudjon, és hát természetesen máshol is ugye vannak igények, hiszen máshol is hasonló meleg van, tehát nem lehet biztosra venni, hogy mindig rendelkezésre fog állni a szükséges mennyiségű importenergia, a harmadik pedig az, egyébként ez mennyibe kerül, tehát most egyébként még nem állunk annyira nagyon rosszul, ugye június végén a piacon, az esti óra, kora esti órákban 7-800 eurós árak voltak a piacon, de előfordult 900 és 1000 euró per megawatt óra körüli árazás, és most még nem tartunk itt, gyakorlatilag 4-500 eurós, 550 eurós árakat látunk egyelőre a piacon, tehát egyre kedvezőbbnek tűnik a helyzet, mint egy hónappal ezelőtt.
0: Hogyha azt nézzük, hogy honnan jön az áram, akkor ugye a legtöbbet azt, hogyha jól emlékszem, vagy jól láttam az adatokból, Szlovákiából importáljuk. Ukrajna felől is, Románia felől is jön, hogyha jól láttam, de hogy a túlnyomó mennyiség a Szlovákiából jön.
1: Igen, jellemzően Szlovákia, Ausztria felől jön döntően, az állam valamennyit tud Ukrajnába is, de gyakorlatilag egyébként az dinamikusan tud változni.
0: Igen.
1: Rendelkezésre áll, nálunk megfelelő mennyiségű napenergia, és egyébként működik még paks, és olyankor azért van napközben, mi szoktunk exportálni, akár ezekbe az irányokba is. Ha most megnézzük a Mavir honlapját, vagy más honlapokat, ahol lehet követni ilyen folyamatokat, akkor azt is látjuk, hogy tulajdonképpen van komoly export is van Magyarország, úgyhogy rengeteg áram jön benne, van az áram egy olyan rész, egy része attól képest csak átfolyik rajtunk, de jellemzően azt számít, ennek a szaladója számít, és ebben a tekintetben jelenleg Magyarország ugye, gyakorlatilag 2000-2500 megawattnyi importot hozunk be most éppen, ha jól látom itt a Mavir honlapján.
0: A legfontosabb, hogyha azt a stratégiát követjük, ugye, hogy ezeket a csúcsidőszakokat próbáljuk meg valahogy mérsékelni, mert ugye az terheli le a rendszert.
1: Ugye két dolog számít, az egyik az, hogy egy napi szinten mennyi áramot fogyasztunk, a másik pedig az, hogy igen, hogy mekkora a csúcs, meg az a pillanatnyi csúcs, amit, vagy a pillanatnyi érték, amit éppen ki kell elégíteni. Tehát az egy jó dolog, hogy azt mondjuk, hogy időzítjük át a fogyasztásunkat napközben, hiszen akkor a naperőművek termelnek, ha éppen nincsen felhős időjárás, és

0: tudunk akkor fogyasztani, hiszen akkor kevesebb importra van szükségünk, tegnap ez gyakorlatilag egy maximum 500 megawattnyi importra volt szükség az országnak a déli órákban, amikor a nap ugye elég jól sütött. Viszont azért annak is nyilván vannak korlátai, tehát hogyha minden fogyasztásunkat áthelyezzük, mindenki az összes fogyasztását áthelyezi a déli csúcsra időszakra, akkor ez megint okozhat gondokat. Tehát ahogy beszéltük az elején, hogy ön is említette, hogy a takarékosságnak, a spórolásnak jelenleg nincsen igazán alternatívája, tényleg gondoljuk át, hogy az a fogyasztás, amit éppen tervezünk, legyen egy mosógép, egy mosogatógép, egy vasalás, egy főzés, bármi, azt gondoljuk át, hogy ilyenkor azt így el tudjuk elhalasztani, ami nagyon könnyű most elhalasztani, például a szállítógép használata. Szerintem azért a döntő többségünknek lehetősége van arra, hogy a napenergiát hasznosítsuk a szállításra, azaz helyezzük ki a ruhákat egy erkélyre, egy teraszra, vagy a kertbe, akinek milyen lehetősége van.
1: Ugye ugyanez vonatkozik arra is, hogy a vízzel hogyan bánjunk, és hát próbáltunk mi is kommunikálni azt, hogy a teljesen felesleges jellegű ilyen víznek az ellocsolását, azt korlátozzuk. Nem tudom, hogy ez mennyiben fogja vissza tényleg a rutinszerűen beállított rendszereket. Tehát ugye én azt látom azért sok helyen, hogy reggeltől estig megy a klíma.
0: De reméljük, hogy az emberek meghallják az üzenetet ezekkel kapcsolatban, de összességében én alapvetően azt gondolom, hogy a beszéljünk látni az embereknek, kérik őket, ez egy bizonyos ideig tud működni, bizonyos mértékig tud működni, de itt előbb-utóbb látszik, hogy hozzá kell nyúlni a villamos energiának, az energiának az árazásához is, mert hogy a pazarlás elkerülésének ez egyik legjobb eszköze, hogy kicsit drágában, többet kell fizetni, akkor hajlamosabbak vagyunk átgondolni, de ez nem csak azt jelenti, hogy akkor mindig többet kellene fizetni érte, hogy a dinamikus árazásnak pont az a lényege, hogy akkor, amikor amúgy is a piacon olcsón elérhető a villamos energia, akkor olcsóban az embereknek, és akkor majd valószínűleg hajlamosabbak lesznek bizonyos típusú fogyasztásaikat akkora időzíteni, amikor olcsóban elérhető a villamos energia.
1: Hát igen, céges termelésnél ezt lehetett már látni korábban is, tehát a józan ész is ez diktálja, hogy átállították a termelési struktúrájukat, és nem azokban az időszakokban fogyasztottak, ugye, amikor sokat kellett érte fizetni. Ez most átmehet a lakossági oldalra?
0: Abszolút átmehet, és az informatikai rendszerek, a műszaki rendszerek ezek a rendelkezésre állnak, hogy azt is, hogy ezeket a fogyasztásokat átütemezzük, mint például olyan módon, hogy ha a klímát akarunk használni, akkor nem feltétlenül akkor kell este 8-kor vagy 7-kor hazaérünk a munkába, a lakásba, és akkor 18 fokra állítva a klímát gyorsan megpróbáljuk lehűteni, hanem az is egy megoldás, mondjuk ilyen 24-25-26 fokon ad abszurdum üzemeltetjük azokban a déli órákban, amikor mi nem vagyunk otthon, de olcsón elérhető a villamos energia, és mire este hazaérek, egy viszonylag kellemesen lehűtött hőmérséklet a lakásba érkezek. Természetesen nem a klímahasználat a legjobb megoldás, hanem a passzív megoldások használatának érdekében, hogy a meleget kizárjuk az ingatlanunkból, de az további kérdéseket vett fel, így rövid távon most így a mindenkit érdemes arra ösztönözni, hogy a villamos energia fogyasztását ütemezze át, és amit meg tud, a spóroljon meg.
2: Rövid távon nyilván nem tudunk leszigetelni egy csomó lakást, de rövid távon meg lehet változtatni az árakat. Szerinted például jó ötlet lenne mondjuk a jövő héttől bevezetni az eltérő árazást, az eltérő csúcsidőszakokra, mert ez a legjobb motiváció, említette a lakosságot és a nagyfogyasztókat is, hogy áthelyezzék a fogyasztások csúcspontjait.
0: Bárcsak egy gyorsan megoldható lenne, de azért nagyon sok feltétel hiányzik még. Természetesen előbb-utóbb be kell vezetni, de ez megfelelő rendszer, megfelelő mérők szükségesek annak érdekében, okos mérők, hogy ezt így lehessen hasznosítani, vagy lehessen használni ilyen megoldásokat, illetve természetesen hát így a megfelelő kampányokkal fel kell készíteni a fogyasztókat.
2: Jó, tehát most rövid távon nincsenek meg a feltételek, ez is egy középtávú
0: lehetséges. Amit látunk, ugyanúgy 2022-ben, amikor nagy gázválság volt, amikor azt láttuk, hogy a legjobb megoldás az, hogy ha minél kevesebbet használjuk a földgázt, akkor annak úgy sokkal többet, gyorsan meg lehet spórolni rengeteg földgázt, amikor hiány van, vagy válság van ezzel kapcsolatban.
2: Világos.
1: Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor további jó munkát kívánunk.
0: Köszönöm, minden jót kívánok én is.
1: Berger Andrással beszélgettünk, az Energia Klub szakpolitikai intézet energiaprogramjának a vezetője. Közben eszembe jutott, hogy ez is egy ilyen nagyon érdekes fél igazság, vagy ilyen rosszul elterjedt valami, ugye hogy elfogyott a víz, és ezért kellett korlátozni a termelést Pakson, hogy nem a víz fogyott el, hanem a hűtővíz szivattyúknak a szívó csonkjai vannak fix magasságban. Amikor ezeket berakták, akkor számoltak egy nagyon negatív értékkel, hogy ilyen alacsonyan még sosem volt a Duna a történelmi mértéken, és ez alá tették ezeket a szívócsonkokat, de arra nem számoltak, hogy gyakorlatilag, hogyha a Duna alájuk süllyed, akkor a szivattyú nem tud vizet emelni. Ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy a visszaengedett víznek a hőmérséklete és jogszabályban van foglalva, hogy ez mennyi lehet. Tehát van ez a melegvíz csatorna, aminek a torkolatától 500 méterre a Duna nem lehet 30 foknál melegebb. Tehát ezt is mérik, és a kettő együtt kényszerítette a leállást Pakson. Úgyhogy ez még egy fontos dolog. Tehát, hogy a tervezés nem számolt azzal, hogy ezek a vízszivattyú csonkok, vagy hűtővízszivattyú szívó csonkjai, ezek ennél alacsonyabban kéne, hogy legyenek.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
2: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
3: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
2: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
2: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk!
6: Igen,
5: neked is jó reggelt! 6:30-kor.
6: Neked is, kedves Endre!
5: Gede Balázzsal a stúdióban.
6: Van, Kántor Endrével fogjuk ezt a mai Millás reggelit elkészíteni nektek.
5: És természetesen a Rádió Café 98.0-án egy egészen forró éjszakán vagyunk túl, és a helyzet még csak fokozódik, állítólag. Igen. Ma lesz a legmelegebb, és gondolom ez majd kihat a mai estére és éjszakára is. Energiából azonban jól vizsgáztunk, szerencsére, azt lehet mondani.
6: Igen, egyelőre jól állunk. Kérdés, hogy a 40 és a 41 fokos csúcsérték között majd érzünk-e különbséget, szerintem pont olyan döglesztő lesz a
5: mérés. Inkább az a baj, hogy ugye, mivel állandóan ez van, ezért úgy felforrósodik minden, hogy nincs megnyugvás. Igen. Bár egyébként szerintem a múltkori hőkupolához képest egy picit jobb a helyzet, legalábbis vagy aklimatizálódtam, vagy az van, hogy kicsit jobban lehűlt. Mert nálunk azt hiszem ilyen 24-25 fokra lehűlt éjszaka, a levegő, nem a ház.
6: Ja.
5: De hogyha jól ki van szellőztetve, akkor azért majdnem be lehet hozni ezt a... És utána ezt kell szépen bezárni és bent tartani.
6: Igen, szerintem az érzet az, hogy az előzőhöz képest, hogy milyen ez a mostani, ugye az az is differenciál, hogy éppen hogy éled meg azt, mondjuk a folyamatosan nagyvárosi környezetbe be kell járnod dolgozni, vagy valami, most meg esetleg kicsit többet tudsz. Igen. A kertből home office-ozni egyébként, ami csak délelőtt működik, egészen megörültem neki, és onnan dolgoztam tegnap, aztán kiültem délután is, de az már nem
5: működik. Nem, az nem működik, igen. Csak olyan helyen működik, ahol árnyék van, és hát, folyamatos légmozgás.
6: Vannak árnyékolók, tudod, de hát az is olyan lesz, hogy igen, tehát hogyha nem mozog, akkor az árnyékoló alatt is lesz egy ilyen.
5: Van. Kell, hogy legyen légmozgás, igen. És kell, hogy legyen árnyék, akkor működik. Hát tudod, ez olyan, mint hogyha amikor először nagyon megvernek, akkor arra nagyon emlékszel, hogy az nagyon rossz volt. A következő alkalomban már tudod, hogy mire számítasz. Lehet, hogy ez pszichológia, és akkor már nem annyira rossz. Ja, tudom, most mi jön, most nagyon meg fognak verni.
6: Simán lehet.
5: Ilyen ez a hőkupola.
6: Na, egyébként hát sokat foglalkozunk a műsorban is majd ezzel, mert 4-8 után megnézzük a gazdasági hatásait, egész pontosan ugye ennek vannak közvetlenek, amit ki kell fizetni, vannak közvetettek, amik az ipari fogyasztók leállásából erednek, hogyha egy csomó mindent Bot Péter Ákos professzor úrral majd átveszünk, úgyhogy bőven lesz ebből témánk, de egyébként a pózus rovatunkban is a kánikula és a gyógyszer használat összefüggéseit fogjuk vizsgálgatni, úgyhogy hogy az észjáték logisztikai rovatunkban a vasútat veszi gorcső alá, hogy tegnap óta 7-től 10-ig este a tehervonatoknak, vagy a vasúti teherszállításnak van egy ilyen kis szünete. Úgyhogy lesz témánk bőven, sajnos ez az energiakrízis szolgáltat eleget. Elmondjuk az elérhetőségünket, 0636 98 09, várj, ezt nem jól mondtam, mert összefolyt, 0636 98 0 98 0. Ide lehet írni SMS-t, WhatsAppot és Viber üzenetet is nekünk. Egyébként érkeztek is. Azt mondja, hogy a múltkori hőséghez képest annyi a változás, legalábbis a Balatonon, hogy most fújogál a szél.
5: A Duna mentén én is ezt vettem észre, hogy ez tényleg egy nagyon nagy segítség az, hogy felüdülést jelent. Igen, amikor állt a levegő. Igen, a múltkor tényleg nem volt szél, és az rettenetes volt.
6: Gézú életképe a körfolyósos házakból, körfolyósos házban lakni életérzés. Az udvarra omlik a rántott hús illata, a kis csávok lármázása, anyák halkap horkolása. Ja nem, korholása, bocsánat, nézem, hogy miért pont az agyuk a horkó. A folyosókon kiterített ruhák, jól rosszul gondozott virágos ládák, alulról feláramlik a földszinte lakó láncdohányos füstje.
5: Abszolút.
6: Hát én ebben nőttem fel, ugye.
5: Igen. Laktam én is ilyen gangos házban.
6: Volt egy hangulata. Én most már nem biztos, hogy visszaköltöznék, néha belépek egybe-kettőbe, hogyha ott van, és akkor így eltűnődök, hogy ezt én bírnám-e.
5: Figyelj, volt mindig műsor. Én laktam olyan helyen, abszolút, ott az iparművészeti múzeum mellett, ahol szemben velünk egy ilyen kisebb gangosháznak a másik oldalán lakott egy zenész, cigányzenész család, és ők, nekik a családtagjaik, a másik, a rokonok, igen, meg lent laktak alul, és akkor ők mindig egymásnak kiabáltak, de azt hagyjál, mert minden este 7-kor megnéztük a koncertet, az tök jó volt, ugyanis a nappaliban mindenki leült, és a gyerekek, amit aznap tanultak, azt eljátszották.
6: Na,
5: és akkor volt koncert.
6: Kezdett, nálunk is volt koncert a Király utcában, ugye az is egy belső udvaros bérház volt. Egy öreg bácsi egy olyan szilofonnal járta, és ilyen gondosan ilyen, de ilyen nagyon szakadt ruhákba volt becsomagolva, ami ilyen üvegdarabokból, aha, rakta össze a, nem tudom, annak nem billentyűi, hanem az ütőfelületei vannak.
5: Igen.
6: És azzal kolompolgatott.
5: Az nem a vibrafon? Nem tudom, mi az üveg.
6: Igen.
5: Na ez az, kedves hallgatók, gyorsan írjátok meg.
6: És zenégetett az udvaron, és akkor így dobáltak le az emberek pénzt. Nagyon összeszedten, jó. Meghajolt, megköszönte, és akkor ment tovább egy másik udvarba. Hát szóval ilyen volt ez a régi bérházas élet, igen. Jó, akkor szerintem megköszönhetjük a névnaposokat, beszéltünk eleget, úgyhogy domonkosok és dominikák boldog névnapot kívánunk. De Dominik, Domokos, Domos, Döme, Dömös, Indra, Kerubina, Nedda és Törtelnap is van ma. Most fel tudunk sorolni mindenkit, mert rövid a naptárban a lista.
5: Nagy események, vagy híres események, neves események 1789-ben ezen a napon volt a csodák éjszakája Párizsban, amikor eltörölték a nemesi előjogokat. Uh-huh. Úgyhogy Glassofon, köszönjük szépen állítólag, de majd meglátjuk, hogy ez így van-e. Ez volt az első megfejtés. Hát igen, ugye 1789, most ugye folyamatosan a különböző a francia forradalommal és annak utó rengéseivel kapcsolatos események jönnek elő a naptárban, úgyhogy ez az egyik ilyen érdekesség. Aztán volt még egy jó pár izgalom, például, hogy 1926-ban véget ért az úgynevezett Rákosi per, amelyben Rákosi Mátyást lázadás vádjával 8,5 év börtönre ítélték.
6: Uh-huh. 1944-ben a Gestapo felfedezi azt az amszterdami buvóhelyet, ahol Anne Frank és családja rejtőzött. Ez ezen a napon augusztus 4-én történt.
5: Igen. 2007-ben pedig elindult az amerikai Phoenix űrszonda a marsi életkutatása céljából. És hát ugye 2020 a libanoni főváros Beirut kikötői körzetét egy nagyon erőteljes vegyi anyageredetű robbanássorozat rázta meg, amelyben több mint 190 ember halt meg, mintegy 6000-en megsérültek. Sajnos az a helyzet, hogy akkor olvassuk ezeket az eseményeket, akkor kicsit már így majdnem, hogy ilyen válvonogatás van, annyi ilyen történik.
6: Igen.
5: És mostanában egyre sűrűbb, hogy napi szintű hírek, most ugye pont a tegnapi események mind Oroszországban, az üdülő területen becsapódott ukrán drón több embert, többek között gyerekeket is megölt, és a másik oldalon pedig pont a tegnap ugyanaznap volt egy olyan családnak a temetése Ukrajnában, akit például egy orosz rakéta írtott ki teljesen, csak itt a közelünkben. Úgyhogy nagyon, nagyon rossz világot élünk ebből a szempontból. Na nézzük! Percy Bysshe Shelley, angol romantikus költő, 1792-ben született ezen
6: ez
5: a napon.
6: Ez hogy volt? Bysshe a közepe?
5: Hát Bysshe, Bush.
6: Bysshe.
5: Nehéz.
6: Igen, azért hagytam rád, kérlek.
5: Tök mindegy.
6: Próbáltam elkerülni. Frommer Rudolf egy fokkal egyszerűbb, 1868-ban.
5: Egyébként Bysshe-nek a jó mondani, de hát ugye a fene tudja, hogy akkor hogy mondták, de Bysshe.
6: Oké. Okay. Tehát ő 1792-es, 1868-ban született Frommer Rudolf, magyar gépészmérnök feltaláló. A zömében lőfegyverekkel kapcsolatosak voltak az ő feltalálásai és szabadalmai. Balázs Béla, Kossuth Díjas író, költő, filmesztéta is ezen a napon született, 1884-ben.
5: Aztán 1901-ben Louis Armstrong, amerikai jazz énekes, akit csak Louis-nak mondunk magyarul, de hát az meg Louis, de mindegy, igazából ugyanúgy, mint a füné.
6: Ja, igen, aki fűnesz.
5: Az meg fűnesz. Úgyhogy Raoul Wallenberg is ezen a napon született, 1912-ben. Kornis Péter, a nemzet művésze, fotográfus, 1937-ben, illetve Budapest egykori főpolgármestere, 10 évig volt, 90 és 2010 között, Demszky Gábor, 1952-ben.
6: És akiket köszönhetünk, Udvaros Dorottya, Kossuth Díjas magyar színművésznő, a nemzet színésze ma ünnepel.
5: Óriási tiszteletünk Udvaros Dorottyának, zseniális színésznő, színművésznő.
6: Még alszik, csak azért nem hall minket, vagy már alszik, vagy hogy van.
5: Ez bírom, amerikai politikus vesző jogtudós. Hát nem, igen, az jut eszedbe Barack Obamáról, hogy jogtudós. Talán inkább sokkal egyszerűbb, hogyha azt mondjuk, hogy volt elnök, illetve hogy nekem az jutott eszembe, hogy ő hadviselt amerikai elnök volt, tehát így katonaember, igen, Barack Obama.
6: És Meghan Markle, amerikai, vagy Markle, amerikai színésznő, Sussexi hercegné is ma ünnepelhet, mert születésnapja van.
5: Satchmo volt az Armstrong, igen, Satchmo, így van. Éjszaka 23 fokra hűl le a levegő, a múltkor 28 volt az alja, sokkal jobban fájt, igen. Valami ilyesmit éreztem én is, köszönöm szépen, hogy megerősítettek, és valahol azt írt a kedves hallgató, hogy náluk 20 fokra hűlt le, úgyhogy ez az éjszakai lehűlés az nagyon jó,
6: igen,
5: és az jót is tesz. Na, egy gyors muzsikával akkor köszöntjük a születés és névnaposokat, aztán megyünk tovább, ez tegnap jutott eszembe este felé, amikor azt mondtam, hogy ez már elviselhetetlen, valami olyan zene kell, amivel el lehet viselni.

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: A Portfolio.hu ezzel a jégerrendszerrel foglalkozik, mi már egyszerre futottunk egy kört, azt hiszem, a Mihálovics gazdában, hogy valahol beszélgettünk erről, ugye, hogy hogy működik. Ez a, hát most az agráriumban a termelők ennek tulajdonítják be részben, vagy egy pár termelő azt, hogy ilyen szárazság van, mert hogy ugye ez ilyen jégmentesítő eljárás, pontosan nem tudom, hogy működik.
3: Szétlövik a jeget.
2: Hát igen, ilyen felhőbe belelőnek ilyen kis részecskékre rátapad a pára, a víz, és akkor vagy esőt, vagy ilyen kisebb szemcséjű jeget lehet valahogy belőle csinálni, szóval a lényeg az, hogy nem veri el a termést a jég, arra van kitalálva, de most egy pár termelő erre fogja, hogy ilyen szárazság van, és petíciók, meg nem tudom, úgyhogy egy csomó helyen vissza is vették ennek az üzemeltetését. Ugye a Portfolio.hu is erről ezzel foglalkozik, hogy ugye egyre gyakrabban merül fel ez érvként, hogy az országos szinten működő jégkármérséklő rendszer lehet a felelős a szárazságért. Egy 5000 gazdálkodót bevonó felmérés alapján válaszadók 66%-a a rendszer leállítását kérte. Úgyhogy ugye az Agrárminisztérium több megyében meg is tette ezt, és leállította a rendszer működését. Na, szóval ennek a működéséről, meg egyáltalán a dolog hátteréről a Portfolio.hu-n lehet olvasni.
3: A Népszavában van egy cikk arról, hogy Európa mobilon riaszt veszély esetén, Magyarországon hiányzik a megfelelő rendszer, Franciaországtól Romániáig egyre több államban alkalmazás és regisztráció nélkül. Másodpercek alatt érkezik meg a hatósági figyelmeztetés a veszélyzónában lévő telefonokra. Itthon több részmegoldás úgy, ahogy működik, de egy országos automatikus cell broadcast rendszer továbbra sincs. Úgyhogy ezt egyébként fontos lenne. Pont az jutott eszembe, hogy Nápoly mellett ugye volt egy földrengés, egy nem túl nagy, de mégiscsak arra figyelmeztet, hogy ott van olyan 6-7-8 kilométeres mélységben a magma az egész terület alatt, több ezer négyzetméteren, vagy lehet, hogy kilométeren is akár, nem tudom pontosan, de lényeg az, hogy ugye ez egy lutri, hogy az mikor és hol jön ki.
2: Igen.
3: Tehát ott van egy ilyen vulkánrendszer a mélyben, és pont turisták beszéltek arról, hogy kaptak figyelmeztető üzenetet, és így működik ez a rendszer. Hogy itthon miért nincs, nem tudom, a Népszavában lehet elolvasni.
2: Na, azt mondja, hogy én még itt keresgélek, kérlek szépen, hogy miről.
3: Én láttam egy másikat, az szintén a Portfólión, hogy hát nyilvánosan is közzétette a magyar adósságkezelő a Kínától felvett gigahitel. Sokáig titkolt részleteit, kérem szépen, amikor végre is kiderül, hogy kinek, mennyit és milyen feltételekkel
2: és az is
3: tartozunk.
2: Sejteni lehetett, ugye, hogy drágában vettük fel azt a hitet, mint hogyha az Unióból veszünk fel hasonlót.
3: Igen, ez egy, hogy is mondjam, stratégiai hitelfelvétel volt, és az AKK közölte az adatokat. 1 milliárd eurós kínai hitelnek ugye a fő pénzügyi adatait, ezt korábban kifejezetten titkolták. A felvett hitelt áprilisban hívták le 2024-ben, a kamata jelenleg évi 3,9%, a tőkét és a kamatokat pedig 2027 áprilisában egy összegben kell visszafizetni lejáratkor, úgyhogy izgalmas.
2: Gondolom azokat a 4,4 ilyen, nem tudom, folyósítási, meg intézkedési díjakat, ami ott van, két furcsa tétel, azokat gondolom előre
3: az...
2: ki kellett perkálni, és nem tudjuk, hogy hol landoltak ezek a pénzek.
3: Szóval van egy ilyen.
2: Igen.
3: Akkor mi van még gyorsan?
2: Hát kérlek szépen itt
3: a hőség,
2: azt nézzük, hogy a hőség, igen, hőség, hogy a Dunából mik kerülnek elő, ugye, de hát ezt szerintem minden nap találkozunk ezekkel a hírekkel, mamutcsontól a pisztolyon át az autó ágyugolyó, egy csomó minden.
3: Igen,
2: ahogy,
3: van minden.
2: Igen, a korábbi Ferenc József hittól kezdve tényleg
3: azért
2: elsüllyedt hajó. Meg
3: hát az Opel Corsa a legdurvább
2: az
3: ezek
2: Opel
3: közül.
2: Az Opel Corsa, tizenvalány éve lopták el.
3: Szegény, és most a tulajdonosnak kell mindent elszállítani. állítani, hogy, vagy őnek kell
2: gondolni. Nem elég, hogy akkor...
3: Akkor is nyugdíjas volt szegény. Igen,
2: és most
3: pénztárcával, iratokkal együtt, és most meg nekik... Itt azért lehetne valami segítség szerintem, nem?
2: Méltányosság,
3: hogy elviszik neki szegénynek.
2: Itt az a darab, és akkor...
3: Igen. Hát ez kemény ügy. Na jó, akkor nézzük a tőzsdét.
2: Megnézzük.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: A Budapest értéktőzsde szépen menetelt egy 0,5%-kal 147.365 pontra. Hát ez azt hiszem nem új csúcs, de ott vagyunk a csúcs közelben. A vezető részvények közül a Telekom kivételével, ha jól látom, mindegyik emelkedett. A Magyar Telekom az eset 4%-kal 2734 forintra. A legjobban a Richter Gedeon húzott 1,1%-kal 11930 forintig. Aztán a sorban a MOL következik közel 1%-kal 4574 forintra emelkedett, az OTP pedig 4%-kal kereken 47.000 forintig, és ott zárta be a napot.
3: Amerikában és a nemzetközi piacokon is elég jól indult a kereskedés. Ugye miután Donald Trump idő előtt állította a hétvégére tervezett Irán elleni csapásokat, és azt mondta, hogy már a mai nap folyán folytatják a tárgyalásokat, ezt a megnyugvást ezt lehet látni. A német DAX egyébként új történelmi csúcson zárt.
2: Igen, így van.
3: És... mint az 1,45 százalékos erősödés, az megvolt, az a 26.000 pont, 26.001. Azt mondja, a Kakkeron is jól teljesített, több mint 1%-os plusszal, a Eurostox is 1% fölött, a Euronext is, a FTSE volt egyedül 0,1%-kal visszaesett. Egyébként pedig Ázsiában, hogyha átnézünk a mostani kereskedésre, a Kospi nem gyengül annyira. Aha. Ami azért érdekes, ugye, mert ott szóval nagyon izgalmas, most két oldalról jönnek a hírek a chipgyártóknál. Az egyik oldalról vannak az eszement keresleti jelentések, ugye az egész szektornál, még a Palantir is ide tartozik, ők is olyan előrejelzést adtak, hogy tényleg csak úgy füstölt, hogy gyakorlatilag nem lehet az étvágyat egyszerűen kielégíteni. Viszont a másik oldalon pedig megjelentek azok a kínai vetélytársak, akik eddig nem voltak. Tehát olyan chipgyártók egyszerűen kinőttek Kínából, amire a piac azt mondta, hogy ezt ők nem tudják megoldani, ezt a technológiát, és mégis, úgyhogy van riadalom is egyben. A Kospi 0,7%-os mínuszban zárt, a Nikkei is 0,3%, még nem zárt, majd most fog zárni 0,3%-os mínuszban, de az Egyesült Államokban nagyon jó volt a kereskedési hangulat. Erőt teszem be, hogy újabb benfentes kereskedéssel kapcsolatos érdekességek láttak napvilágot, miután kiderült, hogy hát ugye amikor Donald Trump bejelenti, hogy mi lesz Iránnal, az lehet, hogy van, aki korábban látja.
2: De ezt én nem is értem. Havi 100.000 dollár előfizetésre.
3: Értette ezt? Igen. 100.000 dollár előfizetés a trusz. És előbb megtudod, igen, hogy kit fog Amerika megtámadni, vagy nem megtámadni, igen, vagy egyébként milyen piac befolyásoló dolog.
2: Ezt az SEC nem fogja feltétlenül jóvá hagyni, vagy engedni.
3: Ez döbbenetes. És ez az, igen, egyik oldal. Tehát nézzük ezt a Janusz arcú politikát. Az egyik oldalon van egy ilyen, hogy a Truth Social, ami ugye Donald Trumpé, ő bejelenti, hogy egy ilyen pénzért előbb kapod meg a nagy bankok, nagy intézmények és az amerikai kormánynak a híreit, ahol tényleg konkrétan bejelentenek, ott jelent be mindent Donald Trump. A másik oldalon pedig kiáll Donald Trump, előveszi a kommunista sapkáját, és azt mondja, hogy hát ezek a csúnya olajcégek. Ez a Chevron, meg ez a ExxonMobil.
2: Nagyon sokat
3: kerestek. Mennyi pénzt kerestek már ezek? Igen. Tessék visszaadni a népnek ebből. A népnek jár a pénz, amit ezek kerestek. Tehát nem nagyon lehet érteni. És azt szeretné az amerikai elnök, hogyha visszavennék a fogyasztói árakat, a Chevron és az ExxonMobil, hogy az amerikai jó munkás emberek olcsóbban tudjanak tankolni, hála az ő politikájának. Hát ez egy olyan elmebaj most már tényleg, hogy egyszerűen gyakorlatilag nem lehet tudni, mi a következő lépés. Régebben se lehetett, de most ez már elhatalmasodott. Na mindegy, azt mondja, hogy Gyorsan az olajárakat szerettem volna mondani. A crude és a Brent is emelkedett egy kicsit, másfél százalékkal, most 85 dollár a Brent, és 81 dollár a crude, de előtte hát volt egy
2: korrekció. Igen, előtte volt, igen. Nagyon szépet esett egy csomó olyan olajkapcsolt részvény is, például a Vizer is, ugye jó muzsikát, több mint 5 százalékkal emelkedett. Hát igen, ezek így mozognak. Ugye.
3: Emelkedett az Nvidia, mégpedig 3%, az Intel 1%, az Amazon 4,6%, azt mondja, hogy a Snapchat 7,6%, az Apple azonban visszaesett, ugye ott szintén Kína a baljós felhő, mert Amerikában elég nagy kereslet van, és jók is voltak a számok, Kínában mutatkozik visszaesés, ez aggodalomra ad okot. Nokia is emelkedett 2,5%, a Microsoft meg 5%, úgyhogy az American Airlines szintén 5%, az általam említett Palantir 2%, az Oracle 10%, vannak azért. GameStop, kérem szépen, hát azt lestoppolták 13%-os minusszal, a legrosszabbul teljesítő papír, hogyha a volumen sorrendet nézzük. A
2: megint elővették, mert 10-valahány százalékot rallizott tegnap.
3: Wow. Aha,
2: igen, úgyhogy ezek az AI cuccok most megint beindultak. Az európai piacon, amiket néztem, a Ferrari-ban volt több mint 2% emelkedés, az SAP tovább ment 3,5%-kal, úgyhogy ilyen teljesítmények születtek.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Jön hamarosan Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, addig megnézzük a kedves hallgatók, mit írnak nekünk, azt mondja, hogy...
2: Annak a Korzának már a biztosító a tulajdonosa, ha volt, szlovák volt, az autót lopták el. Hát a biztosító az nem szokta magához venni ezeket a cuccokat szerintem. Nem tudom, hogy...
3: Szlovák volt az autó? Ja? Ezt én nem emlékszem erre.
2: Ezek a részletek nekem sincsenek meg, igen. Aztán azt mondja, hogy rövidülnek a nappalok, már bő egy óra mínusz júniushoz képest. Igen, egyébként amikor keltem, akkor vettem észre, hogy még... Hát nem azt mondom, hogy sötét, de olyan kis félhomály volt, máskor meg már tök világos, 5 órakor. Szóval igen, ez érzékelhető, mert a napsugárzás beesési szöge szép lassan laposodik.
3: A beesési szög, igen, egyébként ez fontos.
2: Ez rengeteget számít hőérzetben is.
3: Igen,
2: augusztusban
3: igen.
2: Ezért már nem tud olyan dögletes lenni a meleg, mint június.
3: Azt mondta az Opel Corza tulajdonosa, kérlek szépen, Imre, hogy az autót 13 évvel ezelőtt lopták el a Szobi házuk elől. Pásztor Imre autójáról van szó. Tehát Szobról történt ez.
2: Hát akkor akár lehetett szlovák rendszámos is.
3: De nem Szlovákiában lopták el.
2: De Szob elég közel van ahhoz, hogy mondjuk egy szlovák rendszámos legyen.
3: Értem, csak hogy nem...
2: Ja, igen.
3: Azt írja, tehát nem így volt.
2: Igen.
3: Kedves Andi, mi a helyzet?
4: Jó meleg, sziasztok.
2: Jó meleg, ugye?
4: Jó meleg van itt nálatok is.
2: Mi a pont, András?
3: Nem akarod fölkapcsolni
4: a... lehet, hogy fölkapcsolom.
2: Igen, akartam kérdezni,
3: 28 fokra van állítva
2: hogy
3: direkt.
2: Mi a policy, mert ugye múlt héten Szabin voltam, és nem tudom, hogy most, én nem mertem hozzányúlni, mert nem tudom, hogy most itt mi a...
3: A következő policy. A policy.
2: Hát persze, hát az energia.
3: Mi?
2: Ja, értem. Nem lehet csak, hogy túrogtatni.
3: 6 négyzetméteren dolgozunk keményen, igen, hogy mindenkinek jó, igen, legyen. Ezért 24 fokra állítottuk a klímát.
2: Kiváló.
3: Most nincs bekapcsolva.
2: De legyen.
3: És a csúcsidőszakban pedig kikapcsoljuk. Akkor nincs bekapcsolva.
4: Na hát én tegnap megérkeztem.
3: Tényleg?
4: Budapestre.
3: És most?
4: A mi lakásunkban fönn az 5. emeleten, ahol nincs mögötte már tető.
3: Ja.
4: Tudod, a nagy terasz,
3: ja,
4: meg
3: ja,
4: minden, senki körülöttem, senki. Tehát hány fok volt?
3: Na.
4: 33,5.
3: Nagyon jó.
4: És akkor bekapcsoltam a klímát, és lement 30-ra.
2: Ja.
4: Úgyhogy ebbe tudtam aludni. Tehát muszáj volt dolgoznom.
3: A tepidárium, én így hívom.
4: Gépek, tehát nem, megáll.
3: Persze,
4: megáll.
3: Persze.
4: Jó, de én egy hétig, vagy mennyi ideig nem voltam itt, úgyhogy
3: addig sírjon a szád, azonnal olvasd a híreket.
4: Pedig én tudom, én bírom a meleget, de ez most már kicsit már nekem is sok.
3: De hogy is, az, már túl vagyunk a nehezén, túl vagyunk a így van.
2: Javul a beesési szög.
3: Csak úgy érzed, ez a legjobb.
4: De egyébként ez a beesési szög, meg a magasság sem mindegy, mert Németországban például most voltunk, és 22 fokban fürödtünk a hegyi tóban, és dög meleg volt, mert annyira fönn van...
3: Száraz volt a levegő, nem?
4: Nem, nem, magasan vagy.
3: Mi volt? És?
4: Magasan vagy.
3: Közelebb a naphoz?
2: Persze.
3: Ne viccelj már. Hogyne.
4: Úgy le is égtünk.
2: És hogyha létrára állsz ott a magasban, még melegebb van.
4: Azt nem próbáltuk ki, de majd legközelebb.
2: Na jó, jöjjenek akkor a hírek.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
5: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a 19. kerületben a Vakbottyán utcában befelé a Lehel utca előtt a belső sávban. A H6-os év Dunaharaszti külső és a Közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem jár, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
8: Memory.
1: Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Egyelőre nincs szükség beavatkozásra az áramellátásban. Nyáron indulnak a nagykörút első fejlesztései. Negyedik napja pusztít az erdőtűz Atén közelében. Tovább fokozódik a hőség, a hét legforróbb napjai jönnek. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország az energiaválságban, közölte a miniszterelnök tegnap este a Mavir vezénylőközpontjából. Magyar Péter elmondta, hogy a Paksi Atomerőmű vezérigazgatójának tájékoztatása szerint a Duna vízszintje stagnál, az atomerőmű utolsó turbinája termeli az áramot. A kormányfő még korábban közölte, hogy ha tartani lehet a jelenlegi takarékosságot, akkor továbbra is igaz lesz, hogy nem szükséges, szigorú beavatkozás. Magyar Péter az energiatakarékosság folytatására kérte a vállalatokat, de megjegyezte, továbbra is vannak még olyan cégek, amelyektől elvárják az önkéntes részvételt. Közben egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, tilos a medence feltöltés és a kerti locsolás, valamint az autómosás. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyú állomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Már idén nyáron megkezdődnek a nagykörút első fejlesztései. A Budapesti Közlekedési Központ uniós támogatással alakítja át a József körút egy szakaszát. A kerékpársávok egy része a járdáról az úttestre kerül, így több hely jut a gyalogosoknak, miközben biztonságosabbá válik a biciklis közlekedés. Emellett új parkoló és rakodóhelyeket is kialakítanak, hogy könnyebb legyen az áruszállítás és rendezettebbé váljon a környék. A szeptember elején tartó 30 millió forintos fejlesztés egy nagyobb, a nagykörút teljes megújítását célzó projekt első lépése. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is, a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel, egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették.
1: Időjárás a Rádiókafén.
9: Ma országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés csak a hétvégén várható.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Lehet egy kérdésem?
11: Már meg is volt.
1: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 4-én kedden reggel, 4-8 előtt vagyunk 3 perccel, Kántor Endrével.
6: És Kede Balázssal köszönjük szépen az üzeneteket. Van a tőzsdei hallgató, aki mindig résen van, figyel, és elmondta, hogy az nem lehet, hogy 10, mert 1990 és 2010 között 20 év van. Demszky Gábor 5 cikluson át volt főpolgármester, az 20 év. Igen. Igen, nem figyeltem. Köszönjük szépen a helyre igazítást. Azon túl pedig...
5: Banános írta, kérlek az ilyen zenétől, az Altingőnök gondol. Kimélyetek, mert olyan, mintha valamelyik kollégám autójában ülnék. Hát...
6: Ennyebejnye. Ennyebejnye. Az Altingőn, hát sajnos kiváló az... énekesnőjük, már nem a zenekar tagja, igen. De nagyon-nagyon jó. A zene egyébként pedig ez egy ilyen multikulti mindent bele dolog, úgyhogy nem mindig tetszik mindenkinek minden.
5: Igen. Azt mondja, hogy a Sziasztok a stadion szálloda éttermében is kikapcsolták a légkondit, tegnap 33 fok volt, az energiafogyasztás csökkent, és érdekében a világítással is csinyábának. Lekapcsolták a villanyt a pincérforgóban, ahol semmi természetes fény nincs, a vendégek a szobákat természetesen továbbra is 17 fokra hűtik.
6: A vendégek, igen.
5: A vendégek.
6: Hát ezt nem tudod, amikor ki van rakva, hogy vigyázzunk a vízre, meg kicsit óvatosan a környezetre, és ne használjunk annyi törölközőt, hát ő de, akkor van ott a hotelben, de, és minden nap újjal fog törölközni.
5: Igen, de én azért megvédeném a vendégeket, nem csak ők hibásak, nem is tudom, Olaszországban hol voltam, olyan, talán Trieste-ben, egy szállodában, ahol nagyon sokat adtak erre a zöld szemléletre, és megkértek, hogyha nem muszáj, vagy ki tudom, kibírom két napig is egy törölközővel, akkor hagyjam a törölköző tartón, és akkor nem fognak cserélni. Na most én természetesen rohadtul kibírom, még 3 napot is egy törölközővel. Ott hagytam a törölköző tartón, leszedegették, és kicserélték. Ők, akik meghirdették, és megkértek.
6: Az a szerencsétlen, akit akkor vettek fel, nem tudta.
5: De...
6: Igen, értem, amit mondasz.
5: Érted,
6: de...
5: reggeli meeting, összehívjuk, és azt mondjuk, hogy figyeljetek.
6: De hát nem beszél triesztiül.
5: Nem áll.
6: De csomószor van ilyen sajnos. Nagyon nehéz. A stábban van mindig a gond. A tulajdonosok, mint ahogy tudjuk, Mészáros Lőrinc is a szállodáiba,

0: kapcsolta a szaunát. Ők pontosan tudják, hogy mit kell tenni. Úgyhogy...
1: Igen.
0: Na jó, menjünk, nézzük a budapesti híreket.
2: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
3: Budapest, Budapest, te csodás!
2: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
1: Na most már tényleg elindult a Bubi 3.0. Hétfőtől elindult a megújult MOL Bubi, és minden eddiginél több kerékpárral, sőt, elektromos kerékpárokkal, és azt ígérik, hogy egyszerűbben használható applikációval várja a budapestieket. A cél, hogy minél többen, vagy még többen válasszák a kétkerekű közlekedést. Az új generáció bemutatóján Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, a MOL Bubi 3.0 minőségében és mennyiségében is jobb lesz, mint az elődei.
0: Nem tudom most értelmezni a hírt, mert nem használtam még az újat, ez egyik. A másik, hogy nem tudom, mi van a díjakkal, ami volt, még a kerékpáros klub is tett különböző javaslatokat. Ez nincs a cikkben benne. A harmadik pedig, hogy... hogy nem ültem rajta, és a harmadik az, hogy az applikációra azt mondják, hogy egy jobban és könnyebben használható legyen. Én nem értem, hát az most már egész jó volt, vagy...
1: Jobb lett.
0: Még jobb, hogy? Uh-huh. Vagy miben?
1: Fú, hát...
0: Na ez az, szóval, hogy ezt kéne tesztelni
1: nem
0: rendesen.
1: Tudom, én az applikációt sosem láttam, én egyszer próbáltam az 1.0-át, azt nagyon nehéz volt még az olyan kis
0: emelkedőn is. Az nehéz volt hajtani.
1: Fölhajtani, mint a Szabadsághídnak a púpja.
0: Az nehéz volt, igen, de az azóta nagyon klassz lett.
1: Igen, na hát majd kipróbálok egy olyan villanyasat. Kedves hallgató is írja, ha azt egyszer kipróbálod, akkor véged van, mert nem tudsz leszokni róla.
0: Igen. Azt mondja, hogy a budapesti közlekedésrendészet vezetője szerint, hogyha szigorítanak a szabályokon, akkor autót százait foglalhatnák le. Ezzel tökre egyetértek, pont tegnap is láttam kettőt, amit szemrevételezhetne a közeg, és egész egyszerűen kiemelhetné a forgalomból. Tehát az, ami úgy néz ki, mint egy tintahal, amikor elindul, és csinál egy ilyen 200 méteres ilyen csóvát, tehát azt
1: Nem kell mérni,
0: hát ne viccelj.
1: Csak de... megállítani, három napon belül kérünk egy izét, egy mérési eredményt, és nem tudom. Tehát
0: ezt nem is abban a pillanatban szerintem le kéne foglalni.
1: Hát az nehéz, ugye, mert látványra, hogy fekete, lehet, hogy az úgy fekete, hogy az csak olyan színes, de nem mérgező, vagy valami.
0: De,
1: tehát
0: az
1: ugye
0: nem.
1: A jók azt tudod, hogy milyen. Tehát ez, de azt lehetne kérni tényleg, hogy azt vizsgáltassa be, és az eredményt mutassa be, hogy megfelel-e a környezetvédelmi szabályoknak.
0: Amiről szó van, az a hír, amit lehetett olvasni a Társadalmi Párbeszéd címmel a kormány oldalán. Egy közlekedésbiztonsági kérdőív volt, amit több mint 160 ezeren töltöttek ki. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be, hogyha valóban szigorítani fogják a bizonyos szabálysértések és balesetek szankciórendszerét, hogyha úgy tűnik, hogy ezt szeretné mindenki, és szeptember 9-ig tart ez a felmérés, és a kezdet óta többször elmondta Vitézi Dávid, hogy a válaszadók zöme támogatja az extrém gyorshajtókkal, az illegális közúti versenyek résztvevőivel és a kirívó gyorshajtás miatt bekövetkező balesetek okozóival szembeni keményebb fellépést többek között. Úgyhogy egyébként pedig a Budapesti Rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti főosztályának a vezetője, Léránd Krisztián alezredes, és vele beszélgetett a Telex, és ott mondta el, hogy ő mit tartana helyesnek megoldani. Érdekes egyébként, és szerintem is van egy csomó olyan dolog benne, amit lehet ne foganasítani. Na, azt mondja, mi van még? Karácsony Gergely mit mondott?
1: Azt én nem tudom, én a taxisokat nézegettem.
0: Ja, már megint, na jó, az is jó. Karácsony Gergely csak annyit mondott, hogy Budapest készen áll a szigorításokra, nincs szükség vízkorlátozásra, a lakosságot és a vállalkozásokat takarékos vízhasználatra kérte, és megkezdték az energiatakarékossági intézkedéseket, ezt elmondtuk már a műsorban, lekapcsolták a diszkivilágítást, közlekedési működést átalakítottak, tehát hogy kevesebb energiát fogyasszon, tehát nagyjából ez az, amit mondod. Na mi van a taxisokkal? Még mindig
1: hát,
0: a Ferihegyi sztori.
1: Igen, Ferihegy, meg a 800 forintos plusz, ugye augusztus 3-tól, vagy tegnaptól már a taxisoknak is a behajtási díjat kell fizetni ők a Budapesti
0: reptéren. De nem értem a problémát, amióta felmerült. Annyira bosszantó számomra ez az egész a taxisokkal kapcsolatban. Tehát, hogy ha tudod, hogy odamész a Ferihegyi repülőtérre egy fuvarral, akkor azt mondják, hogy 800 forint lesz a megállás díja mondjuk, vagy a parkolás díja, akkor azt kifizeted, nem? Hát eleve fogsz egy taxit, hogy odamész.
1: Ja.
0: Akkor mi a probléma?
1: Hát mert attól félnek, gondolom, hogy bár szerintem így is már rohadt drága a taxi, hogy ma nem tudom, 8000 forintos cekjed, akkor most 8800 lesz, és ugye a magasabb már az kereslet.
0: De nincs, nincs értelme.
1: Persze, hogy nincs. Csak próbálok valamit.
0: Jó, oké. Oké,
1: na, szóval jó nagy a káosz egyébként, mert hogy ugye ez egy 5 perces időtáv van, amíg elhagyhatod, egyébként a többi autónak is.
0: Így van, mindenkinek. 5 perc után 4400 forintra ugrik.
1: A 30 után meg 6600, uh-huh. És nagyobb forgalom esetén még a taxisok nélkül is nehéz volt beférni az 5 percbe, és már volt nem egy eset, hogy meg kellett nyitni a reptérnek a sorompókat, és leereszteni ezt a dugót, mert egyszerűen nem lehetett. Tehát ugye az nonsens, hogy azért fizessél te fél óra fölötti 6600 forintot, mert egyszerűen nem jutsz ki, mert ott csődület van. Szóval most egy kicsit ilyen...
0: Én nem tudom pontosan felidézni, bár sokszor voltam ott, de igazából ez nem arról szól, hogy egy lépcső választja el attól a résztől, ahol ezt nem kell kifizetni? Tehát az csak ott fönt rögtön a platformon kell kifizetni. Egy lépcsővel lejjebb, hogyha lejössz, ott már nem kell ezt kifizetni.
1: Hát nem egy lépcső, valahol egészen sokat kell gyalogolni.
0: Van egy olyan pont, ahol meg is lehet állni, igen. És le lehet barkolni, igen, az igen, egy igen. Kilométer kb. Igen, 800 méter igen. Egy kilométer, de alapvetően na jó, mindegy.
1: Nem tudom ennek a struktúrát, és soha nem használtam taxit a kimenetelhez, úgyhogy, és annyira meg nem izgatott, hogy ezt átnézzem. Ács Gábor valószínűleg minden részletét tudja ennek, majd őt fogjuk megkérdezni pénteket.
0: De szerintem ezt már kiveséztük.
1: Lehet.
0: Oké, nézzük akkor a továbbiakat.
2: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
2: Na, megnézzük, hogy ez az energiakrízis hogyan hat az ország gazdaságára, a jelen helyzetben milyen kimenetelek lehetségesek, még csak nem is valószínűsítjük, mert bízunk abban, hogy jobbra fordul, bár ugye ez sajnos nem egy olyan probléma, hogy majd jön egy kis eső, és akkor megduzzadnak a folyók, és visszaáll a rend, és lesz víz, meg lesz áram, hanem ez jól láthatóan azért egy tartós probléma. De ezért is érdemes azzal foglalkozni, hogy mennyiben érinti a gazdaságunkat, milyen mélységig, mekkora problémát okozhat ez a helyzet. Bot Péter Ákos segítségét kérjük ebben, a Corvinus Egyetem professzora, egykori jegybank elnök. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Na hát itt ugye lehet számolgatni közvetlen hatásokat, kiadási tételeket, amit ugye rá kell fordítani erre a helyzetre, itt legyen ez egy importenergia számla, vagy a védekezés költségei, vannak közvetettek, ami egy gazdasági visszaesés, vagy növekedés csökkenésből ered. Szóval hogy néz ki az egyenleg, milyen hatásokkal lehet számolni, és melyek azok a forgatókönyvek, amik már kifejezetten rosszul néznek ki, mert mondjuk már egészen komoly hiányt, vagy növekedési áldozatot mutatnak?
3: Hát van a mostani helyzet,
2: igen,
3: amelyik nem tudjuk, hogy meddig tart, és a miniszterelnök már egy 50 milliárdos számot megemlítette, ez az első beszélés nyilván, és azt feltételezi, gondolom, hogy ez egy átmeneti dolog, egy one-off, egyszeri, csak ám az a baj, hogy ezek az egyszeri dolgok, ezek általában ismétlődni szoktak, és egyre nagyobb sűrűséget. Tehát itt arra fel kell készülni, ezt mindenki látja, a gazdaságban, az életmódunkban, különösen a mezőgazdaságban, de mindenkinek, hogy hát részben az energiaszűkösség fellép, részben pedig hát a klimatikus változások miatt egész életmódunk átalakul. Na most ez egy mostani sok, és egy kicsit emlékeztet arra, amikor egy hasonló sok volt a hormuzi szoros miatt, látjuk a következményeit, az volt a kérdés, hogy hogyan érinti a gazdaságot, hát nyilván rosszul, hogy mennyire, hát itt aztán már azon is múlik ugye a kalkuláció, hogy mit gondolunk erről a mostani ügyről, de ez megoldaná az életét nagy esővel Ausztriában, nem túl nagyjal, mondom én, mert akkor jön a másik típusú probléma, akkor is felvetődik egy halom kérdés a magyar gazdaság szerkezetéről és az életmódunkról.
2: Igen, ugye itt egy csomó ipari nagyfogyasztónak is hát önmérsékletet kell egyelőre gyakorolnia, hogy még nincsen nem, vagy nincsen kötelezve arra nézve, hogy csökkentsék az energiafogyasztásokat, de ezt megteszik maguktól. Ugye az ipar az körülbelül egy a 20-1% járó hozzá a gazdasági növekedéshez, tehát azt gondolom, hogyha ez tartósodik, vagy konzerválódik ez a helyzet, azért ez fájhat a növekedést tekintve.
3: Igen, az iparhelyzete nyilván sajátos, mert elég nagy fogyasztó, ott közlekedés is ilyen, ott még nehezebb változtatni. És hát amit említette, hogy a kormányzat most kért, de a minden kormányzatnak megvan az alkotmányos jog, hogy keményen beavatkozzon, és ezt én többször átértem. Hát gyerekkoromban nem volt kellemetlen élmény, szénszünet, nem volt fűtőanyag, és akkor otthon kellett maradnunk. Hát most is ugye a Covid-nál lehetett látni, ha valami gond van, akkor az államnak kötelessége. Most egyelőre kér, és a cégek, na most ugye itt a cégeknek a motiváció sokféle, de én nagyon remélem, hogy ha a cégvezető, aki esetleg minket hallgat, munkában menet, az végül fut a fejében, hogy ugye rendben van a business continuity terve. Mert a folytonossági tervbe az is bele tartozik, ha bármi történik, állami beavatkozás miatt, vagy technikai ok miatt, tehát elmi az áram. Hát ez azért az fennállásom alatt többször előfordult, hosszú fennállásom alatt, és lehet mondani, hogy az egy korábbi rendszer volt, és tervgazdaság, és merev, a piacgazdaságban nem így van, hát a piacgazdaság is tud merev lenni, pláne hogyha elég ostoba módon be is merevítik, például az árakat, erre a bizonyos rezsicsökkentés néven eladott politikai termék keretében, amitől azonnal meg kellene szabadulni, mondom én, és hát én csak reménykedem, hogy minden krízisnek van néha a pozitív hozadéka, hogy ez most ráébreszti a döntéshozókat is, meg a társadalmat is, hogy ezt így nem lehet folytatni.
2: Igen. A gazdasági helyzetre való visszahatása, én továbbra is ezt elég izgalmasnak és kérdésesnek tartom, hogy ott a német probléma, már korábban számolt, vagy beszámoltunk róla, hogy a Rajna vízállása is olyan, hogy ott a hajó fuvarozás oly mértékig lecsökkent, hogy már ugye először csak kisebb tételekbe lehetett fuvarozni, de most már az ipari termelőknek kell leállniuk, hogy ne torlódjon fel az az árukészlet, amit nem tud elszállítani a hajós forgalom. Tehát ott már van egy ilyen érzékelhető hatása a gazdaságra. Ez nálunk milyen szinteknél valósulhat meg, vagy kezdhet láthatóvá válni, tudunk-e ilyet?
3: Igen, hát van egy nagy logisztikai probléma, és ez egy részben a vízzel kapcsolatos a hajózás, a részben a víz miatti áram kiesése, ugye Paks, egy, jó, hogy nincsen kettő.
2: Igen.
3: És az esetleg segíthet, hogy a cégeknél, főleg az iparvállalatoknál szokott lenni nyári leállás, az tervezett, de azt lehet módosítani némileg. Tehát mondjuk, ha ez az augusztusban kiesik annyi, amennyi energia, de átütemezik az ütemtervet és a termelési programokat, és most kezdenek hozzá a nagyjavításhoz, a vakációkhoz, akkor elvileg azt gondolom, hogy az év végére be tudja hozni az ipar egy részét nem. Hát a mezőgazdaság az egy más ügy, az ember ez nem nagyon ért, de hát azt látjuk, hogy az a fajta kultúra, ami még hát 20-30 évvel ezelőtt, ugye kukorica, búza, hát ez volt a húzó
2: Igen.
3: erő, meg állattartás. Hát én most beszéltem egy vállalkozóval, akinek kecskéi, meg birkái vannak, és elég igénytelen állatalmány. Nincsen hozzá, amivel etesse őket. Uh-huh, uh-huh. Már az sincsen. Na, csak azért mondom, hogy itt az ágazatokat nagyon nehéz összerakni, de az ipart említette, ott annyiban, hát még a korábbi emlékeim alapján is azt gondolom, hogy a cégek jelentős része az tud a terhelése valamennyit játszani. Hát a szolgáltatóknál egészen más a helyzet, a vízgáz és egyebeknél ott pedig irdatlan felelősség és munkateher van rajtuk. Tehát a adatokban ez látszani fog, hogyne. Hát igen, hát említette már az importot. Hát importálni kell, eddig is importfüggő volt Magyarország, most a legrosszabb pillanatban kell nyilván vásárolni, és hát elérhető minden a piacon, csak drága. Úgyhogy ez bizony meg fogja hát tolni az importszámlát, és ez megjelenik még a statisztikában is, az a legkevésbé izgat engem, de hát a GDP-nek a netto export része, ez például nyilván rontani fog, és hát a termelés kiesés. Ezt tudjuk most. Na most, amit mi nem tudunk, azért az a folytatás, mert hát a csuda se tudja, hogy ezután mi fog jönni, és még az ember hát nézi nagy kerek szemekkel, hogy a rendszerből kifelejtett 1000 milliárdok, mint a vízgazdálkodásban, vagy az elektronikus hálózatfejlesztésben, azokkal mi lesz, mert azokat a következő 1-2-3-4-5 évben vissza kell rakni.
2: Igen.
1: Vissza kell rakni, és ugye arról sem beszélünk, mert ezek a hirtelen hatások, amikről most szó van. Mennyit importálunk, honnan importálunk, amikor rászorul az ország például, és nem süt olyan jól a nap, mint most az elmúlt napokban, ahol voltak olyan pontok, ahol 100%-ban napenergia hajtotta az országot. Akkor mit csinálunk? Viszont a másik oldal az, hogy miért nem foglalkozunk azzal, vagy foglalkozunk, csak egy kicsit erőteljesebben kéne kommunikálni talán, hogy meg elkezdeni cselekedni, hogy megoldjuk azokat a szigeteléseket, amivel passzívan is tudjuk a védekezést folytatni.
3: Igen, igen. Hát ugye itt óriási feladatok vannak az energiamix egyfelől, mert csak azért is, mert például, ha most leáll valamelyik rendszer, egy szivattyú, akkor nem tragédia, de hát akkor beindítjuk a dízel motort. Hoppá, de nincsen dízel a piacon egész más okok miatt, háborús okok miatt, meg Hormuz miatt. A legjobb lett volna, hogyha nem ennyire energiaigényes a magyar gazdaság, a magyar társadalom, és akkor itt valóban mind a három nagy szektor, tehát az ipart meg kell nézni. Ott A cégek megtakarítanak, nem az a probléma, az a probléma, hogy energiaigényes ágazatok fejlődtek ki, tehát azok rontanak a mutatókon, ugye mások a közlekedés, előregedett parkkal, és mindenfajta problémával, hát hogy most a gördülő ágazatokat most ugye tudunk, de hát ott is minden változtatás, minden reform az 2-3 év múlva jelenik. Most megrendelnek egy villanymozdonyt, nem tudom mennyi a leszállítási idő, mondjuk 2,5 év, tehát szóval ezek velünk fognak élni, és a lakosság a harmadik. Na most itt az már említettem ezt a rezsicsökkentés ügyet, mert itt ez egy ilyen öngól, tehát a lakosság tulajdonképpen még a nagyon kevésbé képzett emberek is ugranak az árjelekre. Hát ha többe kerül valami, hát akkor takarékoskodik vele, mert muszájból. Na most, ugye itt a smart metering, hát most már minden rendes országban terjednek ezek. Rengeteg uniós forrás lehetett volna az okos mérőkhöz kapni eddig is. Az része volt ennek az RRF-nek nevű csomagnak, amitől a kormány, az Orbán kormány zárta magát ideológia és egyéb személyes okok miatt. És mennyit segítene most rajtunk, hogyha nem a miniszternek kellene kérni az embereket, hogy mikor ne fogyasszanak, hanem egyszerűen a kis mutatócska jelezni, na ott most lépsz át a magasabb tarifájú sávba, és akkor hoppá, akkor most nem kell mostanom nekem a
2: nem beprogramozom hajnal 2 órára, amikor majd, délre mondjuk, amikor a napelem így van, pontosan.
3: Igen, már most én mondtam napelemet, ahhoz meg azt kell, hogy tárolási kapacitásad. Egyik hallgatom erről itt egy ragyogó dolgozatot, nem óriási ügy, tehát nem nemzetgazdasági tétel, pár százmillió dollárocska vagy euró kiépíteni azt a hálózatot, ami megoldja azt, hogy a nap az nem mindig süt, a szél pedig nem mindig fúj. Na most a szél, említem, az politikailag el volt nyomva, nem egészen tudom miért. Itt van a alattunk levő föld, amelyiknek a kihasználása elég vontatottan halad, most ezek mind beléptek volna, vagy belépnének, most azért hát a jövő előttünk áll, még az nincsen elrontva, akkor azért ez a mix azonnal javulna, mert nem függene annyira egy tényezőtől, pláne egy olyantól, amire azt gondoltuk, hát én magam is azt gondoltam, hogy az atomenergia az olyan, amilyen, de legalább az időjárástól nagyobb rész független. Hát nem.
2: Nem.
1: Igen.
2: Oké, hát ennyit tudunk most, és hát ugye bizonytalan a kimenetel, hogyha csak szurkolni tudunk, hogy ne fajuljon el jobban.
3: Igen, és azért cselekedni, hát és cselekedni. Szerintem mindenki. A kormányzati szinten is kemény munkát folytatnak, de én azt gondolom, hogy itt az egész árazáshoz hozzá kell nyúlni. Tehát ezt fel kell használni, ezt a pillanatot arra, hogy egy csomó ostobossággal leszámoljunk.
2: Így van. Oké, köszönjük szépen, professzor úr, beszélgettünk, szép napot kívánunk.
3: Köszönöm szépen.
2: Minden jót, viszontlátásra. Volt Péter Ákos, a Corvinus Egyetem professzor emeritusával, egykori jegybankelnökkel váltottunk pár szót.
1: Kedves hallgató kérdezi, hogy melyik a nem energiaigényes ágazat, és mi a gazdasági értéke mostaniakkal szemben. Összefoglalva szerintem arról van szó, hogy a magasabb hozzáadott értékű műveletek, például egy autó kialakításánál a tervezés, az összes olyan dolog, ami nem az összeszerelés, az például sokkal kevésbé energiaigényes, viszont sokkal drágább. Tehát ilyesmire gondolhatod szerintem.
2: Igen.
1: Pont Péter Ákos, amikor mondta, tehát így értette ezt.
2: Azt mondja, hogy az eső, aki a kicsit nem becsüli, az simogassa.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
4: Lehet egy kérdésem?
0: Már meg is volt.
4: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek. Addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén. Franz Kafka, az átváltozás.
6: Gregor Samsa az utazóügynök egy reggel fényes fekete bogárrá változik. A családja ezt nem nézi jó szemmel, ami felettébb értető hozzáállás, ám a família érzelmei idővel átcsapnak a teljes elutasításba, ami családon belül sűrűn előfordul, de azért aggályos.
5: Javasolt vélemény.
6: Engem gyíkkel változtatott, de már elmúlt.
4: Hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját.
7: Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema! Minden délután. Nem a vizelés, a sorozat. 15-15-kor. Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
10: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
9: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
13: Rádiókafé. Van barátod.
14: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Fétlesszel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
9: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
15: Ahol széles a paletta.

0: Na, érkezett egy jó pár hozzászólás a kedves hallgatóktól.
1: Új zene, ezt még nem hallottam, de nem rossz, írja Mérnök például az előbbi szerzeményre. Aztán sok lépcső az, mert az másik parkoló, de ott is fizetni kell, csak kevesebbet, írja a banános. Ja, igen, arra ugye, hogy hol lehet kívül megállni a repülőtérnél, ahol lehet kibeszállni, és akkor esetleg gyalogosan.
0: Igen, olyan hozzászólás is érkezett, hogy az nonsens, hogy nincs ingyenes drop-off sáv a reptéri terminál mellett. Szerinte ez balkáni maffia üzletmenet. Úgyhogy, igen.
1: Aztán azt mondja, hogy én alapból utálom, ahol a taxisok állandóan sírnak és kivételezettek, de amikor taxival megyek ki és áfás számát kell kérjek a költségelszámolásom miatt, akkor simán kicsúszhat az 5 percből, amit nem fog előre látni, és az neki akkor egy elég combos bukó, hogy mennyi ilyen van, nem tudom, írja.
0: Igen, mert hogy azt mondják a kedves hallgatók, hogy ezt nem tudja a fix tarifába beletenni.
1: Az meg a másik. Igen, ugye, hogy az fix tarifa, tehát az nem úgy van, hogy csak, hogy hát igen, hát ezért béna egy mindenféle fix tarifa, ez megint a piacnak a megerőszakolása, és akkor most itt van egy olyan helyzet, ugye, hogy nem lehet rugalmasan kezelni a
0: hát úgy kezdődött az egész pontosan, hogy ezekkel a fix tarifákkal, amiket, na jó, igen. Az egyébként, hogy hol lehet odahajtani, és hol nem lehet odahajtani a repülőterekhez, az szerintem változó, repülőtér függő. Lehet, hogy ilyen ingyenes drop-off sáv mindenhol van, ezt, de nem vagyok benne teljesen biztos, és, illetve hogy az, mit jelent az a drop-off sáv, hogy az mennyire van közel magához
1: mennyire
0: a terminál. Drop-off lehet, csak hogy mennyire van közel a terminálhoz, mert én több olyan helyen voltam, ahova nem lehetett megközelíteni, és még egy ilyen jó 10-15 perces séta volt, amíg odaértél, de ez egy ilyen. Na.
1: Na, próbálkozzunk, megpróbáljuk elérni a következő interjú alanyunkat, hogy a gyógyszerek tárolásáról beszélgessünk, mert az a 40 fok azért őket is, vagy azokat is érinti.

0: hallgatod ezt a műsort.
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben.
1: Millás reggeli.
2: Nyári szabadságolás, meleg és hőkupola elvitte a következő interjúnkat, úgyhogy ez előfordul néha, sajnos, de jövünk nem sokára vissza, mert először jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet eljutni parkolóőrzéstől egy milliárdos árbevételű vállalatcsoportig, mert hogy ma már közel 450 főt foglalkoztat, és évi 5-6 milliárd forintos árbevételű vállalatcsoportot vezet az az úriember, aki érkezik ide hozzánk a stúdióba, és gyakorlatilag egy ilyen igazi sikertörténet az övé, amikről filmeket is szoktunk látni, ugye, hogy elindul valaki,
3: igen,
2: van egy jó
3: szerencsét
2: ötlete,
3: próbál.
2: Szerencsét próbál, van egy jó ötlete, vagy van kitartása, igen, vagy van egy jó meglátása, szóval van egy jó sztori. Úgyhogy Hajós István, a Justice ügyvezető tulajdonosa és az Egy lépéssel több alapítvány alapítója érkezik ide hozzánk a stúdióba.
3: Közben azt írja a hallgató, Bécsben 15 perc ingyenes behajtás az antiparcsőz terminálhoz. Mindenkinek taxi, magánszemély, mi itt szoktuk egymást, családot is felvenni érkezéskor, gyorsan kimegy mindenki, általában gördülékeny ott a forgalom.
2: Ez Bécs, például Luton, amit kedves hallgató írt, hogy ő is busszal megy oda ki felvenni. Tehát Lutonban szerintem, ha jól emlékszem, akkor ott azért egy jó combosat kell sétálni, amíg autóval bárhova oda lehet jutni, de rengeteg különböző példa van, úgyhogy működik ilyen és olyan rendszer is. Én azt tartom jónak, hogyha van egy ilyen rendszer, és azt mondják, hogy van egy behajtási díj, akkor azt könnyedén meg kéne ugrani. Tehát ez egy tök vicces dolog, hogy van egy behajtási díj, és nem tudjuk megoldani.
3: Igen.
2: Nem tudjuk megugrani. Tessék, itt van Andika.
4: Képzeljétek, mi történt?
2: Na, mi történt?
4: Lefagyott a billentyűzetem.
2: Ebbe a melegbe. Hogy a csodába.
4: Most próbálja Szabi megoldani.
3: Furcsa, nekem tegnap az autóban a navigáció volt olyan, ugye a tükrözött telefonos, tehát nem saját, ja, hogy ilyen olyan úgy laggolt, hogy már rég nem ott voltam, mire ilyen döccent egyet, és ilyen fényképszerűen így kicsit frissített, akkor egy másik helyzetet jelentett meg. Azért nem láttam még tőle ilyet, de ezt én is a melegre fogtam. Azt mondja, hogy...
2: Memmingen Airport, Kiss&Go parkoló. 10 perc ingyenes, de melyik az a parkoló, és milyen közel van a terminálhoz? Ez volt a kérdés. Tehát, hogy ezt nagyon fontos lenne tudni, hogy hiába írják ide, mert ezt nem ismerjük ezt.
3: Memmingeni parkoló.
2: Tehát úgy néz ki, hogy kiszállsz az autóból, és utána kinyitod a, bemész a forgóajtón, és ott vagy bent, vagy hogy? Tehát, hogy vagy a Kiss&Go parkoló, az hány méterre van magától a terminától.
4: A Gábor biztos tudná.
2: Azt biztos tudná. De nincs itt majd... a Gábor.
4: Én majdnem utaztam Memmingenbe.
2: Közülünk te vagy a legközelebb. Én még majdnem se mentem oda.
3: 30 másodperc.
2: Köszönjük szépen az információt.
3: Csodás az, akkor tényleg ott van a bejáratnál.
2: Egyelőre Bécs és Memmingen vezet, és Luton pedig nagyon csúnyán veszít ahhoz képest, és Budapest pedig 800 forinttal. 800 forint a csók, kérem szépen, Budapest. Igen. Ez a különbség.
3: Na, viszont milyen közel vagyunk a hírekhez?
2: Igen, így van. Milyen közel?
3: Egy kis szennyúz. Jöjjön.
4: Ja.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: A világ Szegeden találkozik.
7: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
6: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
7: a világ sikerű Bastille,
6: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
7: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
5: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON. A jazz piknik és a jövő energiája.
8: Ez a dal ismerős, ugye?
9: Ha én rózsa volnék.
8: Na és ez?
9: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
8: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
10: Jó reggelt kívánok! Budapesten a 165-ös autóbusz terhelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót közműjavítás miatt. Élénk a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként a nagyobb csomópontoknál. A H6-os hév Dunaharaszti külső és a Közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani, mert elektromos közművet építenek. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál, ezért a forgalom egy sávon váltakozva halad. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádiókafén.
12: Stabil az ország áramellátása. Új nyugtaadási szabályok lépnek életbe szeptembertől. Folytatódik a szúnyogírtás. Marad ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztás. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagy vállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilia Bolyán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Szeptember 1-től minden vállalkozásnak adatot kell szolgáltatnia a NAV felé, a kézzel vagy számítógéppel kiállított nyugtákról is. Az adatokat a nyugta kiállítását követő 3 napon belül kell elküldeni az adóhatóságnak. A NAV ugyanakkor évvégéig türelmi időszakot biztosít, a revizorok még nem bírságolnak, hanem segítik a vállalkozásokat az átállásban. A kötelezettség teljesíthető az ingyenes e-pénztár gép alkalmazással, a Kobak webes felületén vagy gépi kapcsolaton keresztül. 2027. január 1-től azonban már bírság is kiszabható a szabályok megszegése esetén. 8 megye 43 településén és a Tiszatónál írtják a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófavédelem. Békés és Csongrád Csanád megye egyes holtágaiban biológiai gyérítést végeznek. Míg a Baranya Csongrád Csanád Fejér és Somogy megyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. Újabb incidens történt a világ egyik legfontosabb hajózási útvonalán, a Hormuzi szorosban. A brit haditengerészet biztonsági szolgálata szerint egy ismeretlen eredetű lövedék talált el egy teherhajót Omán partjainál. Sérültekről vagy károkról egyelőre nem érkezett hivatalos információ. A hatóságok vizsgálják az esetet. A Hormuzi szoros a globális olaj és gázszállítás egyik legfontosabb útvonala, ahol az elmúlt időszakban többször is kiéleződött a feszültség Irán és az Egyesült Államok között.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41 fok között alakul, a Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tisza tó 27 fokos. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Café 98.0-án. Azt mondja, hogy augusztus 4-e kedd reggel van, 8 óra 6 perc, itt van Kántor Endre.
5: És Gede Balázs, a kedves hallgatók pedig üzenek nekünk 0636 980 980, illetve info@millasreggeli.hu, vagy van nekünk a messengerünk is, ahova szintén érkezett üzenet. Úgy tűnik egyébként, hogy jó pár olyan repülőtér van, ahol közel van ez az úgynevezett kiszengó parkoló, és ingyenes a belépést. Valaki pontosítja a Bécsit.
4: Igen, mert hogy az is ilyen, csak elhangzott ugye a 15 perc, ami 10 perc valójában, addig lehet ingyenesen behajtani a terminál épületek elé, és sokszor járt ott a közelmúltban, és most neten is ellenőrizte, úgyhogy ez biztos írja nekünk. Vitya, nagyon köszönjük.
5: Oké, köszönjük szépen ezeket az információkat, illetve Enikőnek azt is, hogy pontosan leírta, hogy hogyan van most az új MOL Bubi bérlet. A klasszikus
4: Mubi?
5: A klasszikus MOL Bubi bérlet, ugye, ami nem az elektromos bringákra vonatkozik. Ugye ezzel egyszerre akár 2 biciklit is lehet bérelni, és a használat az első 30 percben díjmentes, a havi bérlet ára pedig 2500 forint, ugye korábban ez volt 1000 forintos áron elérhető, és akkor ez drágult. A Budapest Go alkalmazásban érvényes havi vagy hosszabb időtartamú Budapesten használható közösségi közlekedési bérlettel rendelkező pedig 2000 forintért vásárolhatják meg kedvezményesen, úgyhogy így lehet, illetve van évesített bérlet is, ami még olcsóbb, mert azt hiszem az 17000 forint. Az elektromos rásegítésűnél pedig drágább a bérlet, ott úgy van, hogy ott nincs feloldási díj, az első 15 percben díjmentes, a bérletesek számára utána 60 forint per perc, egyébként 4500 forint per hó az elektromos bérlet, úgyhogy hát az már egy olyan határvonal szerintem. Lehet, hogy sokan fogják ezt is használni, és kiváltják vele a más budapesti közlekedési módokat, így aztán megéri. Tehát el kell számolgatni, el kell matekolni, hogy hogy éri meg jobban.
1: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli.
4: Azt számolom, hogy lehet, hogy még 180-at se, mert a közlekedés és a parkolás ugye azért az a téma most valahol itt marad. Azért, mert ugye egy olyan cég sztorival jövünk most, és arról fogunk beszélgetni, ahol az alapító tulajdonos parkoló őrként kezdte a pályafutását, vagy a karrierjét, igen, és aztán onnan jöttek azok az ötletek, amelyek később, vagy mára egy több milliárdos árbevételű vállalatcsoport vezetőjévé tette. Hajós István a vendégünk, Justice-ek ügyvezető tulajdonosa, és az Egy lépéssel több alapítvány alapítója, majd erről is lesz szó az alapítványról. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást.
4: Na, ez egy ilyen igazi szörfmény.

0: még sportoltam aktívabban, hívtak dolgozni egy nagyon kedves barátom, aki a mesterem is, Lázár László, és egy biztosított egy motoros találkozót egyébként, ez az volt, és akkor ott a VIP parkolónak az autóit őrizhettem, és hát ez nekem akkor fantasztikus élmény volt.
1: Azért komoly alakok, komoly autókkal, ugye azért az nem rossz egy fiatalembernek.
0: Így van, hát akkor még nem voltak telefonom, már olyan telefonok, hogy fotózgassunk, úgyhogy az emlékeimben fotóztam le ezeket a képeket, pillanatokat, de mai napig előttem van az első autó, hogy beengedem, ahogy segítek neki leparkolni. Aha. És ezt én akkor nagyon élveztem.
1: Aha. És akkor ezt egy darabig csináltad, mint munka, de azért ott láttál olyan dolgokat, ami nem tudom, hiányossága volt a szervezésnek? Vagy honnan jött az ötlet, hogy céget alapítsál, és valahogy máshogy csináld ezt a dolgot?
0: Alapvetően több területen kipróbáltam magam, ezután ugye jöttek a 2000-es évekre jellemző éjszakai szórakozó helyek, és ott találtam először egy olyan rést, hogy felmerült az igény egy picit már a 90-es évektől eltérő, talán kicsit szolidabb, modernebb éjszakai szórakozóhely őrzésre, ami nem biztos, hogy csak erő és hatalmi ágon szerveződött, és tudtunk egy olyan minőséget szolgáltatni, amire igény lett egyre több szórakozóhelyen, és igazából ott kezdtem el először saját csapatot szervezni, úgymond, akikkel hétről hétre dolgoztunk, majd pedig nyilván én már nem fix helyen voltam, hanem a helyek között jártam, amikor már 5-6 helyet biztosítottunk, szórakozóhelyet, és akkor mindenhova mentem ellenőrizni, de ugye az még mindig ez a klasszikus éjszakai munka volt, és ezért onnan is kifele jöttem, mert azért azzal együtt jártak a problémák, a balhék, és azt hosszú távon láttam, hogy ez nem biztos, hogy kifizetődő lesz.
2: Ez az őrzésvédelem volt akkor konkrétan.
0: Igen.
2: És most, hogy az VIP parkolót említetted, az mindig is foglalkoztatott engem, hogy miért nem terjedt el vajon ez a valet parking Magyarországon, vagy itt Európában. Ugye az Egyesült Államokban azt lehet látni gyakorlatilag, hogy nagyon sok helyen az van, az ember kiszáll, odaadja a kulcsot, és úgy parkolna. Onnantól kezdve neki nem kell foglalkozni semmivel. Itthon meg hát nem annyira. Ez egy
1: vagy csak kevés helyen, mert van.
2: Kevés helyen, igen.
1: De kevés helyen, igen.
2: Inkább egy bizalmi kérdés, vagy nem tudom, hogy látod.
0: Nem is tudom, hogy bizalmi vagy anyagi kérdése, hogy még plusz pénzt fizessünk azért, hogy valaki elviszi az autónkat, pedig abszolút lenne létjogosultsága, meg hát a belvárosok nyilván a világon mindenhol kevés parkolóhelyen rendelkeznek, úgyhogy ez szerintem például fiatal vállalkozóknak üzenem, hogy én azt gondolom, hogy ez egy abszolút rés itt a magyar piacon.
1: És akkor kijöttél az éjszakából, mert hogy az egy kicsit szándékaid ellenére is bármennyire próbáltad azt gondolom kulturáltan, vagy más jellegűvel csinálni, ahogy te fogalmaztál, ugye nem csak az erőpozíciójából, hát azért nem kerülhető el az a fajta élet, ami ott zajlik. Mi jött ezután?
0: Ezután jöttek sportrendezvények, illetve egy nagyon szerencsés kapcsolatnak, találkozásnak köszönhetően egy osztrák banknak a követeléskezelési rendszerének az üzemeltetése, amikor is ilyen 2010 körül ugye beborult hitelállományokkal foglalkozni kellett, és hát, hogy ők...
1: Ez nem egy hálás feladat.
0: Nem, én alapvetően a cégeseket is vállaltam, mert én egyszer elvállaltam egy magánszemély követelést, és akkor én voltam ilyen idős néniknél, meg ahol fölvette az unokája ugye hitelt, hogy nem is tudott róla a nagymama, meg egyebek, és hát én hazamentem, és akkor mondtam, hogy én ezt nem tudom csinálni. Ráadásul nekem is volt akkor hitelem, tehát úgymond igen, a másik oldal is ott voltam. Tehát mondtam, hogy ez nem nekem való, mert hát én annak a nénének tudom, a anyagát nem adtam le, valami 4-5 hónapig már össze-vissza keresték rajtam, mert húztam az időt, hogy nehogy bajba kerüljön szegény, tehát nem biztos, hogy én vagyok a leghatékonyabb követeléskezelő. Úgyhogy a céges ügyeket azt viszont jobban szerettem, ott mondjam, mert volt őrzés, bedőlt lakóparkok, építkezések, ott azért már csibészek voltak a túloldalon, velük lehet lehetett másképp beszélni, tehát hogy ők velük lehetett jó egyességeket kötni.
1: Aha, világos. Hogyan nőtt akkorára a cégcsoport, hogy ugye, ahogy említettük, ma közel 450 főt foglalkoztatsz, vagy az a cég, és 5-6 milliárd forintos árbevételű a vállalatcsoport.
0: Igazából ez egy piaci akvizíciónak köszönhető, tehát a mi alapcégcsoportunk 2024-ben egy olyan pozícióba került szintén, itt nem véletlen emlegetem a szerencsét és a szerencsés találkozásokat, mert szerintem az életben, az üzleti életben a szerencse az egy nagyon-nagyon

0: fontos faktor. Uh-huh. Legalábbis az én életemet végig kíséri, reméljük még sokáig végig is fogja.
1: Hogy... És gondolom, itt a helyzetek meg szituációkra gondolsz, tehát nem arra, igen, hogy találkozás... csinálok egy vállalatot, igen. És ülök, hogy rátomázlim van, és jön egy
2: marha.
0: Nem, nagyon-nagyon sokat kell menni, és mindig szoktam mondani, akár a menedzsmentemben is, hogy 100 találkozóra kell elmenni, és abból 99 tök felesleges. Igen. De azt az egyet keresed. És ez az egy több évente egyszer jön el, amikor tényleg egy olyan lehetőséggel találod magad szembe.
1: És az úgy mondott lesz a szerencse, tehát ez a mindenki így a saját van. Szerencséjének kovácsa azért az olyan, hogy tehát nem a sült galambszerű házhoz jövő szerencse.
2: Igen, az kérdés, hogy hogy definiáljuk
1: igen,
2: ezt,
1: mert igen, ez
2: szerintem
1: érdekes,
2: beletetted
1: nagyon,
2: a munkát, beleteszed. Mások ezt ilyen szépen networkingnek hívják, a folyamatosan találkozgatás, emberek megismerése és a lehetőségeknek a felmérése. Aztán, hogy lesz-e belőle valami, ahogy te mondtad, az már egy kérdés.
0: Amellett, hogy ilyenkor azért az emberi oldalt se felejtsük, amellett, hogy nem lesz üzlet belőle, de mondjuk nagyon jó ismerettségekre, jó kapcsolatokra, akár haveri kapcsolatokra
1: lehet szerteni. Hogy nem lesz üzlet rögtön, de aztán valahol akár 2-3 több év múlva
0: lehet, kerül. Lehet, ez egy hosszú távú befektetés, én mindig azt mondom, aki gyorsan akar sikert, és a mai fiataloknak szerintem ez a legnagyobb démonja talán, hogy ugye azonnal és nagyon gyorsan szeretnének sok mindent elérni, és ez nem sikerülhet mindenkinek, ezért sok a csalódott fiatal, őket mindig erre szoktam bíztatni, uh-huh. hogy legyenek türelmesek, várjanak, építsék föl magukat, szerezzenek tapasztalatot, és utána vágjanak mondjuk bele egy vállalkozásba.
1: De akkor vissza az akvizícióhoz, ez milyen cég volt, amit szereztetek?
0: Ez maga a Justice Security, aha. aminek egyébként Kovács György volt az alapítója. Ez egy nagyon szépen tudatosan, struktúráltan felépített piaci cég. Ezt azért hangsúlyozom, mert azért aki a vagyonvédelmi piacot uh-huh. ismeri, azért tudja, hogy egy elég koncentrált piac, mondjuk így.
1: Nagyon szépen fogalmazol, igen.
0: Azt hiszem,
1: vagy az, ami... volt eddig remélhetőleg, és most már talán inkább versenyszerűvé válhat. Vagy ezt nehéz lebontogatni, ezt a kialakult struktúrát?
0: Ebben a korban már a tündérmességben kevésbé hiszünk, meglátjuk, nyitottan aha. várjuk a piac alakulását. Szóval, hogy úgy alakult, hogy ő egész egyszerűen 60 év fölött volt, és úgy döntött, hogy nyugdíjba megy, és eladja a cégét. Azt hiszem, az a mindent elmondok, hogy egyetlen egy közbeszerzése vagy állami megrendelése sem volt a cégcsoportnak, abszolút a piacról élt, uh-huh. és hát azonnal fölismertem ebbe azt a lehetőséget, hogy ez idézőjelben bármi áron kell, mert ez lehet egy olyan pont, egy olyan pozíció a piacon, ami önállóvá tud tenni egyrészt, illetve ahol van tere, van lehetősége az én innovatív digitális vagyonvédelem irányába mutató törekvéseimnek, hiszen itt már maga a cégben van nagyon régóta egy Poseidon kassza megfigyelő rendszer, ami egyébként nagyon sok áruházban működik, és ami vásárlási tevékenységünket is tudja elemezni. Úgyhogy itt nagyon jó szinergiák találkoztak, és akkor egy közel másfél-két éves közös üzemeltetés után tavaly már teljesen hozzánk került, és az mi alapcégcsoportunk, amely Vestion cégcsoport volt, az így hát duplájára nőtt, meg a vásárlás közben még egy jó nagyot növekedett, szóval egy nagyon nehéz másfél-két éven vagyunk túl, de mm-hmm. pozitív értelemben.
1: Nyilván, hát ezeket integrálni, ezeket a
2: ez dolgok. Volt az előző tulajdonosnak a szándéka, hogy így közös üzemeltetést legyen először, és akkor úgy szálljon ki, tehát ő, amikor értékesítette a céget, érdekelt, hogy mi lesz vele a céggel, vagy
0: három kérője is volt a cégcsoportnak, és elvileg azért is döntött mellettünk, vagy az általam képviselt cégcsoport mellett, mert hogy látta azt a digitális és innovációs törekvést, ami majd tovább tudja vinni az ő gyermekét, mert azt gondolom, hogy ő talán gyermekeként is tekint teljesen jogosan erre a cégcsoportra, hiszen vallom azt, hogy aki a klasszikus, hagyományos vagyonvédelemben gondolkodik, tehát hogy minél több biztonsági őrt adjak el egy helyre, annak nem biztos, hogy hosszú távon van létjogosultsága ezen a piacon már. Én ugye a Nemzetközi Robotikai Szövetségnek is tagja vagyok, nagyon sok kiállítást járok, és én csak nézem a trendeket. Tehát mindig szoktam mondani, nem találok én föl semmit, mm-hmm. csak nézem a világot, hogy hogy alakul a biztonsági piaca.
1: A cégbe és a működésbe.
0: Abszolút.
1: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, egy picit beszéljünk erről, hogy hol tart ez a terület az innovációba, a digitalizációba, hogy itt már említettél kamerarendszer, de hát gondolom számos más olyan eszközt.
2: Igen, ez a Poseidon, ez mi volt?
1: Igen, tehát ez kit figyel egyébként a vásárlók mozgását, és abból lehet következtetni, vagy azt, aki
0: nem.
1: Fizetés nélkül szeretne esetleg...
0: Nem, ő egy algoritmus, ami kassza eseményeket fizet, ja, vagy figyel, bocsánat, és abból tudjuk szűrni a gyanús eseményeket. Tehát példát mondok, nem tudom, egy adott pénztárosnál, ez egy régi példa, mondjuk annyi gyufát adott el egy maga, mint az összes többi pénztáros összesen, akkor az gyanús lett, és hát bizony sajnos kiderült, hogy mondjuk ő az ismerős, amikor bejött, akkor a gyufás dobozt húzgálta át a leolvasónál, és ugye csúsztatta mellette ki a termékeket.
1: Az ismerős pakolta el a karajt, meg a...
2: van ilyen, van. Hogy is van az a répázás? Dehogy nem. Dehogy a polgármester úr. Na mindegy, izgalmas.
0: Most a krumplizás a fő.
2: Krumpli, az
0: ugye
2: is,
0: igen. A önkiszolgáló kasszáknál, ugye hát, hogy az édes burgonyát visszük, de a legolcsóbb sima burgonya címkével, és utána még mondhatjuk is, hogy bocsánat, tehát össze kell értem, mert krumpli.
1: Hát hülyének ér lenni, ugye?
2: Krumpli, ugye? A legdrágább almákat hát is el lehet, a Pink Lady-t is el lehet vinni a kilós almárban, tudja
0: szóval ez
2: ezt a magyar.
0: Ez a kihívás egyébként, hogy ezek a kamerák mondjuk a önkiszolgáló kasszáknál felismerjék ezeket a termékeket, főleg ha mondjuk egy zacskóba vannak, tehát hogy azért az egy elég nehéz technika,
1: igen, abszolút,
0: megoldás
1: abszolút
0: lesz.
1: Jó, mi még? Tehát el tudom képzelni, hogy objektumőrzésnél lehet drónokat, de inkább te meséljünk erről, ne én ötletelj.
0: A drón technológia, illetve a robot technológia két fő irány. Mi a drón technológiával annyira nem foglalkozunk, üzemeltetni szeretnénk, van most két cég is a piacon, akik már önrepülő, teljesen automata rendszerrel kínálnak szolgáltatásokat.
1: Tehát az azt jelenti, hogy nyomok egy entert, és ő bejárja az objektumot, lenézi, nyilván naplózza, fölveszi,
0: leszáll,
1: fölszáll, tölti magát,
0: megy. Amiben én vagyok talán úttörő, hiszen emlékszem, a 2019-20 környéken kezdtem el a robotokkal foglalkozni, hogy például a járőrözést, meg egyéb feladatokat hogyan lehet robotokkal kiváltani. De ez is úgy volt, ez 20-20-ot, mert emlékszem, a Covid idején ültem otthon, TikTokoztam, és akkor ittam egy pohár bort, és pont azzal szenvedtünk, hogy nem találunk őrt valahova, mert hogy óránként körbe kell menni csekkolni, és hát ezt nem szeretik az őrök valamiért. És akkor láttam egy videót, hogy egy ázsiai pályaudvaron egy ilyen kis robot ment ott körbe-körbe, és mondom, hát basszus, ez létezik, akkor megvan a lehetőség, és tudunk segíteni, hogy a biztonságőr már tényleg akkor csak bennül a kis bódéba, a robot megy körbe, és ő elemzi ugye ezeket a felvételeket, és innen indult el. Emlékszem, hogy amikor első kollégákkal beszéltem, akkor mondták, hogy hát bevettem a gyógyszeremet, vagy mi bajom van, tehát, hogy esetleg most megbolondultam. Igen, vagy itt a Covid esetleg az agyamat támadta, meg a tüdőm helyett, de aztán ma már ezek a kollégák hívnak, hogy akkor hogy is van ez, hogy működik, el tudnám mesélni, milyen robotunk is van esetleg. Tehát, hogy szép lassan azért a piac az fel fogja venni ezt a technológiát, mert nincs más választása. Egyre kevesebb biztonsági őr van, a biztonságőri társadalom egy előregedő társadalom, ezt ki kell mondanunk.
1: Az látszik szerintem egy ránézésre
2: ja,
1: is.
2: Hogyha... Igen, mert volt ez a félmondatod, ami nekem nagyon érdekes volt azért, hogy nem szeretnek körbe menni. Hát most én azon gondolkodtam, hogy ha én biztonsági őrnek mennék, akkor lenne egy ilyen kritérium, hogy és körbe kell menni a területen. Na, azt nem. Szóval furán hangzik így elsőre, de mondjuk egy nagyon nagy területről van szó, amit be kell járni, azt megértem, hogy azt drónokkal nagyon jól meg lehet oldani a mai technológiával, úgyhogy igen.
0: Hát a jövő abszolút ebbe az irányba megy, úgyhogy a másik probléma, hogy a fiatalokat nem tudjuk bevonzani. Tehát lássuk be, mai fiataloknak csak az a jó, ők egy követői társadalmat élnek, ami menő. Na most hát azért azt mondja a haverjának, hogy én biztiőr vagyok, hát nem olyan
1: hát
0: menő.
1: Hát azzal csajozni már nehezebb.
0: Igen, nem, így. Pedig régen milyen jó lehetett amúgy, de hogy... felismertem azt is talán, hogy valamilyen olyan technológia kell, ami a fiatalokat is bevonza, és ha azt mondjuk, hogy nem biztonsági őr vagy, hanem drónpilóta vagy, robottechnikus vagy, és úgy látod el a feladatodat, akkor az már vonzó lehet a fiatalok számára, és legalábbis látjuk, hogy ez már sokkal nagyobb érdeklődést vált ki belőlük.
1: Világos. Nagyon szalad az idő, és mindenképpen térjünk ki arra az alapítványra, amit te alapítottál, ez az egy lépéssel több. Ez mit csinál? Mi a fő profil, és hogyan működik, és miből gazdálkodik?
0: Az egy lépéssel több alapítványnak van egy fő programja, amiért lényegben megalapult, ez a Fogadj örökbe egy családot. Ennek a programnak a keretein belül nagyon súlyos tartós betegséggel küzdő gyermekeket nevelő családok kapnak havi rendszeres támogatást, mert hogy én már így kezditek felismerni, hogy vannak ilyen egyéni kis meglátásaim, amik eltérőek, de én azt gondolom, hogy a támogatás az nem egy évben egyszer kell megtörténjen, hanem folyamatosan, rendszeresen kell segítenünk a rászorulókat. Havi 50 ezer forintot kaphat egy család, ez is maximálva van, mert például azt sem támogatom, hogy mondjuk marketingeszköz csináljon egy család a beteg gyermekéből, mert sajnos ilyen is van, vagy abból éljen a család, hogy különböző támogatásokat vesz fel. Ez egy nagyon nehéz helyzet, egy nagyon szomorú helyzet, de nem segítjük ezeket a szülőket azzal, hogyha hagyjuk bele helyezkedni, bele süppedni ebbe a szerepbe őket, hanem annyi segítséget adunk, ami valóban kézzelfogható segítség, de emellett azért nekik, vagy az egyik szülőnek még dolgoznia kell, mert ezzel egyébként mentálisan is sokkal jobban van, mint hogyha non-stop otthon tartózkodik a beteg gyermeke mellett. A programnak egy nagyon fontos mérföldköve, hogy nem kapja meg ezt a támogatást közvetlenül a család, hanem beküldhetik az alapítványnak a rezsi, gyógyszer, gyógykezeléssel kapcsolatos számlákat.
1: Jó, igen, hogy biztosan arra fordítódjék ez a támogatás, amire az célzottan ki van találva, gondolom ezt ezzel lehet.
0: Pontosan így, ahogy mondod, és mi közvetlenül elutaljuk helyettük a szolgáltatónak, hiszen ma lássuk be ezt is, Magyarországon két dolog jut eszünkbe, ha adományozunk, hogy hát vagy az alapítvány lopja el a pénzünket, vagy a család esetleg nem arra használja, amire kéri. Igen. Úgyhogy az alapítványi oldalról ezért is nagyon fontos, ami befolyik, az egy az egybe tovább folyik a családhoz, illetve nálunk sem én, sem a kuratóriumi tagok, sem a nagykövetek, senki nem kap fizetést, nem veszünk fel költségtérítést, tehát nem trükközünk ezt, mindenki saját időből, energiából, pénzből végzi és csinálja, kivéve nyilván az adminisztrátorokat, mert most már szerencsére közel 200 család van a programba.
1: Tehát 200 azért, család?
0: Igen.
1: Országosan, tehát így földrajzilag?
0: Abszolút országosan, illetve van még határon túli erdélyi magyar családunk is, akit támogatunk, úgyhogy nekünk ez a hivatásunk, és hát a támogatói körünk is nagyon-nagyon vegyes, holnap lesz pont egy újabb aláírási ceremóniánk, és jön egy nyugdíjas klub, aki nagyon kedves, örökbefogadunk nagyon régóta Dombóvárról, és járnak, és ők már nem tudom, hanyadik családot fogadják örökbe, mert hogy ugye egy család 50 ezeret kap, de felajánlani minimum 5000 forintot kell egy évre, kinek mit enged meg a pénztárcája, és ebből adódik össze egy-egy családnak a támogatói köre. Az lehet
2: a nyugdíjas klub az egy támogatói kör?
0: Igen,
2: de jó,
0: igen, ők
2: értem.
0: Jönnek, és támogatnak egyénileg magánszemélyként is, mint nyugdíjasok, tehát fantasztikus, és utaznak ezért rengeteget, tehát ez egy abszolút példaértékű, én azt gondolom, de hogy talán emiatt is, hiszen átlátható, és egyébként minden évben kétszer elszámolást kapnak a felajánlók, hogy adott hónapban mire költöttük az ő pénzüket, milyen számlákat adtunk föl, illetve hát itt ismeri magát a családot, ő választja ki, tarthatja vele a kapcsolatot, rengeteg rendezvényünk van, ahol találkoznak, hiszen közösséget is építünk, mert az is nagyon fontos, hogy ezek a családok nagyon sokszor már elszigetelve élnek, és nekik egy kis platformot szeretnénk nyújtani, egy kicsit visszahozni őket a társadalomba. Épp most lesz Révfülöpön egyébként majd egy táborunk is, ahol több mint 30 családot tudunk táboroztatni ingyen és bérmentve.
2: Akkor így kanyarodjunk vissza a végén arra, hogy mit látsz a következő trend, mi a biztonság vagyonvédelem területén?
0: Abszolút a digitális vagyonvédelem, tehát azok az AI alapú kamerák, ahol már a kameraképet a program leelemzi, és csak a eltérő, tehát vannak standardizált folyamatok lesznek, és ezt végigköveti a rendszert. Ami ettől eltérő, azt fogja feldobni az embernek, és mindig az ember dönt intézkedés előtt. Ezt nem szabad kiengedni a kezünkből, legalábbis én ennek nagyon erős szószólója vagyok, hogy nem hozhat olyan döntés soha egy program, hogy ő elindít egy, nem tudom, valamilyen olyan folyamatot, ami már visszafordíthatatlan intézkedés mondjuk, úgyhogy én abszolút ebben
1: tehát
0: látom.
1: Tehát ilyen agent-szerű megoldás. megoldást, azt még egyelőre nem szívesen alkalmaznál.
2: Hát lehet, hogy valami kisebb automatizációs folyamat van, de a végén az ember dönt.
0: Amikor intézkedni kell, tehát a program nem dönthet arról, hogy menjen oda Jóskos vágja földhöz, nem tudom, a ott lévő szemét, mert lehet, hogy éppen eltévesztette a jogosultságot. Úgyhogy drónok, robotok és AI alapú kamerarendszerek fogják átvenni, én azt gondolom, a következő 10 évben a vagyonvédelmi piacot. Ez látszik egyébként a megrendelőinknél, hogy abszolút az 5 éves tervükben benne van a robotizáció. Indulnak nekünk is most már pilot projektjeink majd, ahol úgymond már azért élesen fognak szolgálatot teljesíteni robotok, de azért még ezek erősen fejlesztésre szorulnak, tehát azért még mindenkit megnyugtatnék, mert ugye ez a következő kérdés, hogy elveszik a robotok a munkánkat. Én egyébként erre azt szoktam mondani, nem biztos, hogy népszerű vagyok érte, hogy igen, hiszen ez már megtörtént.
1: Tehát a járőröző raklapok közt mászkáló biztonsági
2: ördög sok munkát, sok típusú munkát elvesznek, persze.
0: Hát így gondoljunk a gyárakra, a gyártósorokra, ott már elvették a robotkarok, a robotsorok, az automatizált gyártósorok.
1: A kukák már rég.
2: Hát, hogy adtak egy csomó más lehetőséget, igen.
0: De sok új munkahelyet is teremt.
2: Egy nagyon érdekes és jópofa üzenettel tudjuk akkor zárni a beszélgetést, visszatérve itt a Poseidon rendszerre. A 14 éves lányom elnézést kért a szakértőtől, esküszik, hogy a múltkor véletlenül húzta be az olcsó almát. Írja.
0: Megbocsájtottunk.
2: Írja Péter, aki szerintem megbújt a lánya mögé. De jó, vicces, oké. Okay. Szóval értjük.
0: A hiba előfordul, azon nincs abszol. Mindig jött, a szándék.
1: Még egy értékelhető Tibortól. Na, ez a srác nagyon rendben van, és nektek is jár a buksisimi, mert megint jó alany találtatok. Felírjuk őt is az évi hagymás emberdíjra. Ez vedd nagy megtiszteltetés, nekünk egy makói hagyma termelő bácsi volt, aki nagyon klasszol szakmáját szeretve, tényleg sugárzott a beszélgetésből, hogy mennyire ott van, és hallgatunk megalapította a hagymás emberdíjra, úgyhogy nevezett
0: tényleg. Várom szeretetet, köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk. Gratulálunk akkor, és sok sikert.
0: Hallásra hallgatóknak, köszönöm a meghívást még egyszer.
1: Hajós István volt a vendégünk, a Justice-ek ügyvezető tulajdonosa és az Egy lépéssel több alapítvány alapítója.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a főkertész Csillum Trio. Van grebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja. Tudtad, hogy nem csak a védőoltások adhatnak immunitást, hanem egyes pénzügyi eszközök is? Közismert tény, hogy a hozamok és a kötvényárfolyamok jellemzően ellentétesen mozognak. Ha például a hozamszint emelkedik, a kötvények árfolyama esik. Ez a hozamkockázat. Ha valaki nem szeretné kitenni magát a hozamkockázatnak, akkor azt portfóliója átlagos hátralévő futamidejének vagy durationjének nullára való csökkentésével teheti meg. Ez az úgynevezett immunizáció, amelyet úgy érhetünk el, ha bizonyos pénzügyi eszközöket, mint adalékokat, megfelelő mértékben vegyítjük portfóliónkkal. Az így létrehozott csodafőzettel képesek lehetünk megvédeni egy kötvényportfóliót rövid távon a hozamszint kismértékű eltolódásától. Jó példa erre a 2022-es eurókötvénypiaci sokk, amikor számos hosszú lejáratú 20-30 éves német államkötvény árfolyama akár 50%-ot is esett a gyors kamatemelések miatt. Az a befektető, aki ez időtájt immunizációs stratégiát követett, jelentős részben megőrizhette portfóliója értékét. Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.
5: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
6: Hát egy nagyon aktuális mondását vettük elő az 1792-ben ezen a napon, vagyis augusztus 4-én született Percy Bysshe Shelley angol romantikus költőnek, ugyanis azt mondta egy alkalommal, az igazság olyan, mint a napfény, elvakítja azokat, akik a sötétséghez szoktak. Hát igen, és egy darabig hunyorognak, pislognak, próbálják visszacsukni a szemüket, hogy jöjjön az a kellemes sötétség, ami volt eddig, ugye? Szerintem látunk ilyet mostanában, nem?
7: Így van, amikor a sötétség című kiváló mondás, amit sokat szoktunk, az jutott eszembe játszani. És még egy másik idézetünk is van, ma is kettő van itt aranyköpés rovatunkban, mert 125 éve született Louis Armstrong, amerikai jazzzenész, Satchmo, és azt mondta, hogy ha meg kell kérdezned, mi az a jazz, akkor soha nem fogod megtudni. Mondta ő. Úgyhogy jöjjön most Satchmo, egy kicsit felfrissítve, és utána pedig megnézzük észjáték rovatunkban, hogy tegnaptól korlátozva lett a vasúti teherszállítás, az mit jelent egész pontosan.

0: innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
1: Tegnap életbe lépett a Védelmi Tanács azon határozata, miszerint 17 és 22 óra között korlátozzák a vasúti teherszállítást a villamosenergia fogyasztás csökkentése érdekében. Erről fogunk beszélgetni Dr. Kovács Imrével, a Rail Cargo Hungária vezérigazgatójával, az igazgatóság elnökével. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
2: Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Na, azt nézzük meg, azt az oldalát, hogy mit lehet elérni ezzel, milyen megtakarítást, ugye 70-90 megawattóráról szól a megtakarítható energia, ez oké, ez rendben van, ezt tudjuk, de mit okoz ez a vasúti teherszállításban, mekkora gond ez az átszervezés, hogy alakul a napon belüli terhelése a vasúti teherszállításnak, hogy esetleg itt nem tudom, könnyebben átszervezhető, megoldható, mit jelent ez a vasútnak?
2: Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt éveknek a szükségállapotai, amit a közép-európai vasúti infrastruktúrán az árukorozásra kihatott, az felkészültetett az összes vasútvállalatot arra, hogy nagyon gyorsan reagáljon. Ez is egy ilyen elem. Gyakorlatilag naponta a magyar vasúti infrastruktúrán egy 400-500 vonat, tehervonat közlekedhet, ebből csúcsidőszakban, jó időszakokban egy olyan 180-200 darab az a miénk volt. Hát sajnos az elmúlt években egy olyan 20%-ra visszaesett a vasúti áruforrás. Most a tegnapi nap nekünk volt 139 darab vonatunk, ebből körülbelül egy olyan 20 darabot érintett ez az időpont. Gyakorlatilag ez a korlátozás, és hát én azt gondolom, hogy tudtunk alkalmazkodni hozzá. A szomszéd országok vasútjait ugye a MÁV is értesítette, mi is értesítettük a partnereinket, a Magyarországon a legnagyobb felhasználókat, árukibocsátókat, fogadókat szintén értesítettük, úgyhogy nagyon operatívan átszerveztük a munkát, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagy probléma nélkül átvészeltük ezt.
1: Ugye ez kellett is, ez az összefogás, meg ez a szervezés. Múltkor, amikor májusban nálunk járt, említetted, ugye, hogy a vasúti áruforrozás 70-80% a nemzetközi, tehát összekapcsolódnak ezek a rendszerek, az, hogy nálunk korlátozás van, az nyilván érinti a nemzetközi útvonalakat is, úgyhogy ebből kifolyólag gondolom ez a gyors megoldás így segítette, hogy zökkenőmentes legyen az átállás.
2: Hát természetesen, és hogy az elején említettem, ugye annyi pályavasúti korlátozás van Közép-Európában, hogy gyakorlatilag hozzászoktunk. Ez egy nagyon szomorú dolog, hogy ezt kell mondani, igen, de hozzászoktunk ahhoz, hogy operatívan alkalmazkodni kell. Tehát nagyon nehéz Olaszország felé, Szlovénia felé, Németország felé elhagyni az országot, vagy éppen vonatokat behozni, és hát én azt gondolom, hogy minden vasútársaság hozzászokott ehhez az operativitáshoz.
1: Világos. Az, hogyha nagyon elhúzódik, az mit jelenthet? Ugye beszélgettünk arról is, hogy van egy ilyen átszivárgás a közúti fuvarozásban, ami semmiképpen nem jó, nem jó a vasútnak, nem jó a közútnak, a terhelésnek, a majdnem senkinek. Ez okozhat-e valami hasonlót, hogyha még további ilyen problémák állnak a vasúti teherszállítás előtt?
2: Hát megint egy olyan nem nagyon pozitív megjegyzésem lesz ezzel kapcsolatban. Sajnos, amit lehetett, azt már elvesztettük.
1: Aha.
2: Az elmúlt éveknek tényleg hát ezek a pályavasúti problémái, az energiaáraknak az elszabadulás, és most nem az elmúlt hónapokról beszélek, hanem az elmúlt évekről beszélek, ezek odáig jutottak, hogy a vasúti áruforrás egész Európában, de itt a térségünkben is piaci részesedés vesztett, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a korlátozás ez nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy gyakorlatilag mi itt piacot feszítsünk, és ami igazából Azt gondolom, hogy csökkenti ennek a korlátozásnak a negatív hatását, az az, hogy augusztusban jellemzően az év egyik leggyengébb teljesítménye van. Ilyenkor az olaszok szabadságon vannak, egyéb cégek is szabadságon vannak, úgyhogy
1: az ipar karban tart, úgyhogy jó esetben nincsen ott fuvarozás vagy szállítási feladata.
2: Így van, tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a legkönnyebben megoldható ebben a hónapban ez a korlátozás. Természetesen, hogyha ez átsúszik, és nehogy Isten, hogy átsúszom mondjuk szeptemberre, akkor már sokkal-sokkal nagyobb problémáink lesznek. Tehát azért vannak kihívások előttünk, mert ugye ha Magyarországra időzőjelbetével rászabadulna az ukrán gabona, amit ugye ismerjük a háborús helyzetnek az állását, hogy ezt a miatt esetleg elindul, a Duna alacsony vízállása miatt Szerbia felé is gyakorlatilag jelenleg záhonyan keresztül visszük a vasércet, kokszot, úgyhogy azért lesznek feladatok, tehát és itt augusztusban is megjelenhetnek feladatok, de hát ezeket a szállításokat kell nekünk gyakorlatilag prioritással lebonyolítani.
3: Ha azt mondtad, hogy most már hozzászoktunk, de ez azt jelenti, hogy a teljes nemzetközi tranzit és vasúti logisztika átalakul?
2: Operatívak vagyunk teljes mértékben. Tehát jelenleg főleg a osztrák, német, szlovén, horvát, olasz pályaépítések miatt, határátmenetek zárásai miatt, most Brennel volt zárva, most Argyrió lesz zárva, Passau lesz 18 hónapra lezárva, gyakorlatilag mindenkinek alkalmazkodni kell, és nem arról van szó, hogy több leforgalmakat bonyolítsunk, hanem a meglevő kapacitásokat se tudják a pályavasutak hozni, és ilyenkor nagyon-nagyon nehéz még hatékonyabbnak lenni. Ugye próbáljuk az informatikai rendszereket, a tolatás, a vontatás optimalizációjába bevetni, de hát sajnos az informatikai rendszerek akkor jók, hogyha van egy megbízható üzemeltetés. Hát jelenleg sajnos mindenhez alkalmazkodnunk kell, és hát ugye itt kicsit egyik szemem sír a másik nevet, mindig azt szoktam mondani, hogy Magyarországon, hogy az elmúlt 10 évben viszonylag jól lehetett közlekedni, mert nem volt Európai Uniós pénz, és nem voltak pályaépítések, ez ugye eltérően a környező országoktól. Hát most ugye a Baross tervben bejegyzett, megjegyzett pályaépítések, nagyon örülünk neki, de hát itt mindenképpen ugye azért ezt nagyon-nagyon jó kell koordinálni a vasútvállalatokkal, a pályavasút oldalára, mert hát a személyszállítást meg lehet oldani ugye egy buszközlekedéssel, a vasúti áruforgalmat sajnos a fővonalakon nagyon-nagyon nehéz megoldani Magyarországon elterelésekkel. Úgyhogy itt én azt gondolom, hogy a következő években azért arra számíthatunk, hogy Magyarországon is sokkal operatívabban kell dolgoznunk, mert pályaépítések lesznek. És mint mondom, egyik szemem sír a másik nevet.
1: Oké, hát reméljük a legjobbakat, ugye, amit hangsúlyoztál, hogy amíg ez augusztusra lokalizálódik ez a problémakör, addig ezt ki tudjátok mozogni, és van megoldás, tovább ne tartson, mert akkor nagy baj van. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk.
3: Köszönjük
1: és
3: szépen.
1: Kaptuk ezt a kis helyzetjelentést, szép munkát, vagy köszönöm jó szépen. Munkát, szép napot kívánunk, szervusz.
2: Köszönöm szépen.
1: Dr. Kovács Imrével, a Rail Cargo Hungária vezérigazgatójával, az igazgatóság elnökével néztünk rá a vasúti teherszállításra, mivel a Védelmi Tanács intézkedése határozata alapján augusztustól, vagyis hétfői munkanaptól 17 és 22 óra között korlátozzák a vasúti teherszállítást a villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver Csipke Rózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu

0: Kezdődik a Pornograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, illetve a Szentendrei úton befelé a Monostori útnál. A H6-os év Dunaharaszti külső és a Közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert a csatornát javítanak. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51 a villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Rebenszki Gergő, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Hajszálon múlt Paks teljes leállása. Országos ellenőrzés indult az akku cégeknél. Reptéri behajtási díj miatt torlódtak fel a taxik. Tovább fokozódik a hőség, a hét legforróbb napjai jönnek. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök késő este közösségi oldalán. Néhány perccel ezelőtt pedig a kormányfő azt írta, hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre másfél centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, tette hozzá. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra. Magyar Péter szerint a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap. Ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Közben egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket, korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátor gyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladék kezelését. Jelentős torlódás alakult ki tegnap hajnalban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az új 800 forintos taxis behajtási díj bevezetése után. A Budapest Airport szerint a fennakadást főként az okozta, hogy sok sofőr még nem volt felkészülve a kizárólag kártyás fizetésre, ami lelassította a kihajtást. A repülőtér közölte, a nyári csúcsidőszakban egyébként is gyakoriak a torlódások. A mostani változás ezt csak átmenetileg erősítette fel. A taxis szervezetek bírálják az intézkedést, és további egyeztetéseket kezdeményeznek az üzemeltetővel. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Közben újabb incidens történt a szorosban, Omán partjainál egy ismeretlen eredetű lövedék eltalált egy teherhajót. A brit haditengerészet Nemzet Biztonsági Szolgálata szerint sérültekről és károkról egyelőre nincs hivatalos információ. A hatóságok vizsgálják az esetet.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Tovább fokozódik a hőség ma és a következő napokban is. Országszerte derült, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon viszont megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41 fok között alakul. A Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tiszató 27 fokos. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terüly-terüly asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Jó napot kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 4-e, kedd reggel van 9 óra 9 perc, és hát változatlanul Kántor Endrével vagyunk itt.
4: És Gede Balázssal, és a kedves hallgatókkal, akik a különböző elérhetőségeinken írnak nekünk, 0636 980 980, ez a WhatsApp, Viber, SMS szám, illetve a Messenger is van, és az info@millasreggeli.hu. Azt mondja Zsolt, ha Louis Armstrong érezni kell a jazz idézetet, és utána Randy Rhodes-ot írják többen, illetve Miklós azt írta, hogy a Fekete Vonat, Fekete Szombat Őrült Vonat című, a Fekete Szombat Őrült Vonat

0: reptér, egy perc a séta a reptértől, fél euró.
1: Az nem sok.
0: Csak mondom, igen. Tehát, hogy ott is van, ja, ott is van díj, tehát Marrakesh úgy látszik, hogy díjköteles, míg nagyon sokan írták azokat a reptereket, ahol a kiszengó opciók azok 10 percre ingyenesek.
1: Aztán valaki már izgul, a foszforos, hogy remélem Katona Csabát nem engeditek el kormányzati pozícióba. Itt van velünk.
0: Itt van Katona Csaba már, de akkor adjuk meg neki a rendes nyitó szignálját.
2: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül, mesél a múlt, a Millás reggeli történelmi rovata.
1: Na tehát itt van Katona Csaba történész velünk, szia, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
1: Na hát volt itt egy kis vita, hogy kiről beszélgessünk, de aztán
0: Arszlán mindenképpen Budai... szerecsenekről legyen szó. Mindenképpen szerecsenekről.
1: Nekem, megmondom őszintén, hát, akkor éppen tanulmányoztam a két aspiránst, amikor ment a vita, hogy ki legyen, és olvastam egy Tompa Mihály verset Arszlán Budai Pasáról, és olyan klassz pacáknak tűnt, hogy akkor gondoltam, hogy na, akkor legyen ő. 1566-ban augusztus 3-án hunyt el, hát elég csúfos módon, de majd megmondja Katona Csaba, mint egy nappal korábban, mint hogy beszélgetünk róla. Na, ki volt ő?
3: Hát konkrétan kivégeztették, és igen, budai pasa volt, ami nagyon jó hangzik, mert hát ugye Buda az mégiscsak a hódoltságnak a fővárosa, oszmán szemszögből
1: nézve.
3: Hát és
1: a budai pasák voltak a gyakorlatilag a főhelytartók.
3: És mondhatni, ebből a családból származott, mert ugye egy Jaksa Pasa Záde nevű úriember volt az édesapja, aki a harmadik budai pasa volt történetesen, tehát kvázi, ha úgy tetszik, megörökölte ezt a pozíciót, Arszlán pasa. De azért Arszlán pasáról érdemes tudni, hogy nem automatice került az édesapja helyére. Mm-hmm. Tehát azért ugye ő jóval később töltötte be ezt a posztot, és aztán nem is töltötte be sokáig, mert ha az emlékezetem nem csal, akkor 1565-ben, tehát alig bő egy évig, addig se töltötte be ezt a pozíciót. És egy sikertelen ostrom után hozta azt a döntést a szultán, hogy megfolytatja. Más források szerint lefejeztették. Ez pedig Várpalota ostroma volt, de ne szaladjunk ennyire előre, hanem nézzük meg ennek a katonának a pályáját. Nem tudjuk pontosan, mikor született. Tehát ugye a történeti források sajnos erről nem maradtak fönn, vagy legalábbis nem tudunk róla. Lehet, hogy fönn maradtak. 1537-ben már találkozunk a nevével, ugye a halálára pedig egy jó 30 évvel később kerül sor. Tehát akkor valószínűleg azért már nem volt akkori felfogása szerint fiatal ember, de az viszont egészen biztosnak nevezhető, hogy bizonyos jellemzőket mind a keresztény, mind pedig az oszmán források fejéztek róla. Az egyik az, hogy egy nagyon aktív katona volt, tehát nagyon-nagyon szeretett harcolni. Mindezt egy személyes bátorsággal toldotta meg. A magyar források általában Oroszlán Bégnek nevezték. Mm-hmm. Ez az oroszlán nyilvánvalóan az Arszlánból van, tehát ez sikerült igen, valamilyen módon adoptálni. De Istvánfi Miklós konkrétan azt írta róla, hogy rendkívül bátor katona volt, tisztelte az ellenfelét, ugyanakkor oszmán létére hajlamos volt arra, hogy fogyasszon bizonyos szereket, ezek közül az ópium az nem tudom mennyire egyeztethető össze az ő hitével.
1: Hát ez kőhomban talán.
0: Az összeegyeztethető
3: szerintem
0: teljes
3: igen,
0: mértékben, mert ugye gondoljunk csak a hasszaszínokra, ugye, ja, akik annak idején mondjuk nem ópiát származékkal, de más jellegű bódulattal bátorították fel magukat, ugye, hogy véghez vigyék nagy tetteiket.
3: És ebből látszik, hogy minden nézőpont kérdése, mert akkor nevessük ezt a személyre, na de Istvánfi Miklós mással is megvádolta, nevezetesen, hogy a bátorságához az ópium mellett hozzájárult a különféle alkoholok fogyasztása.
0: Arra már a proféta máshogy néz.
3: Így van, egy határ, amit az ember nem lép át, de hát ezek szerint mégis. Aztán, igen, hogy tényleg ebből merítette a bátorságát, vagy nem ebből merítette, ezt lehetetlen megmondani. Azt viszont lehet róla tudni, hogy részben a személyes bátorságának, részben talán a hátterének köszönhetően, de minden esetre gyorsan emelkedni kezdett az ő pályája a ranglétrán. Egyebek mellett például 60-ban volt Bég, ami ugye a Bég az egy elég komoly pozíciót jelentett a hódoltságban, és innentől kezdve el lehet róla mondani, hogy egy olyan állomás volt előtte, ami talán álma lehetett minden bár veszélyes álom ez, minden ilyen oszmán katonának, nevezetesen, hogy egyszer majd budai pasa legyen, már csak a családi örökség miatt is. Több nevezetes tette volt, a személyiségről elmond szerintem elég sokat, ha hinni lehet a forrásoknak, hogy például egy ostrom során, miután nem volt hajlandó megadni magát a keresztény védősereg egy kisebb várnál, akkor szétlövette azt a tornyot, amiben a legtöbben meghúzódtak. Ezek után megadták magukat, de tekintettel a bátorságokra őket szabadon elengedte.
1: Azt hiszem, ez volt a busa.

0: Vára, amit ez a Busavára is megénekelt.
1: Így pontosan,
0: megért,
1: ez a Busavára sztoria.
0: Itt billent el a mérleg felé.
1: Ez a Busavára sztoria, és ez azért érdekes dolog, mert azért nem nagyon volt jellemző az oszmán hadakra, hogy futni hagyták a foglyokat. Mm-hmm. Tehát tudunk több ilyenről, emlékezzünk a Temesvár ostromára, emlékezzünk mm-hmm. Gyula ostromára, gondoljunk a Mohács mellett talált tömegsírra, tehát ez egy nagyon nem jellemző viselkedés forma volt, de nála úgy fest, hogy ez a dolog ez totálisan működőképes volt. És tulajdonképpen azt lehet mondani a számú források ellenére, hogy egy gyorsan emelkedő katonai karrierről beszélünk, ami azonban az oszmán viszonyoknak megfelelően nagyon sajátosan emelkedett hirtelen a csúcsra, majd ért véget. Ugye az, hogy budai pasa lesz belőle, az tényleg a legmagasabb rang itt Magyarországon, amit el lehet érni.
2: Na pont ezt akartam mondani, nagyon érdekes, mert nem találtam, biztos megvan valahol összesítve pontosan, vagy hierarchiában rendezve az összes ilyen oszmán tisztség, méltóság. Ugye a bég az lényegében egy olyan pozíció, ami az úr lényegében. Igen, az ugyanaz.
1: Igen, aha. Tehát amit mi úgy hívunk, hogy Begler Bég, az a Bejler Bej.
2: Aha, Bej.
1: Tehát az urakura.
2: Értem, mert ugye vannak a pasák, de vannak az agák, vannak a vezírek, akkor a szultánok, a basik, nem tudom, mit mondtam. Sok minden van, és ezt ugye nehéz így fejben összerakni, hogy ki kicsoda. Tehát akkor a pasa az a legnagyobb tisztség, ugye az egy ilyen helytartó, vagy mi az? Közigazgatási katonai vezető.
1: Igen, így van. És nagyon sok minden kellett neki közreműködnie. Most nem állítom, hogy pont ő volt akkor a bég, de 60-ból van egy példa, ez Hegyi Klára tanárnő ásta elő. Ennek a lényege például, hogy a jászok, azok, akik katolikusok, kérik a 60-i béget, hogy hadd tartsanak otthon fegyvert, amit nekik nem volna szabad alattvalóként. És amikor rákérdeznek, hogy miért, mármint a bég, a 60-i bég, akkor azt mondja, hogy azért, mert a dévényi, meg a kékkői hajdúk időnként rajtuk ütnek. Tehát Érd, a protestáns magyar hajdú, a végvári katona, az megtámadja a katolikus jászt, aki onnan nézve, ahol ő van, nem csak hogy katolikus, hanem mindennek tetejében még oszmán alattvaló is. Mm. És hogy dönt a 60-i bég? Úgyhogy engedélyezi számukra azt, hogy fegyvert tartsanak. Tehát egy nagyon összetett viszonyokról beszélünk, ami egy picit fogalmazunk úgy, hogy összetett társadalmi szövedéket mutat meg, mint amit az egri csillagok ábrázolni szeretne.
0: Igen.
1: És most ennek a részleteiben végképp nem mennék bele. Nem is akadnék el egyébként itt ennél a ostromnál, azért az ő pályát nagyon sok minden jellemezte. Szolgált Pécsen, szolgált Fehérváron. Tehát azt lehet látni, hogy nem egy helyre szövekelt le nagyon-nagyon sokáig, hanem kifejezetten jellemzően ezekre a oszmán dolgokra újra és újra más és más pozícióba került, de nem mindig volt sikeres. Tehát megpróbálta megosromolni pápát, sikertelenül. Tehát ezt meg tudták védeni ellenére. Megpróbálta megosromolni Csobáncot, azt sem sikerült bevennie. Ezek után került a déli végekre, és aztán lesz belőle budai pasa. Na most budai pasaként passzív magatartást tanúsítani az nem ajánlott. Tehát ugye, ha meggondoljuk, menjünk fel, két évszám, 1526 Mohács, 1596 Eger. Ez az a év, amikor Eger beveszik az oszmán hadak. Ugye mi 1552-nél szeretünk leragadni okkal, mert büszkék vagyunk arra, amit Dobó István és társai véghez vittek, de hát aztán sajnos visszafoglalták. Na és akkor ennek az egésznek a lényege, hogyha ezt mérlegre tesszük, 26-96, az azt jelenti, hogy lényegében 70 év telik el a két évszám között, az azt jelenti, hogy állandó harcok. Tehát az oszmán birodalom hódító taktikát és stratégiát úgy képzeljük el, hogy újra és újra és újra és újra és újra és újra és újra elindulni. Vannak ilyen rövidebb békék, de ezek rövid ideig tartanak, hosszabb béke majd az lesz 1664-ben a szégyenletesnek nevezett, valójában okosvasvári béke, ami ugye hoz egy több évtizedes fegyverszünetet, majd 1683-ban kerül sor Bécs-Ostromára. De ezekben a harcokban, és most visszakanyarodok a lényeghez, egy budai pasának nem az a feladat, hogy üljön Budán és irányítsa a szó területet, hanem neki támadnia is kell. Ez egyfajta kényszer.
2: Hát egy offenzív, folyamatos offenzívában van a birodalom, és itt eredményekre van szükség. A KPI-ok nem azt mutatják, kérem szépen, hogy itt ülni lehet.
1: És mint minden nagy birodalom, itt is ez a feladat. Na most a következő a helyzet, hogy május 12-én nevezték ki 1565-ben budai pasává. Ha meggondoljuk, hogy augusztus 3-án már halott a következő évben, akkor ugye, ahogy korábban is említettem, bő egy évet töltött ebben a pozícióban, és ehhez viszont egy látványos kudarc kellett. Ugye, ahogy mondani szokták, budai pasaként egyszer lehet hibázni, és az, amit ő megkísérelt, hogy bevegye Várpalotát, ez egy totális kudarccal végződött, de ezt hagyjám, a szultán úgy ítélte meg, meg a nagyvezír is úgy ítélte meg, és ha ez ketten együtt úgy ítélik meg, akkor az nagy bajt szokott jelenteni, hogy igazából indokolatlan volt feladni az ostromot. Tehát, hogy ezt folytatni kellett volna, véghez lehetett volna vinni, be lehetett volna fejezni. Nyilvánvalóan Arszlán pasa ellenkező álláspontot képviselt, és ha jól tudom, egy Harkány melletti táborban fogadták a kudarcot követően, ahol úgy gondolta, hogy majd elmagyarázza a katonai indokait annak, hogy miért történt, a sátorig nem jutott el. Tehát egész egyszerűen meg se hallgatták ezt az egyébként a szolgálatában kiválónak bizonyuló katonát, hanem egyes források szerint lefejezték, más források szerint ott helyben megfojtották. Ugye ezt mérlegre tesszük, akkor egy nagyon érdekes dolgot fogunk látni, azt nevezetesen, hogy mennyire más volt az Oszmán Birodalom berendezkedése. Nálunk is tudunk arról, hogy gyávaság vágyával lefejeztette katonákat, például Hárdek Gyűrik főkapitányt, aki feladta Győrt, és minek utána a tárgyaláson úgy ítélték meg, hogy ez indokolatlan volt, egyébként valószínűleg nem volt indokolatlan, védhetetlenek bizonyult a vár, de ez most mindegy. Bécsben az Ámhof nevű téren előbb levágták a jobb karját, majd lefejeztették. Tehát volt példa erre, most nem azt mondom, a koncepciós per vagy koholt vádak, de hogy valószínűleg volt mögött egy ilyen dolog, hogy hát meg kellett mutatni, hogy nem szabad
2: feladni.
1: Így
2: van, pontosan, inkább egy ilyen példastatuálás, hogy most ezt nem szabad feladni, lehet, hogy elég sok lesz az áldozat, meg kemény lesz, de a másik oldalon is.
1: Na, és az egésznek a lényege pedig a következő, hogy miközben nálunk ez talán elmondható úgy, hogy előfordul, de kivételnek nevezhető, az Oszmán Birodalom ez mindennapos gyakorlat volt, hogyha valaki látta a mély történelmi gyökerekkel rendelkező Szulejmán sorozatot, akkor emlékezhetünk rá, ugye, hogy a nagyvezírtől a saját fiáig Szulejmán mindenkit eltett a lábáról, vagy ne felejtsük el azt, ugye, amikor a szultán elhalálozik, akkor annak, aki a helyébe lép, nem lehetősége, hanem kötelessége az életképes fiú testvéreit megöletni, ezáltal elkerülendő a trónharcokat, ami szigorúan a birodalom szempontjából akár racionálisnak nevezhető, de egy végtelen embertelen rendszerről beszélünk. És itt volt az, hogy egy látványos kudarcot azt nem lehetett a oszmán felfogás szerint megtorlás nélkül hagyni. Márpedig a megtorlás szélső határa, az nyilván, ha az életét veszem el, az egyébként érdemekben dús katonámnak, igen. És itt is ez történt. Távoli áthallás van Henry von Kleistnek egy Homburg hercege című drámája, még a 19. századi német romantika korából, és ott egy olyan sztorit írnak le, amikor Homburg hercege megszegbélye a parancsot a csatatéren, viszont ezzel megnyeri a csatát. Na most a helyzet az, hogy ezért ki kéne őt végezni, mert megszegte a parancsot. Teljesen független attól, hogy emiatt nyerték meg a csatát. De szerencsére az uralkodó ennél bölcsebbnek bizonyul, és ezek után alapítottak meg olyan érdemrendet, amit az a katona kap, aki ha megszegi a parancsot és megnyeri a csatát, akkor ezzel az érdemrenddel fog növekedni az ő eddigi dicsőség listája, de ha nem, akkor megölik.
0: Aha, hát ez klassz.
1: Ugye?
0: Kicsit kockázatos.
1: Az oszmánoknál ez a fajta liberalizmus nem létezett, tehát ezt tegyük idézőjebb a liberalizmust, és így ért véget Arszlán Bég vagy Oroszlán Bég pályafutása, akiről tényleg mindenki, még az ellenfelek is azt írták, hogy lovagias katona volt, nagyon szeretett harcolni, bátran harcolt, megadta a tiszteletet, egy valakitől nem kapta meg ezt a tiszteletet a saját szultánjától.
0: Hát igen, nagyon kemény, ez nagyon jó, hogy beszélgetünk róla.
2: Mondhatnánk azt, hogy minek ment oda, de hát ugye, de most így vicce elbagatelizálva, de egyébként ő ebben a katonai filozófiai rendszerben nevelkedett. Tehát ő pontosan tudta, hogy milyen eredménye lesz annak, hogyha ő sikertelen lesz a dolog.
0: Nem biztos, mert hogyha ő nagyon hitt ebbe a visszavonulásba, és tényleg meg akarta magyarázni. Nem tudom tényleg, hogy...
1: Szerintem a megmagyarázásra való törekvés az már igazából a próbáljuk
0: a
1: meg
0: mentés,
1: hát, ha volt.
0: Mentés.
1: Igen,
0: tehát, a Sejem Zsinór próbáljuk meg elkenni.
2: Igen, az még rosszabb a Sejem Zsinór.
1: Meglepetésként érte, a válaszom az, hogy nem, de ettől még biztos nem esett jól neki. Tehát.
2: Hát nyilván nem esett jól neki. Nyilván, igen. És a király gyógyfürdő?
1: Ja. Na most az a helyzet, igen.
2: Egyiknek
1: nem sok dolgot majd elfeledtük. Szóval igen, van Budapestnek néhány nevezetes hévize, a nevezetes hévizekre nagyszerű fürdők épültek, és hát látunk a mai napig törő kupolákat a városban. Na most nem 100%-ig bizonyítható, de nagyon-nagyon valószínű, hogy a mai király fürdőt azt nem más alapította, mint Arszlán pasa, ama rövid idő alatt, ami ő budai pasaként működött itt. Nem lehet konkrét forrásokkal igazolni, de úgy fest, hogy ő előtte ez még nem működött, ő utána viszont meg már működött. Következésképpen nagyon erős valószínűség, ha nincs is elközvetett közvetlen bizonyíték, hogy ő az alapítója. Ha tehát valaki ma elmegy a királyfürdőbe, akkor igazából bizonyos értelemben Arszlán vagy Oroszlán pasa lábanyomát tapossa. És hogyha felteszik a kérdést, hogy mit adtak nekünk a törökök, mindig el szokott hangzani, hogy hát papucsot, töltött káposztát, fürdőket. Figyelembe véve.
2: Meg az ő betűt.
1: Az ő betűt, igen. Most ugye figyelembe véve...
2: Jó, de ez lehet, hogy nem akkor, amikor ők jöttek, ugye, hanem az még lehet, hát hogy az ótörök.
0: A töltött káposzta, hogy szerintem adják...
1: Az is tőlük van, meg a töltéke, töltött
2: minden,
1: paprika,
2: persze.
1: A korábbi a köztörök nyelvből vettük át a tyúk szót, ami
2: hát
1: a török
2: bors, van. A török bors is tőlük van, már eleve.
1: Pontosan. Egyébként nagyon hálásak vagyunk nekik ezért, de figyelembe véve azt a közel 200 évig tartó pusztítást, az ország etnikai szerkezetének az átalakulását, tágabban Trianont, ezt úgy mondanák közgazdasági nyelven, hogy magas volt a oda kerülési költség. De hát, de mint az oráltal, legalább igen. Ebben a fürdőnek örülhetünk, ha elmegyünk oda, mert egyébként egy kiváló fürdő, úgyhogy köszönjük Oroszlán Pasa.
2: Ráadásul igen. Ugye az messzebb van a forrástól, mint a többi létesített van, fürdő, és azért csinálták, hogy ha komolyabb ostrom van, akkor is lehessen fürdeni.
0: Hát azért, nem áll meg az élet, ugye.
2: A csodában.
1: Azért tegyük rögtön hozzá, hogy a fürdő az egy társadalmi tér is volt, csak úgy, mint a későbbi Budapesten a kávéházak, tehát igen. Ugye az sosem csak arra szolgált, hogy tisztálkodjanak, hanem például arra, hogy megbeszéljenek bizonyos bizalmas dolgokat, egy kicsit pihenjenek meg, hát hébe-hóban másra is, de most ennek a részleteitől mindenkit megkímélnék.
2: Kiváló.
0: Vagy elképzeljük.
1: Menni fog. Igen.
0: Nagyon köszönjük, Csaba, hogy megjöttél hozzánk. Szerintem tök jó, hogy beszéltünk Oroszlán Pasáról, mert én is, ahogy így nyomozgattam, elég kevés a forrás. Tehát nagyon jó, hogy
1: tehát ugye ebből a korból az ilyen klasszikus életrajzokat, meg ehhez hasonlókat nem nagyon fogunk találni, ha találnánk, nyilván azt is kritikával kéne kezelni. Tehát amikor valaki megpróbálja így felgöngyölíteni egy ilyen embernek az életrajzát, akkor ilyen elszórt, szépen mondva sporadikus forrásokból táplálkozik a történészi kutatás. De azért láthatjuk, hogy ezzel együtt nem lehet azt mondani, hogy teljes kudarc volna, ha megpróbáljuk feltárni egy embernek az életútját.
0: Így is van. Nagyon köszönjük ezt, és jó munkát, szép napot kívánunk neked a továbbiakban. Katona Csaba történésszel beszélgettünk Oroszlán Budai Pasáról.
3: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van grebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: Görcsöny Benyovszky kastélyának parkja több mint 3 évszázados múltra tekint vissza. A történet még 1702-ben kezdődött, amikor a jezsuita rend rendházat emelt a településen, amelyet a környező természetes növényzet felhasználásával mintegy 30 holdas kert vett körül. A kastély rangját jól mutatta, hogy 1901-ben Ferenc József és Ferenc Ferdinánd is megszállt falai között. A területet átszelő vízfolyás felduzzasztásával hangulatos, mesterséges tavat alakítottak ki. Ez jelenleg is a kert egyik legszebb eleme. Bóly kastély parkja a magyar-angol kertek egyik szép példája. A Battyányi család barokk kastélya a 19. század elején klasszicista formát kapott. 1809-ben alakították ki a hozzá kapcsolódó 27 hektáros angol parkot is. Bár a II. Világháborút követően a park területe jelentősen csökkent. A ma közparkként működő természetvédelmi oltalom alatt álló kert még mindig őrzi egykori eleganciáját. A monumentális fák között sétálva könnyű elképzelni, milyen lehetett a park fénykorában. A legnagyobb látványosságot az évszázados faóriások jelentik.
2: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
5: Kedves Hugo üzletkötő fog minket elnavigálni a kereskedés első fél órájának eredményei között.
6: Legalábbis reméljük, fog minket persze navigálni.
5: Szia,
6: kedves úr, kedves uram!
7: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! A kirobbanó forma után a rádióban, a tőzsdén is kirobbanó formában van, szóval minimális emelkedés van a Bux Index, de az OTP 47.000 forint felett, a 47.114 jegyzik jelen pillanatban. Ugye holnap van a jelentése, negyedéves, félős jelentése. Árviszont meg kell figyeljük a befektetők, hogy mi lesz az eredmény alapvetően, valamint mi lesz a guidance a következő fél évre. Mindenféleképpen ez befolyásoló tényező lesz így a mai nap kereskedésben, és valószínűleg a forgalom is meg fog ugrani majd így nap vége felé. Viszont a MOL és a Magyar Telekom is kirobbanó formában van. A MOL 4600 forintnál van jelen pillanatban, azért rég láttunk ilyen magasan. Kicsivel több mint felszázalékos emelkedésben és közel 300 milliós forgalommal, míg a Magyar Telekomot is veszik a befektetők, mint a cukrot. 2742 forintnál van, 3500 százalékos emelkedésben és kicsivel kevesebb, mint 20 milliós forgalommal. És az egyedüli fekete bárány a Blue Chip-ek közül a Richter 10860 forintnál van, kicsivel kicsivel kevesebb, mint 0,6%-os esésben, kicsivel több, mint 120 milliós forgalommal. Szóval ennyi a brúcsipek részéről. A BUX emelkedik, az OTP emelkedik.
5: Nagyon jó. Minden klassz.
7: És a forint is erősödik.
5: Igen. Na, még hozzá, hogy állunk?
7: Igen, ennyi erősödés látszódik ma a forint piacon. 363 forint és 40 fillért kell fizetni jelen pillanatban 1 euróért, még egy dollár 315 forint és 60 fillért. Úgyhogy ez tegnap kérdőjeles volt, hogy 365-ös szintet áttörje. Itt a Paksi atomerőmű leállással kapcsolatban, vagy részleges leállással kapcsolatban azért vannak aggodalmak, hogy energia hogyan lesz pótolva. De a mai hírek alapján egyenlőre a Duna vízállása kegyes volt hozzánk, és még...
6: Tehát akkor most emelkedett egy picit a vízszint, egy másfél centit, úgyhogy egyelőre ezt a részét
5: az akkor elmondható egy egyetemű kockázati tényező a forintpiacon és a kialakult energiakrízis?
7: Mindenféleképpen, mivel meg kell vásárolni külföldről, és pótolni kell valahonnan a kieső energiát, és a holland tőzsdén jegyzett gázára is 57 euró felett van per megawatt órája. Szóval igen, itt van egy hatalmas kockázat ilyen tér az energiapiacon most olyan pillanatban, de hogyha sikeres napszalváljuk ezt, akkor nyilvánvaló lesz, hogy a forint az erősödni fog, és hogy ki tudjuk át tudjuk vészelni ezt az ínséges időszakot.
5: Hát reméljük a legjobbakat. Mit csinál Európa egyébként, ott milyen a tőzsdei helyzet kép?
7: Európa alapvetően jó hangot, DAX közel 1%-os emelkedésben van, szóval semmi ok az aggodalomra úgy tűnik egyenlőre. A legtöbb vezető tőzsde azért emelkedik, a franciák is 3%-os emelkedés felett vannak, szóval nincs ok az aggodalomra.
5: Jó, akkor nem aggódunk mi sem.
6: Rendben, köszönjük szépen.
5: Még annyi, hogy most kedden jön-e valami olyan adat, amiért azért mégis aggódhatunk.
7: Amerikai oldalról azért nem mondanám piacba férs tényezőknek, nagyon nem lesz olyan amerikai adat, ami problémás lesz. Export-import lesz délután, meg munkerőpiac adat délután 4-kor, nem ezek fogják mozgatni az euró-dollár árfolyamát, meg a tőzsdéket valószínűleg. Nyilván adhatnak egy kis minimális löketet, vagy pánikot, de nem ez a felső alapvető, hanem a jó szentiment, ami most viszi tovább az indexeket.
5: Kiváló. Oké, Hugo, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát, jó kereskedést, szia!
7: Köszönjük, sziasztok!
5: Kedves Hugo üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdék állásáról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Abban pedig arról számolunk be, hogy megalakult az irodalmi szakszervezet. És ez micsoda egészen pontosan, ugye azt mondják, hogy az irodalmi szakszervezettel egy hosszú távú és szervezett érdekvédelmi munkára vállalkozunk, és hát hogy ez micsoda az érdekvédelmi munka, erről beszélünk az irodalmi szakszervezet sajtósával, Kőszegi Ferenccel. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Na, akkor miért alakult meg az irodalmi szakszervezet, és mit jelent ez az érdekvédelmi munka, erről beszéljünk?
3: Igazából nagyon régóta az én generációm, hogy mondjuk így a fiataloktól a középgenerációig, tehát a telepcsoportosoktól a mai 40-esig, régóta gondolkodtunk rajta, nyilván el lehet képzelni ezt különböző kocsmasztaloknál, konferenciákon, találkozásokon, hogy jó volna egy olyan szerv, ami ezt a közösséget, az irodalmi közösséget összefogja politikailag is. Vannak írószervezeteink, akik különböző király dolgokat csinálnak, műhelyezés, táborok, irodalommal foglalkoznak, és nagyon helyes is, viszont nincs egy olyan szervezet, intézmény, amely a mi érdekeinket, politikai akaratunkat, a különböző szakmabeli dolgokat képviselni a kormány felé, a kiadók felé, és erre hoztuk létre. Most a kormányváltás megadta azt a lehetőséget, hogy megvan az a fellendülés a közösségben, hogy legyen erre energia, kedv, stb. Hát igazából ez röviden, aztán persze lehet erről hosszan is beszélni.
1: Igen, van ugye pályázati rendszer, de arról beszélünk, hogy mit jelent számotokra a projektkapitalizmus.
2: Bocsánat, még egy picit arról, még egy picit a maga a szakszervezet működésére.
1: Jó, tehát
2: nyilván azért hívtatok életre, mert van valami hiányérzet, vagy valami olyan, amit lehetne jobban csinálni, vagy amit együttes fellépéssel jobban el lehet érni. Ezek milyen típusú problémák? Miben lehet ez egy segítség, ez a szervezet?
3: Hát például kezdésül ott van az a probléma, hogy az előző kormány alatt nyilván az, hogy ki és milyen ösztöndíjakat kap, és mikor, az eléggé egy urambátyám rendszer alapján működött, nem volt ez a szakmai kontroll, és nem is nagyon volt lehetőség ennek ellent mondani, mert nem volt egy olyan intézmény, ami azt mondta volna, hogy eddig is ne tovább, szeretett volna kampányokat, kiállásokat, mindenki individuálisan ellenállt ennek, egy halom szerző, mint Erdős Virág, hoztam érteről a Facebookon legutóbb, vagy Bartók Imre azt mondta, hogy ők már pedig nem fogadnak el ösztöndíjakat, nem is pályáznak meg, ami nagyon szép és jó, csak önmagában egyedül semmit nem lehet elérni, akkor van eleje egy közösségnek, és ez minden közösségre igaz, hogyha egységben tud föllépni az ellen, amit nem gondol helyesnek. Úgyhogy azért is hoztuk létre azt, hogy még egyszer ne lehessen ilyesmi, ami a NER-ben volt, ne lehessen a kulturális pénzeket úgy pazarolni, mint az OED esetében, az OED ügy esetében láttuk. Tehát legyen valami olyan szervezett erő, ami összefogja ezt a, nem tudom, néhány ezer embert valójában, és képes aktívan kampányolni, politikai munkát végezni, nagyjából ilyesmi.
1: Világos. Igen, mert az, hogy mondjuk sikeresebb, vagy már befutottabbak azt mondják, hogy ők nem pályáznak, nem fogadnak el, az egy dolog, de hát ugye rajtuk kívül azért még vannak olyan pályakezdők,
3: hát
1: akiknek minden segítség számít, és az önmagában nem az ördögtől való, hogy az ember egy pályázati pénzből alkot valamit, és kezdi el a szárnyait próbálgatni, vagy hát akár a későbbiekben is ugye abból hoz létre valami olyan munkát, ami tényleg jelentős munka. Úgyhogy gondolom ez lehet. Ez az, amit úgy hívtok, hogy projektkapitalizmus?
3: Nem, a projektkapitalizmus, ez is a rész lenne, de jóval szélesebb. Amire itt gondoltunk, ez az alapító ilyen meghívó szövegünkben volt benne, az, hogy azért a mostani viszonyok között sokszor az írók nem tudnak tervezni a saját életpályájukkal, nem tudják azt biztosítani a számuknak, dolguk számára sem, hogy ebből meg fognak élni hosszú távon, nincsen semmifajta ugye életpálya modell, ez a másik ilyen kulcs szó, amit használunk, mert alapvetően úgy működik ma ez a fajta irodalmi élet, hogy az írók különböző projektekben vesznek részt, írás mellett különböző állásokat vállalnak, maga az írás is szinte ilyen projekt alapon működik, hiszen megkapnak egy megbízást, vagy kitalálnak valamit és megcsinálják, de alapvetően ez nem életpálya, és nyilván az, hogy hogyan néznek egy életpálya modell, hát sajnos ezt én még nem tudom, most kezdtünk el dolgozni rajta, van egy egész munkacsoportunk-e, meg próbál kidolgozni valami fajta megoldást erre. Sok jó példa van nekem ezek az szinten. Szlovákiában, itt közel hozzánk, például van egy úgynevezett művész státusz nevű rendszer, hogy akit bevesznek ebbe a státuszba, nyilván nagy kérdés, ki dönti el, hogy ki művész, az kap mindenfajta állami támogatásokat, adókedvezményt, TBN kedvényeket, igazából ingyen TB-t az ottani rendszerben, ami egy segítség, és már is egy lépés afelé, hogy ne legyen ez a fajta kiszolgáltatottság az ember életében. Mm-hmm. És a pályakapitalizmus valójában ezt jelenti, egyfajta kiszolgáltatottságot egy külső mindenfajta projektoknak. Nyilván egyébként maga a szó a civil szférából származik, ott jellemző ez, hogy a civiletnél a probléma, de mindegy hosszú, hogy nem lehet azt csinálni, amit szeretne egy civil szervezetnek, különböző projektekre kapcsolat pénz, nem pedig alapműködésre.
1: Uh-huh, értem.
3: Ezt a szót igazából csak egy jól eltalálja azt az életformát, igen, a helyzet, ami az írókat érinti jelenleg.
1: Azt írjátok, hogy elsődleges feladatotoknak tekintitek az Országos Irodalmi Érdekegyeztető Fórum megszervezését.
3: Így van, így van.
1: Ez mi lenne?
3: Ez eredetileg egyébként Vida Kamilla ötlete, ő rögtön a kormányváltás után közzétett egy nagyon hosszú, de egy 10 oldalas részletes tervet arra, hogy hogyan lehet a szakmát összefogni, és minél gyorsabban előállítani közös javaslatokat. Ugye ez hiányzik, tehát különböző szakmai szervezetek rögtön, amint a kormányváltás megtörtént, elkezdtek műhelyezni, nagyban gyártani az álláspontokat belül. Ez párhuzamos munka különböző szervezetekben, és nincs összehangolva. Uh-huh. A Kamilla ötlete az volt, hogy kéne egy olyan fórum, először is kéne egy szervezet, hogy megcsinálja ezt a fórumot, hogy ez lenne a szakszervezet, az összes már létező és elfogadható, tehát nem kompromitált szakmai szervezet összeáll, és egyezteti azt, hogy mit szeretnénk, mi azok az alapvető javaslatok, amit lehet a kormánynak mondani, hogy most van végre egy olyan kormányunk, reméljük, amely lehet, hogy partner lesz velünk, lehet, hogy tényleg jót akar az irodalomnak, és szeretne hallgatni azokra, akik csinálják éppen. Ha ők megkapnak egy javaslatcsomagot, hogy szerintünk már pedig így, és így, és így esetlen lenne jó, arról már is el lehet kezdeni tárgyalni. Ez tényleg egység kell, és az kell, hogy minden különböző, már létező szervezetet összefogjunk, és mindenkinek az érdekeit megnézzük, de itt kell gondolni a kiadókra, a lapokra, az írószervezetekre természetesen, a műfordítók egy külön eset, és még ezer másik, a könyvkötők, a korrektorok, nagyon sok alterülete van az irodalmi, annak, hogy könyv létrejön egyáltalán. Így igazából ez is a cél, hogy ezt a fórumot minden gyorsabban megszervezzük, és mindenkit már egyébként, én benne vagyok ebben a munkacsoportban, mert az előkészítő bizottság, amely meg fogja szervezni a fórumot, már felállt, azaz, hogy felállásban van, akik jöntek a meghívók, nem például próbáltunk figyelni arra, hogy különböző területekről mindenki képviselje magát valamiképpen rajta majd.
1: Oké, lehet csatlakozni még az irodalmi szakszervezethez?
3: Abszolút, állandóan lehet csatlakozni, a regisztrációs link kint van a Facebookonkon, tudom vagyunk Facebookon, TikTokon, Instagramon, elértek minket, egy regisztrációba kerül egy Google formban, felveszületek kapcsolatot egy hosszú e-mail formájában, és annak kezdve tagok vagytok, és lehet jelentkezni rögtön a munkacsoportba, és el lehet kezdeni dolgozni, munka az van bőven, legelején vagyunk mindennek, úgyhogy...
1: Igen, egyébként nem is vártam kevesebbet, mint hogy az irodalmi szakszervezetnek a neve az önmagában nagyon kreatív lesz, tehát az IRSZ, ugye? Ami egy felszólítás is egyben szerintem azok számára, akik ebből a kreatív alkotó formából szeretnének megélni. És közben eszembe jutott, ahogy mondtad, hogy mik a gondok, ugye az életpályamodell, hogy ugye a nagy híres költők, írók életét tanulva az iskolában soha nem azt olvassuk, hogy egyébként azon túl, hogy ők megírták a verseiket, köteteiket, könyveiket, ők egyébként mit csináltak, hogy normálisan el tudják tartani a családjukat. Tehát azért az egy, lehet, hogy kicsit közgazdasági szemléletű oktatást kéne az irodalomban is bevezetni, hogy itt azért van a háttérben olyasmi, hogy meg kell élni, miközben
3: hát
1: csodás dolgokat.
3: Igen. Igen. A József Attilának nem adta Evovics József az ösztöndíjat, vagy mondjuk Kosztolányi Dezsőnek annyi álneve van, a mai napig nem tudják annyi álneve van, mert az összes írását, mert mindent, amit megírt, ugye pultista volt, elküldte 10 különböző helyre, különböző álneveken, és ebből élt, hogy ugyanazt a cikket 10 különböző folyóiratot lehozta, vagy különböző zsúgújság, vagy nem tudom.
1: Igen.
3: Nagyon sok érdekes stratégia volt az a 20-as
1: és a legendáriumba tartozók, ugye, amikor a kávéházban az egy menüért
3: írunk
1: meg gyorsan egy valamit, szösszenetet, egy sketchet, a sok mindenkiről, Rejtőről is rengeteg ilyen maradt fel.
3: Igen.
1: De abszolút értjük, és hát akkor szurkolunk.
3: Így van.
1: Ha van bármi újdonság, akkor nyilván beszámolunk róla, most pedig akkor jó szervezkedést, egyelőre itt tart a dolog, és hát sok sikert mindenhez.
3: Köszönjük, rajta leszünk, egységben az erő.
2: Oké, okay, köszönjük, hogy beszélgettünk, szervusz. Köszönjük, Ferenc, az Irodalmi Szakszervezet, az IRSZ sajtósával váltottunk pár szót.
0: A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
2: Hát kérem, tisztelettel, elfogyott ez a műsoridő is, úgyhogy el kell búcsúzunk, még gyorsan átnézzük az üzeneteket. Kaptunk például ilyet, hogy John Borno a nullás csúnyán lassú az ötöstől a Duna felé, én megszaladnék az ördögkatlamba, az ördögbe.
1: Azt hagyján, hogy utána mi lesz az M7-esen, tehát én nagyon-nagyon kérek mindenkit, hogy a meleg az ne arra ösztönözzön, hogy elmebeteg módon száguldozva, sávot váltogatva össze-vissza közlekedjünk, mert nagyon baleset veszélyes.
2: Gézu írja, az úriember az, aki tud benjózni, de nem teszi.
1: Á, Gézu, ez nem úgy van. Ez Tom Waits idézet.
2: Igen.
1: Tom Waits pedig ugyanezt a tangó harmonikáról mondta.
2: Igen, de a benjó talán...
1: Hát ugye az Apokalipszis négy zenei lovassa közül, igen, az egyik a skótduda, a másik a tangó harmonika, a harmadik a benjó, és a negyedik nem jut eszembe, de majd a hallgatók megírják. Úgyhogy igen, mindegyikre rá lehet ezt húzni nyilvánvalóan.
2: Igen, abszolút így van. Jó, hát ez körülbelül ennyi volt, mit tenni, megjött.
4: Eszembe jutott tegnap, milyen filmet kezdtem el nézni.
1: Na, nagyon jó.
4: Nevettünk itt, tartunk. Éjfélkor feküdtem le aludni, és mondom, még beteszek egy filmet. Ilyenkor egy órára beállítom a tévét, hogy kapcsoljon ki, egy óra múlva, mert úgyis elalszom. Hát nem aludtam el, megint beállítottam egy órára. Tehát azért 4-6-kor keltem, és ez volt 1:30-kor aludtam el. És itt beszélgetünk, és nem jutott eszembe, hogy melyik film
2: hát
4: volt.
2: Hát szerintem a felét vastagon elszúnyókáltad nyilván azért.
4: De ez a Bob Dylan filmet ez néztem, a Benjóról jutott
2: az eszembe. A beteszek egy filmet, ez nagyon jó. Ez olyan, mint a tárcsázom a számot, igen, vagy kidobta a gép. Ugye? Kidobta a számot.
1: Régen ilyen nem volt.
2: Hát de volt már a lyukkártyát.
1: Adta a tévé, kórház a város szélén, kész vége.
2: Amikor kinyitottad a tévét, akkor láttad.
4: Tegnap a fiam azt mondja, hogy lejövök. Kár, hogy nem jöttem levelet Pestre.
2: Micsoda?
4: De a Mohácsról, vagy Láncsókról?
1: Akik debreceniek, azt mondják.
4: De az Olivér Láncsókon
2: lejönnek.
4: Van.
1: Ők lejönnek Pestre.
4: És én mindig azt mondom, hogy felmegyünk.
2: Láncsók nem Debrecen mellett.
1: Az nem.
4: És mindig...
2: Lejön Pestre.
4: Kár, hogy nem jöttem leveled.
2: Hát ez nagy baj tényleg.
4: Hát, így járt.
2: Na jó, hát akkor jönnek a hírek.
4: Szerintem jobban járt.
2: Igen.
4: Láncsokkal.
2: Holnap pedig egy újabb Millás reggeli készül 6:30-tól, addig is kitartás mindenkinek, és szép napot.
1: Köszönjük.
2: Sziasztok.
1: A figyelmet. Sziasztok.
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági Muppet show-ja.
5: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Madeira. a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON. A jazz piknik és a jövő energiája.
6: Ez a dal ismerős, ugye?
7: Ha én rózsa volnék.
6: Na és ez?
7: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
6: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt az Üllői úton kifelé a Haller utca után a külső sávban. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében javítják a vízvezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett halad. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt és a Szentendrei úton befelé a Monostori útnál. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 22. kerületben a Háros utcában befelé a Kőérberki útnál. A H6-os év Dunaharaszt külső és a közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótló busszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Hajszálon múlt Paks teljes leállása. Egyre súlyosabb károkat okoz az aszály. Országos ellenőrzés indult az akucégeknél. Tovább fokozódik a hőség, a hét legforróbb napjai jönnek. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Csak néhány milliméteren múlt, hogy teljesen leálljon a paksi atomerőmű. A Duna vízszintje hajnalban kritikus közelébe csökkent, majd megállt az apadás, reggelre pedig másfél centimétert emelkedett. Ennek köszönhetően az utolsó, még működő turbina egyelőre tovább termel, csökkentett teljesítménnyel. A szakemberek folyamatosan figyelik a vízállást. A teljes leállítás lehetősége azonban továbbra is napirenden van. Közben ma újabb rendkívüli terhelés várható az áramhálózaton, ezért a fogyasztás csökkentését továbbra is kérik a vállalatoktól és a lakosságtól. Egyre súlyosabb károkat okoz az aszály a magyar mezőgazdaságban. Az agrárszektor szerint az Alföldön és más öntözetlen területen is sok helyen teljesen megsemmisült a termés, miközben az öntözött földeken továbbra is jó hozamokat érnek el. A takarmányhiány és a megugró költségek miatt egyre több gazdaság kerül nehéz helyzetbe. A szakértők szerint az öntözés és a korszerű technológia egyre inkább a túlélés feltétele a mezőgazdaságban. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátor gyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladékkezelését. Külföldi ingatlanokra költött milliárdokat az előző kormány. A HVG közérdekű adatigénylése szerint 2010 óta mintegy 40 milliárd forintból 26 külföldi ingatlant vásárolt a magyar állam. A legdrágább a londoni Magyar Ház volt, amely 2021-ben 9,5 milliárd forintért került állami tulajdonba. Jelentős beruházás volt a müncheni főkonzulátus épülete és a brüsszeli Magyarország háza is. Az állam jelenleg összesen 158 külföldi ingatlannal rendelkezik, amelyek diplomáciai vagy más hivatalos feladatot szolgálnak. Szeptember 1-től minden vállalkozásnak adatot kell szolgáltatnia a NAV felé, a kézzel vagy számítógéppel kiállított nyugtákról is. Az adatokat a nyugta kiállítását követő 3 napon belül kell elküldeni az adóhatóságnak. A NAV ugyanakkor évvégéig türelmi időszakot biztosít, a revizorok még nem bírságolnak, hanem segítik a vállalkozásokat az átállásban. A kötelezettség teljesíthető az ingyenes e-pénztárgép alkalmazással, a Kobak webes felületén vagy gépi kapcsolaton keresztül. 2027. január 1-től azonban már bírság is kiszabható a szabályok megszegése esetén. Rontotta idei profit várakozását a Lufthansa. A német légitársaság szerint az emelkedő üzemanyagárak, a sztrájkok és a bizonytalanabb utazási kereslet miatt gyengébb eredményre számít az idén. A vállalat ezért lemondotta a tervezett kapacitásbővítésről, csökkenti beruházásait, és 2030-ig 4000 adminisztratív munkahelyet is megszüntet. A bejelentés után a Lufthansa részvényei több mint 6%-ot estek a frankfurti tőzsdén.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Tovább fokozódik a hőség ma és a következő napokban is. Ma országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel. Eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41 fok között alakul. A Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tisza tó 27 fokos. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség. Enyhülés pedig csak a hétvégén várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga.
10: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Pályája elején gyakran bocsánatot kért közönségétől koncert közben Georgia Smith. A 2016-ban befutott angol énekesnő eleinte leginkább lassú R&B és popdalairól volt ismert, mint például a Teenage Fantasy vagy a Let Me Down. És rendszeresen úgy érezte, hogy egy másfél órás szombatesti bulija inkább álmos vasárnap reggelek hatását kelti. Félelmei ellenére a publikum egyáltalán nem unatkozott. Sőt, imádott elmerülni a Brit Awards díjas díva hangjában. Minden esetre később olyan táncolható tételek is a művésznő legnagyobb slágerei közé kerültek, mint a Be Honest vagy a Little Things. Így egy idő után már senki nem vádolhatta komótos tempóval egy Georgia Smith koncert komplett dallistáját, még maga Georgia Smith sem.

0: Az elhangzott dal előadója is fellép idén a Szigeten.
1: Benny nyári hangulatú, vidám hangzású, azonban sötét jelentéssel bíró dalnak szánta a 2024-es Sad Boy-t. A sötét jelentés pedig nagyjából ennyit takar. Az új-zélandi énekesnő rossz fiúk helyett folyamatosan szomorú fiúkat fog ki, és ez kikészíti. A művésznő a Rolling Stone magazin ausztrál kiadásának kifejtette, elege van belőle, ha valaki erős férfinak álcázza magát, és közben csak egy segítségre szoruló, lelkisérült fiú, aki nem hajlandó terápiára menni, inkább fejest ugrik egy párkapcsolatba. Benny sajnálatosnak tartja, hogy a rossz fiúság mindössze egy imázs, amellyel be lehet csapni szegény lányokat. A dalszöveg elején még majdnem mindig tökéletes a srác, a végén már világgá kell menni tőle. Most már teljes mértékben értjük, miért.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy postás, egy szobafestő, egy atomerőművi dolgozó és egy állatklinikai asszisztens alapította az Alabama Shakes zenekart. 2015-ös második nagylemezük hónapra pontosan 3 évvel a bemutatkozó anyag után érkezett. Precízen, akár egy ajánlott elsőbségi küldemény. A Sound and Color album hangzásvilágát autentikus blues rockként lehetne ecsetelni. Egymásra szépen felvitt rétegek, harmonikus összkép, semmi ízléstelen vagy hanyagmunka. A lemez egyik húzódala a Don't Wanna Fight elején hallható sikoly robbanással fenyeget. Mégis a ritmus szekció kontrollált energiájára atomreaktorokat lehetne bízni. A korong 4 Grammy díjat kapott. Megjutalmazták rendesen, mint jól viselkedő házi kedvencet egy állatorvosi látogatás után.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód. A Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A klasszikus zenei és hangszeres képzés mellett a Külkereskedelmi Főiskolán, majd Berki Tamás tanítványaként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakán is diplomát szerzett Fábián Juli, magyar jazz és popénekesnő, dalszövegíró, dalszerző, számos formáció tagja volt. A kizárólag női tagokból álló soft jazz band, az elektronikus zenét játszó Eric Sumo band mellett saját jazz kvartettet is alapított Just in Time néven. De legnagyobb sikereit Zuhekkerrel közös projekt érte el. Rendszeres vendége volt a Random Tripnek, a Gyárfás István triónak és a Coolman triónak. Több alkalommal énekelt Pege Aladár zenekarával, a Budapest Jazz Orchestrával. Rendszeres szerzője volt az EMI Jazz újságjának, a Hangjegyzetnek. 2007-ben és 2008-ban az egyik legismertebb jazz énekverseny, a Montreux Jazz Voice Competition legjobb 8 énekese közé jutott. Fábián Juli 2017-ben tragikusan fiatalon, gyógyíthatatlan betegségben hunyt el. 2022-ben halálának 5. évfordulóján róla nevezték el a Soroksári út Budapest Park előtti szakaszát.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Bajóslatú hétfőhöz méltó módon indult a New Order Blue Monday című szinti pop klasszikusának útja 1983-ban. A zenekar a BBC Top of the Pops műsorában próbálta meg népszerűsíteni a kislemezt, de Steven Morris dobos visszaemlékezése szerint ez volt az egyetlen alkalom a show történetében, amikor egy elhangzott dal a következő héten lefelé indult meg a slágerlistán, és nem felfelé. Rossz gombok és billentyűk kerültek lenyomásra a szintetizátoron, szétcsúszott, és hamis lett a produkció. Azonban a nehéz kezdet után a szerzemény 1988-ban és 95-ben is új remixet kapott, így újra és újra felkerült a listára. Később, 1998-ban az OG Industriális Rock csapat, 2002-ben a Flunk elektronikus formáció, 2021-ben pedig az Acid Cowboys Alternative Country együttes dolgozta fel a szerzeményt.

0: Tuzak.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Mary Jane egy cipőforma, egy cukorkaféle, egy koktélfajta, egy hajó, schooner típus, de a marihuána beceneve is.

0: it's all right.
1: Feel that breeze from the Pacific.
2: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola borteraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók.
6: Rick Astley, Gregory Porter, Elle Ayer, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani and Wolf, Antonia Vaj és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
7: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
5: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Hajszálon múlt Paks teljes leállása. Egyre súlyosabb károkat okoz az aszály. Országos ellenőrzés indult az akucégeknél. Tovább fokozódik a hőség, a hét legforróbb napjai jönnek. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Csak néhány milliméteren múlt, hogy teljesen leálljon a paksi atomerőmű. A Duna vízszintje hajnalban kritikus közelébe csökkent, majd megállt az apadás, reggelre pedig másfél centimétert emelkedett. Ennek köszönhetően az utolsó még működő turbina egyelőre tovább termel, csökkentett teljesítménnyel. A szakemberek folyamatosan figyelik a vízállást, a teljes leállítás lehetősége azonban továbbra is napirenden van. Közben ma újabb rendkívüli terhelés várható az áramhálózaton, ezért a fogyasztás csökkentését továbbra is kérik a vállalatoktól és a lakosságtól is. Közben egyre súlyosabb károkat okoz az aszály a magyar mezőgazdaságban. Az agrárszektor szerint az Alföldön és más öntözetlen területen is sok helyen teljesen megsemmisült a termés, miközben az öntözött földeken továbbra is jó hozamokat érnek el. A takarmányhiány és a megugró költségek miatt egyre több gazdaság kerül nehéz helyzetbe. A szakértők szerint az öntözés és a korszerű technológia egyre inkább a túlélés feltétele a mezőgazdaságban. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladék kezelését. Külföldi ingatlanokra költött milliárdokat az előző kormány. A HVG közérdekű adatigénylése szerint 2010 óta mintegy 40 milliárd forintból 26 külföldi ingatlant vásárolt a magyar állam. A legdrágább a londoni Magyar Ház volt, amely 2021-ben 9,5 milliárd forintért került állami tulajdonba. Jelentős beruházás volt a müncheni főkonzulátus épülete és a brüsszeli Magyarország háza is. Az állam jelenleg összesen 158 külföldi ingatlannal rendelkezik, amelyek diplomáciai vagy más hivatalos feladatokat szolgálnak. Rontotta idei profit várakozását a Lufthansa. A német légitársaság szerint az emelkedő üzemanyagárak, a sztrájkok és a bizonytalanabb utazási kereslet miatt gyengébb eredményre számít az idén. A vállalat ezért lemondott a tervezett kapacitás bővítésről, csökkenti beruházásait, és 2030-ig 4000 adminisztratív munkahelyet is megszüntet. Idén 1,7 és 2,2 milliárd euró közötti korrigált üzemi eredményt várnak, szemben a tavalyi mintegy 2 milliárd euróval. A bejelentés után a Lufthansa részvényei több mint 6%-ot estek a frankfurti tőzsdén.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Fokozódik a hőség, országszerte derült, napos idő várható kevés gomoly felhővel. Eső nem valószínű. A Dunántúla megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés pedig csak a hétvégén várható. A Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tisza tó pedig 27 fokos.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
0: Nem rossz kor?
2: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
9: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Fekete Judit író, akit köszöntök, szia! És én azért apostrofálok írónak, tudom, hogy nagyon sokféle sapkád van, de azért most már nem az első könyvet kapcsán beszélgetünk, úgyhogy ha megengeded, akkor én most így.
10: Köszönöm szépen, sziasztok, és köszönöm a meghívást.
9: Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az idő elkezdeni élni című könyv. Amit szerintem tudni kell rólad, én, mint olvasó, nekem a megélésem mindig a humor. Te ez a könnyesre nevetem magam, miközben egyébként nagyon-nagyon-nagyon helyi. Most majdnem azt mondtam, hogy nagyon magyar. De hogy, igen. Tehát, hogy a nagyon-nagyon helyi, nagyon értem, megélem a történeteidet, és ez is... mondhatnám, hogy ez, csak még nem vagyok 70 pluszos, ezért aztán nem feltétlenül tudom, hogy pontosan, hogy van-e, de kívülről így néz ki. Kezdjük azzal, hogy mesélj arról, hogy miért ezt a korosztályt, ezt a témát választottad, és amennyit te akarsz spoiler nélkül, annyit mondj is el, hogy miről beszélünk. Aztán én majd ráfűzök olvasói élményből.
10: Jó. Hát... A téma az nyilván megint a saját megélés, mint ahogy az előző könyvnél is a munkanélküliséggel foglalkoztam, most az időskorral és a generációk közötti hát, hogy úgy mondjam, problémákkal foglalkozom. Nyilván saját megélés, tehát amikor a saját nagymamáddal, amik történnek, amikor idősek otthonába kerül, és végignézed ezt az egész folyamatot, de mondhatnék itt egyébként a baráti körben, a szülők, nagyszülők, tehát, hogy amit látsz magad körül, nekem ez valamiért azt hiszem, hogy egy kicsit becsípődött, nem foglalkoztam én ezzel rengeteget, tehát nem ez kattogott a fejemben, de amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy úgy jó lenne megint valamiről mesélni, vagy valamit üzenni, akkor ez volt az első téma, ami eszembe jutott, hogy ez tök fontos lenne ezzel a korosztállyal foglalkozni.
9: Igen, én is azt gondolom, mert hogy és a generációk közti szakadékkal vagy kapcsolattal, mert valamiért én mindig azt képzelem, hogy a mostani idősebbek és fiatalok között valahogy sokkal-sokkal kevesebb a kapcsolat, mint ahogy az köztünk volt, és ilyenkor szoktam mondani, hogy valószínű, hogy ebben az is benne van, hogy én meg a nagymamám között kb. Tényleg az tárcsás mosógépről az automatára váltás volt akár a technikai különbség. Na jó, nem, mondjuk még a mobiltelefon is valóban az idősebb korában, de ez az én szerencsém, hogy ő sokáig élt. De hogy és közben pedig olyan nagy szüksége lenne egymásra ennek a két generációnak. Szerintem.
10: Igen, igen, abszolút. És egyébként én saját magamon is tapasztalom, hogy mennyire, ha nem tudatosan, de elfordultam ettől a korosztálytól, tehát pont múltkor döbbentem rá, hogy amikor állok a konyhába, és mondjuk főznöm kéne, és kellene egy recept, akkor ugye annó felhívtuk a nagymamánkat, vagy anyukánkat, és ő segített nekünk, hogy ez a tudás átadás, ez onnan jött. Most mi az első, hogy az AI-t kérdezem. Tehát már nem is azt mondom, hogy az interneten megkeresem, hanem az AI-t kérdezem, és ez pont egy telefonhívással kevesebb lesz így, mint ami lehetne. Tehát, hogy ahelyett, hogy felhívnám, és akkor lesz belőle egy beszélgetés, és aznap kicsit foglalkoztunk egymással, ehelyett fogom a telefonomat, és megkérdezem arról a receptről. Tehát, hogy az embert szinte észre se veszi, és ez nem rossz indulat, hanem egyszerűen így élünk.
9: Hát és elvész a praktika, elvész a családi hozzávaló, elvész egy ízvilág.
10: Így van. Meg a hagyományok, meg a törődés, igen. Tehát minden, amit az idősebb korosztálytól régen, és ezért voltak olyan fontosak nekünk, hogy ezt a tudás átadás, vagy megtanítsanak nekünk dolgokat, vagy régen esetleg szakmákat, vagy a családdal kapcsolatos tudást. Erre ma nincs szükség, hiszen fogjuk és bepötyögjük és megkérdezzük.
9: Igen, igen, igen, igen. De ugyanakkor az is van, hogy én az ő oldalukról is érzékelek, mert hogy azért ők is, tehát köztük is van felhasználó.
10: Igen.
9: Azért ezt is. És náluk is előfordul ez, hogy akkor onnan tájékozódnak, és igazából egyszer csak azon kapott, hogy egész nap azt nézi, és abban van. Nem tudom ki, hogy élte már át azt, hogy az anyukája egyszer csak kommentel valahová, vagy meglátja egy csoportba.
10: Nem is akárhogy.
9: Igen, vagy meglátja egy csoportba, vagy tök mindegy. Ugyanakkor nem éri el, ami ugye érthetetlen, igen. Mert elvileg a kezében van a telefon, hiszen bizony. Most kommentelt, tehát hogyha nem veszi föl, de mint kiderült, ez le van halkítva, vagy nem, igen. Látta, vagy tök mindegy is. Tehát, hogy a lényeg az, hogy az ő részükről is egy passzivitás előfordulhat, egy bezárkózás, egy máshol van a figyelmük.
10: Máshol is van, meg én azt gondolom, hogy ez egy ilyen pótszer, lehet, hogy a magány ellen, vagy számtalan dolog ellen lehet ez egy pótszer, hogy akkor a közösségi médiában találja meg azt, ami... Tehát, hogy ott van egész nap mondjuk, és nincs körülötte senki. Hát én is azt hiszem, hogy ezt csinálnám. Tehát, hogy ez egy csomó mindenre nyilván tök jó, hogy van a közösségi média, internet, AI, egyebek, de ez az elmagányosodás, ez nem csak egy ilyen nagy mondás, ez tényleg, és ez korosztálytól független szerintem, hogy hogyan magányosodunk el pont emiatt.
9: Igen. Na és te úgy gondoltad, hogy akkor ebből kiindulva lesz egy regény, de azért azt elmondhatom, hogy Dolly élete, aki amúgy egy 70 pluszos hölgy, aki egyedül él, és megvannak a napi rutinjai, és az is megvan, ahogy az egyébként alapvetően már szerintem sokkal hamarabb is, de megvan, hogy ő mit szeret, és mit nem.
10: Igen.
9: Mit bír elviselni, és mit nem. És a napi rutinhoz tartja magát, és a belső világa az nagyon él, ugye az, amit te nekünk megmutatsz. És egy napon történik vele valami, amit majd mindenki maga értelmez, de lényeg az, hogy elkezd valahogy máshogy tekinteni magára és az életére. Na, ez már egy olyan dolog, ami már nem korosztályhoz kötött, hanem ez már 50-es, 40-es, 30-es, 20-es, 20-es, egyébként minél hamarabb elkezdi valaki, innen üzenem a fiataloknak, annál jobb.
10: Így van, így van.
9: De hogy ez így az emberiséget áthatja ez a kérdés, hogy amúgy hol vagy te a saját életedben? Tehát én ezt is látom kérdésnek ebbe a könyvbe.
10: Igen, egyrészt, hogy hol vagy, és hogy tudsz-e jól élni. Tehát, hogy tudunk-e úgy élni, és ez most megint egy picikét így romantizálom a dolgot, de hogy szerintem az nagyon fontos, és most ez tényleg életkor független, hogy egy picit kiszakadjunk ebből az őrült tempóból, és ugye ez a korosztály, amiről mesélek, ugye a 70 pluszos korosztálynál ez egyáltalán nem volt divat kicsit magunkra figyelni, vagy befelé, vagy pihenni, vagy csak bambulni kifelé. Tehát, hogy az ő korosztályuknak a munka volt, meg a család volt, tehát, hogy én látom egyébként a nagyszülőkön is, hogy nem tudnak pihenni.

0: És ezekhez nem kell pénz, tehát hogy itt nem erről van szó, hanem amikor úgy tényleg egyszer csak valamire rácsodálkozol, azt szerintem egy kicsit viszont tudatosítani kell bennünk, hogy vannak ilyen jó dolgok körülöttünk.
1: Abszolút, csak ugye ez, itt már át fogunk menni egy kicsit a pszichológia meghozott dolgok, mert hogy ugye ezt tanuljuk, és ahogy te mondtad, a mi generációnk jobban áll, de hát azért belénk van kódolva, belénk is, hogy van valamilyen minta, azt hozzuk, és ugye ez érvényes az érzelmeink kifejezésére, és így tovább, és így tovább. Szóval a kérdés az bennem az, hogy mit gondolsz, mert itt ugye valamiféle életeseményhez kötötted, tehát mit gondolsz, hogy hogyan tud ez változni? Hát hogyan tud egy élet megváltozni, egy felfogás megváltozni?
0: Hát ez egy nagyon-nagyon összetett dolog szerintem, számtalan módon tud megváltozni az élet. Egyrészt külső hatásokra, másrészt lehet ez egy vélt vagy valós betegség, vagy szóval, hogy bármi lehet, ami egy kicsit átkattint minket, azért az szerintem a ritkábbik, amikor valaki egyszer csak fölkel reggel, és azt mondja, hogy fú, hát én eddig így nem éltem semmit, és most fogom, eladok mindent, és nem tudom, elköltözök egy szigetre, tehát, hogy ez azért a ritkább dolog. Biztos, hogy kell hozzá valami. Én egyébként nagyon bízom benne, hogy például egy könyv a Dolly, vagy egy zene, vagy egy festmény, vagy egy bármi lehet az, ami egy picit elindít minket, és általában azért itt a művészetekről beszélek, ami tud olyan érzelmeket okozni bennünk, amitől picikét talán észbe kapunk, hogy hopp, így eltelt az élet, és hogy így mi történt velünk közben, kik vagyunk, mi mit csináltunk, történt-e bármi olyan, amire azt mondhatjuk később, hogy igen, megérte. És ez csak egy szelete az egésznek, hogy ki hogy eszmél, vagy ki hogy ébred föl. Most Dolly esetében ugye nyilván itt történik valami, ő se érti, és akkor van egy ilyen belső nyomozás is, meg egyszer egy külső, klasszikus, ilyen kicsit krimis szál benne, de hogy a belső nyomozása, hogy ő megpróbálja azt kideríteni, hogy egyébként vele mi történik, ami nagyon szép és fájdalmas lehet egyébként rádöbbenni arra, és egy kicsit örülni annak, hogy de azért elcsíptem az élet fonalát végül. Én nagyon bízom benne, hogy ezek a dolgok, mint mondjuk egy könyv is el tud indítani valakibe valamit.
1: Hát igen, az kérdés, hogy mi a cél, hogy mit is szeretne a szerző, azzal együtt, hogy én azt hiszem, hogy ez tényleg mindenkinek egyéni, hogy az életének mely szakaszában, milyen élethelyzetbe kapja a kezébe, és tudod, ezen gondolkodtam, hogy vajon kell ez? Mármint nem a könyv, mert a művészet,
0: az kell,
1: meg a művészet, ezek tényleg azért kellenek, hogy az életet teljesebbé tegyék, gondolkodtassanak, vagy csak egyszerűen élvezetet adjanak, de hogy annyira az élet az úgy megy, az olyan, nem? Tehát, hogy
0: igen.
1: Így egyik megszokásból a másikba, és én láttam ilyet, sőt, hát én magam éltem ilyet, amikor valami nagy amplitúdóval kiugrott egy esemény miatt, és vágyunk vissza a régi kerékvágásba, azzal együtt, hogy szerintem nincs régi kerékvágás nincs egy nagy tragédia után, vagy egy nagy kiugrás után, de csinálunk új kerékvágásokat, amik azért közel állnak ahhoz, ami számunkra elfogadható.
0: Igen, abszolút.
1: Tehát nem persze. Nagyon challenge-eljük magunkat, ezt akarom mondani, így a napi szinten, ahogy például Dolly elkezdi.
0: Igen, és szerintem ezért fontos, hogy időnként ilyen teljesen tudatosan megálljunk egy picikét. Tehát ott tényleg olyan rettentő gyors lett a világ, magunkon is látjuk szerintem, hogy ha 2 percig nem csinálok valamit, akkor a kezembe veszem a telefonom. Tehát azt érzem, hogy én most 2 percig nem csináltam semmit. Tehát hogy ezért tök fontos az, hogy egy picikét így leálljunk, és tegyük el a telefont, és nem tudom, menjünk egy parkba, vagy szagoljuk meg a rózsát, vagy nem tudom, bármit, ami egy picikét így leállít minket, mert ott jönnek a jó dolgok, meg ott jönnek a jó érzések. És szerintem ebbe tényleg nem vagyunk jók. Hát azért nem, mert ez most kezdődött x éve, tehát hogy azért most van ez a tempó szerintem az elmúlt 10-15 évben, ami egyre gyorsabb, és ebből nehéz megállni.
1: Egyik oldalról, másik oldalról meg az is eszembe jut, és ez kérdés is bennem, hogy nem lehet-e, hogy mi vagyunk egy olyan korban, amikor elkezd az ember számot vetni.
0: Igen, ez egy jó gondolat, de ez igen. Is lehet. Igen, abszolút. Igen, nem tudom elképzelni magamról.
1: Anélkül, hogy elmondanám, hogy 40 körül vagyunk.
0: Igen, hogy ezt 20 évesen még nem, ezen nem agyal az ember, nyilván. Igen, ez tök valid, igen.
1: De hát persze, hogy nem. Hát sőt.
0: És ne is tegyék.
1: Ne is, így Isten őriz. Az a jó, menjen, csinálja, amit jónak lehet. Sőt, szerintem akkor van az, hogy a mi generációnk attól fél, hogy úristen, nem ugrik-e túl nagyokat a komfortzónán kívül. De

0: Szóval,
1: de hogy ugorjon, tehát hogy szerintem van. Ez a fiatalság lényege, hogy ugorjon óriásiakat, mert aztán abból ki tudja, hogy mi lesz. Hát mi meg ott vagyunk, mint akinek már van valami élettapasztalata, és hát ezért szomorú, hogy a még idősebb emberek, tehát a dolly korosztály, aki aztán tényleg ott van az élettapasztalat, meg a tudás, hogy nem kérdezzük meg, hogy nem fordulunk oda. Tehát most egy ilyen mediterrán vagy ázsiai kultúrában, ahogy kezelik az idős korosztályt, az valami egészen zseniális, tehát hogy ott van egy ilyen, hogy ott ő számít, tehát ő a családnak egy nagyon komoly támasza, ezekben inkább a mediterrán, meg tényleg az ázsiai kultúrában, ahogy röhögünk azon, hogy egy olasz filmben a mamma, hogy fél tőle mindenki, hogy utasítgatja az egész családot, és jókat nevetünk ezen, tehát hogy azért van nálunk az idős ember, az konkrétan láthatatlan.
0: Igen, csak hogy ugye ez kezdődik a családon belülről, mert hogy társadalmilag, és egyébként igen, én is azt gondolom, hogy ez nagy probléma, és nekem is a mediterrán kultúrák jutottak eszembe, illetve Közép-Amerika, tehát hogy ahol igazából a társadalom idős tagjai kezdik el az utcabálokon a táncot,
1: igen.
0: Tehát hogy ez így indul, és mindenki más utána, és mindenki más előbb őket tapsolja meg, de hogy ez indul a kis közösségből, és ezt már innentől kezdve egyéni felelősség.
1: Igen, és ez a család, tehát hogy ebben tényleg a családnak is nagy felelőssége van. Az egy dolog, hogy az aktuális társadalom hogyan kezeli az idős embereket, hogy így használjuk őket, tehát amikor nem tudom, politikailag fontos, akkor mindenféle utalványokat adunk nekik, de aztán utána el vannak felejtve, tehát hogy egyáltalán nem foglalkozunk velük.
0: Jó, akkor te ebben azért tényleg bőven belementél, hogy
1: igen.
0: Okay.
1: Igen, abszolút. Tényleg ezt látom, hogy így nem, semmi. Szerintem ezt lehet ellensúlyozni, hogyha mi családilag foglalkozunk, és odafordulunk feléjük, és egy kicsit visszalépegetünk feléjük. Tehát, hogy az a megbecsültség, meg szerintem az, hogy éreztetjük velük, hogy igen, látunk titeket, meg értünk titeket, az nekik szerintem tök fontos lenne. Tehát attól függetlenül, hogy egy társadalom hogyan kezeli őket, szerintem kicsibe azért van még mit tenni bőven.
0: Abszolút. Abszolút meggondolkodni azon, hogy mi hogyan kötődünk, milyen is ez a kapcsolat, mi az, amit ennek köszönünk, mi az, amire azt gondoljuk, hogy mi változtatni akarunk. Szóval, hogy minden a saját életünknek a változtatása is indulhat innen.
1: Igen.
0: Na, most zene és feles információk, és utána visszajövünk, és belemegyünk jobban ebbe a történetbe, mert hogy Dolly az így fog, és felforgatja a saját életét is, illetve a környezetét is. Tehát azért rendet rak a nyugdíjas otthonba, elkezdi magát megfogalmazni, elkezd ráérezni az életnek olyan ízeire, amit ő amúgy nem ismert. Szóval én azt gondolom, hogy nem csak nem ismert, hanem elutasította, vagy bírálta. Én azt gondolom, hogy tanulhatunk tőle korosztálytól függetlenül, úgyhogy belemegyünk ebbe, hogy mi is az, amit mi szeretnénk, de nem is tudjuk, hogy szeretnénk. Úristen.
1: Igen, pedig szeretnénk.
0: Ugye? Jó, zene és felesinfok, jövünk vissza. Fekete Judit író vendégem.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
2: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Fekete Judit író, Dolly. Dollyról beszélgetünk, ez a címe az új könyvének, amikor üt az utolsó órád, itt az idő elkezdeni élni. Dolly 75 éves asszonyság. És arra kértelek, hogy most mesélj az ő karakteréről, nyilván mi most beszélgettünk itt az elmúlt időszakban a magyar valóságról, tehát hogy azért tudni kell, ez itt játszódik. A magyar társadalom, annak a berendezkedése, hogyan állunk az időseinkhez, a családokon belüli eltávolodás, amit a digitális tér is erősít, és így tovább, és így tovább. Na de hogy Dolly, a kitalált karakter, az azt hiszem, hogy azt valósítja meg, és úgy él, amit hogyha eltanulunk, akkor a kitalálmányból lehet valóság.
3: Igen, reméljük, igen. Hát Dolly alapvetőleg pont azt a klasszikus életet éli, amit látunk mi is, hogy bentül egy lakásban, teljes apátia, egy idősek otthonába jár egy nap egyszer ebédelni, ahol egy darab barátot se hajlandó szerezni magának, és senkivel nem hajlandó semmire, ezután, amikor megette az ebédjét, akkor hazamegy, és várja, hogy elteljen az idő, ami szerintem az egyik legszomorúbb dolog, amikor látod a saját, mondjuk a saját rokonodon is, idős rokonon, hogy azt várja, hogy elteljen az a nap. És utána másnap mi történik, akkor is azt várja, hogy elteljen az a nap, és hogy így telnek el a napok meg az évek, tehát a teljes apátia. És Dolly így éli egyébként az életét, míg nem spoilerezek, de elkezdenek történni vele dolgok, és erre felkapja a fejét, tehát ő a teljesen, mondhatjuk, hogy a teljesen átlagos, sajnos átlagos nyugdíjas életet éli.
2: Igen, és aztán onnantól, hogy felkapja a fejét valamire, a legeslegelső húzása az az, és azért hozom ezt ide, mert azt hiszem, hogy ezzel is fejeztük be, hogy elkezd gondolkodni azon, hogy mi lenne, ha valamit, ami egyébként ott volt a mindennapjaiban, hiszen minden nap elsétált mondjuk egy pizzéria előtt, és azt gondolta, hogy hangos, büdös, sok a gyerek, sok a, nem tudom, szülő, Mi lenne, ha oda bemenne és megnézné, hogy ott ez milyen is az az étel, amiről egyébként csak fantáziál, mert biztos evett már életében, de hogy amúgy, ja, hát kit érdekel, hiszen egyébként neki meg van mondva, hogy mit tegyen, mert a nyugdíjas otthonban ott ő megkapja a kajáját.
3: Igen, és nagyjából minden meg van neki mondva, tehát hogy így szeretjük megmondani az idős embernek, hogy mit kell csinálnia. Uh-huh. Ő neki megmondták, és ő soha előtte nem vette észre, hogy milyen ízek vannak mondjuk egy pizzába, vagy milyen színek vannak a pizza tetején, vagy bemegy egy parkba, Szent István parkba besétál, és egyszer csak megcsapja őt a rózsa illata, és észreveszi, hogy amúgy igen, így illatok vannak, meg hangok, meg érzések, meg egyebek, tehát hogy egy kicsikét úgy nyílik ki a világ, amire azt mondanánk, hogy hát ez tök természetes, hogy így észreveszünk, hogy milyen szép egy rózsa, hogy az ő életében ezek így nem voltak meg, és az ő élete, ahogy alakult, és ahogy idősödött, észre se vette, hogy tulajdonképpen nem volt benne semmi se, ami őt boldoggá tette.
2: Igen. Ez egyébként egy nagyon erős felismerés lehet. Tudod, van ez a könyvolvasása közben eszembe jutott ez, hogy mit szoktak mondani azok az ápolók, akik így az élet végén ott vannak az emberek mellett, hogy mik azok a dolgok, amiket az emberek bánnak, és ugye nagyon-nagyon így a minimumok, nem? Igen. A több időt tölteni a barátaimmal, a családommal, hogy többet nyaralni, vagy nevetni,
3: igen,
2: hogy a mindennapokban hányszor hisszük azt, hogy annyira égetően fontos és elkerülhetetlen azt, hogy ezt a valamit még megcsináljuk.
3: Igen, meg megszerezzük, meg még több vagyon, meg még több mindenféle legyen körülöttünk, aztán egyszer csak kiderül időskorunkra, hogy amúgy nem ez számított, vagy nem
2: jó,
3: ez
2: lett. Jó, csak ezt hogyan tudod előre? Ezen már rengeteget gondolkodtam. Tehát hogyan tudsz most más jelentőséget adni valaminek, mint ami igazából az életedben szerinted jelentős?
3: Szerintem most ezt csináljuk. Tehát, hogy szerintem, uh-huh, amikor most erről beszélgetünk, uh-huh, meg, uh-huh, meg elolvastad ezt a könyvet, meg én megírtam ezt a könyvet, akkor uh-huh, ezen gondolkoztunk, és ezek azok a dolgok, amikor fölismered. Nem azt mondom, hogy holnaptól mi leszünk az élet császárai, és így mindig 3 centivel a föld fölött, és minden csoda dolgot észreveszünk, de az, hogy egy picit elinduljon ez a fajta gondolkodásmód, azzal most foglalkozunk. Tehát most erről beszélgetünk, remélem, hogy tök sokan hallgatják most ezt a beszélgetést, és mindenki azon gondolkozik, hogy észrevettem-e egyébként azt, hogy. Tehát, hogy szerintem én ilyen annak a híve vagyok, hogy pici lépésekben is így körülöttünk vannak ezek, és most egy ilyen beszélgetés talán, amikor otthon valaki ezt hallgatja, és nem tudom, főz, vagy mos, vagy takarít, akkor, vagy dolgozik, vagy bármit csinál, akkor egy picit megáll, és elgondolkozik azon, hogy amúgy én mit szeretek csinálni, vagy igen, hogyan.
2: Igen, ez az életértés, úgy hívom ezt magamban, hogy mikor kezdjük el érteni. És azt is, hogy az, amit eddig mondjuk úgy csináltunk, hogy mondjuk nem annyira volt értelme, az sem jó irány, ha azért meg elkezdünk haragudni. Szóval, hogy ebben szerintem kell egy nagyon érdekes középutat találni, mert amúgy olyat már hallottam, láttam. Van is a környezetemben, ahol egy súlyos betegség annyira ráébresztette a családot arra, hogy mi az, ami fontos volt, és nem foglalkoztak vele, hogy egyébként odáig el is jutottak, hogy ezt az egészet külön választották. Tehát mindenki ment a maga útján azért, hogy még boldog lehessen.
3: Igen.
2: Ez egyébként, hogyha egy jó kötet, ennek megvannak a megfelelő keretei, meg kísérése, ez akkor tényleg még jót is hozhat. Csak olyat is látok, amikor meg annyira el van ez túlozva, hogy na hát eddig biztosan nem volt jó, amit csináltam.
3: Igen.
2: Igen.
3: Igen, hát ez a bizonyos bakancslista, amit nem is baj, ha tényleg megírunk bármikor, tehát hogy úgy mit szeretünk, vagy mit szeretnénk, és itt most nem a nem tudom honnan kiugrásról beszélek, bungee jumping, meg az eszetlenségek, tehát hogy ezek tök jók, meg tök izgalmasak, de hogy egy bakancslista egyébként szólhat egészen apróságokról is, tehát hogy így, mint ahogy Dolly esetében is, ezek az apróságok, amikor rácsodálkozik olyan dolgokra, ami neki egyébként így elszaladtott az élet mellette, és nem vette észre, ezek lehetnek bakancslistás topikok. Tehát ezek apróságok. Azért általában az van, hogy ezeknek tudunk a legjobban örülni, én azt hiszem.
2: Igen. Na és miket művel ez az asszony, ami elmondható?
3: Hát ez az asszony, ez mindent csinál, ami botrányos. Tehát, hogy lázadás szít például egy idősek otthonában, amikor egyszer csak észreveszi, hogy milyen méltatlanul bánnak velük. Tehát aki már látott egyébként, és ez nyilván nem minden idősek otthonára vonatkozik, és tényleg senkit nem akarok megbántani, de azért látjuk, hogy például mit kell enniük. Tehát, hogy sok esetben azért ez hasonlít nagyon a kórházi fantasztikus ételekre, de amikor egyszer csak így észbe kap, hogy ez milyen megalázó, hogy egyáltalán senkinek nem fontos, hogy ő ott mit eszik, és vagy az, hogy hogyan bánnak vele, vagy az, hogy egy, most itt nem is feltétlenül az idősek otthona, hogy egyáltalán hogyan infantilizálják őt az emberek, az orvosok hogyan bánnak vele, vannak szituációk nyilván, ami kórházi, a kórházi létről szól, és megpróbáltam ezeket is humorral kezelni, de hát azért elég szomorú, hogy az orvosok is, vagy az egészségügyi dolgozók, akik kiégtek, akiknek már nincs energiájuk, és megpróbáltam ezt is nagyon árnyaltan tényleg, de hogy mégiscsak ott az idős ember, aki teljesen kiszolgáltatott, és még meg is van ijedve esetleg, és hogy vele hogy beszélnek, vagy hogyan várják el azt, hogy ő hogyan viselkedjen egy kórházban. Tehát, hogy egy csomó olyan szituációt próbáltam beletuszakolni a könyvbe, ami szerintem ilyen nagy felkiáltó jel.
2: És ezek mind olyanok, amik a személyes életedből, vagy környezetedből vettél?
3: Igen. Egyrészt környezetből, másrészt egyébként, ami velem is megtörténik, hogyha a kórházba kerülök, és amikor az ember azt figyeli, hogy hogyan beszélnek vele, vagy a feje fölött hogyan beszélnek róla, és én még ugye azért ilyen 40-esként ezt így tudom kezelni, de amikor 70 fölött, 80 fölött van valaki, és a feje fölött beszélik meg, mintha ott se lenne, azért az tényleg egy ilyen fájdalmas dolog. Tehát, hogy mindenhonnan szedtem nyilván, tehát család és saját élmények, és kicsikét felnagyítva, ahogy kell.
2: Igen, én sokat foglalkozom ezzel a témával, és egyébként most is lesz majd egy olyan beszélgetés, ami egy konferencia, vagy egy kerekasztal beszélgetésből született, ami pont azzal foglalkozik, hogy miért halnak a magyarok hamarabb, mint más népek, és ebben benne van a túlélhető betegségeknek az elhanyagoltsága, és egyébként a kezeléseknek a lassúsága. Nyilván most a rendszernek a hibáit, a sajátosságait azt, aki az elmúlt években vagy maga, vagy a bármilyen hozzátartozója kényszerült egészségügybe, az tudja, és azt is tudja, hogy minden képzeletet is felülmúl. De hogy azért vannak dolgok, amik, szóval, hogy ez pont ez, ahogy beszélnek rólad, vagy veled, vagy neked, ez egész egyszerűen, ezt sosem értem, ez nem fizetés kérdése, ez egy emberi kérdés, ez egy emberi minőség kérdése.
3: Hát ez megint az empátia, amiről az egész könyv szól, és amiről folyamatosan beszélek, hogy egyszerűen az empátia hiánya az, ami szerintem azt okozza, hogy ezt érzékeljük magunk körül. De egy sima átlag bolti szituációban, amikor bemegyek és megkérdezek valamit, vagy elbénázok valamit, vagy leejtek valamit, és ahogy kezelik ezt a szituációt.
2: Zsigerben.
3: Igen, tehát hogy...
2: Oké, csak akkor miről beszélünk? Akkor egy társadalomnak a minőségéről beszélünk.
3: Igen, erről beszélünk, igen.
2: Tehát, hogy akkor ezt lehet edukálni, meg nagyon sokan nagyon sokat tesznek, én ezt értem, és amúgy földig hajolok, mert azt hiszem, hogy a legkönnyebb abba kiégni,
3: igen,
2: amikor próbálsz valamit jó szívvel megmutatni, hogy nézd, így akkor működhet-e máshogy ez, és nincs rá megfelelő válasz. De hogy akkor mit gondolsz, hogy mert egyébként lehet ezt, hogy akkor a másik oldal megfelerősíti magát, csak tovább mélyül a szakadék.
3: Igen, és erre mondtam azt, hogy nekem nincs arra lehetőségem, nincs más lehetőségem, hogy én ezen javítsak. Én azt tudom tenni, hogy megpróbálok én odafigyelni az én környezetemben, hogy az én eszközeimmel, mint mondjuk az írás vagy a könyv, azzal megpróbálok felnagyítani valamit. Aki nem tudom, énekel, az írjon egy dalt, aki fest, az... Tehát, hogy ezzel csak úgy lehet foglalkozni, ha a pici környezetünkben megpróbáljuk, mert nem vagyunk hatással egyszerűen arra, hogy társadalmilag milyen berögződések vannak. hogy ez az ország, ez mentálisan, vagy bármilyen szinten, hogy áll az, akár most itt nem csak az idősekről van szó, hanem minden, amihez empátiára van az állatvédelem, vagy bármit mondhatok. Van, így van, így van.
2: Ahhoz is szükség van empátiára, hogy kibírt, hogyha a szomszédodnak rossz napja van.
3: Igen, abszolút.
2: Tehát, hogy ez. És neked a feszültségeidet enyhítette az írás, meg a történetnek a kitalálása, az alkotása, mert tényleg, ugye mondtam is, hogy van ez, nagyon, azt szerintem egy nagyon jó fogás a részedről, de ezt már a múltkor is itt csináltad, hogy belehelyezel egy olyan környezetbe, amit látok magam előtt. Tehát Budapestnek, már most nyilván, aki budapesti, vagy ismeri Budapestet, és nem kizárva ezzel bárki mást, de hogy olyan részeit említed, amik még ismertek is. Tehát, ha mondjuk nem is annyira járok a városban ezeket. Szóval, hogy ez nagyon jó, hogy hirtelen és rögtön látom magam előtt, látom még azt is, hogy akkor onnan erről jön a fény, és hogy néz ki az a lakás, amiről beszélünk, amiben Dolly éldegél. Tehát, hogy benne van egy csomó-csomó fanyar humor, és közben meg éles kép, ami segít abba, hogy vizuálisan elképzeljem. De neked segített?
3: Hát ezt nehéz erre válaszolni.
2: Vagy a belevaló munka segített?
3: Azt nem érzem, hogy kellett, hogy valami segítsen ebbe, és ezért írtam.
2: Világos.
3: Inkább én próbálok, ez most ilyen nagyon csúnyán beképzelte hangzik, de hogy én próbálok abba segíteni, hogy ezeket így közel érezzük magunkat. Tehát, hogy egyrészt azért ír az ember saját, jó esetben saját környezet, mert azt ismeri, tehát, hogy írhatnék én valami csoda egzotikus helyről, de hogy nem ismerem, és nem akarok bénázni, ezért megírom a saját környezetemet. Másrészt én magam is egyébként rászoktam csodálkozni, amikor megyek a Szent István Park felé, és ott van az a gyógyszertár, ahova a sarkon, ahova a Dolly bement, hogy erről mindig eszembe jut, és mindig ránézek egy idős emberre, tehát, hogy ezek az apróságok, amikor így tudjuk azonosítani, hogy ez így hol játszódik, vagy ez a mi környezetünk, amit nyilván mindenki oda pakol, ahova így szeretne. Szerintem ez hozza közelebb hozzánk valószínűleg a történetet.
2: Igen. Minden esetre tényleg jó vele, nagyon jó vele menni, meg drukkolni neki. És szerintem van az embernek egy olyan része, amelyik azt mondja, hogy igen, ez az. Igen, ez az.
3: Igen.
2: Ugye?
3: Igen, igen. Hát,
2: de gondolom, hogy neked is ebből a részedből született.
3: Abszolút, és hát azért szerintem a lázadás az egy nagyon szimpatikus dolog lehet, ha egy karakterbe belegyúrjuk, főleg, hogyha egy 70 pluszos ember kezd el lázadni, és ilyen teljesen fittyet hányva mindenre, amit illik neki, vagy ami szokás neki, tehát hogy eleve ez egy ilyen nagyon szimpatikus dolog. Én nagyon bízom benne, hogy majd én 70 pluszosan egy Dolly leszek, tehát nagyon dolgozom rajta.
2: Tehát megérted azt, hogy milyen
3: szeretnél. Igen, nagyon szeretnék ilyen lenni, aki így a francba küld el mindenkit, hogyha arra van szükség.
2: Na várjál, Dolly előtte is elküldött mindenkit a francba.
3: Nem, Dolly egy kicsit azért apátiában volt, tehát hogy azért ő nem... Azért...
2: Oké, a belső világában volt.
3: Igen, igen, igen.
2: Igaz, igaz, igaz.
3: Később történik vele az, amikor rájön, hogy igen, ezeket így lehet ott azonnal intézni, és milyen szimpatikus, tehát hogy én ezt így gyógyszer vagy receptre írnám föl mindenkinek, ezt a álljunk ki saját magunkért, és...
2: Oké, okay. Na és akkor szerinted, mert szerintem nagyon érdekes felvetés, álljunk ki saját magunkért, abban benne van az, hogy akkor és ott képviseled magad. De a sajnos sok esetben azt kell mondanom, hogy megint csak nélkülözi az empátiát, mert a kiállok saját magamért, az azt jelenti, hogy én magamról beszélek, és egyébként ezt tudjuk, ezt szerintem mindenki igen. Csinálja. Tehát most ennek a nem tudom milyen korát éljük, hogy mindenki elmondja, hogy vele mi van.
3: Igen.
2: És a másik, tehát maximum egymásra lehet licitálni. Velem ez van, velem meg ez. De nincs reakció. Nem történik meg az a visszahúzódás, hogy okay, akkor lehet, hogy most neked van több szükséged figyelemre, de hogy nem csak ez nem történik meg, hanem nem teszük fel azt a kérdést, hogy figyelj, mi a bajod? Miért vagy te ilyen? Mert abba mondjuk fel lehet mérni, hogy ez a másik azért ilyen, nem is érti a kérdést, és azért, és akkor szerintem igen, működik a kiállok magamért, vagy kiderülhet az, hogy nagyon rossz nekem most, mert valami történt, jó, akkor tudok segíteni, ki tudsz ebből jönni. Mert most nyilván ezeket igen. Nem folytatjuk le, ezeket a párbeszédeket.
3: Szerintem ott a reakció, és most itt vitatkozni fogok veled, ott van a reakció, hogy amikor én magam kiállok valamiért, és azt mondom, hogy na ez nem jó, nem tudunk róla, De egyébként még mögöttünk ott áll sok ezer ember,
2: így van,
3: vagy sok
2: így van.
3: Száz ember, akinek ugyanúgy pontosan az nem jó. Tehát, hogy a Dolly sztoriában szerintem az a jó, hogy amikor ő azt mondja, hogy nekem ez nem jó, és nekem ne adjatok moslékot, mert én nem fogom megenni,
2: jó,
3: akkor
2: hát
3: ott van
2: az egy rendszer
3: még a másik
2: kérdés,
3: 50 nyugdíjas, aki észbe kap, hogy de amúgy én is ezt teszem évek óta, és végre valaki kimondta. Tehát, hogy az, amikor én azt gondolom, hogy ezek ilyen önös érdek, hogy én kiállok, és azt mondom, hogy na jó, én ezt mostantól nem, akkor egyébként rengeteg ember van,
2: igen,
3: aki úgy pontosan ugyanezt érzi, csak nem tudta vagy megfogalmazni, vagy nem merte, vagy nem akarta.
2: Nincs elég eszköze. Hát ezek a, mondjuk a, egy social media idején így szerveződött egy csomó sorstárs közösség, egy csomó olyan alulról jövő kezdeményezés, aminek igen, lett hangja, tehát hogy ennek van egy nagyon-nagyon-nagyon nagy ereje valóban.
3: Hát nehezebb most már nyilván, tehát nagy a zaj, tehát sokkal
2: persze,
3: nehezebb most már bármit is elérni, meg észrevetetni
2: hát
3: magad.
2: Hát mindenki azért csak a magáét mondja.
3: Igen.
2: Tehát, hogy ez is egy, jó lenne egy ilyen rendező, nem? Aki így azt
3: igen,
2: mondja, hogy jó,
3: a nagy rendező.
2: Igen. Mondjuk van.
3: Van.
2: Tehát én hitem szerint van, csak hogy na hát mindegy, ez messzire vezet. De a lényeg az, hogy most egy csomó mindenről beszéltünk, amiről szerintem és szerinted is úgy érzem szól ez a könyv, de összességében amúgy egy nagyon szórakoztató történet. Szóval az a jó egy kicsit délután elmerülni benne, és röhögcselni. Te visszaolvasod valaha a könyveidet?
3: Hát ugye van a könyvkiadásnak az a folyamata,
2: mert
3: amikor...
2: Mert hogy te meg ugye igazából abba vagy
3: igen,
2: expert,
3: igen, én könyvkiadással igen? foglalkozom, igen, vagyis én marketinges vagyok könyvkiadóban.
2: Igen.
3: És hát... Van az a folyamat, amikor leadod a kéziratot, és onnantól kezdődik csak az igazi munka. Én nem is tudom, hogy hányszor olvastam el a saját könyvemet újra és újra. Én nekem nagyon elegem lett, tehát én nem bírtam már ránézni se a saját könyvemre. Szörnyű egyébként, amikor 125-ször, és azt mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy Balogh Szandi fantasztikus szerkesztői munkájának köszönhetjük, hogy ez azért össze lett rakva ez a könyv rendesen. Csodálatos szerkesztő, ő tulajdonképpen így onnantól, hogy leadtam a kéziratot, vele együtt dolgoztunk ezen, és hát igen, újra és újra az ember ezeket újraolvassa, újra dolgozza, átírja, tehát hogy azért eljut az ember addigra, mire végre a boltokba kerül, hogy én nem tudok, nekem elég volt, tehát ugye én már nem olvasom el ezt a könyvet újra, sőt, el is felejtem nagyjából, tehát hogy az tök jó, hogy így most például veled beszélgetünk erről, vagy egy interjú készül, hogy így képbe tartsam magam, mert hajlamos vagyok egyébként, amint kikerült az a könyv, így full elfelejteni, és elkezdek máson kattogni, hogy mi legyen a következő, úgyhogy nem fogom újraolvasni valószínűleg.
2: Szerintem azért még várd meg, hogy mire a reakció, meg élvezd egy kicsit a visszajelzéseket, mert én azt gondolom, hogy tényleg nagyon jó, és sok mindent elindíthat az emberekbe. Köszönöm szépen, hogy
3: én
2: itt voltál.
3: Én is köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Fekete Judit író volt a vendégem, és a könyv Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az idő elkezdeni élni. Egyébként nem csak akkor, ugye ezt már mondtam közben is. Nagyon köszönöm a figyelmet mindenkinek.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Sziasztok, Pásztor Sámuel vagyok az Anna Barbizból. Ez pedig a Rádió Café.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo.
0: Hello járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
7: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon?
7: Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Hajszálon múlt Paks teljes leállása. Reptéri behajtási díj miatt torlódtak fel a taxik. Lassulhat a postai kézbesítés. Tovább fokozódik a hőség, a hét legforróbb napjai jönnek. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre másfél centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, tette hozzá Magyar Péter. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra. A kormányfő szerint a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Magyar Péter közölte, hogy a szerda lesz a legkritikusabb nap, és ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátor gyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladékkezelését. Jelentős torlódás alakult ki tegnap hajnalban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az új 800 forintos taxis behajtási díj bevezetése után. A Budapest Airport szerint a fennakadást főként az okozta, hogy sok sofőr még nem volt felkészülve a kizárólag kártyás fizetésre, ami lelassította a kihajtást. A repülőtér közölte, a nyári csúcs időszakban egyébként is gyakoriak a torlódások. A mostani változás ezt csak átmenetileg erősítette fel. A taxis szervezetek bírálják az intézkedést, és további egyeztetéseket kezdeményeznek az üzemeltetővel. Hosszabb kézbesítési időkre figyelmeztet a Magyar Posta. A társaság energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be, amelyek a logisztikai működést is érintik. Emiatt egyes küldemények felvétele és kézbesítése átmenetileg hosszabb időt vehet igénybe, és néhány postán a nyitvatartás is változhat. A Magyar Posta azt közölte, hogy folyamatosan dolgozik a szolgáltatások zavartalan működésén. Leváltották Ukrajna washingtoni nagykövetét. Olha Stefanishina tavaly augusztus vége óta töltötte be a tisztséget. A döntés egybeesik az ukrán elnök július közepe óta tartó nagyszabású kormány átalakításával. A tisztségviselő ugyanakkor elmondta, hogy lemondása mögött személyes okok állnak. A nagykövet ellen akár vádat is emelhetnek Ukrajnában, esetleges visszaélések miatt.
7: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Fokozódik a hőség, országszerte derült, napos idő várható kevés gomoly felhővel. Eső nem valószínű. A Dunántúla megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés pedig csak a hétvégén várható. A Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tisza tó pedig 27 fokos.
7: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Sej az aranyhíd vendéglő, majd a jakitán.
7: Daily Mix filmzene. A mai mixet Korszki készítette.

0: vendéglő, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Korszki volt. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Hajszálon múlt Paks teljes leállása. Egyre súlyosabb károkat okoz az aszály. Országos ellenőrzés indult az akucégeknél. Tovább fokozódik a hőség, a hét legforróbb napjai jönnek. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Csak néhány milliméteren múlt, hogy teljesen leálljon a paksi atomerőmű. A Duna vízszintje hajnalban kritikus közelébe csökkent, majd megállt az apadás, reggelre pedig másfél centimétert emelkedett. Ennek köszönhetően az utolsó még működő turbina egyelőre tovább termel, csökkentett teljesítménnyel. A szakemberek folyamatosan figyelik a vízállást, a teljes leállítás lehetősége azonban továbbra is napirenden van. Közben ma újabb rendkívüli terhelés várható az áramhálózaton, ezért a fogyasztás csökkentését továbbra is kérik a vállalatoktól és a lakosságtól is. Közben egyre súlyosabb károkat okoz az aszály a magyar mezőgazdaságban. Az agrárszektor szerint az Alföldön és más öntözetlen területen is sok helyen teljesen megsemmisült a termés, miközben az öntözött földeken továbbra is jó hozamokat érnek el. A takarmányhiány és a megugró költségek miatt egyre több gazdaság kerül nehéz helyzetbe. A szakértők szerint az öntözés és a korszerű technológia egyre inkább a túlélés feltétele a mezőgazdaságban. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladékkezelését. Külföldi ingatlanokra költött milliárdokat az előző kormány. A HVG közérdekű adatigénylése szerint 2010 óta mintegy 40 milliárd forintból 26 külföldi ingatlant vásárolt a magyar állam. A legdrágább a londoni Magyar Ház volt, amely 2021-ben 9,5 milliárd forintért került állami tulajdonba. Jelentős beruházás volt a müncheni főkonzulátus épülete és a brüsszeli Magyarország háza is. Az állam jelenleg összesen 158 külföldi ingatlannal rendelkezik, amelyek diplomáciai vagy más hivatalos feladatokat szolgálnak. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Mindeközben újabb incidens történt a hormuzi szorosban, Omán partjainál egy ismeretlen eredetű lövedék eltalált egy teherhajót. A brit haditengerészet biztonság szolgálata szerint sérültekről és károkról egyelőre nincs hivatalos információ. A hatóságok vizsgálják az esetet.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Fokozódik a hőség, országszerte derült, napos idő várható kevés gomoly felhővel. Eső nem valószínű. A Dunántúla megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés pedig csak a hétvégén várható. A Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tisza tó pedig 27 fokos.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádiókafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádiókafén 2026. augusztus 4-én 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
0: Koncert.
1: Leander Symphonic kórus koncert lesz augusztus 6-án csütörtökön este 8 órától a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander zenei munkásságának legnagyobb slágereit viszi színpadra Pejcsik Péter karmester és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar kíséretében, kiegészülve a különleges Voice Station kórussal. Köteles Leandert hallják.
2: Leginkább ez egy rántott hús, ami mindenféle gurmik kiegészítőkkel van megoldva, mert a szimfonikus hangszerelés azért az valójában a hangszerelésnek a csúcsa, tehát hogy én azt gondolom, hogy itt már tényleg gurmékonyha megy. Én gyerekkorom óta mindenféle műfajt hallgattam, tehát hogy gyerekkoromban elkezdtem a szimpop szintvévvel, aztán onnan a rockkal, onnan a metal, de mindig a legnagyobb álmom az volt, hogy egy szimfonikus környezetben megszólaltatni a saját dalimat. Én azt gondolom, hogy tényleg ez az a teteje, aminél följebb zeneileg nem lehet menni. Hát hatalmas felelősség, mert hát ott van egy 40-50 fős szimfonikus zenekar, és ráadásul még egy 20-30 fős kórus is. Hát hatalmas élmény lesz, ebben biztos vagyok. Mindig is úgy gondolkodtam a dalírásban, hogy egy jó dal bármilyen műfajban megállja a helyét. A legtöbb dalunk egyébként metal dal, de egyébként voltak szimpop, szintvéd dalok is. És ezek lettek most átemelve. Tehát most már lassan 20 éve írok dalokat, és a legfontosabb dalaimnak az átirata lesz hallható itt. Érdekes módon egyébként itt egy új közönség is megjelenik ezen a koncerten, tehát hogy nem csak a metal rajongók, azt hiszem a metal rajongók egyébként hozzák a barátokat és a szüleiket is, akik a metalt viszont nem szeretik, úgyhogy ezt most már sok éve csináljuk, és egyre nagyobb az érdeklődés, hál' Isten. Azt gondolom, hogy ezt minden évben megcsináljuk, és mindig kísérletezünk. Tavaly velünk tartott a Landerkész és az Amigon zenekar, most a kórus, és folyamatosan vannak ötleténk, hogy lehet ezt még nagyobbá tenni. Az az igazság, hogy nekem akkor a legjobb a koncert, hogyha elkezdődik, és valahogy nem is emlékszem, hogy értem a végére, mert annyira flóba kerülök, úgyhogy én erre számítok magam részéről. A közönségnek meg azt hiszem, hogy minden évben rengeteg levelet kapok után, hogy milyen nagy zenei élmény volt ez, úgyhogy remélem idén is sikerül ezt teljesíteni. Aki kicsit el van fáradva a mai zenétől, és úgy érzi, hogy minden, amit most hallasz már, azt már unja és hallotta máshol, ők biztos, hogy olyan zenei élményt kapnak, amit nem sűrűn hallanak.
0: Esemény.
1: Több száz programmal várja a közönséget kettől az Ördöghatlan Fesztivál, amelyet már 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranya kis településein augusztus 4-e és 8-a között. Enyedi Ildikó filmjei, vetítései és közönség találkozói a kortárs magyar filmművészet egyik legfontosabb alkotóját hozzák közel a közönséghez, míg Bereményi Géza 80 évesen is új történetekkel érkezik, a Platon Karatejev pedig nem csak koncertet ad, hanem teljes művészi világát is magával hozza. A színházi előadások között látható lesz többek között ifjabb Vidnyánszky Attila Revizor rendezése, Bérces László Reggel és Este című előadása, Mácsai Pál Önálló estje, a Koltai Robert és Darvas Ferenc nevével filmjelzett zenésest, valamint a Néző Művészeti Kft. Új bemutatója, a Balhé Atlasz. A fesztiválon bemutatkoznak fiatal alkotók, független társulatok és az SFE hallgatói is, így az Ördöghatlan továbbra is az ország egyik legfontosabb színházi találkozóhelye lesz. A Roma udvar egész nap zenével és közösségi programokkal telik meg. A Dalköltő udvarban olyan előadókkal lehet találkozni, mint Másik János, Kollár Klemenc László, Balla Gergő vagy Pajor Tamás. Esténként a nagyharsányi Narancsligetben egymást váltják a koncertek, így a nyitónapon a Platon Karatejev is a Kis Csillag lép színpadra, majd a hét során érkezik a Péterfi Bori and Love Band, az Esti Kornél, a Csík Zenekar, a Bohemian Betyárs, a Besodrom, az Analóg Balaton, a Budapest Bár és a 30Y is.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Kastélykertek nyomában Baranyában. Görcsöny. A Benyovszkiak parkja ritka fákkal és mesterséges tóval. Görcsöny Benyovszki kastélyának parkja több mint 3 évszázados múltra tekint vissza. A történet még 1702-ben kezdődött, amikor a jezsuita rendrendházat emelt a településen, amelyet a környező természetes növényzet felhasználásával mintegy 30 holdas kert vett körül. A rend feloszlatása után Orehovicai Mihalovics József alakíttatta át a rendházat kastélyá, majd 1860-ban a birtok a Benyovszky család tulajdonába került. A kastély a fénykorát Benyovszkyné Ocsai Erzsébet idején élte, aki a bécsi burg mintájára rendezte be az épületet. A kastély rangját jól mutatta, hogy 1901-ben Ferenc József és Ferenc Ferdinánd is megszállt falai között. Benyovszky Lajos halála után azonban a birtok hanyatlásnak indult, a két világháború tovább súlyosbította állapotát, így az egykori park jelentős része elpusztult. Az 1964-ben megkezdett helyreállítás során a történeti kertet már nem lehetett eredeti formájában visszaállítani, de a park új arculatot kapott. A területet átszelő vízfolyás felduzzasztásával hangulatos mesterséges tavat alakítottak ki, ez jelenleg is a kert egyik legszebb eleme. A park növényállománya ma is figyelemre méltó. 92 fa és cserjefaj található itt. A japán akácok, lucfenyők, különféle borókák és vörösfenyők mellett igazi dendrológiai különlegesség a ritka balatonfüredi hárs, amely az országban is kevés helyen található. A kastély jelenleg szociális otthonként működik, a park pedig előzetes bejelentkezéssel látogatható, így a csendes séták kedvelői ma is felfedezhetik Baranya egyik kevésbé ismert történeti kertjét. Bój. Angol park évszázados faóriásokkal. Bój kastély parkja a magyar-angol kertek egyik szép példája. A Batthyány család barokk kastélya a 19. század elején klasszicista formát kapott, 1809-ben alakították ki a hozzá kapcsolódó 27 hektáros angol parkot is. Bár a II. Világháborút követően a park területe jelentősen csökkent. A ma közparkként működő természetvédelmi oltalom alatt álló kert még mindig őrzi egykori eleganciáját. A monumentális fák között sétálva könnyű elképzelni, milyen lehetett a park fénykorában. A legnagyobb látványosságot az évszázados faóriások jelentik. Hatalmas ezüsthársak, kocsányos tölgyek, fehér nyárak, szelíd gesztenyék és terebélyes platánok alkotják a park gerincét. Árnyékuk alatt kellemes sétautak vezetnek, amelyek minden évszakban a kert más és más arcát mutatják. A kastély ma szociális intézményként működik, nem látogatható, maga a park azonban szabadon élvezhető, közparkként továbbra is fontos zöld területe a településnek, ahol a történeti kert öröksége és a természetközeli kikapcsolódás harmonikusan találkozik. Ha a kastélyt belülről nem is nézhetjük meg, helyette választhatjuk a Bojból Mohács felé vezető országút jobb oldalán épült Batthyányi Montenuovo mauzóleumot, amely előzetes bejelentkezéssel látogatható.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga. A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. A Parnograszt 1987-ben indult a szabolcsi Paszap faluból, és mára a világzenei szintér egyik legautentikusabb roma zenekarává vált. Nevük jelentése Fehér Ló, amely a tisztaság és a szabadság szimbóluma. Ezt zenéjük is tükrözi. A zenekar tagjai több generációt ölelnek fel. A legfiatalabb 10 éves, a legidősebb közel 80. Zenéjükben magyar és lovári nyelvű szövegek váltakoznak, és hagyományos hangszereken, például tamburán, gitáron, kannán, kanálon és szájbőgőn játszanak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: MC Hammer 1990-es albuma volt az első gyémánt lemez a hip-hop műfajában. Megjelenése után a Chillites, Prince és Rick James is beperelte plagizálás vádjával.

0: to the list.
1: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon is 12 hónapból áll.
3: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
4: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.
5: Apa, ma te mesélj!
6: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
6: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
6: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: működik a Pornograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar élmény.

0: Budapest.org. A Budapest Jazz Club bemutatja: Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balaton felvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: A következő előadót is meghallgathatod a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: 2005-ben megszűnt a Nyers névre hallgató, akkora már 7 nagy lemezt és számtalan turnét maga mögött tudó legendás underground együttes. Cutor Zoltán új zenekara, a Belmondó, az Alkotás és a zene iránt elkötelezett, rutinos előadókból verbuválódott. A Belmondó első dala és klipje, Lesz, Volt, Van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett mind televízió, mind rádiójátszás tekintetében. Stílusuk saját meghatározások szerint beat metal. Ebben a rock, a beat, a metal és a Red Hot Chili Peppers-ös funk elemek szabad játékossággal keveredhetnek, horribile diktú, akár sanzonos, akár diszkós elemekkel is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: DJ Rodriguez kivételes tehetségű zenei rendező és producer volt, de leginkább DJ munkásságáról ismert. A kiváló olasz New Jazz Lounge kiadó az Irma egyik legfontosabb funk jazz művészeként tartották számon. Azt azonban kevesen tudják róla, hogy fotósként is nagyot alkotott. Ő készítette számos gyönyörű Irma kiadvány borítóját. 2006-ban hunyt el közúti balesetben.

0: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az imago mundi latin szókapcsolat jelentése a világ képe. A kifejezést olyan román stílusú templomok homlokzatára használjuk, ahol az üdvösség történetet ábrázolták a teremtéstől a feltámadásig. Jellegzetes magyar példája az esztergomi Szent Adalbert székesegyház 1190 körül épített nyugati diszkapuja, amelyből mára sajnos csak töredékek maradtak fent. A latin kifejezés ugyanakkor egy 23-ban alakult magyar zenekart is takar, akik egy szegedi tehetségkutatón bukkantak fel. Világképük a surfrocktól egészen a dark popig terjed. Ha az Elszállnék című daluk dombormű lenne egy templom homlokzatán, azt írnánk fölé indie rock.

Zene. A csendhez legközelebbi állapot, mely kifejezi a kifejezhetetlent, mondta Aldous Huxley, brit író, költő és filozófus.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádiókafé filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádiókafé. Van barátod.
3: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bajer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Hajszálon múlt Paks teljes leállása. Reptéri behajtási díj miatt torlódtak fel a taxik. Lassulhat a postai kézbesítés. Tovább fokozódik a hőség, a hét legforróbb napjai jönnek. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre másfél centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, tette hozzá Magyar Péter. A kormányfő szerint a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsony abba vártnál. A hétvégére akár több 10 cm-t emelkedhet a Duna, amennyiben valóban megérkezik a jelenleg csütörtökre várt eső Ausztriában, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Jelenleg az ausztriai Inn, a Traun és az Enns folyók vízgyűjtőin várható akár 10-20 mm eső. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a meteorológiai előrejelzések ilyen időtávlatban bizonytalanok, ezért a vízszint növekedés egyáltalán nem garantálható. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátor gyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladékkezelését. Jelentős torlódás alakult ki tegnap hajnalban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az új 800 forintos taxis behajtási díj bevezetése után. A Budapest Airport szerint a fennakadást főként az okozta, hogy sok sofőr még nem volt felkészülve a kizárólag kártyás fizetésre, ami lelassította a kihajtást. A repülőtér közölte, a nyári csúcs időszakban egyébként is gyakoriak a torlódások. A mostani változás ezt csak átmenetileg erősítette fel. A taxis szervezetek bírálják az intézkedést, és további egyeztetéseket kezdeményeznek az üzemeltetővel. Hosszabb kézbesítési időkre figyelmeztet a Magyar Posta. A társaság energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be, amelyek a logisztikai működést is érintik. Emiatt egyes küldemények felvétele és kézbesítése átmenetileg hosszabb időt vehet igénybe, és néhány postán a nyitvatartás is változhat. A Magyar Posta azt közölte, hogy folyamatosan dolgozik a szolgáltatások zavartalan működésén. Leváltották Ukrajna washingtoni nagykövetét. Olha Stefanishina tavaly augusztus vége óta töltötte be a tisztséget. A döntés egybeesik az ukrán elnök július közepe óta tartó nagyszabású kormány átalakításával. A tisztségviselő ugyanakkor elmondta, hogy lemondása mögött személyes okok állnak. A nagykövet ellen akár vádat is emelhetnek Ukrajnában esetleges visszaélések miatt.
6: Időjárás a Rádiókafén.
5: Fokozódik a hőség, országszerte derült, napos idő várható kevés gomoly felhővel. Eső nem valószínű. A Dunántúla megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés pedig csak a hétvégén várható. A Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tisza tó pedig 27 fokos.
6: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
6: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
8: Nekem a tenger a Balaton.
6: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Part Cafét.
9: Megvár a Balaton!
6: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Part Café, a Balaton hangja.

0: Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez a Partcafé, a Balaton hangja. Ez már a 31. műsor, amit készítünk mai műsorvezető társammal, Marsall Szilvivel.
2: Én is nagy szeretettel köszöntelek, Mihálovics András.
1: És köszöntjük a mai vendéget, Lóbenvány Norbertet, a MOL Nagyon Balaton alapítóját. Köszönjük, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat, jártál nálunk tavaly, márciusban, ha jól emlékszem.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Szia, Norbi.
3: Sziasztok.
1: Fesztiválozunk egy kicsit. A Nagyon Balaton 2013-ban indult, úgyhogy van már múltja. Mi volt az alapgondolat, mi volt az a megtermékenyítő ötlet, ami így szárba szökkent, és már ilyen szép kort meg is ért?
3: Tulajdonképpen mondhatom azt, hogy három alapgondolat mentén indultunk, vagy indítottuk el ezt a projektet 2013-ban. Az egyik alap az én Balatonhoz való gyerekkori nosztalgikus kötődésem. Mi nem voltunk abban a szerencsés helyzetben, hogy lett volna ott valamiféle ingatlanunk, kis nyaralunk, vagy bármi. Viszont nagyjából egy-két évente egy-egy ilyen vállalati üdülős hétre elmehettünk, akár apukám, akár anyukám révén többnyire Széplakra, vagy Balatonboglárra. És hát valamiért úgy emlékeztem vissza erre az időszakra, az egy-egy hétre mindig, mint a legboldogabb hét az egész évben. Ezért ennek volt köszönhető az, hogy mondjuk a Balatonszandot 2007-ben elindítottuk, amikor még vita volt arról házon belül is, hogy a Balaton az egy vonzó destináció-e vagy sem, mert a 2000-es évek azért sokszor a rablógazdaságról, meg egy csomó olyan dologról szóltak, amit le kellett küzdeni. Másrészt a 2012-ben, amikor én a Balatonon jártam sokat, akkor azt tapasztaltam egy augusztus 20-a kapcsán pont, hogy miközben fél Budapest, fél Magyarország a Balatonon volt. Igazán ünnepinek mondható program nem volt jellemző arra az időszakra. És azt is láttam, hogy a Balatonon nagyon sok olyan színvonalas, igazán nívós kulturális esemény működik, a Művészetek Völgyétől a később indult jazzpikniken át, a Kultkikötő, sorolhatnám, nagyjából 10-20 olyan partnerről beszéltünk abban az időszakban, akik nem csak hogy megérdemelték azt, hogy közösen kommunikáljunk és megmutassuk magunkat, hanem a Balaton azt gondolom, hogy megérdemelte azt, hogy azáltal, hogy ezek a igazán nívós események együtt jelennek meg kommunikációban, egy magasabb polcra tud kerülni sokak fejében, sokak szemében a Balaton. Ez volt az egyik fontos gondolat, illetve hát azt is gondoltuk, hogy jó lenne, ha még több esemény születne. Ebben az évben indítottuk a Strandfesztivált, a Be My Lake-et, kicsit később a Balaton Pikniket, rengeteg komkoncertet. Azt gondoltuk, hogy jó lenne, ha nívós programokkal telne meg a Balaton. Uh-huh. Röviden ez volt az alapgondolat, aztán sok minden lett belőle.
2: Nekem rögtön eszembe jutott, hogy a zamárdi kötődésedről beszéltél, hogy a helyszínválasztás ugye Zamárdiba adott volt, mert azért máshol is vannak ilyen hosszú partszakaszok, ahol meg lehet egy ilyen rendezvényt tartani, akár a Strandfesztivál, akár a Balaton Sound tekintetében.
3: Az egy szerencsés véletlen volt, 2006-ban az én Muraközi Péter veszprémi barátom, aki szintén erős szálakkal kötődik a Balatonhoz, sok esemény, a Gyárkertet együtt visszük Veszprémben, ő az Utcazene Fesztiválnak a alapító szervezője. Ő szervezett ott 2006-ban EFOT-ot, akkoriban az EFOT-nak még az volt a sajátosság, hogy minden évben más a szervező és más a helyszín. 2006-ban pont az Zamárdi Szabadstrand volt az, és amikor ott meglátogattuk a Murakot meg az EFOT-ot, akkor láttuk azt, hogy Budapesttől Karnyújtásira egy olyan partszakasz, ami hát nem csak hihetetlen panorámával bír Tihany irányába, de tulajdonképpen egy 2 kilométeren keresztül a vízpartján terül el egy olyan szabad terület, ami alkalmas arra, hogy fesztiválnak, sátrazóknak és sok minden másnak otthont adjon. Ebből jött a gondolat a Balatonszand egy évvel később ilyen indításához, illetve néhány évvel később 2013-ban a Strandfesztiválhoz, ami ugyanezen a helyszínen zajlik azóta is.
1: Arra emlékszel, hogy mit akartatok megmutatni a Balatonból? Tehát, hogy annak a kulturális arcát, tehát nem ez a strandlángos fagyi háromszöget, és akkor ez egy díszlet volt egy kulturális programhoz, vagy már akkor koncentráltatok arra, hogy valami helyi értéket mutassatok meg?
3: Igazából az első gondolat, mert nem szeretném a Strandfesztiválhoz kötni kizárólag ezt az ügyet, annyiban igen, hogy például az idejében arra jöttünk rá, hát nem egy nagy felismerés, de egy nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy azt a szlogent, hogy minden, ami Balaton, azt tartalommal töltsük meg. Mert ugye mindig azt mondom a kollégáimnak, hogy mi vagyunk olyan szerencsések, hogy sok időt töltünk a Balatonon, nyaralunk, ott dolgozunk, sok minden mást csinálunk, de akinek az a 3-4 nap, amíg mi fesztiválra hívjuk őket, Budapestről, Sopronból, Nyíregyházáról érkezik hozzánk, azoknak ez a nyaralás, mármint hogy sok esetben ekkor látják a Balatont néhány napig testközelből. Jó lenne, ha minél többet mutatnánk meg abból, hogy mi minden jellemző a Balatonra, ételek, italok, a környéken turisztikai látványosságok és sok minden más, művészek, minden, ami Balaton, azt hiszem ez a szlogen elég jól lefedi, amit szeretnénk mondani. De akkor, amikor mi a Nagyon Balaton, Hol Nagyon Balatont elindítottuk, azt nagyon sok mindennel töltöttük meg a következő években, most már mondhatom azt, hogy másfél évtizedben, hiszen a kulturális kapcsolódás, amiről beszéltem, hogy jó néhány olyan partnerünk van, akikkel a kezdetek óta nagyon szorosan dolgozunk együtt, semmiféle üzleti kapcsolat nincs közöttünk, azonban az igen, hogy tudunk egymással egyeztetni időpontokról, egymás problémáiról, egymás örömeiről és sok minden másról. Azért elindítottunk olyan projekteket, mint például a Best of Balaton Story, amiről talán majd beszélgetünk, aminél bőven kikacsintunk a fesztiválos kulturális keretekből, mert hogy ott nekem az volt a meggyőződésem, hogy ugyan sok olyan lista létezik, amit örömmel lapozgat az ember, többnyire gasztronómiai kötődésű listák, amelyek arról szólnak, hogy melyik éttermet, sütődét, kávézót érdemes meglátogatni. Én rendszeresen azt éreztem, hogy a Balaton ennél többről szól, és mivel ismerek sok olyan művészembert, barátokat, akik hiteles arcok, és tudom, hogy a Balaton rajongói, Ördög Nóri, Tilla, Marsalkó Dávid, Lábas Viki, Gianni sorolhatnám. Őket arra kértem, hogy legyenek úgy a nagyköveteink, nagykövetei a Balatonnak, hogy minden évben ők ajánljanak olyasmit, amiért lehet szeretni a Balaton. Ebben nyilván benne vannak a népszerű, mindenki által ismert éttermek, olyanok is, amiket éppen felfedeznek, de benne vannak olyan gondolatok is, mint például az egyik legextrémebb, amit nagyon szeretek a Nóri részéről, Ördög Nóri részéről a Balatonon kimondott igenek, ami nem egy megvásárolható gondolat, de mivel a Nánási Pali a Balatonon kérte meg a kezét, azt mondja, hogy neki ez egy olyan ajánlat a Balatonról, ami izgalmas, és ahogy ő ezt mondta, ugyanígy benne vannak ilyen gondolatok, hogy a Balaton vízének a színe. Én, aki azért minden héten többször lent vagyok a Balatonon, szinte minden nap rácsodálkozom, hogy hú, ma milyen szép zöld, tegnap milyen szép kék volt, ma milyen más árnyalatú zöld. Ezek apróságok, de aki ismeri és szereti a Balatont, az tudja, hogy pont ezeket lehet igazán szeretni.
1: Mondtad az elején a beszélgetésünknek, hogy akkor még kicsit ilyen szociál bukéja volt, fogalmazunk így, a Balatonnak. Nagyon sokat változott az elmúlt több mint egy évtizedben?
3: Nekem pont a szociállal sok bajom nincs, mert hogy én nagyon bírom Balatonnak a retro. Igen. Inkább azt gondolom, hogy az volt jellemző sokáig, ami hát az országunkra is, de a Balatonra különösképpen, hogy ez a fajta ilyen rabló gazdálkodás, hogy bementél egy étterembe, akkor nem lehettél biztos benne, hogy az a Coca-Cola az valóban Coca-Cola, átvere a pincér, és így tovább. És azt gondoltuk feladatunknak, hogy megmutassuk azt, hogy a Balaton nem csak ilyen. Szerintem ezt kinőtte a Balaton egyébként az én meg

0: balatoni programok közt akar válogatni, és akkor az, hogy melyik kezembe harapjak. Van ebben verseny? Mert azért a szezon is behatárolt, a közönség is behatárolt, mondjuk a fellépők is véges számúak, vagy ebben kialakult egy egyensúly a Balatonnál, meg talán országosan is.
1: Én egymás közti versenyt próbálom végig gondolni, hogy érzek-e bármilyen ponton, azt kevésbé érzek, ha érzek is, akkor az azt gondolom, hogy ez mindig a közönség számára jót tesz, vagy pozitív, hogyha van valamilyen szintű versengés. Én inkább azt látom egy nehézségnek, ami egyben a turisztikai hatás szempontjából az erejét is jelzi a Balatonnak, hogy amíg az ország bármely pontján, Szegeden, Debrecenben, akár Sopronban, akár bárhol egy fesztiválnak, egy kultúrás eseménynek a megépítése sem egyszerű feladat, de ott azért mégis adottság az, hogy a helyiekre lehet építeni. Addig egy bármely balatonparti eseménynél, ahol kiindulok magunkból, egy strandfesztiválból, ahol nagyjából 60-80 ezer vendég van jelen 4 nap alatt, ahhoz rengeteg biztonságőr, vendéglátó személyzet és sok mindenki más kell. Tulajdonképpen szinte semennyi nincs helyben, hanem mindenkit szállítani kell, vagy utaztatni kell, mindenkinek szállást kell foglalni. Ugyanez igaz a vendégeinkre, ha éppen fellépőkről vannak úgy szintén, ami azért egy sok tízmilliós handicap ahhoz képest, hogyha valaki a saját városában ezt meg tudja oldani. És közben azt hiszem, hogy ez egyben egy jelzés is, hogy egy művészetek, vagy egy jazz piknik, akár egy strandfesztivál is, ezek szerint a sok-sok vendéggel, amit fölmutat, az ország túlsó pontjairól képes vendégeket vonzani, hiszen helyben Zavárdi esetében 2000-en laknak, nyilván nem ők tartják el a fesztivált.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy beül-e az autóba Debrecenbe valaki, vagy akár Kőszegen, hogy eljöjjön egy balatoni fesztiválra, de akkor ezek szerint egyértelmű válasz, hogy igen.
1: Hát ebben biztos, hogy visszatérve a versenykérdésre, úgy általában a fesztiválok között van verseny, abban az értelemben, hogy mondjuk egy 10 évvel ezelőtt még ugye mi szerveztük a Volt Fesztivált is, az egy jellemző helyzet volt, hogy sok ezer turista elindult az ország túlsó végéről is azért, hogy megnézze azt a kínálatot, amit kap. Most már sokkal inkább a regionális turizmus jellemző egy-egy fesztivál esetében. Nyilván itt a nagyvárosok, Debrecen, Szeged és hasonlók, azok nagy előnyben vannak, hiszen nagy a vonzás körzetük, de a balatoni események azok egyértelműen azt kell, hogy elérjék, hogy miattuk jöjjenek oda a turisták. Ebben az a díszlet, meg az a feeling, amit a Balaton ad, az hihetetlen sokat tesz hozzá, de muszáj olyan ötletekkel előállni, amin a kollégáim, nem csak a saját kollégáim, hanem a távoli értelembe vett kollégáim is sokat dolgoznak a Balaton partján.
2: Tud egy fesztivál desztinációt építeni?
1: Mindenképpen azt gondolom, hogy ráadásul az nekünk törekvésünk, hogy ahol jelen vagyunk, és ahol szeretnénk gyökeret verni, ott ne csak 4 napig legyünk sokak szemében egyébként akár negatív hatással, azzal, hogy zavarjuk a nyugalmukat, és így tovább, sokak számára nyilván pozitív hatással, forgalmat generálva. De például Zamárdi esetében most mi azon dolgozunk, hogy a Zamárdi vezetésével közösen az ott élő művészek, akik már nincsenek köztünk, mint például Fenyő Miklós, aki Zamárdiban lakott, mondhatom azt, tehát itt a 13. kerületben most is vagyunk, itt volt az igazi otthona, de Zamárdiban töltött rengeteg időt, neki egy emléket állítunk a közeljövőben. Kortárs művészekkel dolgozunk azon, hogy amik ott a fesztivál ideje alatt születnek Balatonhoz kötődő emlékek, azok balatoni településeken legyenek egyfajta modern kortárs alkotásként jelent. Tehát ilyen értelemben azt remélem, hogy túl azon, hogy reményeim szerint, vagy meggyőződéseim szerint a balatoni nívósabb kulturális események emelik a desztinációs értéket, ezek az emlékek is sokat tesznek hozzá.
0: Azt hogy látod, hogy, mert ugye most pont a fesztivál piacon van rá egy példa, hogy az EFOT költözik. És ugye korábban megmondtad is, hogy az EFOT egyszer itt volt, egyszer amott. Nagyon meghatározó a helyszín egy-egy fesztivál szempontjából?
1: Szerintem nagyon,
0: persze. Más lenne mondjuk a strandfesztivál, maradnál te példádnál, ha mondjuk nem tudom, Tiszatónál, vagy a Szelidítónál, vagy Orfűn, vagy bárhol máshol rendeznéd ugyanígy meg?
1: Pont jó példákat mondtál, mert nyilván Orfű az egyik szívemhez közel álló fesztivál, egészen más adottságokkal bír, de attól is olyan. Nem lehet egy összetevőt kiemelni, vagy csak egy összetevőre fogni valaminek a sikerét, vagy éppen kudarcát, de az Orfűnek például az a helyszín

0: és az a millió, amit magáénak mondhat, az nagyon sokat tesz hozzá. És hát azt is tudom, hogy egy lakossági fórumon, mondjuk a Strand, vagy pláne a Balatonszand esetében azért az ellenünk levők, vagy hogy fogalmazzak, azok nagyon sokszor felvetették, hogy jó, legyen, de miért a parton, miért itt, miért nem az erdőbe. Nyilván az előbb elmondottak szerint én nekem az a meggyőződésem, hogy pont az egyik nagyon komoly értéke a fesztiválnak. Sok minden más teszünk még hozzá, de ha ránéz valaki azokra a képekre, hogy ilyen gyönyörű helyen vagy, az egy hihetetlen alapot tesz hozzá, vagy ad neki.
1: A másik jellegzetesség, hogyha valaki forgatja a Nagyon Balaton programfüzetét, akkor meghökken, mert hogy nem egy kaptafára vannak felfűzve az események. Ez is szándékos?
0: Ez a Strand esetében, vagy a Nagyon Balaton esetében?
1: A Nagyon Balaton esetében, de akár a Strandfesztiválra ül is hozhatnánk példaként.
0: Hát talán túlzás lenne azt mondani, hogy szándékos, inkább azt mondanám, hogy azt a sokszínűséget jelzi, hogy milyen sokféle nem kicsit elhasználszó, de mondjuk úgy mégis vállalkozó van a jelen a Balatonon, aki arra teszi fel az életét, a munkáját, hogy megvalósítson valamit, amit ő értékesnek talál, és ilyen értelemben, bár így még sose gondoltam végig, de valóban nagyon jól kiegészítik egymást a programok, hogy hát egy nagy kritika Balatonnal kapcsolatban, balatoni eseményekkel kapcsolatban, és miért csak júniustól szeptemberig tartanak, de ha csak ezt időszakot vizsgáljuk, akkor az tényleg nagyon klasszul összeáll, hogy van a polgári attitűdű jazzpiknik, van a bohémebb művészetek völgye, van a mondjuk úgy mainstream jellegű plázs, a kultkikötő, ami ezt a színházas vonalat hozza, vagyunk mi a szintén mainstream gyerekeknek, családoknak szóló strandfesztivállal, szóval, hogy valószínűleg nem is nagyon bírná egy-egy műfajból sokkal többet a Balaton, de ha ilyen szemmel nézzük, akkor az tényleg egy nagyon egységes kép, amit látunk a maga sokszínűségével együtt.
1: Uh-huh. Lassan el kell vonulnunk szünetre, de egy dologban még érdekel a véleményed, hogy mondtad, hogy egyre pezsgőbb akár a gasztró, akár a sport, akár a kulturális élet a Balaton környékén. Hogy válogattok? Hogy mi az, ami már elérte azt a szintet, hogy meritek ajánlani a szélesebb közönségnek is?
0: Ha megint csak a MOL Nagyon Balaton a kérdés, akkor nekünk van egy teljesen szubjektív szűk csapatunk, és a feladatunk akkor, amikor azt akarnánk mondani, hogy mi az a MOL Nagyon Balaton, az leginkább egy iránytű, egy olyan jel, amit az ember szívesen kitesz az ablakba. Tehát ha valaki azt látja, hogy MOL Nagyon Balaton név alatt futnak programok, akkor azt reméljük, hogy biztos lehet benne, hogy ez egy jó minőségű sztori. Azért merem ezt így kimondani, mert nálunk, vagy a MOL Nagyon Balaton ernyő alatt lévő majd nagyjából 200 eseményből mindössze 2-3 úgymond a sajátunk. De ha valaki mondjuk ezt a Best of Summer névre hallgató nyári katalógust átnézi, amiben ajánljuk az összes balatoni ilyen típusú programot, akkor tényleg azt látja meggyőződésem szerint, hogy nem csak szép a Balaton, hanem kulturális szempontból is olyan töltetet ad, amire mindjárt büszkék lehetünk. Akár a nemzetközi sztárkínálatot is, ha megnézzük, kihagytam a Veszprém Festet, ami most ért véget a napokban indul a jazz piknik. Ha csak a világsztárokat nézzük, az is egy olyan felhozatal, amit egy külföldi is, ha meglát, akkor azt hiszem, hogy meg tudja találni a sajátját benne.
1: No, tartsunk egy rövid szünetet, aztán jövünk vissza, érdekelne még a Best of Balaton egy kicsit, meg általában, ha már a fesztiváliparban mozogsz, akkor a fesztiválipar kilátásairól is a véleményed, úgyhogy nem menjen senki messzire a készülékektől, maradunk a hírek után, meg a szünet után, jövünk vissza Lóbán Vej Norbertel, a MOL Nagyon Balaton alapítójával.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el, a Partcafé folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
3: Folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja, és Lóbenvej Norbert a vendégünk, ahol nagyon Balaton alapítója. Már esett szó a Best of Balatonról, ott mi volt a koncepció? Az mi hívta életre?
4: Elsősorban az, hogy ahogy említettem, én is azok közé tartozom, aki a Balatont listázó helyeknek a kiadványait, vagy akár online felületeit örömmel nézegeti. És ezek többnyire azért az a meggyőződésem, hogy szakmai szempontból elég egészen jól összerakott történetek, viszont én nagyon sokszor hiszek a személyességben. Abban, hogy azok a példaképek, vagy akár celebritások, akikre azt gondolom, vagy azt gondolja az ország, hogy érdemes adni a szavukra, azoknak kíváncsi vagyok a véleményére is. És hát szerintem jó néhány olyan hazai híresség van, akiről tudjuk azt, hogy sok időt tölt a Balatonon, ragaszkodik hozzá, szereti, szerelmes belé, talán így is fogalmazhatnék, és közülük sokakkal, hála jó Istennek, vagyok is olyan viszonyban, hogy akár időt is töltünk sokat a Balatonon, de hogy beszélgetünk róla, az nem kérdés. És arra voltam kíváncsi, hogy vajon van-e egy olyan töltet bennük, hogy ők maguk elmondják azokat az élményeket, amiért ők szeretnek a Balatonon lenni. Ennek formális és kevésbé formális megvalósulása is van, tehát minden évben egyszer elmegyünk egy közös vacsorára, többnyire a Kis Tücsökbe, ha kiszabad ezt így mondani, ahol...
3: Legendás helyről van szó, úgyhogy persze, hogy kiszabad.
4: Ahol úgymond megvitatjuk a Balatonnak az aktuális ügyeit, de hát nem kell túlságosan komolykodásra gondolni, sokkal inkább kicsit tényleg a szezonalitás kérdés, a nehézségek is szóba kerülnek, de azért sokkal többször a csillogó szemek, és hát nagyon jól látni azt, hogy ez a nagyköveti kör, a legtöbbüket már felsoroltam, Trokán Nórit talán nem említettem, aki még a csapatnak a tagja, nagyon sokszor előfordul, hogy fölhívnak évközben azzal, hogy most találtam egy helyet, láttad-e a nem tudom micsodát. Ez egy alapot biztosít. Idejében pedig oda jutottunk, hogy hát ez most a 5. vagy 6. alkalommal szervezzük, hogy a Péter, Prinzinger Péter által jegyzett balatoni kerekasztalt, illetve azokat a már Best of ajánlatok között szereplő partnereket, akik büszkék arra, úgy látom, hogy ennek tagjai, az ő véleményüket kérjük, hogy vajon mik azok az újdonságok, amikre ők fölkapták a fejüket idén. Hozzáteszem, hogy én, aki, ahogy említettem, szerencsés vagyok, annyira sokat járok a Balatonon, még mindig fel tudok fedezni olyan újdonságokat, amik sok esetben nem is újdonságok, csak elmentem eddig mellette, úgyhogy szívesen bedobom abba a kalapba, ahol majd válogatnak a nagykövet társaim. És hát van egy olyan túlságosan nem protokolláris, de mégis szeretett esemény, aminek az a neve, hogy a Balaton ünnepe. Ez jellemzően a Strandfesztiválnak az egyik napján, most augusztus 19-én tartjuk, ahova meghívjuk a nagyköveteinket, meghívjuk a korábbi Best of ajánlatokat, és hát meghívjuk azokat, akik az újak. Mondjuk van, aki nem tud eljönni, például a Balatoni Bicikli út, az nem tud eljönni, hogy megkapja az elismerést, vagy a szuppozás, mint lehetőség nincs ott soha, de azért beszélünk róluk. Viszont ahol egy-egy személyhez köthető ajánlatról van szó, azokat ott megtapsoljuk, megünnepeljük, és igyekszünk hírét vinni annak, hogy vannak.
5: nekem rögtön az jutott az eszembe, hogy évről évre hány szolgáltató, attrakció, gondolat, víz kerül bele ebbe a nagy csomagba? Tehát, hogy mennyivel bővül a kínálat minden évben?
4: Az elején, most már nagyjából 120-130 ajánlatról beszélünk, azt időről időre nézegetjük, hogy vannak-e köztük olyanok, amik vagy megszűntek, vagy olyan is előfordul, hogy egy-egy nagykövet fölhívja a figyelmet, hogy én ajánlottam ezt pár éve, de annyit romlott a színvonal, hogy már nem, szerencsére azért kevés ilyen van, de előfordul. És hát minden évben valamennyire a közönség és a nagykövetek ajánlatai alapján nagyjából 10-12 jut el odáig, hogy ajánlat legyen belőle, mert hogy sokszor látjuk azt, hogy valaki nagyon szeretné fölhívni magára a figyelmet, ezért láthatóan iratszolatosan sok szavazat vagy ajánlat érkezik. Persze megnézzük, de nem, ide nem lehet bevásárolnia magát senkinek, nem, nincsen üzleti modell mögötte. Körülbelül ilyen 10-12 körül érezzük reálisnak, ami egyébként olyan értelemben nagy szám, hogy ebben a régióban nem feltétlenül gondolná az ember, hogy ilyen sok újdonság születik, de azt is érdemes talán kihangsúlyozni, hogy miközben én Zamárdiban lakom, vagy hát sok időt töltök ott van olyan helyi étterem, amire most idén kaptam fel a fejem, pedig már évtizedek óta létezik, hogy ebben a mi városunkban ilyen nívós étterem mellett el tudtam menni, pedig egy kisvárosról beszélünk, biztos, hogy ajánlani fogom.
5: Tehát ez akkor tulajdonképpen egy védjegy.
4: Ezt a szót kerestem az előbb, igen, a védjegy.
3: Szubjektív az egész döntési folyamat? Nincs abban semmi rossz, hiszen emberek ajánlanak valamit, amiben hisznek.
4: Abszolút szubjektív. A maga a döntés az abban azért demokratikusnak mondanám inkább, hogy szubjektív, hogy ki mit ajánl, de hogy ki kerül föl a végén az ajánlottak listájára, az már egy szavazásnak az eredménye.
3: És itt szakmai sztenderdeket is néztek, vagy elég, hogyha ha megvan benne az a kis plusz, vagy az a kis balatoni érzés, ami ajánlhatóvá teszi?
4: Nem mondom, hogy jellemző, de előfordulnak viták. Tehát előfordul, hogy valaki valamit nagyon szeretne, és valakinek meg nem jó tapasztalatai vannak. Ennél sokkal jellemzőbb az, hogy egyik nagykövet ajánlja, a többi pedig azt mondja, hogy erre kíváncsi vagyok, hadd nézzem meg, mielőtt bekerül a listára. Tehát ez a része abszolút működik. És még magamon is látom azt, hogy bár a felhasználó felület, amit Best of Balatonnak hívunk, az azért a tökéletestől messze van, de még én is sokszor használom abban az értelemben, hogy tavaly volt az a nem tudom melyik étterem, például most Fonyodligeten van egy étterem, ami tavaly került az ajánlataim közé, pár hete kipróbáltam, és hát leesett az állam, hogy ilyen van a Balatonon, és ezt köszönhetem magunknak, mondjuk köszönhetem volna Michelin Guide-nak is, mert oda is bekerültek. Két ilyen rangos elismerés egy helynek, azért az nagy dolog.
3: Azt is láthatjuk, hogy nagyon színes borászat, strand, szállás, pékség, te is mondtad, a szapozás, élmények, kerékpárút. Ez már egy ilyen önálló turisztikai vonzerő? És az a bizonyos 4 évszakos koncepció, ami ebben a műsorban olyan gyakran felkerül, ezt is szolgálhatja akár? Hogy látod?
4: Én biztos vagyok benne, hogy tudja szolgálni. Azzal mindig óvatos vagyok, hogy ebben mennyire tudunk sikeresek lenni, mert hogy ez szerintem egy olyan megfejtendő kérdés, amire senki nem tudja a választ, hogy tud-e okossága egyáltalán, hogy akar 4 évszakos lenni, például ezeken a balatoni nagykövetes beszélgetéseken, vitákon a helyi vendéglátók közül sokan elmondják, hogy szerintük ez ne legyen cél a 12 hónap, hanem legyen cél a 10 hónap, és akkor 2 hónapig hadd vegyenek levegőt, és készüljenek föl. Ezek mind-mind olyan előttünk álló feladatok, amikkel van dolgunk, de maga a Best of-nak a lelke, vagy az alapja, a számomra olyan értelemben egy jó kezdeményezés, fontos kezdeményezésnek tűnik pont a személyesség okán, hogy én azt gondolom, hogy tervünk az, hogy országosan is ezzel történjen valami. Egy pilot projektet tavaly a Sopronban, én Soproni vagyok, elindítottunk Best of Sopron néven, ahol ugyancsak a helyi, mondjuk úgy, hogy helyi ismert emberek, véleményvezérek, azok, akiket arra kértünk, hogy mutassák meg Luka Enikőtől, Eperjes Károlyon át, Rakowski Zsuzsától sorolhatnám, olyanok is, akiket csak helyben ismernek igazán, hogy ők miért szeretik a várost, és hát ő soproni szinten ugyanúgy az éttermektől a milyen hangulatos kinézni a tűztoronyból és meglátni a Schneeberget Ausztriába. Ezek olyan extra vagy akár hétköznapi ajánlatok, ami jobb érzés megnézni, mint egy unalmas katalógus föllapozni, ami mindenhol jelen van.
3: Mennyire trendi a Balaton szerinted?
4: Szerintem erre nehéz válaszolni.
3: Akkor úgy kérdezem, trendibb most, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt?
4: Hát arra is nehéz, mert szerintem ez is változó, ugye az egy küszködés folyamatosan, tegnap is pont olvastam azzal kapcsolatos felvetéseket, hogy a vízmélység, a szúnyogok, a lángosára és a többi, ebbe szerintem nincs exakt igazság. Én az árérzékenység kapcsán is hol így, hol úgy tapasztalom, tehát van, ahol azt gondolom, hogy megéri az árát, van, ahol azt gondolom, hogy azért a színvonalért, amit kapok, ez nem tesz jót a Balatonnak. Ez szerintem nem egy befejezett folyamat, amiről beszélünk a Balaton esetében, akinek az a fajta lelki kötődése van a Balatonhoz, hogy egész egyszerűen elhagyod a Budapest táblát, és hogy kimondtam, ki is rázott a hideg, akkor érzed, hogy vár ott valami. Az meg fogja találni, és meg fogja keresni benne a szépet és a jót, és nem nehéz megtalálni, mert szerencsére tényleg sokan vannak, akik ezt a szívükön viselik, de szerintem nincs olyan város, nincs olyan desztináció, ahol ne lehetne árnyoldalakat is megtalálni. Például az, hogy ti vagytok, és ezt 30, nem tudom, hanyadik alkalommal viszitek ezt az ügyet, nyilván nektek is ez egy ügyetek. Én is azt gondolom, hogy ez nem kevesebb, mint egy küldetés sokunk számára, akik a Balatonnal foglalkozunk, hogy egy szívünkhöz közel álló ügyet a szívünkön viseljünk.
3: Beszéljünk kicsit a fesztiváliparról. Nehéz időket él most a fesztiválipar? Lehet olyan elemzéseket hallani, hogy a kisebb fesztiválok azért megszűnöget, nehézségekkel küzdenek, még a nagyok is, hogy egy kicsit egy olyan generáció nőtt fel, aki eltelt, lehet, hogy nem ez a legjobb szó, de ez jutott eszembe, eltelt a fesztiválokkal, könnyű ma még fesztivált szervezni? Megéri ma még fesztivált szervezni?
4: Hát hasonló választ adok, mint az előző kérdése, hogy nem tudok egyértelmű igen nemet mondani, mert hogy ez is egy sok elemzésen átment kérdés. Soha nem volt könnyű természetesen. Most leginkább, hogyha három mondatban szeretném összefoglalni, akkor azt látom, hogy azért a fesztiválozás műfaja az nem ment ki a divatból. Hullámzik, hogy hova szeretnek, hova kevésbé járni fiatalok, ahogy az előbb beszéltünk róla, a desztinációnak vagy a régiónak nagy szerepe van abban, hogy mi az, ami működik, mi az, amit az ember hozzátesz. Ami igazi nehézség, az azt gondolom, hogy két pólus. Az egyik az, hogy mondjuk egy 10 évvel ezelőtti állapothoz képest olyan szintű kínálat jellemző elsősorban Budapesten, de máshol is, ahol tulajdonképpen a fesztiválozás élményét kicsit máshogy, lehet, hogy kevesebbet, de sokkal kényelmesebben meg tudsz kapni. Nem kell azt az idézőbe tortúrát a nyakadba venni, hogy vonatozzak, sátrazzak, hol fogok lakni, mit tudom én mi, hanem azt mondod, hogy Budapesten van a XY tök jó minőségű szabadtéri szórakozó, szinte minden nap van egy sok ezres koncert, ilyen szórakozó helyből van több is ráadásul. Ezek olyan nagyon komoly alternatívát, pozitív alternatívát jelentenek, de nyilván azt is jelenti, hogy akkor miért kínlódjak azon, hogy fesztiválra menjek. Másik oldalról pedig ezek a fesztiváloknak az előállítása, csúnyán mondva, nagyon-nagyon durván megdrágultak az elmúlt egy-másfél évtizedben. Kezdhetem akár nyilván a fellépők áraival, ahol a nemzetközi produkciókra szakosodott fesztiválok, Lágy Sziget, Balatonszand, ami ugye már sajnos meg is szűnt, egész egyszerűen szinte képtelenek azzal a lépést tartani, amit a világsztárok, az igazi világsztárok szeretnének elkérni, nem lehet egy bevételből kitermelni. A hazai fellépőknek is egyik oldalról öröm, hiszen végre van mit hazavinniük, de az igazán menők azok most már komoly gázsért és komoly technikai költségeket játszanak. Az is egy pozitív helyzet, hogy soha nem látott népszerűséggel bír jó néhány, sokkal több hazai zenekar, mint korábban bármikor, tehát nagyjából 20-25 olyan produkciót lehet mondani, akik aréna szintű teltházas sztárok, ez azért sosem volt így, de közben az a fajta zöldmezős beruházás, amit egy fesztivál jelent, tehát mondjuk Zamárdiban, ahol mi jelen vagyunk, ott eleve ki kell bérelnünk a területet, ami azért nem jellemző, mert a legtöbb város azzal legalább segíti a fesztiválokat, hiszen tudja, hogy fontos számukra az a turisztikai vonzerő, amit egy fesztivál jelent, hogy a területet biztosítja. Zamárdi ezt nem teheti meg, tehát az rögtön egy nehézség, de majdnem mindenhol máshol, mire csatornát, áramot, mellékhelyiségeket, büféket, színpadokat, nem tudom mit fölépítesz, ez néhány 100 millió forint, és akkor még semmi nem történt. ez nagyon-nagyon nehezen kigazdálkodható, úgyhogy sok fesztiválnál látom azt, hogy billegnek. A kisebbek azok sokszor azért dobták be a törölközőt, mert mondjuk egy fiatalos lendület egy pár évtizedig kitart, akkor is, hogyha mondjuk nullánál meg a fesztivál, vagy minimális plusszal, minusszal, de egy idő után már azt érzik, hogy ennyi energiát nem tudnak fordítani rá, mint amennyit kellene.
5: Attól sikeres lehet egy fesztivál, hogy nagyobb a merítés, vagy tehát, hogy nem egy tematikára épül, hanem egy velegre megpróbálnak mindent bele suvickolni, vagy pedig nincs összefüggés a kettő között?
4: Van összefüggés, de ráadásul itt sem létezik egyértelmű recept, hiszen látjuk azt, hogy vannak olyan fesztiválok, amelyek egy műfajra, vagy egy műfajnak a sok kis elágazására épülnek, és rendkívül sikeresek, mondjuk elektronikus zenébe, vagy rockzenébe is jellemző az ilyesmi. Az hozzám közel álló fesztivál modell az nyilván a nagyon sokszínű, mondjuk azt, hogy a Sziget kezdeti iskola az a sok fesztiválra hatással volt, és én a mai napig mondjuk egy strandfesztiválba társaimmal, barátaimmal együtt azt képviseljük, hogy színháztól a sportig, a szabad egyetemtől a kis koncertekig, az akusztikus koncertekig, sok minden legyen benne, de azért azt is érdemes figyelembe venni, hogy azért a legtöbb fesztivál esetében az is cél, legalábbis nálunk mindenképp, hogy több generációt szólítson meg, és például egy fiatal generáció, egy Gen Z számára kutatások többnyire azt mutatják, hogy az a fajta átláthatatlan sokszínűség, ami mondjuk akár egy Szigetet leginkább jellemez, hogy oda belépsz. Nekem már azért ijesztő, mert hogy 52 éves vagyok, és nincs kedvem így gyalogolni, mint amennyit régen szerettem, de azt mondják, hogy egy fiatalnak meg jobban szereti azt, ha kap 3-at, és nem 303-at.
3: Köszönjük szépen, hogy itt jártál és elmondtad ezeket. Programajánlón következik, hogyha az augusztus 6 és augusztus 9 közötti hétvégére van programajánló, de szívesen fogadjuk, Norbi. Addig mi gondolatébresztőként elkezdünk néhány programot ajánlani.
5: Kezdem akkor, jó? Augusztus 5-e és 9-e között Zalakaroson 5 napra a boré, a zené és persze a prószái lesz a fűszerep. A bor, mámor, prósza a zalai ízeket igazi nyári fesztivál hangulattal fűszerezi meg. Lesz fröccsfutás, prósza sütőverseny, esténként pedig koncertek pörgetik fel a várost. Szombaton a zaporozsecis színpadra lép, ha pedig valaki még nem kóstolta meg a hagyományos zalai prószát, ennél jobb alkalmat nehéz lenne találni.
3: És kicsit hazabeszélek, augusztus 6 és 8 között Palóznakon ismét találkozik a Jazz, a bor és az utánozhatatlan balatoni életérzés, a 14. Palóznaki Jazz Picnic idén is komoly világsztárokat hoz a Balaton felvidékre, és mit ad Isten, még a Millás reggeli műsor is kitelepül oda. Ott lesz Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre és az Earth, Wind & Fire Experience is. Napközben borok, gasztroélmények, este pedig nagy koncertek fogják adni a hangulatot. 3 nap, amikor Palóznak ismét a Balaton egyik legpezsgőbb pontja lesz.
5: Ne csodálkozz, hogyha sok ismerőssel fogsz találkozni. És akkor a 3. programunk augusztus 7-e és 9-e között Fonyódon feltekerik a hangerőt, érkezik a 12. Rock Balaton Fesztivál. 3 napon át a hazai rock és metal élet nagy ágyúi váltják egymást a színpadon. Jön többek között a Pokolgép, a P-Mobil, a Kartagó, a Kárpátia és a Depresszió. Nappal Balaton, este gitárok és koncertek, Fonyód ezen a hétvégén a rockerek balatoni fővárosa lesz. A fesztivál 14 éves kor alatt felnőtt kíséretében ingyenesen látogatható, és akinek mindez még nem volt elég, a szíveskedjen elfáradni a Visit Balaton 365.hu oldalra, és jobbnál jobb programokat fog látni.
3: Lobbenvej Norbertnek, a MOL Nagyon Balaton alapítójának köszönjük, hogy itt járt nálunk, és további sok sikert kívánunk. Szerintem fogunk még beszélgetni ebben a műsorban.
4: Nagyon köszönöm, Gregory Porteren találkozunk.
3: Ez volt már a Partkafé, a Balaton hangja, a 31. műsornak vége szakadt, de jövő héten ismét találkozunk. Köszönjük szépen a figyelmet, búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi
5: és Pihálovics Andris.
3: Szép napot mindenkinek, a viszontlátásra.
5: Viszontlátásra. Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeonradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
6: Ez a dal ismerős, ugye?
7: Ha én rózsa volné.
6: Na és ez?
7: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
6: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Egyre súlyosabb károkat okoz az aszály. Országos ellenőrzés indult az akku cégeknél. Rontotta idei profit várakozását a Lufthansa. Tovább fokozódik a hőség, a hét legforróbb napjai jönnek. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Csak néhány milliméteren múlt, hogy teljesen leálljon a paksi atomerőmű. A Duna vízszintje hajnalban kritikus közelébe csökkent, majd megállt az apadás, reggelre pedig másfél centimétert emelkedett. Ennek köszönhetően az utolsó még működő turbina egyelőre tovább termel, csökkentett teljesítménnyel. A szakemberek folyamatosan figyelik a vízállást, a teljes leállítás lehetősége azonban továbbra is napirenden van. Közben egyre súlyosabb károkat okoz az aszály a magyar mezőgazdaságban. Az agrárszektor szerint az Alföldön és más öntözetlen területen is sok helyen teljesen megsemmisült a termés, miközben az öntözött földeken továbbra is jó hozamokat érnek el. A takarmányhiány és a megugró költségek miatt egyre több gazdaság kerül nehéz helyzetbe. A szakértők szerint az öntözés és a korszerű technológia egyre inkább a túlélés feltétele a mezőgazdaságban. Jócskán túlárazva vehetett földeket a Paks 2-t fejlesztő állami cég. Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő, közérdekű adatigénylésének köszönhetően kiderült, hogy a PIP non-profit Kft. Sokszoros áron olyan rossz minőségű mezőgazdasági területeket is vásárolt, amelyekre semmi szükség nem volt. A volt politikus feljelentést tett. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladék kezelését. Mégsem Hajdú Gábor és Borsa Miklós lesz az augusztus közepén újrainduló M1 híradó műsorvezetője és főszerkesztője, közölte a Duna Média Szolgáltató ZRT. A tegnap bejelentett személyek megbízását visszavonta a közmédia vezetősége. Közleményükben azt írták, hogy a megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell állítania. Arra törekszenek, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsen, ami a társadalmi igényeknek is megfelel. Rontotta idei profit várakozását a Lufthansa. A német légitársaság szerint az emelkedő üzemanyagárak, a sztrájkok és a bizonytalanabb utazási kereslet miatt gyengébb eredményre számít az idén. A vállalat ezért lemondott a tervezett kapacitás bővítésről, csökkenti beruházásait, és 2030-ig 4000 adminisztratív munkahelyet is megszüntet. Idén 1,7 és 2,2 milliárd euró közötti korrigált üzemi eredményt várnak, szemben a tavalyi mintegy 2 milliárd euróval. A bejelentés után a Lufthansa részvényei több mint 6%-ot estek a frankfurti tőzsdén.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Fokozódik a hőség, országszerte derült, napos idő várható kevés gomoly felhővel. Eső nem valószínű. A Dunántúl a megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés pedig csak a hétvégén várható. A Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tiszató pedig 27 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

Rádiókafé. Van barátod. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Sonograst. Daniel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki Lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő.

0: A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema!
1: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
2: Kiki csoda, mit csoda, mit csinál és miért?
3: Szerencsésnek mondhatom magam, hogy két Ármint is ismerek, az egyiküket nem személyesen, hanem szeletben, ugyanis a két igazi téli szalámi közül az egyiket egy Herz Ármin nevű illető találta ki. Hiszitek vagy sem, az egyik párizsi világkiállításon az

0: ugyanis ahhoz, hogy ennyi téli szalámi legyen szamárból, a nagyon-nagyon sok szamár kéne, sőt, szamárgulyák, szamárkondák, szamárménesek és szamárcsordák.
1: A banja, maharadja, halandja?
2: Fura felnőttek, még furább mondásai.
3: Ha ló nincs, jó a szamár is. Nézzük meg, mit is jelent ez a közmondás. Régen a ház körüli munkák során a ló értékesebb állatnak számított, mint a szamár. Viszont a szamarat meg könnyebb volt megszerezni. Ha nem kaphatod meg a legszebbet, a legjobbat, a feladatra legalkalmasabbat, akkor használd azt, ami a rendelkezésedre áll. Mivel nem igen tehetsz mást, megelégszel azzal. A kérdések kérdése azonban ezzel kapcsolatban igazán az, hogy meg kell-e elégedned a szamárral, vagy érdemesebb-e várni, dolgozni, tenni még valamit a lóért? Erre nincsen általános szabály, mindenki maga kell, hogy eldöntse, mi neki az optimális. És ezt a döntést nem is szabad másra bízni. Nem is beszélve arról, hogy vannak szituk, amikor a szamár sokkal praktikusabb az adott feladatra, mint bármi vagy bárki más. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
0: Na, itt az idő, hogy újra leellenőrizzünk valamit. Konda, gulya, ménes, csorda. Figyelj, a gulya az marha. A konda az sertés. A ménes az ló. A csorda meg vadon élő állatok csoportja. A farkas meg az falka. Szóval a farka az meg farkas. A magyar nyelv azért csodálatos, mert nagyon gazdag, de fontos, hogy megtanuljátok, hogy nincs disznógulya meg marha ménes.
1: Na! Na ez az első jó hír, amit hallottam.
0: A téli szalámi egyébként azért téli szalámi, mert régen csak télen tudták gyártani, mert akkor volt elég száraz és hideg a levegő, egyébként érlelés közben megromlott volna. És most érkeztünk el a mai nap igazi nagy kérdéséhez, ami arról jutott eszembe, hogy gyerekkoromban azt hittem, hogy azért van nagyon vékonyra szeletelve a téli szalámi, mert drága.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: Vattacukor!

0: az öt legbiztosabb jele, hogy egy
1: vatta cukor
0: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
1: Ha tényleg élnek alien gyík emberek a Földön, akkor azok a vatta cukrosok.
0: 2.
1: Még soha senki nem látott vidám vatta cukrost, ez valószínűleg azért van, mert lásd, egy gyík ember.
0: 3.
1: Ha elővesszük a vattacukor kalkulátort, a következőt látjuk. Egy vattacukor az 3 deka cukor, egyenlő 13 forint plusz gép plusz áram plusz a rossz kedvű gyíkember órabére. Galamb szerint ez maximum 40 forint, bár szerinti a gyíkember nem kap fizetést, mert gyíkember.
0: 4.
1: Ha 40 rúpóból kihozza azt a 600-at, amiért adja, hát lehetne jó kedvű.
0: 5.
1: Le kell lepleznünk a gyíkembereket.
0: Ne feledd, logika, kritika, etika.
2: Etika? Azt még nem tanultuk.
0: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
3: Horgász percek Totyával.
4: Van már valami? Semmi.

0: Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
1: A hálózsák szaga. Negyvennegyedik rész. Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.
2: Diósi felügyelő a bányába tartott, hogy szóljon Árpádnak és a pogácsás Illés doktornak, hogy Téglás elárulni készül őket, és valami disznóságra készül. Logikus terv volt, hiszen egyeznek az érdekeik, ezért számított arra is, hogy végre megtudja, mi az indíték. Mi az, ami miatt úgy nyilaznak le embereket, ha az a világ legtermészetesebb dolga lenne? Mi az, ami miatt összeesküvések születnek? Mi az, ami miatt egy professzor pogácsás álnéven alkoholistát alakít egy volt orosz katonává? Mi van itt? Kérdezte magában az ezredes ezredszer is. A bányába vezető út a rét mellett haladt, amin kihallgatta Téglás és a polgármester mutyiját. A réten ismét autók álltak, ott volt a polgármester is, de Bakó néve, a diákjainak a kasszás, az EU-ssal, a helyi helytörténeti klub elnökével. Vitatkoztak. Kölcsönösen észrevették egymást, ekkor a polgármester hirtelen témát váltott, de Bakóné nem követte. Ahogy Diósi közelített, észrevette, hogy a réten hatalmas, kőből rakott körök fekszenek egymás mellett. Az izzadó férfi már messziről köszöntötte. Bakóné még mindig magában duzogott, de beszállt a polgármester elterelő játékába. Na végre maga is látja, hogy mi a mi isai elhanyagolt történelmünk, a kerekrét. Üdvözölte a detektívet. A detektív körbenézett, mire a tanárnő kissé kioktatóan folytatja. Nem az alakja kerek, mondta, mint egy üres fejű diákhoz beszélni. A kőkörök miatt. Minden kör egy sátor volt. Ezekkel rakták körbe, hogy fesztesen álljanak, és nem másszon be senki, és semmi a ponyva alatt.
3: Hát igen, itt volt a tragikus mennyegző.
4: Hogy érti, hogy tragikus?
3: Hát gondolom elég tragikus, ha reggelre meghal a férj.
2: A felügyelő a következő kérdését már nem tehette fel, mert a polgármester fontoskodva belekarolt és elrángatta. Az ügyről érdeklődött, de érezhetően már nem érdekelte annyira. Mire visszatérhetett volna a nőhöz, az kocsiba vágta magát, de előtte visszakiabált, hogy Dezső ezt még nem emésztettem meg, vagy valami ilyesmit. A polgármester legyintett, és egy grimasszal Diósira nézve azt dünnyögte. Nők, nem értik a közigazgatást.
5: Idén mi leszel, Jonika? Snoop Dogg vagy Stevie Wonder? Érted? Érted, miért mondom? Figyelj, Jonika, ha Stevie Wonder leszel, mondd már, hogy hóvirág is beautiful. Érted, miért mondom?
2: Kábel rendkívül idegesítette a gondok csícskagyász humora, de el kellett tűrnie. Egyrészt, mert egy-két seftben, mint például a kínai szoboszlai trikó, meg a délutáni bitcoin bányászat a kemping áramszámlája terhére együttműködtek. De ennél is súlyosabb indok volt az, ahogy Kábel örökbérletet nyert a kemping diszkósa pozícióhoz. Bejelentett állás, TB, ingyen sátorhely. Sose kérdezz egy milliárdostól, hogy hogy szerezte az első millióját. Kábel János Iván sem szerette elmondani, hogy hogyan futott be a helyen. A hóvirág még vadvirág korában, amikor a gyógyhatású Tomia zsúfolt volt a terület, megengedhette magának, hogy úgynevezett nagy szabású zenei eseményekkel szórakoztassa a vendégeit. Fellépett ez az. Volt itt még a Fási Ádám sója is a Mester Hármassal. Ugye? Ez itt a Mester Hármas Táncra Magyar. Szóljon az ének és szóljon a dal. Sláger Tibó, Bunyós Pityú együtt mulat, Fási Ádámmal és Szödökkel, kedves barátaim. Sikersztori. Aztán eljött egy hétvége, amire már reklámokat is csináltak, hogy fellép a Fekete Pákó. Hosszas tárgyalás volt előtte, hogy tök playback, vagy teljes műsor az összes nagyslágerrel, de a legnagyobb probléma az volt, hogy a kemping delegációját megosztotta a két kísérő táncos gida Gázsia, plusz a tangás felár. Hogy a két vonagló véglény tangában, vagy cica nadrágban legyen. Végül megvették a tangát is. Sómozgóan, így mondják, zárta le a vitát a gondnok. A fellépés estén már egy órája hiába várták a művészt. Vészesen közelgett a behirdetett kezdési időpont. Ekkor befutott a hír, hogy a Pákó annyira bekent az előző helyszínen házi pálinkától, hogy ketten sétáltatják egy játszótérrel a mászóka körül. Tuti, hogy nem érkezik meg. Ez a szervezők rémálma. Teltház, hullámzó töveg. Fellépő nincs. Az utolsó utáni perc lemondani lehetetlen. A dolog először csak egy buta, feszültségoldó viccnek indult. Aztán Bakóné, aki beúró rendezvényszervezőként gyakran vállalt fusit a kemping nagy eseményein, leborotvált a kábel, akkor még Jancsi fejét. Bratyó letöltött 10 pákó számot a YouTube-ról, nem szólt jól, de majd fölhangosítja. Úgy állták körül János székét, mint Vegasban a nehéz súlyú világbajnok kihívóját, a 16. menetben. Mindenkinek volt egy tanácsa. Aztán jött a barna cipőbox. Igen. Kábel szinte hiba nélkül lehozta a sót. Kétszer vissza is tapsolták. A harmadik ráadás csak azért maradt el, mert szó szerint le kellett rángatni a színpadról, mert a teljes extázisban nem vette észre, hogy a cipőbox fele leizzadt az arcáról. Bomba siker. A buli után még 2 héttel is minden nap részletesen felidézték egymásnak, hogy Bakóné olyan csábítóan táncolt beúró gidaként kábel mögött, hogy egy osztrák feleség még aznap beadta a vállópert. Mert a férje a teljes utazási keretet bedugdosta Bakóné miniszoknyájába. Euróban. Így lett Ipoly Kakas újabb titokkal gazdagabb.
1: A Hálózsák szaga 44. adását hallották.

0: I'm coming home.
1: Jeb Rádió, A-tól Z-ig.
2: Bemelegítésként lássuk, hogyan kell leugrani magas helyekről anélkül, hogy beüssük az arcunkat. A magasból ugráshoz elsősorban bátorság kell, és rögtön itt is van egy tippem arra, hogyan gyűjts bátorságot az ugráshoz. A gond az, hogy a szemünk a testünk tetején, a fejünkön van. Így ha lenézel mondjuk egy 1 méter magas pontról, és te is 1 méter magas vagy, akkor mindjárt úgy érzékeli az agyad, hogy 2 méter magasan vagy. Pedig a helyzet az, hogy az ugrás végén a talpad fog földet érni, ami viszont csak 1 méter magasból rugaszkodott el. Tehát, ha valahonnan le akarsz ugrani és épp bátorságot gyűjtesz, mindig azt vedd alapul, hogy a lábad és a föld között mekkora a távolság. A testmagasságot ilyenkor nem számít. Szóval, ha az élet úgy hozza, hogy le kell ugranod egy magas pontról, azt a következő kép tett. Ugráskor enyhén előre rugaszkodj el. Ez két szempontból fontos. Ha felfelé rugaszkodsz el, azzal csak az ugró magasságot növeled, ami ugye nem cél. Továbbá ezzel egy kevés vízszintes sebességre teszel szert, ami majd földet éréskor segíteni fog elvezetni a becsapódás erejét. Mindig páros, zárt lábbal érj földet. A lábaidat zárd össze, enyhén rogyazd a térdeid, és a lábizmaidat feszítsd meg. Ez azért fontos, mert ha csak úgy összerogysz, mint egy bábú, nagy valószínűséggel orba rúgod magad a térdeddel. Ne akarj talpon maradni. Egyszerűen gurult ki a földetérés energiáját, vagyis a földetérés után a lendületed irányának megfelelően vagy előre, vagy oldalra feküdj el és bukfencezz, vagy gurulj egyet. Tehát még egyszer. Enyhén előre rugaszkodj el, páros, zárt lábbal érj földet, és gurult ki a földetérés energiáját. Bár a gravitáció szigorú, de mégis a legigazságosabb törvény a világon, hiszen minden embert 1G-vel húz a középpont felé. De egy kis felkészüléssel ki lehet cselezni az öreget. Ha már be vagytok melegedve, jöjjenek a húzós dolgok. Hogyan kössünk be egy vérzősebet? Egyszer egy vonalzóval lemértem, hogy 31 cm-nyi vágás van a testemen, és ebbe a vakbél műtétet még nem is számoltam bele. Szóval, nekem elhihetitek, marha sok dologgal meg tudja vágni magát az ember. Tehát akkor nézzük át, milyen típusú vérzésekkel találkozhatunk, miről ismerhetjük fel azokat, és mi a teendő velük. A legegyszerűbb vérzés a hajszál eres vérzés, ami arról ismerhettek meg, hogy gyenge intenzitású, nem ritkán csupán, csak cseppekben jelentkezik, függetlenül attól, hogy lehorzsoltad a térded, vagy jócskán megvágtad a talpadat, mondjuk egy kagylóval. Mondom én, hogy bármivel összemetélheti magát az ember? Na szóval, az ilyen típusú sérüléseket úgynevezett fedőkötéssel látjuk el, ami a Star Wars-os sebtapasztól a nagyobb sebek esetén a gézlapig terjed. A gézlap rögzítésére használható gézköteget vagy raktapaszt. Akár sebtapaszt, akár gézköteget vagy raktapaszt használtok, ügyeljetek rá, hogy a kötés ne legyen túl szoros, mert azzal leronthatod az adott testrész vérellátását. A vénás vérzés az előzőnél már komolyabb ügy. Ez a sérülés sokkal jobban vérzik, a vérszíne rendszerint sötétpiros. Ha ilyennel találkozol, az azt jelenti, hogy egy jókora vágás szedtél össze. Megijedni nem kell, de cselekedni igen. Ezt a sérülést vagy direkt nyomással, vagy nyomókötéssel kell ellátni. A direkt nyomás azt jelenti, hogy egy gézlapot a sebre teszel, és kézzel rányomod a sebre. Ha nincs nálad első segélycsomag, egy tisztább ruhadarabbal vagy akár a puszta kezeddel fogd le a sebet, míg megérkezik a segítség. A vérzés harmadik formája az artériás, azaz ütőeres vérzés. Ez komoly dolog. Komolyan is kell venni, és ami a legfontosabb, gyorsan kell cselekedni. A vér színe ilyenkor élénkpiros, és a sebből lüktetve sugárban spriccel a vér. Ez a vérzés típus azért nagyon veszélyes, mert a vért közvetlenül a szív pumpálja ki a testünkből a verőeren keresztül, és súlyos vérveszteséget okozhat, ezért mielőbb meg kell kezdeni a vérzéscsillapítást. Az artériás vérzés ellátásánál szintén a direkt nyomást, illetve a nyomókötést kell alkalmaznunk. A direkt nyomást már ismeritek, most lássuk a nyomókötést. A nyomókötéshez szükséged van több gézlapra vagy gézkötegre, melyet rászorítasz a vérzősebre, majd egy másik gézköteggel szorosan bekötözöd a sebet. Ha a seb valamelyik végtagon található és a vérzés nagyon erős, célszerű a seb fölötti végtagrészt erős körkörös nyomással elszorítani, melyet végezhetsz kézzel, nadrágszíjjal, de akár egy cipőfűzővel is. Ha hosszabb időbe telik a segítség megérkezése, a szorítást 5 percenként fel kell lazítani néhány másodpercre, hogy a végtag vérellátása biztosított legyen. Yeah,
0: yeah. A mai napközinek vége. Yeah, yeah. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu

0: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két fő étkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Tegnap életbe lépett a Védelmi Tanács azon határozata, miszerint 17 és 22 óra között korlátozzák a vasúti teherszállítást a villamosenergia fogyasztás csökkentése érdekében. Erről fogunk beszélgetni dr. Kovács Imrével, a Rail Cargo Hungária vezérigazgatójával, az igazgatóság elnökével. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, szervusz!
2: Na, azt nézzük meg, azt az oldalát, hogy mit lehet elérni ezzel, milyen megtakarítást, ugye 70-90 megawattóráról szól a megtakarítható energia, ez oké, ez rendben van, ezt tudjuk, de mit okoz ez a vasúti teherszállításban, mekkora gond ez az átszervezés, hogy alakul a napon belüli terhelése a vasúti teherszállításnak, hogy esetleg itt nem tudom, könnyebben átszervezhető, megoldható, mit jelent ez a vasútnak?
3: Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt éveknek a szükségállapotai, amit a közép-európai vasúti infrastruktúrán az árukorozásra kihatott, az felkészültetett az összes vasútvállalatot arra, hogy nagyon gyorsan reagáljon. Ez is egy ilyen elem. Gyakorlatilag naponta a magyar vasúti infrastruktúrán egy 400-500 vonat, tehervonat közlekedhet, ebből csúcsidőszakban, jó időszakokban egy olyan 180-200 darab az a miénk volt. Hát sajnos az elmúlt években egy olyan 20%-ra visszaesett a vasúti áruforrás. Most a tegnapi nap nekünk volt 139 darab vonatunk, ebből körülbelül egy olyan 20 darabot érintett ez az időpont. Gyakorlatilag ez a korlátozás, és hát én azt gondolom, hogy tudtunk alkalmazkodni hozzá. A szomszéd országok vasútjait ugye a MÁV is értesítette, mi is értesítettük a partnereinket, a Magyarországon a legnagyobb felhasználókat, árukibocsátókat, fogadókat szintén értesítettük, úgyhogy nagyon operatívan átszerveztük a munkát, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagy probléma nélkül átvészeltük ezt.
2: Ugye ez kellett is, ez az összefogás, meg ez a szervezés. Múltkor, amikor májusban nálunk járt, említetted, ugye, hogy a vasúti áruforrozás 70-80% a nemzetközi, tehát összekapcsolódnak ezek a rendszerek, az, hogy nálunk korlátozás van, az nyilván érinti a nemzetközi útvonalakat is, úgyhogy ebből kifolyólag gondolom ez a gyors megoldás is segítette, hogy zökkenőmentes legyen az átállás.
3: Hát természetesen, és hogy az elején említettem, ugye annyi pályavasúti korlátozás van Közép-Európában, hogy gyakorlatilag hozzászoktunk. Ez egy nagyon szomorú dolog, hogy ezt kell mondani, de hozzászoktunk ahhoz, hogy operatívan alkalmazkodni kell. Tehát nagyon nehéz Olaszország felé, Szlovénia felé, Németország felé elhagyni az országot, vagy éppen vonatokat behozni, és hát én azt gondolom, hogy minden vasútársaság hozzászokott ehhez az operativitáshoz.
2: Világos. Az, hogyha nagyon elhúzódik, az mit jelenthet? Ugye beszélgettünk arról is, hogy van egy ilyen átszivárgás a közúti fuvarozásban, ami semmiképpen nem jó, nem jó a vasútnak, nem jó a közútnak, a terhelésnek, a majdnem senkinek. Ez okozhat-e valami hasonlót, hogyha még további ilyen problémák állnak a vasúti teherszállítás előtt?
3: Hát megint egy olyan nem nagyon pozitív megjegyzésem lesz ezzel kapcsolatban. Sajnos, amit lehetett, azt már elvesztettük. Az elmúlt éveknek tényleg hát ezek a pályavasúti problémái, az energiaáraknak az elszabadulás, és most nem az elmúlt hónapokról beszélek, hanem az elmúlt évekről beszélek, ezek odáig jutottak, hogy a vasúti áruforrás egész Európában, de itt a térségünkben is piaci részesedés vesztett, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a korlátozás ez nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy gyakorlatilag mi itt piacot feszítsünk, és ami igazából azt gondolom, hogy csökkenti ennek a korlátozásnak a negatív hatását, az, hogy augusztusban jellemzően az év egyik leggyengébb teljesítménye van. Ilyenkor az olaszok szabadságon vannak, egyéb cégek is szabadságon vannak, úgyhogy...
2: Az ipar karban tart, úgyhogy jó esetben nincsen ott fuvarozás vagy szállítási feladata.
3: Így van, tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a legkönnyebben megoldható ebben a hónapban ez a korlátozás. Természetesen, hogyha ez átsúszik, és nehogy Isten, hogy átsúszom mondjuk szeptemberre, akkor már sokkal-sokkal nagyobb problémáink lesznek. Tehát azért vannak kihívások előttünk, mert ugye ha Magyarországra időzelvetével rászabadulna az ukrán gabona, amit ugye ismerjük a háborús helyzetnek az állását, hogy ezt a miatt esetleg elindulna. A Duna alacsony vízállása miatt Szerbia felé is gyakorlatilag jelenleg Záhonyon keresztül visszük a vasércet, kokszot, úgyhogy azért lesznek feladatok, tehát és itt augusztusban is megjelenhetnek feladatok, de hát ezeket a szállításokat kell nekünk gyakorlatilag prioritással lebonyolítani.
4: Ha azt mondtad, hogy most már hozzászoktunk, de ez azt jelenti, hogy a teljes nemzetközi tranzit és vasúti logisztika átalakul?
3: Operatívak vagyunk teljes mértékben. Tehát jelenleg főleg a osztrák, német, szlovén, horvát, olasz pályaépítések miatt, határátmenetek zárásai miatt, most Brennel volt zárva, most Tardízió lesz zárva, Passau lesz 18 hónapra lezárva, gyakorlatilag mindenkinek alkalmazkodni kell, és nem arról van szó, hogy több leforgalmakat bonyolítsunk, hanem a meglevő kapacitásokat se tudják a pályavasutak hozni, és ilyenkor nagyon-nagyon nehéz még hatékonyabbnak lenni. Ugye próbáljuk az informatikai rendszereket, a tolatás, a vontatás optimalizációjába bevetni, de hát sajnos az informatikai rendszerek akkor jók, hogyha van egy megbízható üzemeltetés. Hát jelenleg sajnos mindenhez alkalmazkodnunk kell, és hát ugye itt kicsit egyik szemem sír a másik nevet. Mindig azt szoktam mondani, hogy Magyarországon, hogy az elmúlt 10 évben viszonylag jól lehetett közlekedni, mert nem volt európai uniós pénz, és nem voltak pályaépítések. Ez ugye eltérően a környező országoktól. Hát most ugye a Paros tervben bejegyzett, megjegyzett pályaépítések, nagyon örülünk neki, de hát itt mindenképpen ugye azért nagyon-nagyon jó kell koordinálni a vasútvállalatokkal, a pályavasút oldalán, mert hát a személyszállítást meg lehet oldani ugye egy buszközlekedéssel, a vasútjáró forradás sajnos a fővonalakon nagyon-nagyon nehéz megoldani Magyarországon elterelésekkel. Úgyhogy itt én azt gondolom, hogy a következő években azért arra számíthatunk, hogy Magyarországon is sokkal operatívabban kell dolgoznunk, mert pályaépítések lesznek. És mint mondom, egyik szemem sír a másik nőt.
2: Oké, hát reméljük a legjobbakat, ugye, amit hangsúlyoztál, hogy amíg ez augusztusra lokalizálódik ez a problémakör, addig ezt ki tudjátok mozogni, és van megoldás, tovább ne tartson, mert akkor nagy baj van. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk.
4: Köszönjük
2: és
4: szépen.
2: Kaptuk ezt a kis helyzetjelentést, szép munkát, vagy jó munkát, szép napot kívánunk, szervusz, szervusz.
3: Köszönöm szépen.
2: Dr. Kovács Imrével, a Rail Cargo Hungária vezérigazgatójával, az igazgatóság elnökével néztünk rá a vasúti teherszállításra, mivel a Védelmi Tanács intézkedése határozata alapján augusztustól, vagyis hétfői munkanaptól 17 és 22 óra között korlátozzák a vasúti teherszállítást a villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében.
1: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak amat! A Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Stanograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
3: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa, pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni, ugye?
5: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
5: Olvasnak.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: Jó napot kívánok! Budapesten mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Balahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében javítják a vízvezetéket, ezért a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett halad. Sávlezárásra kell számítani a harmadik kerületben a Mátyáshegyi úton a Kolostor útnál vízvezetékjavítás miatt. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton a Hárosvasút állomás közelében a Promontor utcánál. A forgalom váltakozva egy sávon halad. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra készüljenek elektromos közmű építése miatt. Kovács Botond, PKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
9: Memory, memory, memory.
2: Hírek következnek a Rádiókafén.
10: Hajszálon múlt Paks teljes leállása. Reptéri behajtási díj miatt torlódtak fel a taxik. Lassulhat a postai kézbesítés. Tovább fokozódik a hőség, a hét legforróbb napjai jönnek. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre másfél centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, tette hozzá Magyar Péter. A kormányfő szerint a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsony abba vártnál. A hétvégére akár több 10 cm-t emelkedhet a Duna, amennyiben valóban megérkezik a jelenleg csütörtökre várt eső Ausztriában, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Jelenleg az ausztriai Inn, a Traun és az Enns folyók vízgyűjtőin várható akár 10-20 mm eső. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a meteorológiai előrejelzések ilyen időtávlatban bizonytalanok, ezért a vízszint növekedés egyáltalán nem garantálható. Átfogó Hosszú országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladékkezelését. Jelentős torlódás alakult ki tegnap hajnalban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az új 800 forintos taxis behajtási díj bevezetése után. A Budapest Airport szerint a fennakadást főként az okozta, hogy sok sofőr még nem volt felkészülve a kizárólag kártyás fizetésre, ami lelassította a kihajtást. A repülőtér közölte, a nyári csúcs időszakban egyébként is gyakoriak a torlódások. A mostani változás ezt csak átmenetileg erősítette fel. A taxis szervezetek bírálják az intézkedést, és további egyeztetéseket kezdeményeznek az üzemeltetővel. Hosszabb kézbesítési időkre figyelmeztet a Magyar Posta. A társaság energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be, amelyek a logisztikai működést is érintik. Emiatt egyes küldemények felvétele és kézbesítése átmenetileg hosszabb időt vehet igénybe, és néhány postán a nyitvatartás is változhat. A Magyar Posta azt közölte, hogy folyamatosan dolgozik a szolgáltatások zavartalan működésén. Leváltották Ukrajna washingtoni nagykövetét. Olha Stefanishina tavaly augusztus vége óta töltötte be a tisztséget. A döntés egybeesik az ukrán elnök július közepe óta tartó nagyszabású kormány átalakításával. A tisztségviselő ugyanakkor elmondta, hogy lemondása mögött személyes okok állnak. A nagykövet ellen akár vádat is emelhetnek Ukrajnában, esetleges visszaélések miatt.
2: Időjárás a Rádiókafén.
10: Fokozódik a hőség, országszerte derült, napos idő várható kevés gomoly felhővel. Eső nem valószínű. A Dunántúla megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés pedig csak a hétvégén várható. A Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tisza tó pedig 27 fokos.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
2: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Soha nem látott mennyiségű adat keletkezik ma az egészségügyben, és egyáltalán a világunkban. Kutatások, digitális eszközök, mobil alkalmazások és egészségügyi rendszerek folyamatosan mérnek, elemeznek és gyűjtenek információkat arról, hogy hogyan élünk, hogy mennyire vigyázunk az egészségünkre, vagy hogy hogyan kellene élnünk, de hogy valójában segítenek-e ezek az adatok abban, hogy egészségesebben vagy egészségtudatosabban éljünk. Erről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Szerencsés Dóra, egészségügyi piackutató, közgazdász, az Inspira kutatócég társtulajdonosa, az egészségügyi üzletek stratégiai vezetője. Dóri, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Induljunk onnan, hogy több mint 25 éve foglalkozol az egészségiparral és a piackutatással, illetve azzal, hogy hogyan gondolkodjunk az egészségünkről, hogyan lehet segíteni az embereket abban, hogy tudatosabban éljenek. Mi volt az a pont az életedben, amikor eldőlt, hogy ezzel a területtel szeretnél foglalkozni?
2: Közgazdászként piackutatás volt a szakterületem, és jó magam is érintett voltam abban, hogy gondozó családtagként elég korán megtapasztaltam, hogy milyen kihívásokkal szembesül valaki akkor, amikor az egészségügyi ellátórendszerben kell navigálni egy beteget, és saját magát természetesen. Ez egyben hozta azt is, hogy jobban vigyáznom kellett magamra azáltal, hogy ezeket a feladatokat el tudjam látni, és akkor a kettő összeért, mert a magánéletem és a szakmai életem az egy szinergiában összpontosult, és ez lett a munkám.
1: És nyilván egy idő után már alakítja az ember idősebb korában, amikor neki indultál, és a közgazdaságtannal elkezdtél foglalkozni, akkor azért volt egy kép, hogy te mi leszel, ha nagy leszel?
2: Alapvetően a makrogazdaságtan mindig is vonzott, viszont az üzleti tudományok, az üzletvilága az közel állt hozzám, azt nagyon megszerettem, az nagyon érdekelt, és miután van egy erős analitikai vénám, nagyon hamar megtalált a piackutatás az egyetemen is, és én már az egyetem alatt aktívan, teljes állásban dolgoztam piackutatóként.
1: De azért beszéljünk erről, hogy mit jelent piackutatónak lenni, mert oké, ott van az a rengeteg szám adat, amiből ki kell szedni a számodra érdekes, releváns információkat, de ameddig létrejön ez az adat halmaz, addig rengeteg munka, és egy nagyon színes munka van e mögött.
2: Nagyon színes, nagyon egy fantasztikus munka, hiszen egyszerre igényel egy nagyon aktív projektmenedzsment szemléletet, költségtudatosságot, egyszerre igényel módszertani tudást és annak a folyamatos fejlesztését, kivitelezési profizmus gyakorlatilag, hogy hogy tudok oda menni az emberekhez, és hogy tudom.
1: És itt a kulcs, hogy oda menni, igen, az emberekhez. Tehát, hogy nem úgy képzeljük el, hogy ti a számítógép mögött ültök.
2: Olyan is van.
1: De hogy tesztek azért, hogy napi szinten kommunikáltok rengeteg emberrel. Igen.
2: Napi szinten, és én ezt nagyon szeretem ebben a munkában, annak ellenére, hogy digitális platformok azok lehetővé teszik azt, hogy én tényleg az asztal mellől is lebonyolítsak egy több országos kutatást anélkül, hogy fölállnék, de ez emellett én nagyon figyelek arra, hogy kvalitatív kutatásokban is részt vegyek, napi szinten benne vagyok a terepmunkákba, nem is szeretném elengedni, nem azért, mert mikromanager lennék, hanem azért, mert rengeteget tanulok, és hát miután mi betegekkel, hozzátartozókkal, orvosokkal, gyógyszerészekkel, asszisztensekkel dolgozunk, ugye a munkánkból fakadóan, ezért nekem hatalmas élmény, és rengeteg tudás, visszajelzés, rengeteg ötlet, táptalaja az innovációnak az, hogyha az ember kint van a területen, és látja, és figyeli, és megfigyeli, hogy mi történik, és észrevesz olyan hiányokat, olyan problémákat, amiket lehet, hogy maguk a betegek, vagy a hozzátartozók, vagy akár az orvosok nem is tudnak megfogalmazni, de észrevesszük, és gyakorlatilag megpróbálunk arra valamilyen megoldást fejleszteni, úgyhogy ez most már nálam az innováció kutatásba is átment ez a munka, hogy mi a piackutatás, alapvetően üzleti célú adatfelvételről beszélünk, üzleti célú elemzésekről beszélünk, de az üzleti cél mellett jó ideje megjelent egy duális célkitűzés azáltal, hogy hát rengeteg adatot, rengeteg interjút készítünk, kvalitatív interjút, kvantitatív interjút, és hát ez egy adatvagyon, amin ülünk, ez egy adatkincs, ami ugyan önbevallásos, hiszen mindig azt kérdezzük, hogy mit gondolnak, és mit gondolnak magukról, a döntéseikről, adott esetben mit gondolnak a világról a válaszadóink, de mégis rengeteg mintázat szépen kirajzolódik évről évre, akár idősorosan, akár pedig egy-egy nagyobb lakossági szegmensre, vagy páciensi csoportra, vagy orvoscsoportra nézve, és elindult az a gondolat, és most már ugye gyakorlatunknak a része, hogy ne csak az üzleti élet hasznosítsa ezeket az adatokat, és a szerencsére a megbízóink, partnereink ebben támogatók abszolút, hogy a tudomány is részesüljön ezekből az adatokból.
1: Tehát értéket
2: igyekszünk ebből, nem csak üzleti, hanem alapvetően társadalmi értéket is igyekszünk belőle szerezni és termelni, és ez azt is jelenti, hogy az legelején kell úgy gondolkodni, amikor a kutatást megtervezzük, hogy ezeknek a duális céloknak mind a kettőnek megfeleljen, mert azért a piackutatás akár a módszertanát, akár a megvalósíthatóságát tekintve picit más, mint az akadémiai kutatás, de mi most figyelünk arra, és ezt finomítjuk, ezen dolgozunk, hogy mind a két terület tudja továbbvinni ezeket az adatokat, és dolgozzanak
1: és
2: vele.
1: És azt látom, hogy nagyon izgalmasnak találod ezt a világot, és nagyon élvezed ezt a világot, viszont miközben beszéltél, eszembe jutott, hogy rákérdezek, hogy mennyit változott ez a világ, mert hogy azt gondolom, hogy az adatok sokkal gyorsabban elévülnek, tehát sokkal pörgősebb a világ, meg a munka módszereitek is változtak.
2: A digitalizáció és a mesterséges intelligencia nyilván rengeteg változást hozott, és hozni fog a következő, tehát a mi munkánk sem ugyanez lesz már egy év múlva, vagy két év múlva.
1: Miközben régen még a kérdőívekkel mentetek
2: kérdőívek
1: ki.
2: Most is vannak, azok is vannak.
1: De akkor kizárólagosan talán ezzel lehetett.
2: Tehát nem csak, most már nem csak ugye a kérdőívekkel veszük fel az adatokat, eleve a kérdőívnek a terjedelme, komplexitása, hossza, meg a kérdezés platformja nagyon sokat változott, rengeteg adat generálódik a területen, tehát azokat is integrálni kell ezekbe a kutatásokba, ezeket együttesen kell nézni, elemezni. Illetőleg én nagyon szeretem a klasszikus interjú szituációkat, amikben nyilván ott is megjelenik a digitalizáció, és megjelennek az AI eszközök, de talán az még a leginkább klasszikus, hagyományos, kvalitatív adatfelvételhez áll közel. Egy etnográf interjú továbbra is a válaszadó otthonában, vagy természetes környezetében készítünk. Én ezt a műfajt is nagyon szeretem, szeretek az emberek közelében lenni, szeretek figyelni, rengeteget tanulok belőle, rengeteg ötletet generál bennem abban, hogy hogyan lehetne jobban támogatni, hogyan lehet egy új szolgáltatást, egy terméket, vagy akár csak egy gondolatot kigyúrni magunkból, ami talán picit jobban segít és hozzátesz.
1: Folytassuk, innen egy rövid szünet következik, de utána megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést Szerencsés Dórával, az Inspira kutatócég társtulajdonosával, egészségügyi üzletágának stratégiai vezetőjével. Beszélgetünk arról, hogy mit mutatnak az adatok a magyarok egészségügyi állapotáról, mert hogy Dóri ezt nagyon részletesen kutatta az elmúlt időszakban. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést itt a Woman Power-ben Szerencsés Dórával, az Inspira kutatócég healthcare stratégiai igazgatójával, társtulajdonosával, és arról beszélgettünk, hogy ez egy nagyon izgalmas világ, amiben te kihangsúlyoztad, hogy nem akarsz lemondani a terepmunkáról és a klasszikus interjú szituációkról, mert ugye ez is nagyon izgat téged, és ha még egy pillanatig itt maradunk, hogy milyen munka ez? Ez egyéni, vagy inkább csapatmunka?
2: Kőkemény csapatmunka. Egy projekten, még egy nemzetközi piackutatási projekten legalább 10 dolgozunk csak az irodában, csak a kutatói és a projektmenedzseri oldalon. Nagyon nagy szerencsém van, hogy az Inspirában fantasztikus kollégákkal vagyunk körülvéve, akik mindig mindenki más tudást, nézőpontot hoz be. Ami közös bennünk az az, hogy gyakorlatilag maximalizmus és a projekt tökéletesítése az, és egymás tisztelete és egymás támogatása az így átszövi ezeket a feladatokat.
1: És azt gondolom, hogy még ami közös lehet, az a kíváncsiság.
2: Az egy alap. Tehát a kíváncsiság és az analitikai szemlélet, az analitikai készség, még akkor is, ha valaki csak idézővetéve a projekt menedzsment megvalósíthatóság oldalával foglalkozik, és a csakot azt tényleg nagyon erősen idézőjelbe szeretném tenni, mert enélkül nem működnénk. Ez a két dolog, ha nincs meg, az analitikai készség és a mögélátás tudása, valamint a kíváncsiság, akkor ez nem működik.
1: Hogyan éled meg, ha valami nem sikerül? Mert nyilván sok pozitív visszajelzést kapsz a munkád során. Mi a helyzet akkor, hogyha valami, tehát hogy magaddal nem vagy elégedett?
2: Akkor újra megcsinálom.
1: Újra?
2: Addig, amíg nem lesz olyan.
1: Tehát maximalista
2: Abszolút.
1: Vagy? Beszéljünk arról, hogy hogyan, ugye mondtad, hogy leginkább az most a lakosság egészségügyi állapota foglalkoztat, illetve hogy mit lehet tenni, mit mutatnak az adatok, hogyan tudnád jellemezni, hol tartunk most?
2: Hát a kép az, gondolom, senki számára nem meglepő, hogy nem szeretnék nagy szavakat használni, de azért egy ilyen egészségügyi katasztrófa irányába azért elég erőteljesen megyünk az egészségmutatóinkat tekintve. Ez az egész terület onnan jött, hogy azért nyilván a piackutatások során egyértelművé vált számunkra, hogy az egészségi állapot, az egészség magatartás, a rizikóviselkedés, az orvos-beteg kapcsolat, mindkét oldal részéről a kommunikáció és a nyitottság, a felkészültség, a befogadókészség és a felelősségvállalás, hát ez egy fejlesztendő terület. Én, mint egészségipari kutató, vállalkozó, abszolút a saját felelősségemnek is tartom, hogy ehhez a szituációhoz, ehhez a nagyon komoly megoldandó feladathoz, fejlesztendő területhez, a magunk lehetőségeihez mérten kontribútáljunk, tegyünk hozzá olyat, hogy hozzá tudjunk tenni, mi adatot tudunk hozzátenni.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hogyan, miben tudtok ti segíteni.
2: Nagyon sok olyan kutatásunk van, amit mi magunk kezdeményezünk, mi magunk finanszírozunk a cégben, és publikálunk, és beszélgetünk róla, és oda visszük akár a lakossághoz, akár az orvosokhoz. Konferenciát szervezünk, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, és ebben külön szeretném megemlíteni Lengyel Líviát és dr. Davidovics Krisztina kollégáimat, akikkel a páciens kommunikáció, betegedukáció témakörében most már idén második alkalommal szerveztünk konferenciát. Jobban értse a beteg. Szóljon úgy az orvos, hogy jobban megértse a beteg. Legyen fontos, hogy hogyan szólok, hogyan kommunikálok, és a beteg oldaláról legyen fogadókészség és felelősségvállalás arra vonatkozóan, hogy meghallgatom és tovább viszem azt, amit az orvos mond. Tehát ezt az interakciót szeretnénk segíteni, hogy ez jobban fejlődjön, hatékonyabb legyen, az orvos is sikeresebbnek érezze magát, a beteg is előre tudjon lépni, vagy a még nem beteg, de a prevencióról beszélünk, akkor a még egészséges honfitársunk, és aztán a nap végén ez a kapcsolat ezt közelítsen egymáshoz, mert enélkül nincs jelentős javulás.
1: És hát nem csak hazai kutatásokat végeztek, hanem nemzetközi kitekintést is tesztek. Miben maradunk el az európai vagy nyugat-európai átlagtól?
2: Sok mindenben egészségmagatartás és rizikóviselkedés tekintetében minden paraméter mentén, akár az alkoholfogyasztás, vagy a dohányzás, akár a testsúly, az egészséges táplálkozás,

0: a stressz szintek tekintetében. Vannak benne aggasztó, vagy hát kiugró adatok, amik azért elgondolkodtatnak bennünket, és engem folyamatosan inspirálnak arra, hogy ezzel többet és többet foglalkozzak. Ilyen például a fiatalok dohányzása, ami még jelentősen magasabb, mint a teljes magyar populációé. Akár a nők kitettsége az extrém stressznek, a krónikus betegek kitettsége az extrém stressznek. Alapvetően ugye a mozgásszegény életmód. De leginkább az alkohol, dohányzás és a stressz az, ami engem nagyon foglalkoztat. Ott kimagaslan rosszak az eredmények.
1: Igen, és ahogy hallgatlak téged, és ezeket a rizikófaktorokat említetted, ez szinte minden magyar állampolgárt, minden magyar embert érint.
0: Igen, és ne felejtsük, hogy ez önbevallás. Tehát ez az, amit...
1: Hogy valamelyik ezek közül.
0: Úgy értem, hogy nem kívülről határozzuk ezt meg mi, hogy ránézzünk valakire, és akkor azt mondjuk, hogy te
1: stresszel, te dohányzol.
0: Igen, hanem ő maga is így látja, tehát be is vallja, tehát ez az, ami még már eljut odáig, hogy ezt látja és el is mondja, ami azt jelenti, hogy mindig egy picit talán kedvezőbb képet tud mutatni, mint akkor, amikor ránéz egy orvos mondjuk egy betegre, és azt mondja, hogy akkor, hát akkor ez már azért a határértéken túl van.
1: Vannak még olyan eredmények, amelyek meg tudnak lepni?
0: A fiatalok dohányzása meglep, és nyilván értem, meg mögé néztünk, és nyilván ott van, de inkább nem örültem, annyira nem lepett meg, de nem örültem neki. Ami meglep egyértelműen az, hogy viszont, és ennek nagyon örültem, ez egy pozitív dolog volt, hogy néztünk 7 területet. Ebből a 7 területből 4,5 területen van átlagosan valamilyen deficit, tehát ahol elmarad az elvártól. Viszont ami meglepett pozitív értelemben, az, hogy 3,5 területen szeretnének változtatni az emberek. Tehát nem arról van szó, hogy nem érdekli őket, hogy nem figyelnek oda, hogy esetleg nem tudatosul bennük, hogy valamit ezzel kellene kezdeni, hanem gyakorlatilag van ebből a 4,5-ből 3,5, amihez úgy szeretne hozzányúlni. És akkor itt jön a kérdés, hogy melyik az, amihez nem szeretne, vagy nem tud. Érdemes nem azzal kezdeni, ugye az életmódváltás, mert akkor valószínűleg kudarcra van ítélve, bár nem vagyok egészségpszichológus, ez nem az én szakterületem. Érdemes azt is megnézni, hogy milyen mértékű ez a változás, amit elfogadhatónak tart a beteg, mert azt is látjuk, hogy teljes mértékű változást, ami megfelel a WHO ajánlásnak, az azért a 3,6-ból csak 1,2. Tehát a többinél pedig inkább valamilyen mértékű tud bevállalni, elképzelhetőnek tartani, és ezt kell megtalálni, hogy melyiket, milyen mértékben, milyen sorrendben, és akkor erre van 5 perc az ellátórendszerben.
1: Nem könnyű helyzet, hogyha még a kutatási módszertanotokhoz visszatérünk, vagy hogy egyáltalán hogyan indulsz neki egy-egy új terület vizsgálatának, akkor mennyire vannak prekoncepciók?
0: A kutató mindig persze van, tehát emberek vagyunk, mi is mind kutatók, és akkor ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy vannak ilyen előzetes elképzelések, de azért megvan már az a gyakorlati tapasztalat, hogy mindig beleássuk magunkat a szakirodalomba, a tudományos publikációkba, tehát addig nem is indulunk neki semminek, amíg
1: nincs egy képetek.
0: Amíg nincsen egy elmélyülésünk abban, hogy mit is fogunk kutatni. És én ezzel amúgy is nagyon sokat foglalkozom ezzel a területtel, fontos nem pszichológusként és nem táplálkozás tudósként vagy orvosként, hanem kifejezetten piackutatóként. És azt látom, hogy csak így működik. Ami fontos és limitáció ezeknek a kutatásainknak, az, hogy nem vizsgálunk minden rizikótényezőt, tehát például drogfogyasztást, vagy egyéb addikciókat, mint gyógyszerfüggőség. Nem vizsgálunk, bár most ki fogjuk terjeszteni az energiaital fogyasztást, főleg ugye a fiatalok középkorúak körében. Nem vizsgálunk pszichológiai elakadásokat. Erre nem tudott kiterjedni ez a kutatási dizájn, ez a keretrendszer.
1: De azért mégiscsak akkor a lényeg az, hogy azért van egy elképzelés, legfeljebb vannak pozitív és negatív meglepetéseitek.
0: Igen, és amúgy a meglepetések például az, hogy van intenció arra, hogy legyen előrelépés, fejlődés, változtatás, tehát legyen életmódváltás. Igazából engem ez rendkívüli módon húztól előre abban a munkában, amit teszek, hogy igazán nagyon szuper, itt tartunk, azt kell megkeresni, hogy hogyan. és hogyan tud ez beépülni, milyen tudás kell, hogy legyen ehhez az egészhez a lakosság oldalán, mi az az alaptudás, mi az a valid alaptudás, hogy ez ne fake newsokra épüljön, hogy ez ne vigye el egy olyan irányba, ami a kereskedelemről szól megint, hogy akkor leszel egészséges, ha ezt is, meg ezt is, meg ezt is megveszed, hanem legyen egy olyan stabil tudás, hogy mégis mit kell tennem a testemmel, mit kell tennem a szokásaimmal, és akkor jöjjön a túloldalról pedig az, hogy meg tudjuk teremteni az ellátórendszerben azt a párperces interakciót, ahol ez felszínre tud kerülni. És akkor legyenek hozzá olyan eszközeink, amivel hatékonyan el tudjuk indítani az úton. Tudom, hogy nagyon redukcionista ez a megközelítés.
1: Hát meg ez de, rengeteg munka.
0: De valahogy mégis el kell indulni, és akkor gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez egy olyan munka, amit be nem lehet leállni.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Szerencsés Dóra, az Inspira kutatócég healthcare stratégiai igazgatója, társtulajdonosa ma a vendégem itt a Woman Power-ben. Jövünk vissza a zene után.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON. A jazz piknik és a jövő energiája.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Ha én rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
4: A stúdióban vendégem továbbra is Szerencsés Dóra, az Inspira Research Kft. Healthcare stratégiai igazgatója és társtulajdonosa, és hát beszélgettünk arról, hogy hogyan kutattok, hogy milyen inspiráló gondolataid vannak e közben, és hogy mennyi minden ötleted van, hogy mit lehetne tenni ahhoz, hogy egészségtudatosabban is jobban éljünk. Viszont említetted a fiatalokat, és itt azért álljunk meg egy picit, ti kifejezetten kutatjátok most a fiatalok helyzetét, egészségügyi állapotát, mit láttok, mi a helyzet most velük, és mi ez a korosztály, amit kifejezetten vizsgáltok?
5: 18-29 éveseket kutatunk most már jó ideje, fontos, nem generációkutatók vagyunk.
4: Vissza hanem... is akartam kérdezni, igen, hogy ez most akkor melyik generáció, vagy hogy generációk szerinti szeleteket.
5: Nem teljesen, mi inkább korcsoportokat vizsgálunk, és hasonlítunk össze egymással, tehát nem, kifejezetten nem generációkutatásokkal foglalkozunk. Vannak szakavatott és általam nagyra becsült kollégák, akik ebben sokkal járatosabbak úgy összességében. Engem az egészségmagatartás, rizikóviselkedés, egészségügyi döntések, prevenciós gyakorlat. A betegség esetén az adherencia érdekel, és az, hogy milyen módon lehet a fiatalokhoz hozzáférkőzni egészségedukációval. És hát ebben egy hatalmas változás, egy turbulencia figyelhető meg.
4: Mi változott?
5: Hát például a csatorna platform, tehát azért ne felejtsük, hogy 18, és már a 18-29 sem egységes ebben, nagyon szépen szignifikáns különbséget mutat például az egészségügyi információk gyűjtésével, befogadásával kapcsolatban a platform tekintetében. 18-24-ben már a TikTok, és 25-29 éves korban pedig egy picit diverzebb ez a csatorna.
4: Én úgy érzem egyébként, hogy sokkal jobban informáltak, mint mondjuk ennyi idős korunkban mi voltunk.
5: Igen.
4: Tudatosabbnak tűnnek.
5: Több témát tudnak felsorolni, ha csak abból indulunk ki, hogy mondjuk azért a gyógyszeripari kommunikáció megtanította az emberekkel azt, hogy ha hasi diszkomfort van, akkor az ott mi ez a szó, és hogy akkor ott mit érzek, és akkor ott esetleg mi az a betegség, vagy mi az a megoldási lehetőség, ami ilyenkor felmerülhet. Ennek van pozitív és negatív oldala, de a pozitív oldala egyértelműen az, hogy be tudja azonosítani, talán kicsit többször beazonosítja, mint kellene, lehetséges, többet foglalkozik vele.
4: Azaz rákeres.
5: Inkább az, hogy talán olyannak is tulajdonít jelentőséget, aminek valójában talán nincsen, és, de az biztos, hogy elindított egy gondolkodásmódot, egy igényt arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Utána mennek a hatóanyagnak, utána mennek a megoldási lehetőségeknek, utána mennek akár az orvosnak, hogyha adott esetben ez egy komolyabb probléma.
4: De ha visszalépünk az, hogy mit tegyenek, mennyit tegyenek, hogyan egyenek, mit igyanak, hány liter vizet igyanak egy nap, mennyit sportoljanak, hogyan sportoljanak, tehát én azt látom, hogy ez sokkal inkább a fókuszban van, mint mondjuk egy-két generációval korábban a fiatalok esetében.
5: Egyértelműen megjelent egy tudatosság ebben, nyilván több az információ, könnyebben elérhető, meg is van az igény arra, hogy ezt így erre rákeressenek és ezzel foglalkozzanak. Ami szerintem árnyalja ezt a képet, az az, hogy nagyon erős hatással van az influencer társadalom a fiatalokra. Nem minden esetben tudja a fiatal megkülönböztetni azt, hogy ki a valóban hozzáértő szakértő, nem feltétlenül terméket promotáló, hanem valós tudással rendelkező hiteles influencer. Szerintem ebben azért még van fejlődési lehetőség. Megint behozom a képbe a túlzott komercializációt abban, hogy ez szerintem ebben fontos, hogy legyen egy társadalmi felelősség. Akkor is, hogyha valaki egy ilyen influencer szerepet elvállal. A másik pedig, hogy azért vannak dolgok, amikben ügyesebbek, kevesebb alkoholt fogyasztanak, de ugye megjelent de ugye az energiaital ezzel szemben.
4: Dohányoznak, ahogy említettem.
5: Többet mozognak, de közben többet dohányoznak. Úgyhogy alapvetően én azt mondom, az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Van teendőnk, van egy nyitottság. Ez egyértelmű.
4: És egyébként tényleg a fiatalok nyitottak a kérdéseitekre? Mennyire szívesen válaszolnak?
5: Abszolút. Abszolút. Igen. Igen. Tehát, hogy keresik az utat. Útkeresés zajlik ebben, hogy tudom az életmódot úgy módosítani, vagy változtatni. Mi az az életmód, amit hosszú távon követve élhető, fenntartható, támogatja azt, hogy egészséges maradjak. Hozzáteszem, nem egészségmegőrzésről beszélünk most már, hanem gyakorlatilag egészség megszerzésről. Tehát egyértelmű, hogy most már nem ugyanazt szeretnénk megtartani 5 év múlva, ahogy most vagyunk, hanem globális adatok is mutatják, hogy arra vágyunk, hogy egészségesebbek legyünk 5 év múlva, mint most vagyunk. Úgyhogy szerintem a fiataloknak információ kell, hiteles információ, tanítás, olyan csatornán és olyan módon, ahogy ők azt be tudják fogadni, nem fog 600 oldalas könyvet elolvasni, már mi se, tegyük hozzá. Fontos, hogy olyan szóljon hozzá, akivel ő tud rezonálni, mert fiatalabb, jó fej, úgy érzem, hogy érti azt, amiben én élek, mondjuk ki nagyon nehéz élet ez az időszak, ez a turbulens időszak, és hát tisztába tenni olyan dolgokat, hogy valóban az energiaitallal mi van, valóban abból a mozgásból mennyi kell, mi az a testsúly, ami azért optimális, mi fér bele akár mondjuk a táplálkozás tekintetében, és ezekben segíteni a fiatalokat. Szerintem megvan a nyitottság, és most azon kell dolgozni, hogy hogyan tudjuk őket megfelelő módon támogatni.
4: Most egy picit megint visszaugranék a kutatóénethez, illetve ahhoz, hogy hogyan dolgoztok. Mekkora konkurenciával kell szembenézni, milyen verseny van ezen a piacon?
5: Nagyon magas azért a belépési küszöb az egészségügyi piackutatás tekintetében, mert azért itt nagyon komoly orvosszakmai háttérrel, alaptudással kell rendelkezni ahhoz, hogy ezekhez a témákhoz hozzá tudjunk nyúlni, akár üzleti céllal.
4: Igen, mert egyébként ez a terület mindenkit érdekel.
5: Igen, igen.
4: Ez most egy sláger téma, úgymond.
5: Úgyhogy ez az egyik, a másik pedig a megvalósítás, meg maga a folyamat, bár hasonló, de mégis speciális tudást és gyakorlatot igényel, de még vannak nagyon ügyes kollégák, nem csak nálunk, hanem más kutatócégeknél is, akár Magyarországon is, akik értenek ehhez a területhez, úgyhogy azért verseny van, ez mindig nagyon szuper, és hát azért a nemzetközi platformon, ahol mi azért nagyon sokat mozgunk, ott viszont fantasztikus felkészült egészségügyi piackutatók vannak.
4: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy van-e olyan a szakmádban, ami inspirál, akár olyan szakterület, vagy olyan kutató, akire felnézel, vagy akitől tanulsz?
5: Engem ez a kettős megközelítés nagyon inspirál most, tehát hogy hogyan lehet összefűzni, szinergiát elérni, kiszolgálni mind az üzletet, mind pedig a tudományt ugyanazzal az adatfelvétellel, ugyanazzal az adatkincsel hasznosítani, és ez gyakorlatilag éljen tovább, és termeljen értéket a továbbiakban is. Ez nagyon izgalmas. Nagyon izgalmasak a nemzetközi trendek, akár a régiónk, akár a nyugat-európai területén, mi a csapatunkkal elég sokat dolgozunk Európa szerte, és rendkívüli módon érdekel maga az, hogy hova fog fejlődni az egészség magatartás, ez az egész longevity kérdés, és a digitális egészségügy végül hogyan tud majd a napi gyakorlatba bekúszni, hogy az valóban hozzájáruljon ahhoz, hogy elinduljon a beteg, megértse, tanulja, támogassa, de ne adja át a kontrollt, és ne adja át a felelősséget a gépnek, hanem használja egyfajta mankóként, mint egy tanulási segédletet, és ne veszíts el azt az érdeklődést saját maga irányába, hogy azért én értsem meg, hogy mi zajlik a testemben, amikor itt azt érzem, hogy van egy ilyen fizikális érzésem. Szerintem ezen még a kísérletezés fázisában vagyunk, és én nagyon szeretnék ebben ehhez hozzájárulni, hogy ez ne menjen félre.
4: Legyen ez egy témafelvetés, és folytassuk innen egy rövid szünet után Szerencsés Dórával, az Inspira kutatócég healthcare stratégiai igazgatójával, társtulajdonosával jövünk vissza, hamarosan a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t Szerencsés Dórával, az Inspira kutatócég healthcare stratégiai igazgatójával, és hát Dóri, sok témát felvetettél, nagyon izgalmas témákat, többek között ugye itt a digitális egészségügy technológiai kérdéseket, hogy erről érdemes beszélnünk, akár a mobil alkalmazásokról, akár mindarról, ami most körülvesz, ami pár évvel ezelőtt még nem volt jelen az életünkben. Mit emelnél ki?
2: Például friss adatunk és elemzésünk mutatja azt, hogy azért ha már az egészség magatartásról beszéltünk, és a rizikóviselkedésről az előbb, hogy ott, ahol ennek igazán lenne hozzáadott értéke, például a 40 felettieknél, ahol azért jelentősen megjelenik mondjuk a kardiovaszkuláris érintettség, akár egy metabolikus szindróma, akár egy magas vérnyomás, diabétesz, ott például azért ezeknek az életmódváltást támogató mobil applikációknak akár az ismertsége, akár a kipróbálása, vagy az aktív használata azért még gyerekcipőben jár.
1: Tehát a 40 pluszosok kevésbé töltik
2: még
1: le ezeket a mobil applikációkat.
2: Kevésbé, igen, tehát még nem hasznosítják igazából ennek a pozitív erejét, hozadékát. Hozzáteszem, az is fontos szerintem, hogy azért az is egy nagy kérdés, hogy ezek milyenek, ezek az applikációk. Tehát ha az ember megnyitja a saját telefonját, akkor ráömlik az applikációknak a sokasága, és például azért ezeknek a transzparens kommunikációja, elemzése, hogy milyen elméleti keretrendszerre épül, milyen egészségmagatartás elméletekre, milyen kimeneti értékeket, hogyan teljesítettek például egy studyban, tehát hogy az valóban segítse, és ne nagyobb kárt okozzon, mint hasznot, hogy van felépítve az a mobil applikáció, azért ez még nagyon gyenge lábakon áll. Tehát, hogy azért most az történik, hogyha valaki le is tölt valamit, akkor fogalma nincs arról, hogy akkor ez most hogyan épül fel, ez most valóban nekem segíteni fog, az, ahogy működik az app, az most valóban oda tud vinni engem a célhoz.
1: Mi alapján döntenek?
2: Szerintem ajánlás, ami szembe jön.
1: Mennyibe kerül?
2: Esetleg, hogy mennyibe kerül, talán az kevésbé, de szerintem az, hogy valaki használta a környezetemben, meg megnyitom, és akkor gyakorlatilag, meg alapvetően ugye a hirdetések alapján. Tehát azért ebben kevésbé jön be a képbe, és én nagyon szeretném azt elérni, hogy mondjuk legyen olyan, amit mondjuk az orvos ajánl. Hiszen azért 40 fölött megjelennek az emberek az orvosnál, a házi orvosnál, akár a kardiológusnál, diabetológusnál, akár az onkológusnál, sajnos, ha most csak a vezető problémákat nézzük, és nagyon jó lenne, hogyha valóban hiteles és jól kommunikált olyan javaslatokat kapnának az orvosoktól az ellátórendszerben a betegek, hogy na oké, de hogy, és hogyha ezzel haladsz, akkor ez így, ezt használod, akkor ezzel valószínűleg célt fogsz érni.
1: Az jutott eszembe, hogy ilyenkor azért kifejezetten érzékeny adatokat adunk meg magunkról. Mennyire figyelnek oda az emberek arról, hogy milyen adatokat adnak meg maguknak, piackutatóként, te ezt biztosan látod, ha valamit, ezt biztosan
2: fogalmuk
1: tudod.
2: Nincs. Tehát szerintem ebben egy nagyon komoly hiátusz van, ebben nagyon komoly edukációra van szükség, hogy mi történik az adatommal. Van egy elméleti megközelítés, hogy én nem szeretem, még megadom azt, hogy mikor születtem, milyen magas vagyok, meg hány kiló, de már ami már valamilyen betegség beazonosítására alkalmas, vagy ha nem is beazonosítására, de felvett valamilyen laborérték, akár, vagy egyéb adat, szedett gyógyszerek, azokat már azért kevésbé, miközben a napi gyakorlatban meg igazából boldog-boldogtalannal megosztjuk az adatainkat, tehát ez egyszerre igazából emögött nincsen egy tudatosság, egy tudatos tudás, egy valós tudás. Ugye úgy gondolom, hogy az adatmegosztás kérdése és az ezzel kapcsolatos ismeretek, mi történik az adatommal, ki fogja kezelni, mit adhatok meg, mit nem, milyen platformon, szerintem ebben még nagyon gyerekcipőben járunk.
1: És gondolom, hogyha direktbe ti kerestek meg valakit, akkor egyrészt tájékoztatjátok, de másként lehet, hogy hamarabb eszébe jut, hogy milyen adatokat ad meg neked, nektek, miközben egy digitális applikáció esetében pedig bele se gondol.
2: Igen, például abba se gondolnak bele, hogy mondjuk, mikor nagyon vicces, mindig el szoktam mondani, amikor elmondják az interjúk során, hogy hát ő a mesterséges intelligencia intelligenciával kapcsolatban a verziója van, és hogy ő nem szeretné, hogyha az ő mobiltelefonján mesterséges intelligencia alapú szoftverek működnének, miközben hát nyilván mi telefon.
1: Így van.
2: Szerintem azért ebben még a digitalizációval kapcsolatban komoly edukációra van szükség.
1: Tehát tudáshiány van.
2: Abszolút. Uh-huh. Abszolút.
1: És ez visszahat arra, hogy akár mit beszélünk meg a ChatGPT-vel, milyen érzékeny adatokat adunk ki önmagunkról, a társunkról, a gyerekünkről, milyen képeket osztunk
2: pontosan
1: meg. És akkor ezt nagyon hosszasan sorolhatnánk, és ez már nagyon messzire vezet.
2: Igen, messzire vezet, és viszont ebből tényleg csak az a legfontosabb, hogy nyilván helye van, fontos hozzáadott értéke lehet. Például az életmódváltásban, például egy betegséggel, egy új diagnózis és a való együttérés felépítésében, például egy hosszú távú gyógyszeret adherencia kialakításában, hogyha arra a gyógyszerre valóban szükség van, tehát rendkívül sokat hozzá tud tenni az életünkhöz, de sem a kiberbiztonság, sem az adatvédelem, sem az eszközök, lehetőségek tekintetében nincs meg a tudás, és ez egy közös felelősség amúgy az iparágnak, meg alapvetően így társadalmi szinten, hogy minél tájékozottabbak legyünk ezen a téren.
1: Egyébként mit gondolsz arról, hogy egyre többen, ugye, ahogy be is hoztam, a mesterséges intelligenciától kérnek egészségügyi tanácsot?
2: Hát ha nem helyettesíti az orvost, a szakembert, és nem sérül az orvos-beteg terápiás kapcsolat, akkor ez egy fontos hozzáadott értéket tud képviselni. Szerintem az orvosok is felkészülnek arra, hogy...
1: Edukált a betegek érkeznek meg a rendelőkbe sok esetben.
2: Mondjuk úgy, hogy utána járnak a rendelőbe való belépés előtt, ami szerintem pozitív. Tehát, hogy szerintem az orvosoknak meg kellene, egy picit kellene egy mindset change abban, és valakinél ez már bőven elindult, hogy akkor nagyon szuper, mert akkor adottságnak tekintem azt, hogy a beteg úgy jön, hogy már utána ment. Célzottabbak a kérdések. Próbálják kitisztázni gyorsan azt, hogy mi az, amit akkor ebből jól tud, mi az, amit nem. Tehát nem kell averzióval állni hozzá, mert számomra inkább ez azt mutatja, hogy a beteget érdekli annyira, hogy ennek utána ment. Szerintem ez egy fontos dolog. Rendbe kell rakni a fejében azt, hogy mi az, ami ebből igaz, és mi az, ami nem. A betegnek kell, hogy legyen a felelőssége, hogy fogadja el azt, hogyha a ChatGPT nem feltétlenül azt mondta, ami a valóság. Tehát igenis az orvosban felé legyen olyan bizalom, hogy elfogadjam azt, hogyha azt mondja, hogy oké, de ez azért nem feltétlen van így, vagy ez árnyaltabb ez a kép, és mindezek mellett pedig hát építsék bele az orvos-beteg terápiás együttműködésbe ezeket a lehetőségeket, ami segíti azt, hogy ha akut kérdése van, ha felmerül egy olyan probléma, amire korábban a beteg egyedül volt hagyva, mert az orvos effektíve nem tudott lenni mindig, vagy segíti a beszélgetés elmélyítését. Én azért nagyon szeretném azt egyszer megélni, hogy a digitális egészségügyi megoldások, vagy akár a mesterséges intelligencia kifejezetten azt segíti, hogy az orvos és a beteg, a pszichológus és a páciens között ez a terápiás együttműködés, ez a terápiás összekapcsolódás, ez még jobb színvonalon valósul meg.
1: Igen, ez nagyon fontos kérdés, és
2: azon, azért az ember-ember interakció, és tudom, hogy kevés az orvos, kevés a pszichológus, és most behoztam a pszichológiát, de kifejezetten foglalkoznak ugye az, hogy a ChatGPT az új pszichológus, amivel én azért nem vagyok pszichológus, de vannak erőteljes fenntartásaim, de azt gondolom, hogy meg kell ennek a helyét találni. Nagyon-nagyon messzire vagyunk, nagyon sok a teendő, útkeresés zajlik, edukáció kell, a tudományos és az üzleti világnak együttműködve kell dolgozni azon, hogy ezek a kellő tudás, a valid tudás, az használati készség és a gyakorlatba való beépülés az megtörténjen, és ne menjen tévútra.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk. Szerencsés Dóra, az Inspira kutatócég healthcare stratégiai igazgatója és társtulajdonosa ma a vendégem. Tartsatok velünk, hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
4: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
6: Vasárnap este 22 órától.
3: Csak a kopasz urak kapnak kávét?
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
8: Egy rádiót venne, de minek, uram?
9: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
7: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a második kerületben, a Kisrókus utcában, a Margit körút előtt a külső sávban. A 72-es trolibusz terelve közlekedik az Orci tér felé, nem érinti a Honvéd Kórház Hősök tere és a Ripoll-Rónai utca megállót járműhiba miatt. Akadozik a haladás a Rákóczi úton, a Blaha-Lujza tér és az Asztória között, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Az Útinform információi szerint baleset történt az M0-as autóúton Gyálnál az M3-as autópálya felé vezető oldalon, csak a külső sáv járható, torlódásra kell készülni. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Kovács Botond, PKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Meghosszabbították a hőségriadót. Népszerűek a balatoni Intercity-k. Sáskaveszélyt jelentett a hivatal, jönnek a hírek Gál Lüdikótól. Nem szabadulunk a fullasztó melegtől, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország teljes területére érvényes. A kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
13: Hogy azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízunk.
12: Sokan utaztak a balatoni Intercity-kkel. Jelentősen nőtt a járatok népszerűsége az idei főszezon első hónapjának adatai szerint. Csaknem 5%-os a növekedés a tavalyi hasonló időszak mérlegéhez képest. Kedveltek az express vonatok is, különösen a Jégmadár és a Csabai tekergő. Baj van a Teddyben kapható serpenyőkkel. A cég visszahívta a 28 cm átmérőjű Vokpen Natural Kitchen elnevezésű terméket a tapadásgátló bevonat leválása miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, senki ne használja a Kínában gyártott edényt. Sáska veszély van itthon, emiatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a NEBIH. Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolta a hivatal, ennek okán ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz és a vándorsáska károkozása. Ezek a rovarok főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyeztetik, elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyét, de máshogy is megjelenhetnek, mert kiválóan repülnek és nagy távol képesek megtenni. Fokozódik a hőség, derűs száraz idő várható, kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, a Dunántúlon megélénkül a légmozgás. 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délután 40-42 fok valószínű, nagyon magas UV-sugárzással.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t, vendégem a stúdióban továbbra is Szerencsés Dóra, az Inspira Research Kft. Healthcare stratégiai igazgatója, társtulajdonosa, és hát egy kérdéskört eddig még nem érintettünk egyáltalán, hogy női vezetőként vagy jelen ezen a piacon, ezt te hogyan éled meg, ez mennyire gyakori, vagy mennyire egyedi?
2: Nagyon érdekes felvetés az a női vezetői megközelítés, mert nekem a munka gender semleges, én így élem meg. Tehát amikor dolgozom, akkor kollégák vannak, és nem férfi kollégák vagy női kollégák. Nyilván van egy stílusbeli különbség, talán a soft dimenziókra talán nyitottabbak a női vezetők, de ez feltétlenül igaz mindenkire, nem szeretnék általánosítani. Én a vezetői létet ragadnám meg ebből.
1: Igen, ezt akartam megkérdezni, hogy a vezetői szerepkörben mennyire könnyen nőttél bele?
2: Volt időm rá, úgyhogy alapvetően ez nem egyről a kettőre ment, hanem szerencsére lépésről lépésre, és mindig bővült a csapat, és azt is látom közel 50 évesen, hogy mi az a csapatméret, amiben én kényelmesen tudok mozogni, amit jól tudok kezelni, és mi az, ami felé én valószínűleg már nem fogok lépni.
1: Nálad ez hol van ez a határ?
2: Nagyjából egy 15 ember. Tehát ez nem egy nagy csapat alapvetően, semmiképpen nem nagy vállalat, ugye a KKV szektorban
1: működők. Ezért is akartam kérdezni,
2: úgyhogy gyakorlatilag ez az, ami a komfortzónám, és az biztos, hogy nagyon sok izgalmas dolog van, és hát voltam rossz vezető, tehát ez azért fontos, hogy én ezt látom, hogy mi az, amiben nem volt régiben.
1: Alakult el, fejlődtél,
2: abszolút, hát voltak, ja, ez csak akkor megy, hogyha az ember minden este önreflexiót gyakorol, hogy mi az a, végigvegye a napját, kivel milyen volt az interakció, hogyan figyeltem, mennyire értettem meg az emberemnek, a kollégának a problémáját, élethelyzetét, a kihívását, valóban oda tettem azt a támogatást mögé, amire szükség van. Nagy szerencsém van, mert fantasztikus vezető kollégám van az üzletágban, aki nagyon jól kiegészíti a Bunyi Zsolt, aki nagyon jól kiegészíti a működést. De az biztos, hogy ez egy folyamatos önreflexiót igényel. Én nem vagyok egy autoriter vezető, ez fontos, nem is hiszek az autoritásban, a vállalati szinten sem. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az emberekből kimerjen jönni az ötlet, a gondolat, a kritikai észrevétel, nyilván nem mindegy, hogy hogyan, tiszteletteljesen és előremutató módon, de ezt is tanulható, tehát a visszacsatolás adása, az úgynevezett feedback adás is, ennek van már tudománya. Vezetőként felelősségem megtanítani az egyetemről kijövő kollégákat arra, hogy ezt hogy is kell csinálni. Úgyhogy alapvetően számomra fantasztikus megélni azt, hogy a különböző korcsoportba tartozó, nagyon más élethelyzetben lévő, tehát a gyermekes édesanyja, aki otthonról dolgozik, és az egyetemről kikerülő fiatal, aki teljesen mást keres a munkában, és ezt egy csapatként, egy kohézióba tenni, szinergiát elérni.
1: Hát és nagyon rugalmasnak is kell gondolom lenni, hiszen nagyon sokat változott az, hogy hogyan, hol szeretnénk dolgozni, mennyit szeretnénk dolgozni.
2: Abszolút.
1: Ebben rettető nagy különbségek
2: vannak. És ebben nagyon nagy különbségek vannak, és azt feloldani, azt a feszültséget, hogy a fiataloknak a work-life balance az egy ilyen alap higiénés faktor egy cégnél, addig ugye a mi generációnk gyakorlatilag akkor érezte magát sikeresnek, hogyha elvérzett a barikádokon, szóval azért voltak ilyen időszakok, és akkor nyilván visszatekintve az, aki mondjuk otthon két gyerek mellő próbálja ugye tartani a frontot, gyakorlatilag nyilván rosszul érzi magát, amikor azt látja, de mégse érzi magát, meg közben az érzékenyítés, meg az egymásra való figyelés, hogy azt látja, hogy igen, ő már másként áll hozzá, de például nálunk kimondták az idősebb, a mi generációnkba tartozó kollégák, hogy hát azért nekik van igazuk, szóval azért figyelni kell, az élet nem mehet el mellettünk, és igen, nagy erőbefektetés nélkül nincsenek nagy eredmények, de figyeljünk oda, hogy a másik mit hoz be ebbe a csapatba, mert a mi korosztályunk behozza az őrletes hatékonyságot, meg az átlátó képességet, meg a gyakorlatot, direkt nem mondom a rutin szót, mert azt nem szeretem, a rutin szót, mert szerintem minden nap lehet csiszolni azt, ahogy csináljuk a dolgainkat, viszont ő meg behoz egy egészen más digitális szemléletet.
1: Kreativitást. Gyorsaságot, nem?
2: A gyorsaság az mind a két oldalon megvan, mert az egyik azért hatékony, mert menni kell a gyerekért, a másik pedig azért hatékony, mert az digitális eszközökkel föl tudja magát pörgetni, gyorsítani. Fantasztikusan sokat lehet egymástól tanulni, úgyhogy én nagyon szeretek odaülni például a gyakornok mellé, és azt mondja, akkor mutasd meg, hogy te ezt hogy csinálod.
1: Egyébként a Covid időszaka változtatott a szemléleteden ilyen szempontból?
2: Nem,
1: nyilván mert... ti tudtok távolról dolgozni.
2: Igen, én mi előtte is dolgoztunk távolról, nekem volt kollégám, aki Amerikában ült, volt, miután a mi csapatunknál nagyon fontos az, hogy ehhez az iparákhoz értsen, vagy legyen, minimálisan legyen egy hatalmas affinitása az egészségiparhoz, ezért nem volt mindegy, hogy kivel dolgozunk, úgyhogy nekünk mindig is, akár vidéken is ülnek kollégák. Nekem ez nem probléma, tehát nálunk ez a hibrid munkavégzés, ez ilyen alapvető.
1: Mit jelent számodra a vállalkozói felelősség?
2: Vállalkozói felelősség egyrészt nem szeretnék ilyen nagy szavak irányába, meg ilyen túlzott felelősségvállalás.
1: De ott a saját cég.
2: Irányába elmenni, de én úgy érzem és úgy éltem meg. Például a Covid ez egy nagyon jó időszak volt erre. Magyar KKV társtulajdonosként nagyon is megéltem azt, hogy felelős vagyok abban, hogy ne veszítsék el a munkájukat, megtegyek mindent üzletileg annak érdekében, hogy a munkája megmaradjon, a fizetése megmaradjon, hogy ne kelljen.
1: Ilyen téren nem voltak nehézségeitek?
2: Nem, összességében nem, mert igen, megoldottuk. Nagyon rugalmas volt a csapat, és mindenki egy emberként gyakorlatilag összeállt. Tehát ez fantasztikus megélés volt. Amúgy ebből a szempontból is a Covid nagyszerű tanítómester volt, mert lehet látni ilyenkor, hogy a csapat mennyire összetartó, és tényleg összezárt a csapat azért, hogy mindenkinek aztán megmaradjon a munkája. Úgyhogy ez mindenki érdemelt. Persze ez kell vezetői hozzáállás, de ez az, hogy a csapat azt az értékrendet vallja. Emellett amúgy van egy olyan felelősségdimenzió is, kettő is, ami ugye az egészségipar van való ténykedésünkből fakad, hogy miután ezek az adatok egyrészt szolgálhatnak tényleg üzleti döntéseket a partnereinknél, és szolgálnak is. Másik oldalról ezek ténylegesen edukációra használható adatok, és nagyon örülök annak, és hálás vagyok azért, hogy a partnereink, az üzleti partnereink nyitottak arra, hogy ezeket az adatokat adjuk vissza, mutassuk meg, nyilván azt a része, ami nem competitive intelligence információ, de lehetőség szerint mutassuk meg a lakosságnak, mutassuk meg az orvosoknak, akár a többi egészségipari szereplőnek. És én ezt egy komoly felelősségnek tartom, hogy ezt a fajta egészségipari közösséget igyekezzek a magam eszközeivel, a magam oldaláról építeni, támogatni, összehozni, egy asztalhoz leültetni, akár különböző gyógyszercéget, akár az akadémiát, akár különböző egyéb, de az egészségiparon belül tevékenykedő cégeket, mert azt gondolom és azt látom, hiszen én nagyon sok mindenkivel dolgozom, hogy mindenkinél van olyan tudás, ami, hogyha összeadódik, akkor az viszont tud mozgatni, és tud építeni. Ez az egyik. A másik felelősség az meg alapvetően egy vállalkozói felelősség, mert azért azt is látom, ugye, ami az egészségiparon túlmutat, hogy a közeg, amiben mozgok, abban nagyon sok KKV tulajdonos van különböző szektorokból.
1: És azt nem is, csak a nagy cégeknek van felelőssége.
2: Hajaj. Főleg azért, mert hogyha megnézzük a KKV-k számát, hányan dolgoznak Magyarországon KKV cégeknél, alapvetően azért vannak sikeres KKV-k Magyarországon. Úgy gondolom, hogy valahol ilyen lokális mikrokörnyezetben ilyen véleményvezérek. Mert hogyha esetleg sikeresek is, esetleg anyagilag, vagy valamilyen a cég mondjuk sok embernek, relatíve sok embernek ad munkát ugye az adott településen, ugye ilyen kisebb településen élek, és látom, hogy közösségformáló ereje van egy vendéglátósnak, egymással összejárunk és megbeszéljük azokat a tapasztalatokat, akár a munkaerő állapotával kapcsolatban, akár makrogazdasági kérdésekről, és nagyon nem mindegy, hogy milyen értékrendet közvetítünk.
1: Tehát a vállalkozói sikeresség sok rétű lehet, és sok felelősséggel jár. Kérdés, hogy mit tudtok adni, mit tudtok hozzátenni társadalmi szinten.
2: A helyi közösség, ez én egy olyan településen élek, ahol a helyi vállalkozók nagyon sokat összeraknak, összetesznek azért, hogy legyen városnap, hogy ne csak egy koncert legyen, hanem 20 koncert legyen a városnapon. Kulturálisan, ebbe beletartozik az is, hogy mit mutatunk, hogy vigyázunk a környezetünkre, milyen értéket közvetítünk abban, hogy mi a fontos, hogy bánunk az emberekkel, hogy bánunk egymással.
1: Vannak hogy belefér a társadalmi munka, igen, akár egy céges
2: azt működésbe. Nagyon fontos, hogy beleférjen. Azt szerintem alapvető. Szerintem amit kapunk az üzleti oldalon, abból egy részét vissza kell adni.
1: Tehát a felelősségvállalást kell, igen, valahol a fókuszba rakni.
2: Igen, és mindenki a maga módján adja vissza, ami az eszköztára, de adja vissza.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk. Szerencsés Dóra, az Inspira Research Kft. Healthcare stratégia igazgatója a vendégem, társtulajdonosa a cégnek. A zene után folytatjuk a Woman Power-t.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem a stúdióban Szerencsés Dóra, az Inspira Research Kft. Társtulajdonosa, az egészségügyi üzletág stratégiai vezetője. És Dóri, egy dologról még nem beszéltünk, ami szerintem legalább olyan fontos, mint a szakmai elhivatottság, hogy hogyan lehet egy ilyen intenzív szakmai pálya mellett egyensúlyt tartani a magánélettel úgy, hogy közben egyébként még a doktoridat is írod, amiről szintén nem beszéltünk.
2: Nehezen. Mondjuk úgy, hogy időnként sikerül az egyensúlyt megélni. Szerintem mondhatnék nagy szavakat, hogy az időmenedzsment fontos, de hát azért én úgy érzem, hogy napi szinten azért vannak búdácsolásaim ezen a területen, nem fogom szépíteni, hogy ez egy, hogy valahol mind valami, vagy a testemet egy kicsit jobban kizsigerelem az egyik héten, vagy egy kicsit félre kell tenni a másik dolgot, de hogy szerintem az egy illúzió, hogy valaki szuper woman power-rel rendelkezzen, hogy meg tudja ezt így
1: én
2: napi
1: azt gondolom,
2: szinten.
1: Én nem is az a cél.
2: Nem, persze, ugrani, és akkor ebben tudja lebegni, és mindenre tökéletesen odafigyelni. Igyekszem azt nagyon tudatosan észben tartani, hogy semmi ne essen áldozatul.
1: Tehát ne sérüljen olyan szinten, ami már...
2: Sem a gyermekem, sem a párkapcsolatom, a családom, a háztartásom, mert nyilván az is van.
1: És
2: a vállalkozás, igen. Így van a csapat, a összességében ugye a menedzsment felé való felelősségvállalás, a kutatói, vagy a doktori kutatói munkám, az egyetemi vállalásaim, és hát ugye ott van még az, hogy akkor mindez kiegészül egy valamilyen szintű társadalmi munkával. Én inkább azt szeretném mondani, hogy abban viszont az egy nagy segítség, hogy azért ezeket én összefűzöm. Tehát amennyire lehet, integrálom. Nem azon, hogy ezek ilyen szeparált silóban működő dolgok, hanem igyekszem egyiket a másik oldalon, amit itt megtermelek, ott hasznosítani, tehát beépíteni, integrálni. És akkor egy kicsit könnyebb, mert amikor csinálom az A-t, akkor egyben épül a B is, és akkor vice versa.
1: Ez a win-win.
2: Ez a win-win, igen.
1: Mesélj néhány szót a doktoridról.
2: Az egészségmagatartáshoz kapcsolódik, és az elfogadható egészségmagatartás változáshoz. Alapvetően én az Óbudai Egyetem innovációmenedzsment doktori iskolájában vagyok doktorjelölt, egy fantasztikus közösség részeként, ez egy interdisziplináris innovációs doktori iskola, van benne mindenféle szektor, ami különösen izgalmas, mert szerintem a legtöbbet nem az egészségipari innovációban érintett kollégáktól tanultam, hanem az egyéb szektorokból, azért, mert ők tudtak igazából más látószöget behozni.

0: Mi motivál egyébként ebben? Vagy ebben? Milyen távlati célod van ezzel?
1: Az a távlati célom, hogy én azt gondolom, hogy a digitalizáció, a mesterséges intelligencia terjedése, az innováció, az egy nem megállítható folyamat. És azt érzem, és azt a nyomást éreztem, és sokat beszélgetek a korcsoportomba tartozókkal, hogy nagyon nagy a félelem ebben, hogy tudunk helytállni, hogy tudjuk tartani a lépést, hogy tudjuk ezt megtanulni, hogy tudunk más módon működni, ahogy működtünk 30 éve, az elmúlt 30 évben, hogy leszünk jó vezetői a fiatal a generációnak. Más vezetői szemlélet volt érvényben abban az én munkával töltött időm 80%-ában egy sokkal hierarchikusabb, sokkal mondhatni feudálisabb szervezeti kultúrákhoz, működésmódhoz voltunk hozzászokva. Ez nem működik. Egy 23-25 éves egyetemről frissen kikerült kollégával nem lehet már így módon.
0: Tehát a példamutatásnak is más kell
1: működnie. Meg akartam tanulni. Uh-huh. Tehát ez volt a legjobb módja. Azt éreztem, hogy ezzel talán tudok, egyrészt meg tudom érteni azt, hogy mi kell ahhoz, hogy ebben az ember lépést tudjon tartani. Alapvetően is azért az a kíváncsiságom és az újdonság a kísérletezés irányában mindig megvolt a vágyam, és ez így a napi rutin része, tehát azért nem kellett megerőszakolnom így a személyiségemet, de az, hogy így belekényszerítettem magam abba, hogy akkor ezzel most már pedig foglalkozni kell, és el kell jutni, ha már elkezdtem, akkor ebbe bele kell tenni az energiát, ez nagyon fontos volt, hogy tudjak egy példát mutatni arra, hogy a mi korcsoportunknak is van lehetősége nem leszakadni. Úgy, hogy nem vagyok technooptimista, nem vagyok digitális benszülött, és nyilván vannak olyan szokásaim, meg beidegződéseim, amiket nem fog tudni elengedni. De valahol egy ilyen remény is ez, hogy lépést lehet valamilyen, illetve meg tudod találni a helyedet ebben a korban is, egy ilyen turbulensen fejlődő és változó rendszerben. Én nagyon keresem azt a prepozíciót, azt a helyet, amiben a leghasznosabb tudok lenni, akár a cégünkben, akár a menedzsmentben, akár a társadalomban, és tudom azt, hogy, és már körvonalazódik is, hogy hogyan tudok értéket hozzátenni.
0: Mi segít kikapcsolódni, és mi segít inspirálódni?
1: Inspirálódni minden.
0: Mert a kíváncsiságtól indultunk.
1: Igen, inspirálni minden. Én szerencsés vagyok abban, hogy nagyon szeretek kapcsolódni az emberekhez. Nagyon szeretem, amikor behoznak új gondolatokat, új tudást, új szemléletet. Ez le tudja kötni a figyelmemet. Illetve szeretek olvasni, igyekszem informálódni. De biztos, hogy a figyelem másokkal való kapcsolódás, és az ebben való az, hogy szeretném érteni, hogy ő bennem mi zajlik, és mit tud behozni. Rengeteget lehet egymástól tanulni, hogy a közösség, sokkal inkább hiszem azt, hogy nem egymást kell öldökölni a versenyben is, hanem össze kell fogni.
0: És tanulni
1: mint KKV-s, mint igen, tehát üzletileg is azt gondolom, hogy nem az egymás versenytársaknak, hanem az versenytársak összefogása is, akár, vagy a különböző terület, az akadémia, az üzleti élet, a kormányzat összefogása, a civil szervezetekkel való összefogás, ezek viszik előre. És sokkal inkább azt gondolom, hogy összefogással fogjuk tudni ezt túlélni, mint egyéni győzelemekkel, ami szerintem csak rövid ideig tart.
0: Igen, ez nagyon fontos üzenet, amit átadtál. Egyébként mennyire 0-24-es ez a világ, tehát mennyire lehet kicsekkolni belőle időről időre? Ugye egy témát azért folyamatosan figyelned kell, hogyha azon a területen kutatsz.
1: Igen, de az a szerencse, hogy kinyitok egy könyvet, meghallgatok egy podcastot, tehát hogy alapvetően egy-egy területtel, amikor foglalkozom, akkor azért tényleg azt veszem észre, hogy szóval minden csatornán tudok hozzátenni. Tehát akkor olyan tematikájú könyveket olvasok például abban az időszakban.
0: De az mégis egyfajta kikapcsolódás.
1: Igen. Vagy olyan új szerzőket, vagy olyan új szakértőket próbálok felfedezni, akik tudják ezt a tudást bővíteni és színesíteni.
0: Hogyha egy pillanat erejéig zárásként visszatérünk az egészségtudatosság kérdésköréhez, akkor mit szeretnél, milyen irányba változzon a magyar társadalom egészségtudatossága a következő években?
1: Én kettő dolgot mindenképpen kiemelnék. Az egyik az az, hogy próbáljunk meg, borzasztóan nehéz, szerintem óriási mindenki kitettsége, még annak a kitettsége is, aki esetleg szakember. mert mondjuk egy házi orvos sem feltétlenül ért egy onkológiához. De hogy próbáljuk meg a fake news-t megkülönböztetni a valid információtól. Ez az egyik nagyon fontos dolog, ez főleg ugye a lakosságnak a kitettsége. Annyi sokszor etikátlan üzleti célú, nem tudományos, féltudományosnak álcázott információ van, zúdul az emberekre, kihasználva az embereknek azt a vágyát, hogy szeretnének egészségesebbek lenni, vagy szeretnének valamin változtatni, vagy szeretnének egy betegségeből kilábalni. Szerintem nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy hogyan válogassuk ki azokat az információkat ebből a rengetegből, ami valid. Ez az egyik. A másik pedig a felelősségvállalás, hogy tudjam, hogy nem adok át mindent az orvos kezébe, nem adok át mindent a gép kezébe, hogy legyen igényem arra, hogy megértsem a testem működését. A testünk amúgy, én laikusként mondom, egészségipari piackutatóként nyilván 30 éve figyelem a testem, mert a munkámnak ez is a része, nagyon sok mindent jelez a test. És egyszerűen csak annyit kell, nem kell megfejteni feltétlenül, de egyszerűen csak annyit kell, hogy erre merni kell támaszkodni, egy picit visszatérni azokhoz a gyökerekhez, hogy nem mindig az a megoldás, hogy valamit veszek, amivel úgy gondolom, hogy majd beviszem kívülről, hanem nagyon sokszor ott van a válasz belül.
0: Akkor legyen már ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, Dóri, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Szerencsés Dóra, egészségügyi piackutató, közgazdász, az Inspira Research Kft. Társtulajdonosa, egyben a Healthcare üzletág stratégiai igazgatója volt ma a vendégem.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
0: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Mi kell ahhoz, hogy valaki egy családi hagyományt ne csak tovább vigye, hanem új korszakot is nyisson benne? Milyen ma nőként vezetni egy borászatot egy olyan szakmában, amelyet sokáig inkább férfiak határoztak meg, és lehet egyszerre üzlet, hivatás és szerelem is a bor? A borász szakma szépségeiről és kihívásairól beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant, az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője. Andrea, örülök, hogy itt vagy, hogy elfogadtad a meghívásomat.
4: Én köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Hetedik generációs Villányi Borás családtagja vagy, igaz ez?
4: Igen, ezt rá is írtuk a címkékre, úgyhogy ha valaki kitölti a bort a pohárba, akkor olvashatja is a címkéket.
0: Iszonyatosan komoly ez a múlt. A borászat mellett a szőlő hatóanyagainak ugye kozmetikai hasznosítására is fókuszálsz már, tehát ahogy bemutattalak, ez egy nagyon hosszú út, aminek bizonyos lépéseiről majd beszélgetünk, de amire én az elején kíváncsi lennék, hogy milyen egy borász családban felnőni, ha hetedik generáció?
4: Hú, hát ez... Most már azt tudom mondani, hogy csodálatos. Egyébként tényleg, hogy visszagondolok, én valóban a szőlőtőkék között nőttem fel, és hát csodálatos volt gyereknek lenni ebben a közegben. Tényleg, hogy együtt rezegtünk a természeten. Nyilván akkor nem fogtuk még fel ennek az egésznek a jelentőségét.
0: Igen, mert azt mondod, hogy most már visszatekintve.
4: Igen, mert persze, amikor ki kellett menni a szőlőbe, és akkor hú, akkor most kacsolni kell, vagy éppen ki kell menni a garázsba poros palackokat címkézni, hát nyilván az emberek annyira nem fült hozzá foga, de én meg nagyon hálás vagyok ezért, hogy így végig tudtam élni ennek minden folyamatát, és láttam, amikor még minden kicsiben zajlott, meg ugye hát a nagyszülőkkel, dédszülőkkel való beszélgetés, tehát hogy tényleg ezek az alapértékek, hogy hogy jöttek itt egyik generációból át a másikba, és ugye ez az, amit én is szeretnék majd folytatni, hogy úgy plantáljuk át ezt így a következő generációban, ami igazából leföldel bennünket ilyen formában.
0: Igen, és hát ugye szerves része vagy ma már ennek a vállalkozásnak, Villányi családi vállalkozásnak. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először érezted azt, hogy a borászat nem csak családi háttér, hanem már a te utad is egyben?
4: Emlékszem. Igen. Ez egy nagyon meghatározó dolog. Nem azt mondom, hogy egy konkrét pillanat volt, de határozottan emlékszem, amikor ez így megszületett bennem ez a döntés, hogy én ezt szeretném csinálni. Mert hát nyilván persze minden szülő azt szeretné, hogy ha ő felépít valamit, hogy akkor ezt a gyereke majd tovább csinálja, de ez nálam nem volt azért annyira egyértelmű. Nem azért, mert hogy nem szerettem volna a bort, hanem talán így a szülőkkel való együtt dolgozás, munkálkodás, azért az mindig egy kiélezett helyzet, azért mégis családon belül vagyunk, konfrontálódni kell. Szóval amennyi szépsége van egy családi vállalkozásnak, van ugyanannyi nehézsége is ilyen formában.
0: Ki is akarja próbálni magát az ember fiatalon.
4: Így van, pontosan, igen. És akkor szeretnéd, ugye így van, pont amit most te is mondasz, hogy a szárnyadat bontogatni, és nem családon belül kipróbálni, hanem úgy kirepülve. De aztán, mikor én itt voltam Budapesten egyébként, mikor befejeztem a főiskolát, akkor még itt maradtam dolgozni, és hát édesapával közül mentem mindenféle borkóstoló, borvacsora, rendezvények.
0: Tehát elszakadni nem tudtál teljesen.
4: Nem. Azért mindig volt valami platform, ahol tudtam otthon segíteni, meg hát szükség is volt rám, éreztem a szüleim, azért így tolták rám a feladatokat Budapestre is, hogy itt ezt fordítsam le, írjak borleírás, stb. És ahogy így mentem édesapával ezekre a rendezvényekre, eseményekre, én akkor értettem meg igazán, hogy mi mit csinálunk, tehát hogy mi mit adunk az embereknek ezzel, hogy ez egy jó palac bort.
0: Tehát 20 éves felnőtt fejjel már másképp láttad ezt az egészet, ennek az értékét.
4: Így van, és hogy az emberek ezt értékelik, és hogy úristen, tényleg ilyen emberek jöttek ide azért, hogy megkóstolják a borunkat, és ezek a séfek főztek a borainkhoz, és ilyen gyönyörű millióban, és hogy a különböző művészetekkel társítva, párosítva, szóval igazából én akkor értettem meg, hogy a bor mennyire csodálatos dolog, és az, hogy mi értéket teremtünk. Én akkor szerettem bele úgy igazán.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy nem is volt egy olyan komoly másik út, amin elgondolkodtál, hogy akkor te merre menjél?
4: Hát én a jól bevált közgazdász szakmát választottam, gondoltam, ez jó lesz otthonra is, ha végül úgy döntök mégis, hogy hazamegyek, de ha mégis kirepülnék máshová, akár országon belül, vagy országhatáron túl, akkor is azért ez egy jó szakma lehet. Ez volt, nem választottam semmi más nagyon olyan irányt, ami így a borászat mellett így a listámon lett volna, hogy na, ha nem ez, akkor azt fogom csinálni.
0: Mi billent át benned, amikor hazatértél?
4: Hát egy jó volt itthon lenni, tehát hogy az, hogy abban a közegben lehetek, tudom, hogy miért csinálom, hogy kikért csinálom, hogy tényleg a családunkat képviselhetem ebben az egészben, amit mi ott teremtünk, és nagyon hálás vagyok azért is, hogy édesapáékkal végig, édesanyámmal meg édesapámmal is nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni, mind a mai napig jó, csak hát most ők nyilván már annyira aktívan nincsenek benne, de mindig nagyon intelligensen kezelték ezt a helyzetet, pont amit ugye említettünk, hogy teret engedni a fiatal generációnak, hogy én mindig ezt is megkaptam.
0: Tudja.
4: Nem, de én mindig ezt a részét is mindig megkaptam. És én ugyanakkor meg mindig alázattal közelítettem ahhoz, amit ők csinálnak. Tisztelettel, alázattal, tanulni vágyással, nem akartam semmit sem felforgatni, hogy na majd én hazajövök és megmutatom, hogy itt mi lesz. Mert szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember először próbáljon meg megtanulni és belehelyezkedni egy helyzetbe, és aztán majd utána lehet szárnyakat bontogatni.
0: És mit szerettél meg először ebben a világban? Ízek, emberek, történetek, a természet, ugye a természetet is említetted. Mi
4: igen.
0: volt?
4: Fú, ebben nagyon sok minden van. Az összesnek az együtthatója. De leginkább talán az, hogy, hogy látom az embereken, hogy ez egy élményt ad nekik, az, amit csinálunk. És amikor ezt így visszakapod, mosolygós arcokon keresztül, vagy akár tényleg, hogy kapok az éjszaka közepén egy SMS-t egy fotóval, hogy Andrea, köszönjük szépen, itt ülünk a borral, és ebben a panorámában, és itt ülünk a barátokkal, és mennyire fantasztikus. Hát ez szerintem ez a legszebb része.
0: Ma ennyi év után, ugye onnan indultunk, hogy milyen volt ugye Boressz családba születni és felnőni, ez inkább szakma számodra, vagy még mindig tud szerelem lenni?
4: Hát nekem ez szerelem. Nekem az. Én mindig, mind a mai napig tudok nagyon lelkesen erről beszélni, és nem is tudom elképzelni, mit tudnék más csinálni a helyet. És már elgondolkodtam rajta számtalanszor, hogyha valami másra kényszeríten az élet, én nem tudom, hogy ezt mi tudná kiváltani, vagy helyettesíteni ezt az érzést bennem, ami a bor iránt bennem van. Szóval nekem ez mind a mai napig egy szerelem.
0: Akkor nézzük meg, hogy milyen is ez a szerelem a mindennapokban, beszélgessünk erről is. Egy rövid szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést Gere Andrával, a Gere Pincészet tulajdonosával. Tartsatok velünk továbbra is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem itt a Woman Power-ben Gere Andrea, Gere pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel & Wine Spa, a Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője, és hát arról beszélgetünk, hogy te is zsonglőrködsz az idővel, illetve a rengeteg feladattal, anyaként és vezetőként egyaránt. Példaképekről nem beszéltünk. Van az életedben? Szakmában? Emberileg?
2: Hát, a legközelebbi példaképem az apukám. Azt hiszem. Tényleg én nagyon mindig is felnéztem rá, az arra bátorságára és arra hitére, amiben mindent tudott csinálni. Tényleg az egész vállalkozásunk életútját ez áthatotta. És hogy még ha volt is benne kételj, akkor is bátran belevágott. Még ha rizikó volt benne, akkor is belevágott. Én azért ennél sokkal óvatosabb vagyok. Nyilván a női létemből kifolyólag is valószínűleg, hogy azért szeretem azért a biztonságot is. De hogy ő egyszerűen mindig annyira jó érzékkel nyúlt a dolgokhoz, és ugye nem is csak szakmai szemlélettel, tehát nem csak borász szemmel közelített, hanem hogy gazdasági szemlélettel is, és hogy annyira jó ilyen ösztönös érzéke volt mindenhez. Szóval én mind a mai napig rá így példaképként tekintek, de egyébként ez, amikor például én hazakerültem, akkor ez ugyanakkor tud egy picit hátrány is lenni. Mert ugye az ember a példaképektől általában mindent feltétel nélkül elfogad, hogy ja, ezt ő mondta, akkor ez így van.
1: Így van, pontos,
2: és nem kérdőjelezem meg. És lehet, hogy ez az, hogy nem mertem megkérdezni, nem akartam megkérdőjelezni, ez ugye nem terelt engem sokszor
1: a
2: változtatás.
1: Gátja lehet.
2: Van, pontosan, igen, igen. És lehet, hogy már korábban is meg lehetett volna lépni bizonyos változtatásokat, mondjuk, vagy ami lehet, hogy bennem volt, de hogy hát nem, apa másképp látját, akkor ez így van jól. Tehát akkor ő biztos, hogy jól látja, és ez így pont, hogy te mondtad, hogy ez lehet a fejlődésnek a gátja, és lehet, hogy ezért nálunk egy-két évvel később történtek meg dolgok, mint hogy megtörténhettek volna. Viszont én meg azt gondolom, hogy a másik oldala is megvan, a pozitív oldala az, hogy én családom belül látom ezt a példaképet. A másik pedig a nagypapám, édesanyámnak az apukája, aki egy nagyon egyszerű földműves parasztember volt, ugye a szőlészkedést édesapám szerintem őtőle tanulta legtöbbet, és ő az egész életét a Villányi Borvidéken töltötte el, hogy az az egyszerű gondolkodás, a hétköznapi ember gondolkodása, hogy nincs semmi túl gondolva, túl bonyolítva, és a józan paraszti ész. Tehát, hogy
1: sőt, ebből egy kicsit is tud az ember magáinak, az
2: van.
1: Egy nagyon nagy érték
2: így
1: tud lenni
2: van.
1: A mai nagyon pörgős, őrült világban.
2: Pontosan.
1: Erre gondolsz?
2: Igen, teljes mértékben erre. És hogy azok a tiszta személyiségek, tiszta lelkek, tiszta, tényleg olyan, hogy én tényleg csupa jót tudok róluk mondani, úgyhogy nekem ez nagyon jó, hogy én a családomból tudom ezeket a példaképeket hozni. Persze, a világba tudnék egy jó pár olyan borászt mondani, akikre nagyon felnézek, akár Olaszországból, vagy Franciaországból, de jó, hogy a családom belül, hogy vannak olyan hozzám közel álló emberek, akik lelkileg is közel állnak hozzám, és mégis példaképként tudok rájuk tekinteni.
1: A bortól indultunk a legelején, mint ahogy a ti családotok is. Szerinted mit jelent ma borásznak lenni Magyarországon, vagy magyar borásznak lenni nemzetközi szinten?
2: Hát, vagy magyar borászként nemzetközi szinten borásznak lenni, igen, hát ez egy szép vízió, igen. Borásznak lenni gyönyörű szép, ezt már ugye korábban is itt próbáltam ecsetelni. Most egy picit nehezebb magyar borásznak lenni, azt hiszem, de nem csak magyar borásznak nehéz lenni. Szerintem most francia borásznak is nehéz lenni, meg most olasz borásznak is nehéz
1: igen,
2: lenni.
1: Ezt lehet hallani most.
2: Igen, tehát ez most úgy világszinten van egy kicsit ez a mélypont a borász szakmában. Nekünk azért is, itt Magyarországon azért jó nekünk borásznak lenni, mert hogy itt ugye van egy, hát hogy itt van mi magyar borfogyasztó közönségünk, tehát hogy ők, van akik itt szeretik a bort, és van akiknek mi el tudjuk mondani a mi történetünket, és itt az a jó, hogy a borfogyasztók látnak embereket a borok mögött. Ha ugyanezt már külföldre tesszük meg, hogy külföldre adjuk el, nyilván kereskedőkön keresztül a borainkat, ők már magát az embert kevésbé érzékelik, ők megkóstolnak egy nagyon jó bort, a kereskedő a szócsövünk, tehát ő rajta keresztül tudnak bennünket érzékelni, az megint egy teljesen más dimenzió. És ugye ezért is mondjuk mi legalábbis a pincészetünkben, hogy a magyar borfogyasztók nekünk mindig ők lesznek az elsők. Tehát, hogy persze a külföld az fontos, hogy egy magyar borászat külföldön is elhelyezze magát a térben, és megmérettesse magát, és vigye a magyar boroknak a hírét, mert tényleg nagyon értékes borok születnek itt a Kárpát-medencében, és kiváló minőségben, de hogy ez a második hely, csak a listán, mindig a magyar emberek lesznek elől, hogy ő nekik tudjuk megadni ezt a szépséget, meg hogy velük tudjunk találkozni, nekik adjuk ezt oda. Szóval én a kihívások mellett mindig ezt azért úgy mellé rakom, mert a pozitív oldala is ugyanúgy megvan. Tehát most egy kicsit nehéz borásznak lenni, úgy unblock, és ezt nem feltétlenül nemzetközi kontextusban azt mondom, hogy magyar borásznak is egy kicsit nehéz lenni, mert ott ugye mindig meg kell küzdeni azzal, hogy a magyar borokat nem ismerik, míg egy franciától azt magától értetődően levesznek a polcról, nekünk ezért rengeteget kell beszélnünk, hogy azt a magyar bort levegyék a polcról. De én azt gondolom, hogy ebben is mindig lépünk előre, és mindig egy pár lépéssel előrébb tartunk, és az ismertségben is. Szóval van azért ebben is egy pozitív irány és előremutató.
1: És hát onnan indultunk, hogy hetedik generációs borász vagy a családban. Mit építesz, és mennyire látsz előre?
2: Hát minden, amit csinálunk, azt a jövőnek csináljuk. És mi a férjemmel tényleg azért dolgozunk, hogy egy olyan borászatot tudjunk, vagy egy családi vállalkozást tudjunk fenntartani, fejleszteni, magasabb szintre emelni, talán ez a jó szó rá, amit mi büszkén tudunk átadni majd a fiainknak. Tehát mi tényleg azért csináljuk, reméljük, hogy a két gyerek közül legalább az egyik beleszeret ebbe. Kényszeríteni nem akarjuk őket semmiképpen, mert azt hiszem, hogy nálam is ez volt a kulcs, hogy engem soha nem kényszerítettek, hogy ezt kell csinálnom. De hogy szülessen meg bennük is az a szeretet, hogy tényleg, hogy büszkén tekintsenek erre a cégre, hogy ők ezt szívesen átvennék, és hogy legyen egy olyan cég, ami egy olyan családi vállalkozás, amire egy most 4 és 6 éves, és amikor majd odaér 20x évesen, vagy 30-valahány évesen, hogy azt mondja, hogy igen, ez egy olyan cég, amit ő most is büszkén átvenne, és persze van benne perspektíva, lehet benne fejleszteni, de hogy ez egy olyan szinten lévő cég, amit szívvel, lélekkel tudna csinálni.
1: Szóval ez a cél. Akkor a cél a vállalkozás átadása a következő generációnak, hogyha valaki most találkozik a nevetekkel, a boraitokkal, vagy az új boraitokkal, akkor mit szeretnél, mit érezzenek?
2: Hát egyrészt egy szeletet belőlünk a családból. Mi a borainkkal mindig az eleganciára, a kifinomultságra törekszünk, és arra, hogy az, ahol ezek a szőlők termettek villányban, hogy annak a termőtájnak az üzenetét tudjuk közvetíteni a borainkon keresztül, és hogy a mi stílusunk, amit mi Gere család képviselünk, hogy az egy szép, felismerhető stílus legyen, ami hála Istennek visszacsatolásként meg is kapunk sokszor, de én azt gondolom, hogy ha belőlünk kapnak egy szeletet a boraink által, akkor és abból a világból, amit mi képviselünk, és ha valakinek ez szintén ugyanúgy értéket jelent, amit mi képviselünk, akkor én azt hiszem, hogy akkor így elértük a célunkat.
1: Andra, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: És sok sikert mindehhez. Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője, egyben a Pannon Borméves cég elnöke volt a vendégem. És akkor ez volt már a Woman Power, találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést! Elnézést!
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja. Angolul léci!
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul légy.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
6: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó napot kívánok! Budapesten balesetnél helyszínelnek a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a Bank utca után a buszsávban. Akadozik a haladás a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében javítják a vízvezetéket, a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett halad. Sávlezárásra kell számítani a harmadik kerületben a Mátyáshegyi úton a Kolostor útnál vízvezetékjavítás miatt. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Hárosvasút állomás közelében a Promontor utcánál. A forgalom váltakozva egy sávon halad. Kovács Botond, PKK Info.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Már a restartra is készülnek Pakson. Gyermekházi állat a lezárt kocsiban hívja azonnal a 112-t. Túszul ejtette volt nejét itt a Várdánál is. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Minden leállított turbinát próbálnak indulásra kész állapotban tartani a paksi atomerőműben, erről a kormányfő beszélt, amikor az üzem mellől jelentkezett be délután közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ennek a folytatásban lesz majd jelentősége. Amennyiben bejönnek az előrejelzések és nagyobb mennyiségű csapadék esik a Duna osztrák-német vízgyűjtőjén, egy héten belül emelkedhet a Duna vízszintje itthon is, és akkor újra startolhatnak ezek a blokkok. A miniszterelnök hangsúlyozta, holnap és holnap után 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk, ezért ismét szükség van arra, hogy a háztartások főként este takarékoskodjanak az energiával. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban, az utastér pillanatok alatt felforrósodhat, életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-t, hangsúlyozta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
9: Hogy azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
5: Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, e szerint szeptember 1-től nem terheli forgalmi adó ezeket a készítményeket, ahogyan a vényköteles orvosi radioaktív izotópokat és az egészségügyi oxigént sem. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy mindez egy évre 7 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. Túszul ejtette volt feleségét egy férfi, és csak aztán engedte ki a lakásból, hogy az asszony megígérte neki, visszaköltözik hozzá két gyermekükkel, és újra kezdik életüket. Ám ez nem történt meg, ezért később elment hozzá, és gyermekei szeme láttára megverte a nőt. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség vádat emelt a férfi ellen, a kecskeméti törvényszék dönt majd az ügyben. Estig folytatódik a derült idő, éjszaka általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
7: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera.
10: Köszöntjük az Autorádió hallgatóit. Ez a 132. adásunk, és ma csupa szakértővel leszünk ma este itt együtt. Autóhíz szakértőnk, Szabó Bence.
11: Szeretettel köszöntök mindenkit.
10: És van egy sivatagügyi szakértőnk is van, aki nem más, mint Szalai Balázs.
12: Sziasztok!
10: Szia Balázs, akit viszonylag régóta ismerek, nem olyan nagyon sok ide valójában, de azt hiszem talán 20 nem tudom hány éve.
11: De kiszámolja.
10: Kiszámolja, igen. És a mai témánk az lesz, hogy aki 16-szor indult mondjuk a Dakaron, vagy 17-szer, vagy 18-szor, vagy 20-szor, az hol találja meg a helyét, amikor már nem a sivatagban versenyez, de mégiscsak el akarod menni, akkor mihez kezd saját magával? Ez rám is vonatkozik ez a kérdés. És ez azért lesz egy fura adás, mert megfogadtam, hogy ma én nem szeretnék kérdezni. Ez a feladat ma Bencére hárul, hiszen én a Balázssal értemben már annyit beszéltem.
11: Igen, picit ilyen fura szerepbe kerülök ezáltal, mert gyakorlatilag inkább egy dakaros osztálytalálkozóra hasonlítom az a mai adás, mint rádióműsorra, de majd igyekszem okos kérdésekkel interveniálni a ti, hát 20 plusz éves barátságotok között vendégünk Szalai Balázs, ahogy már a Laci a Felkomba is mondta, illetve azt is mondta, hogy ő ma nem fog megszólalni, amire van egy kisebb összegem, hogy ez nem így lesz. Nem tudom, Balázs, hogy ismered a Lacit az elmúlt 20 plusz évben?
13: Hát akkor, amikor kellene mondani, hogy most balra vagy jobbra, akkor mindig hallgat egyébként.
11: De utána remélhetőleg jó irányt mond majd.
13: Vicceltem egyébként. Navigátornak ugye együtt nőttünk fel a feladathoz, ahogy gyorsult az autó, a technika, úgy a Laci is gyorsult, úgyhogy szerintem egy jó párost alkottunk sok-sok éven át, rengeteg kilométert elnyűjtünk együtt, de hát az utóbbi időben most már itt az Afrika rész túrába indultunk legutoljára például, ami szerintem az is egy nagy élmény, de azért más, mint a versenyzés, és mostanában pedig átmentünk ebbe a túrázásba, úgyhogy én most már a harmadik éve, hogy egy Namíbia, Botswana, Zimbabwe, Zambia túrát csinálok, és igazából ez egy kicsit így kielégít, tehát valahogy pótolja azt a sivatagi élményt.
11: De miért kell pótolni? Mert a Lacitól folyamatosan azt hallom, hogy elege volt a sivatagból, már nem akar visszamenni, de mégis valahogy így vagy úgy, vagy közvetlen, vagy közvetett módon mindig vissza-vissza kacsint. Ez ő, és mi a helyzet veled, hogy te sem tudod elengedni ezt a sivatagos dolgot, és mi indukálja azt, hogy oda szervez túrákat?
13: Én speciál nem is akarom elengedni,
11: hogy te nem akarod.
13: Mert én mindig is jól éreztem magam a sivatagba, tehát az mindig kikapcsolt, mindig olyan új emberként jöttem. Lehet, hogy fizikailag elfáradtott az ember, viszont szellemileg, mivel semmi másra nem gondolsz egyébként a vezetés közben. A navigátor az egy kicsit más, mert ő állandóan elkalandozott, néha elfelejtette mondani, hogy merre kell menni.
11: De amúgy kell mondani?
13: Persze, hogy kell, kellene.
11: Jó, nyilván a 15. után nem
13: de
11: kell.
13: De most nem figyel egyébként, pedig ez neki szól, de nem.
11: Itt közben csipkelődnek téged, úgy hallom, Laci, de látod, még mindig lakat van a száján, pedig még csak 3 perc.
13: Pedig már biztos bosszantja, de nem baj. Az igazság, hogy tényleg én szerettem a sivatagba, szerettem a Dakart, pláne az afrikai Dakart, az azért nagyon nehéz volt, tehát az egy nagyon olyan korszak volt a Dakart történetében, ahol 30%-a ért be a versenyzőknek a célba, motoros, autós, nagyon nehéz volt. Utána nagyon sokat változtak, egyrészt a szabályok, másrészt az autók, a technikák és az emberek. Ma már ugye 70-80% között van, akik végigmennek, tehát egy egészen más kihívás ma, mint a régi afrikai.
11: Bocs, meséljük el a Dakarban kevésbé járatos illető kedvéért, hogy mi változott a Dakarban. Ugye régen egy afrikai útvonal volt, ellenben mi volt a módosítás?
13: Hát régen, amíg Afrikában voltunk, ugye ott még a szerviz kamionoknak is 4x4-esnek kellett lennie, az is komoly kihívás volt egyébként, hogy ők a táborról táborra eljussanak. Ugye nekik is például bukósisakba kellett menni, mert olyan utakon mentek, becsövezett kamionok voltak, kívül belül be kellett csövezni őket a biztonság miatt, és tényleg az egy olyan off-road kaland volt, egy olyan lehetetlen utakon kellett megtenni, még a szerviz útvonal is olyan volt, hogy az kihívás volt azt teljesíteni. Ma az a kihívás, hogy milyen pozíciót ér el az ember, nem a teljesítése. Tehát egy picit ilyen szempontból felpuhult ez a Dakar, de attól még a Dakar az Dakar, tehát azt nem mondanám, hogy egy könnyű verseny. Ehelyett jött létre 2009-ben az Afrika rész, ami tulajdonképpen a Dakar, mikor elköltözött Dél-Amerikába, akkor jött az Afrika rész, aki a régi Párizs-Dakar útvonalon rendezte továbbra is, és a mai napig is a versenyt. Ez egy alternatív Dakar egyébként, de ez egy picit, mikor mi ezen elindultunk a Lacival, felidézte a régi Dakarok érzését.
11: De ez egyébként megítélésben, vagy akár csak neked személy szerint a polcon lejjebb van, mint a Párizs-Dakar, vagy ugyanott vagy följebb?
13: Hát minden, kalandban egyébként ott lehetne, de valójában mindenképp lejjebb van, hiszen a Párizs-Dakár az egy igazi verseny, nagyon professzionális, nagyon fel kellett rá készülni, a szervizkamiont is, meg az egész csapatot felkészítette az ember, média támogatás volt, műsorokat szerveztünk rá, tehát ez teljesen más volt, mint ez az Afrika része, ahol hobbiból elmegy az ember, és élvezi azt, hogy a Szaharába
11: hát autózik. Egyébként, bocs, de igen, komoly média támogatás volt. Én emlékszem, még gyerekkoromban néztem az RTL klubban, valamikor ilyen karácsony, vagy szilveszter környékén volt, ilyen ünnepi szilveszter időszakban, szilveszterkor ment élő egyenes adásba a Dakar közvetítés, és öregem, most meg itt ülök a két szereplővel, vagy hát én állok, de ők meg ülnek, hát ez hihetetlen, hogy most itt vagyunk. Média támogatás, azt arra akartam még rákanyarodni, hogy most mi a helyzet, hogy miért nem kap akkora fényt a Dakar, mint kapott akkor?
13: Hát talán nincs is olyan több versenyképes magyar csapat, tehát azért ott régen a magyarok között is ment a versengés, hogy ki milyen pozíciót tud elérni, tehát ilyen szempontból régebben egész más volt, ráadásul régen a tévék szerepe is talán egy picit nagyobb volt, ma már inkább az online média, amelyik...
11: Ma már lehet, hogy YouTube streamingen menne a Dakar inkább.
13: Nem, azért az Eurosport az ugyanúgy közvetíti, mint régen, sőt, most már van élő, kitelepített stúdió, meg minden, ami a mai technika vívmánya, ugye ezekkel a Starlink-es szatellit antennákkal ma már rengeteg dolgot meg tudnak csinálni. Régen felállították az óriási antennákat, és akkor ott átjátszották itt a nagy műholdas átjátszásba, tehát régen azért egész más volt.
11: Telefon meg ilyen óriási antennával, nem? Hát úgy volt a kommunikáció. Annál sokkal nagyobb volt. Térjünk egy picit rá erre a túra útvonalra, amit itt a felvezetőben említettél, illetve ennek a kapcsán vagy itt gyakorlatilag most is. Miért pont ez a négy ország? Most, hogyha egy vaktérképpen elhelyezzük a Dakar útvonalát, érinti valamelyik országot az általad felsoroltak közül?
13: Nem érinti, soha nem is érintette, viszont akkor, amikor 2008-ban elmaradt a Dakar, akkor nagyon gyorsan készült 2-3 tanulmány, hogy hol lehetne a Dakart megrendezni, és az egyik az Namíbia, Angola, Botswana és Dél-Afrika volt, a másik az a Chile, Peru és Argentina útvonal hát volt, és a harmadik az pedig a kínai Gobi-sivatag, mind a háromra készült egy-egy tanulmány, és akkor hát Afrika ugye pénzügyileg nem volt olyan jó helyzetben 2008-2009-ben, pont a pénzügyi válságnál, Dél-Amerika pedig tudott fizetni, illetve olyan ajánlatot tenni a Dakar szervezőinek, hogy érdemes legyen oda menni az egész mezőinek, így amellett döntöttek, viszont akkor már bennem felmerült az, hogy fú, nekünk ide egyszer el kell menni, mert ugye én láttam ezeket a képeket, akkor én az ISO-nak dolgoztam egyébként pont, úgyhogy akkor nagyon bele voltunk ebbe vonódva. Mi gondolkoztunk ugye, hogy Magyarországról induljon majd egyszer a Dakar, tanulmányokat csináltunk erre, prezentáltunk a rendezőknek.
11: Mi hasaltál? Ezt lehet tudni?
13: Ezen a 2008-as bukáson, hogy átvitték Dél-Amerikába. Egyébként 2010-11-re volt tervezve a budapesti Dakar indulás.
11: Mekkora húzás lett volna azért?
13: Hát igen, az egy egész más sztori lett volna itt a magyar versenyzőknek, illetve az egész régiónak, de hát ez nem így alakult, úgyhogy elment Dél-Amerikába. Mi utána szerencsére megkaptunk egyébként egy olyan munkát, ahol egy marsjárót kellett építenünk, és ez a marsjárónak két forgatási helyszíne volt. Az egyik forgatási helyszín az Namíbia lett volna, mert hogy a namíbiai sivatag hasonlít legjobban a Marsra, mert ott ilyen vörös és a homok egyébként. A másik az Jordánia volt. Jordánia mellett döntöttek, mert költség hatékonyság szerint a Jordán király kicsit jobban hozzá tudott járulni ehhez a forgatáshoz. A két marsjárónk egyébként a mai napig a Jordán király udvarába, a másik pedig a Jordán király közlekedési múzeumban van.
11: A Jordán király
13: vajon? Működnek, mind a kettő működik, úgyhogy a dakaros táb volt kint a Jordán királyn egyébként beüzemelni, meg működtetni, úgyhogy a szerelőim csinálták ott az egészet, és akkor egyébként megint jött egy olyan indulat, hogy Namíbiába el kell tényleg menni, és aztán utána 2023 2004-ben, igen, 2 évvel ezelőtt mentünk el először egy ilyen túrára egy baráti társasággal, és akkor felderítettem tulajdonképpen a terepet, az útvonalat, kialakult, hogy mik a jó pontok, rengeteg dolgot akkor bejártunk, akkor 3 hétig egyébként ott jártuk a régiót, és utána kialakult egy olyan 10 napos útvonal, amit azóta próbálok bemutatni az embereknek. Tavaly 5-en, illetve 3-an voltak velem a túrákon. Mindenkinek életre szóló élmény volt, tehát amennyi oroszlánt, leopárdot, elefántot, orszarvút, meg mindent láttak az emberek.
11: Természetes közegükben, tehát abszolút, ezek az orszarvuk nem azért vannak ott, mert hogy ott a turista is boldog legyen vele, hanem teljesen wildlife.
13: Ezek valójában láttuk azt, ahogy egy bölényt leöltek, ahogy egy elefántot felzabált az a sok oroszlán család, úgyhogy nagyon-nagyon kemény dolgok vannak a természetben, amit tényleg ilyen testközelből be tudunk ott mutatni és látnak.
11: Említetted, hogy már több túrán vagytok túl. Mikor, mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy oké, megérte, és ez bejött ez a sztori? Mert azt mondtad, hogy 3-an vagy 5-en voltak, ez egyébként az a maximum, vagy hány fős egy ilyen túra
13: nagyjából?
11: Nem, hát
13: tulajdonképpen 4 autó van, mindegyikbe maximum 4-en lehetne beférni, 3 az ideális talán, úgyhogy az 12 fő lehetne egy-egy túrán, de ezek azért ilyen kis létszámú túrák, tehát nem tudunk olyan sok embert vinni. Nagyon exkluzív, tényleg az Okavango deltában is a folyóparton táborozunk, ahol este kijönnek a vízilovak, és az autós dörgölőzve mennek el. Tehát tényleg óriási élmények. Reggelre, hogyha valaki a cipőt lenhagyja, az antilopok elviszik. Tehát
10: antilop, persze.
11: Mondjuk ezt, és akkor majd igaz lesz.
13: Tavaly a serpenyőt kinhagytam, éjszaka egy hiéna, egyébként láttam, mert hangos volt.
11: Megfőzött addig.
13: Nem, kinyaltam a serpenyőt olyan tisztára, hogy csak na. Úgyhogy nagy kalandok vannak itt is.
11: És mihez dörgülőznek a vízilovak? Ez Toyotával mentek, ha jól tudom?
13: Igen, ezek ilyen Toyota Hiluxok, egyébként Dél-Afrikában készítik fel őket, nagyon szépen, nagyon jól meg vannak csinálva, egész futómű meg van erősítve, kempingre fel vannak készítve, tehát minden főző, hűtő, berendező, minden benne van, a tetején van 2 sátor, és abba alszunk.
11: Mert hogy egyébként technikailag vagy műszakilag szükségszerű ezeket felkészíteni, tehát ez egy inkább ilyen have fun dolog, vagy egy ilyen hardcore túra?
13: Hát egyrészt ahhoz, hogy legyen egy have fun, ahhoz olyan technikai háttere kell legyen egy autónak, hogy például az akkumulátor nem merül le. Ezek ilyen dupla nagy akkumulátoros Toyoták. A benzintankja is dupla tankos, 2 nagy tank van benne. A hűtő is olyan, hogy simán megy az autóról, de hogyha megáll, akkor egyből egy gázra átkapcsol. Dupla gázpalackos az egész. A tetőn úgy vannak megcsinálva ezek a sátrak, hogy tényleg 4 ember kényelmesen elfér benne. Tehát nagyon ki van találva az egész, azért ők nagyon régen csinálják ezt, illetve az elején egy olyan acél rács van, hogyha véletlenül ott valami vadállatot az ember eltalál, akkor ne legyen abból is nagy baj. Egyébként az útvonal az abszolút egy Dakar napnak is felérhet néha, hiszen mély homokos terepen kell átmenni ott egy pár útvonalon. Direkt úgy is választottuk ki, hogy nehogy túl könnyű legyen. Egyébként minden évben látunk ott elég sok autót, akik beragadnak, és
11: kell menteni akkor?
13: Gyakran kell menteni. Vannak ott egyébként ilyen rangerök, akik már nem is engedik be, vagy mondják, hogy figyelj, itt nem olyan az út, és akkor van, aki elmegy kerülőúttal, van, aki meg belevág.
11: És hogy néz ki a te tipikus vendéged, vagy túrázód? Mennyire kell előképzettség, mondjuk, nyilván vezetni nem kell, gondolom, vagy ők vezetnek?

0: Azért ez nem a Sheraton, valljuk be. Tehát, hogy mennyire lehet romantizálni ezt a sivatagban alvást, hogy ezek milyen körülmények.
1: Nagyon egyébként minden este T-bone steak-et sütök, vagy báránybordát egyébként.
0: A hiének nagy örömére.
1: Igen. Igen. Egyébként nagyon sokáig sikáltam utána azt a serpenyőt. Reggel tojásrántotta van, avokádó tosztal. Tehát azért nagyon-nagyon...
0: Alászalai Balázs, igen. Tehát, hogy ezt te saját kezüleg?
1: Abszolút, én csinálom, és mindenki megelégedésére. Eddig.
0: Laci, valami hozzáfűzni? Semmi? Jó.
1: Laci, az az igazság, hogy mivel ő még nem volt ott, ezért most nem tud ehhez a témához
0: de
1: szólni.
0: De én úgy tudom, hogy lehet, hogy lesz, csak akkor csináljunk neki valami kedvet, hogyha ha még kell egyáltalán, mert annyira látom a tüzet a szemében, hogy szeretné a Balázs által sütött T-bone steak-et reggelizni.
1: Bocsánat, vacsora,
0: de még nem sikerült szóra bírni, úgyhogy segíts kérlek, Balázs, hogy hogyan tudnánk megszólaltatni a Lacit. Valamit lógassunk be erről a túráról. Hogy amit még nem éltetek át ketten, mert még szerintem nincs ilyen.
1: Hát azért van az a rész, amit nem éltünk, és nem is fogunk.
0: Jó, vagy nem is szeretném. Nem biztos, hogy ezt kívánjátok az életetekből feltétlenül ezt a részt, hogy egyre gondolunk.
1: Azon a szinten, ahol most tartunk.
2: Főzöm neked a Szalai Balázsért.
0: Ez egy jó kívánságok. Szóval ott tartottunk, hogy néz ki egy ilyen túra. Nagyjából éjszaka mi a helyzet, mert ugye a sivatagban eléggé változékony az időjárás, hogy ott milyen állapotok vannak éjszaka.
1: Mi ugye pont úgy vagyunk, hogy a nedves szezon végén megyünk oda, és a száraz szezon kezdeténél. Ez a legjobb időszak egyébként, mert még megvannak a növények, rengeteg állat van, ugye ilyenkor megszületnek már a kicsik, és mennek a nagyokkal. A rengeteg állatot lehet látni, hiszen még nem jött be annyira a száraz szezon, hogy elvándorolnának onnan a nedvesebb részekre, és nagyon állatdús, nagyon elszaporodtak egyébként, azért le van most már szabályozva, hogy amióta nem lehet az orrszarúra vadászni, azóta az orrszarú is szaporodik, rengeteg elefánt van, rengeteg antilop, emiatt rengeteg oroszlán lehet vadászni ilyen állatokat, és ezért elég sokat lehet látni.
0: Nat Geo élőben gyakorlatilag.
1: Abszolút.
0: És úgy veszed észre, hogy akik befizetnek erre a túrára, ők inkább az állati vonatkozását keresik, vagy azt a kalandot, amit te mondjuk a Dakarból át tudsz menteni ide?
1: Hát szerintem ez egy összetettebb dolog. Biztos, hogy az állatvilág is, és a természet az tetszik az embereknek, akik ide eljönnek, hiszen tényleg annyira közelről éled át ezeket az élményeket, de az is, hogy azért a vezetési élményt is kapnak, tényleg egy vadkempingbe, ahol a folyópartján, ott a Okavango River partján ott letáborozunk, illetve vannak olyan vízi túráink, ami a naplementébe, a Zambézi folyón ott hajózunk velük, helikopterrel nézzük meg a vízesést, a Victoria Falls vízesést.
0: Jó, hogy ebben van helikopterezés
1: is. Tehát rengeteg olyan rész és dolog van benne, ami azért óriási élményt ad.
0: Folytatjuk akkor a szünet után Szalai Balázsa, most elmegyünk egyet zenén, és arra ösztökélek téged is, Balázs, hogy rakd keresztbe minden ujjadat és lábujjadat, hogy Laci megszólaljon a következő részben.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: még ne menjetek el. Az Autorádió folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beats Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: A világ Szegeden találkozik.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
4: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
5: a világsikerű Bastille,
4: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
5: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Már itt is vagyunk, folytatódik az Autórádió, melynek vendégem a Szalai Balázs, és itt van természetesen velünk, mint mindig, a némaságba burkolózó Bunkóczi László, akit remélem ebben a blogban már sikerül szóra bírni.
2: Balázs, úgyse fogja bírni, mert érdekli a téma egyébként. Látom, hogy már könyvbe lábadt a szeme, hogy nem szólalhatott meg.
1: Szerintem meg fog szólalni. Ugye, Laci?
3: Hát a némasági fogadalmat eddig bírtam valójában, mert hogy... De Balázs addig könyörgött, hogy hogy esetleg vegyek részt ezen a túrán, ahova legközelebb menni akar, és hát nyilván annyira világtalan ebben az egész rendszerben, hogy valószínűleg kell neki némi támogatás, hogy
2: ezeket tudja menedzselni.
3: Már volt olyan is, aki mondta, hogy hagyjam ott, mert ez, de mindegy is. Nem, hát egyébként elképesztően érdekes világ ez az egész, amiben egy földi halandó belecsöppen, és egyfelől csodálom azokat az embereket, akik innen mondjuk egy normális, mondjuk azt, hogy normális munkahelyről, vagy egy hétköznapi életből azt mondják, hogy belevágnak egy ilyen kalandba. De nyilván Balázsuk mondta, hogy mi kell ehhez, tehát hogy milyen felkészülése van ahhoz szüksége annak, aki ezt bevállalja, mit vigyen magával a sárgalázoltásán túl. Mennyire veszélyes mutatvány ez valójában?
2: Szerintem egyáltalán nem veszélyes. A sárgalázoltás kötelező, de valójában azért nincs jelenleg arra sárgaláz veszély. Ugye tavaly én átmentem Angolába, ott van, tehát az Angola azért egy picit még nem olyan fejlett, mint az összes többi olyan ország, ahova mi megyünk egyébként ezen a túrán. Egyetlen aszfaltutat sem találtam, amíg ott voltam Angolában. Tehát
3: akkor a harmadik vagy a negyedik szakasz az pipa,
2: sem, nem? Egy métert sem egy
3: a múrva után.
2: Úgyhogy de lehet, hogy egy 5-10 év múlva már majd Angolába is szervezünk ilyen utakat, de jelenleg azért az még nem tartunk abba ott, hogy oda menjünk. Úgyhogy a Victoria egyébként nagyon érdekes, a Victoria Falls. Ugye én már voltam ott tavasszal is, ősszel is, amikor a nedves évszaknak a vége van, meg a kezdete van, úgyhogy az egyiknél alig van vízesés, a másiknál meg óriási van. Ilyenkor április-májusban egyébként ilyenkor van a legnagyobb vízesés, mert a legnagyobb hozam ilyenkor van a Zambézi folyónak.
1: Azért ezek kellemes tájakat és látványosságokat tartogat magában ez a túra, ugye Victoria víz, és mire lehet még számítani, milyen elképesztő látványosságok vannak?
2: Hát például Livingstone-ba ott elmegyünk egy olyan faluba, ahol tényleg több száz éve élnek ott a helyiek, és 20 évvel ezelőtt valaki finanszírozásában csináltak egy kutat, egészen addig minden nap minden család 6 kilométerre eljárt a kúthoz, hogy vizet hozzon a megélhetéséhez, viszont a mai napig egyetlen egy darab WC sincs a faluban, és 6000 laknak ott egyébként, és a szomszédos erdőkbe járnak.
1: Egyébként viszonylag praktikus téma megkérdés, tehát például hogy oldódik meg egy ilyen oroszlánokkal tűzdelt, meg orszarvúk által őrzött terület a WC kérdés?
2: Hát minden olyan lehetőségnél egyébként, én mondom, hogy most mindenki menjen el, amikor lehet. Ugye vannak nemzeti park bejáratok, illetve olyan elzárt területek, ahol WC-ket telepítettek le, és vannak WC-k. Ott általában azért megállunk, és akkor ott, hogyha valakinek kell, akkor elintézi. Egyébként pedig, hogyha valaki kiszáll az autóból, és a Ranger meglátja, akkor egyből 100 dollárnyi büntetésre számíthat, mert azonnal megbüntethet. Például az autó tetejére sem szabad felállni. Meg,
1: tehát lát, nagyon, hogy a nagyon, célpont vagy?
2: Hát
1: vagy
2: nagyon miért? Veszélyes, igen. Uh-huh. Nagyon veszélyes.
1: Volt valami ilyesmi sztori?
2: Velünk soha nem volt, de mi nem is csináltunk tulajdonképpen olyat, ami ilyen illegális, tehát én próbálom betartatni ezeket a szabályokat, mert nem is szeretnék olyan helyzetbe kerülni, hogy veszélybe kerüljünk.
3: Ugye kérdeztem, hogy kik mennek erre a túrára valójában. de hogy hölgyek mehetnek?
2: Abszolút.
3: Tehát mehetnek, hogy voltak már, vagy volt még, már, vagy még nem?
2: Még nem voltak, de egészen nyugodtan jöhetnének. Ott annyi vagy kicsit talán jobban kell figyelni pont ezekre az egészségügyi dolgokra, de egyébként én megmondom, semmi veszélyt nem látok, hogyha valaki szeret sátrazni, szereti el lodzsokba aludni, akkor egész nyugodtan és egy kicsit ilyen vadkempingezni, azoknak való ez a túra.
3: Mennyi ember van itt? Tehát mennyire gyakori az, hogy az ember embert lát? Azért mi mentünk, úgy volt olyan nap, hogy tényleg mi egész nap nem láttunk emberi lényt a sivatagban, vagy azért ez egy ilyen kicsit már urbánusabb, vagy kozmopolitább világ?
2: Itt azért a namibiai sivatagi része, ott nagyon ritka az ember egyébként, ott lehet úgy menni órákat, hogy tényleg még autó sem jön szembe, tehát a turista is eléggé ritka ezeken a területeken, viszont amikor mész egyre a zöldebb részekre, akkor ezért ott az emberek is sokkal jobban laknak, és például tényleg a nemzeti parkban is laknak emberek, és ott, ahol az oroszlán, meg a elefánt, meg minden van, ők kicsit körbe kerítetten, de ott vannak egyébként a szarvasmarhái, meg az ilyen kis házi állataik.
1: De és mit szólnak hozzátok ilyenkor? Hogy van valamilyen interakció a helyiekkel?
2: Nem nagyon foglalkoznak szerintem a turistákkal, mert nincs túl sok turista egyelőre. Amikor azért elérünk Victoria Falls-ba, az egy teljesen más, ott a maga a város, tehát a vízesés, na ott már azért a turizmus rá vannak állva, ott 100 darab ilyen fafaragó van, aki a kis állatkákat árulja, lehet Victoria pólót venni, tehát az már egy sokkal turistásabb rész, illetve azért a Victoria vízeséshez például azért, hogy bemenni a nemzeti parkba, egyből 50 dollárt ki kell perkálni, tehát azért elég
1: nem mérik
2: drága.
1: Olcsón a vízesést.
2: Igen. A másik oldalon, ha mész, ott 100 dollár. Tehát 150 dollár, hogyha mind a két oldalról megnézzük a Victoriát.
3: Egyébként hogy jutunk oda? Ez a típusú megközelíthetőség repülővel, elérhetőség.
2: Autóval oda megyünk a Nemzeti Park bejárathoz.
3: Mármint Budapestről. Nem ugrunk sejtőleggel, bár ha veled megyek, akkor még erre is fel kell készülnöm. Nem, hogy Európából mennyire elérhetőek ezek a desztinációk?
2: Hát elérhetőek. Legtöbb repülő egyébként Dél-Afrika fele megy, tehát Dél-Afrikába repülés, onnan mennek vissza föl, de Etiópiából, illetve Frankfurtból például direkt járatok vannak.
3: Tehát Frankfurt...
2: Törökországból is van.
3: Aha. Egészen a vízesés sarkáig gondolom. Akkor...
2: Pontosan, a vízesés látod egyébként a repülőről, mikor felszállsz.
3: Mi történik akkor, hogyha amikor mi járunk, vagy jártunk, vagy remélem még járunk is majd ezeken a vidékeken, akkor nekünk van egy nagyon komoly orvosi hátterünk, biztonsági hátterünk, tehát mindig tudtuk azt, hogyha beteg vagyok, fáj a hasam, nem tudom, valaki segít. Milyen itt az élet?
2: Hát ezek az országok sokkal fejlettebbek egyébként, mint Marokkó, Mauritánia, Szenegál, sokkal fejlettebbek.
3: Mondjuk Namíbia meg?
2: Abszolút.
3: Fejlettebb, mint Marokkó?
2: Sokkal, sokkal fejlettebbek, tehát sokkal európaiabbak, sokkal több az étterem, sokkal több, és a jó színvonalú étterem, tehát ahol tényleg jó szívűen beül az ember, és nem érzi úgy, hogy fúj, itt beteg leszek.
3: Hát, ki akar nem menni a te főzőről.
2: Hát az meg a másik. Egyébként nem akarnak az emberek, tehát amikor a T-bone steakemet megkóstolják, amit bepácolok előre egyébként.
3: Itthon még Magyarországon? Föladósban.
2: Ott kint egyébként.
3: 30 kiló belefér. 30 kiló belefér.
2: Tehát azért nem gyengék, amiket csinálok.
3: Nem vagyok meglepődve, hogy mik az éttermek, amiket itt. Na, de félretéve, hát mennyire biztonságos ez a világ? Ez rendőr, teljesen. Bűnözés, orvos, gyógyszer, mobiltelefon.
2: Itt minden országban, ugye, ahova megyünk, minden négyben egyébként a mobiltelefon az viszonylag kiépült. Nyilván a sivatagos részekben nincsen vétel, tehát ott azért megyünk olyan városról, vagy faluba, ahol
3: műholdasunk lesz?
2: Műholdasunk nem lesz, de nem is kell, mert nincs rá olyan szükség. Tehát azért itt a közbiztonság nagyon-nagyon jó. Soha nem láttam olyan problémát, hogyha kinhagytunk valamit, annak nem lett baj, nem zártunk.
3: Ellopott cipőd, az egy antilop követte a bűncselekményt.
2: Az pont egy olyan helyen volt, ahol ember nem járt, vagy nem is tudott járni, tehát az a nemzeti park közepén, úgyhogy ezek, és esténként nagy tábortűzet csinálunk egyébként, amíg ég a tűz, addig nem jönnek egyébként a vadállatok, meg semmilyen állat nem jön oda, tehát amíg tűz van, addig jó, este mindig jól megrakjuk, hogy hajnalig kitartson, és akkor már világosban meglátunk.
1: Egy világjáró D-Juice csomagot azért vegyetek az út előtt,
3: azt gondolom. Egyébként lehet valamilyen olyan típusú van, tehát roaming szolgáltatás oldalról van valami partner, vagy mindenhol szimkártyát vesz az ember?
2: Én mindenhol helyi szimkártyát veszek egyébként, és a helyi szolgáltatóval
3: netezik az ember.
2: Azok netezek.
3: Te mennyire találtad meg itt magad? Mert hogy azért mi éltünk egyfajta életet, amiben nagyjából biztosak voltunk abban, hogy december végétől január közepéig kivonjuk magunkat a civilizációból, napi problémákból. Menekül oda az ember kicsit, vagy?
2: Hát most ez áthúzódott április 19-től május 9-ig, tehát igazából egy másik időszak, de érzésre pont ugyanazt meg fogod tudni érezni, mert annyira más az a világ, ahova kerülsz. Tehát itt pont az a másságon van a lényeg, hogy egy kizökkensz a napi valóságból, és egy különleges világba belecsöppensz ott.
1: És egyébként, akik vele tartanak, ők is ezt keresik? Vagy inkább csak olyan, azért mennek erre a túrára, mert már bejárták az egész világot, és még Afrika hiányzik nekik.
2: Nem feltétlen, de az biztos, hogy ők sokkal jobban átérzik ezt, amit én most elmondtam, mert ők sokkal inkább benne vannak ebbe. Tehát én nekem azért van elég sok afrikai, meg más ország élményem, ahol jártunk. Szinte a világ minden sivatagát most már bejártuk, úgyhogy az, ha mondjuk a Laci most eljön oda, neki sokkal nagyobb élmény lesz, mert annyival több új dolgot fog látni. Nekem meg az óriási élmény, hogy mekkora nagy örömet okozok neki.
1: Hát meg
3: meg
1: végre felnézhet az itinerből.
2: És
3: számot is megakítom.
2: Mert hogyha megnézitek, a tensi.hu-n vannak egyébként így a értékelések, akik már voltak ezen a túrán, és azért mindenkinek az élete legnagyobb élmény volt, aki eljött velem ide.
1: És a túráról bővebben hol tud ezen az oldalon?
2: Igen, a tensi.hu-n ott van egy leírás az extrém kalandok, vagy Safari Szalai Balázzsal, tehát biztos, hogy meg lehet találni, és akkor ott pontos útleírás van. Vagy hát, hogyha valaki komolyabban érdekel, akkor az infokukac.dakar.hu-n én elküld.
1: Te személyesen fogod elküldeni.
2: Személyesen küldök neki olyan prezentációt, amit a Lacinak is küldtem, és a Laci egyből azt mondta, én ide akarok menni.
3: Nem pont így volt, de nyilván ennek majd vannak a történeti hűség, tehát ezeket tudod, a történet majdnem igaz, meg úgy is lehetett volna.
1: De miért, hogy volt? Évőtél valamennyit?
3: Nem, igazándiból én ezt úgy fogom föl, hogy nyilván Balázs előbb-utóbb ezt egyszer megunja, tehát hogyha nyilván nem mehet ő mindig, és hát nyilván egyszer majd szükség lesz egy olyan emberre, aki, hogyha majd éppen pont nem ér rá, mert a felesége hátra köti a sarkát, akkor adott esetben el tud helyette, vagy helyette biztos, hogy nem, de mondjuk el tud esetleg menni egy ilyenre, és nyilván ez egy nagyon menő dolog, egy ilyen túrát akár vezetni is később. Nyilván én is láttam már ezt azt a világban. Nyilván az, hogy a Balázs főz, az egy olyan típusú élmény, ami gyakorlatilag még akár pénzt is adnék, de hogy igazándiból inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ez annyira más típusú élmény, hogy ezt azt gondolom, hogy szívesen megcsinálnám, és hogyha majd adott esetben én is meg tudom ezt mutatni másoknak, akkor ez nagyon menő.
1: Tehát akkor ilyen szemmel fogod nézni
3: én
1: ezt a túrát, nem
3: nézem,
1: passzív
3: igen.
1: Szemmel, hanem valahol az aktív
3: igen,
1: és a passzív
3: inkább
1: között.
3: Az aktív, inkább igen, bár jó úgy utasnak lenni, hogy nem nekem kell főzni például, bár hát hogy igen. Ismerem, valójában úgy is úgy lesz, hogy én mosogatok, vagy legalábbis megpróbálja azt elérni, hogy a nap végén én mosogassak, de egyre nem látom esélyt. Én azt gondolom, hogy én ezzel most jól vagyok.
1: Igen.
3: Ami még engem érdekelt, hogy volt-e valami korosztályban, tehát hogy volt-e nagyon fiatal, meg nagyon itt idős ember, aki ezt végig csinálta, volt ilyen.
2: Igen, 28 éves volt egyébként a legfiatalabb, aki tavaly volt velünk, és 73 talán a legidősebb, aki ott volt.
3: Hány fok van?
2: Éjszaka körülbelül olyan 25, és nappal körülbelül olyan 30-35.
3: És ha valami nem jó, akkor nálad tudok reklamálni? Tehát ha valami nem úgy van.
2: Mindenképpen nálam lehet reklamálni.
3: Én azt gondolom, hogy, hogy ezzel meg vagyunk ezzel a mai témánkkal. Viszont még az egy nagy kérdés, Balázs, hogy fogsz-e még versenyezni?
2: Én biztos még fogok versenyezni, de most egyelőre ezt erre a túrára, illetve a Hungaroring klasszikra koncentrálok, ami idén lesz a Hungaroringen.
1: Tehát akkor legközelebb biztosan Magyarországon fogsz versenyezni?
2: Nem.
1: Micsoda cliffhangerrel.
3: Hagyjuk abban, mi köszönjük szépen, hogy eljöttél, Balázs.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Köszönjük szépen.
3: A több meg majd kialakul. Szoktam volt mondani, és hát akkor a Viktória vizesésnél találkozunk elvileg, bár ezt még nekem még jóvá kell hagyatnom egy panél ezt a...
1: Van rá még egy 2-3 hetet, szóval igazából...
3: Jóvá, hogy esre azért nekem menni esően is hamarabb. Tudom, hogy nekem a pöcsétet ráteszik az útlevelemre, az még illetve, ami kiveszik a szépből, meg odaadják, addig még nekem van egy kis melóm ezzel. Úgyhogy ez a következő. Úgyhogy köszönjük szépen a hallgatóknak is, itt voltak velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Mutasd, mi szépet hallgatsz.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádiókafé filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály.
3: Apa, ma te mesélj.
2: Jól van, gyere.
4: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó,
2: thai funk.
0: És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Óferenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
6: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
7: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Itt az újabb kihívás megtartani a mínusz 700-at, több vármegyében is küzdenek a bozott tüzekkel, egyre nagyobb pusztítást végeznek a sáskák az Alföldön. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jelenleg stabil az ország energiaellátása, a paksi erőmű munkatársai azon dolgoznak, hogy az utolsó még termelő turbina hibamentesen működjön, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az üzem mellől jelentkezett be közösségi oldalán. Hozzátette, 1-2 centit még emelkedhet a vízszint, ami talán üzembiztossá teszi a helyzetet. Ugyanakkor ez a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén és mintegy 500 000 alkatrészen is múlik. A kormány főhangsúlyozta, a nukleáris biztonság nincs veszélyben. Szólt arról is, hogy tegnap, akár csak vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb az energiafogyasztás, hála a lakosságnak és a hazai cégeknek. Jó lenne ezt megismételni ma is. Tarló, erdő és bozót tüzekkel küzdöttek, illetve küzdenek még most is a tűzoltók több vármegyében. Bács-Kiskunban Kumbaracs és Kunadacs között mintegy 3000 négyzetméteren égett egy fakitermelési terület. Itt már megfékezték a lángokat. Viszont foltokban égnek a fák, a bokrok, a gajak, karcak tanyasi külterületén. A száraz fű és egy cserjés kapott lángra Tatabányán több hektáron nehezen járható területen. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
9: A kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot. Ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
8: A sáska veszély miatt úgynevezett szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nébih. A szélsőségesen meleg és száraz idővel indokolták a lépést. Évről évre egyre nagyobb pusztítást végeznek a kertészeti és a szántóföldi növényállományban a marokkói, az olasz és a vándorsáskák. Elsősorban Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrád-Csanádban és Szabolcs-Szatmár-Berekben kell védekezni ellenük. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Az Airi kifejezés a jamaikai rastafariánusok nyelvében pozitív értelmeket, érzéseket jelöl, illetve bármit, ami jó, jóleső.

Quantic, a Quantic Soul Orchestra, a Limp Twins, a Flowering Inferno és az Onda Tropica név mögött alkotó, Worcester Shoreben született sokáig Kolumbiában, jelenleg New Yorkban élő kiváló zenész Will Holland, amellett, hogy zseniálisan mintázza már létező zenék darabkáit, a következő hangszereken játszik. Gitár, basszusgitár, nagybőgő, zongora, orgona, szaxofon, tangoharmonika és ütősök.

sok más zeneszerzőtől eltérően Brahms, ha nem is fényesen, de meg tudott élni a muzsikából. Szeretett jókat enni és inni. Szerény ruházatára ellenben nem fordított különösebb gondot. Zárkózott ember volt, és ahogy idősödött, modora úgy lett egyre nyersebb. Még régi barátaival is összeveszett. Fiatalon rendkívül jó képű volt, nőies arcát idővel szakállal takarta. 50 éves kora után azonban megőszült és meghízott. Idejét visszavonultan töltötte, érzelmeit szavak helyett zenével fejezte ki.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

A következő előadót is meghallgathatod a színen. Cseri Hanna a hazai alternatív pop szintér egyik friss színfoltja. 2022. októberében jelentette meg első Zsiráfhát című dalát, amelynek videója a klipszemlén debütált. Következő szerzeményeit is nagy figyelem övezte. Első albuma Kikötő címmel jelent meg, amelyet azóta már több mint milliós nagyságrendben streameltek. A színházi világból korábban is ismert, rendezőként és zeneszerzőként már díjazott Hanna, zenéjében is kísérletező. A fiatal felnőtt kor jellegzetes témáit, problémáit mutatja be, páratlan humorral és nem kevés öniróniával.

Az elektronikus jazz játszó brit The Cinematic Orchestra To Build a Home című dalát az ABC Grace Klinika és a CBS Gyilkos Elmék című sorozata is használta egy-egy epizódjában.

1964-ben Franz Gall, francia tini pop énekesnő, megjelentette Les Tombé les filles című felvételét. A Serge Gainsbourg által írt szerzemény szövege figyelmeztet egy nagy nőcsábászt, hogy ne csajozzon annyit, különben egy nap sírni fog. 1995-ben az amerikai April March kétszer is feldolgozta a bájos dalt. Egyrészt felénekelte az eredeti francia szöveggel, másrészt készített hozzá angol műfordítást. A Chic Habit jó pár fokozattal durvábbra sikerült. Már nem sírni fog a csajozógép, hanem leköpik, kettévágják és halottas kocsi fogja elvinni. 2007-ben Quentin Tarantino March mindkét verzióját felhasználta a Grindhouse Halálbiztos végefő címében. Időközben 2002-ben egy svájci rockabilly banda, a The Hillbilly Moon Explosion is lemezre vette a brutálisabb angol nyelvű változatot.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a Rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
4: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
5: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
6: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
7: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközjeiből.
8: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
9: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
10: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
11: 3 centim múlik Paks utolsó üzemelő turbinájának működése. Több hullámban támadnak a pollenek, júliusban is túlóráztak a földrengésmérő műszerek. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Stabilan működik a paksi atomerőmű egyetlen még üzemelő turbinája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőmű mellől jelentkezett be közösségi oldalán. A kormányfő hozzátette, most 3 centivel van a kritikus szint felett a folyóvíz szintje. Szólt arról is, hogy Százhalombattán a Dunamenti erőműben is zavartalan az áramtermelés, így stabil az ország energiaellátása. Ugyanakkor továbbra is szükség van a nagyfogyasztók és a lakosság önkorlátozására. A miniszterelnök szerint nagyon kemény lesz a szerda és a csütörtök, extrém hőség várható, ám utána bízhatunk az enyhülésben. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján döntött így. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A forróság fokozza a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Igyunk bőségesen és védjük magunkat a naptól. Berobban a parlagfű szezon, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apaténi Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
3: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
11: Júliusban 175 földmozgást rögzítettek a műszerek a Kárpát-medencében. Ebből mindössze kettőt érzékelhettünk. Az egyik július 12-én hajnalban volt Békés Csaba térségében, a másik július 24-én éjszaka, és nem is magyar területen, hanem Ausztriában, Bécsújhely közelében. Ez egy 4,5-es erősségű mozgás volt, míg a Békés megyei fele ekkora. A földmozgások kétharmada egyébként nem természetes eredetű volt, ezeket bányarobbantások okozták. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
10: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos utas magazint halljátok a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, velem szemben Andorov Alexi, okos utas társunk, és sok helyre utazunk ma végül is, de van, ami inkább csak egy kis megálló azért, hogy olcsón haza lehessen térni valahonnan, de Riminiben néhány órát is érdemes eltölteni, bár én San Marinóba szeretnék eljutni, és évről évre éppen, hogy nem sikerül, úgyhogy legalább a közelébe a mai műsorban eljutunk, de a két fő témánk egyrészt kicsit visszatérünk a nyárvégi potenciális nyaralási lehetőségre, délre és északra is vannak jó árak, most, hogy már augusztus van, megnézzük, hogy mi fér még bele, ha valaki last minute-be menne. Ha valaki a utolsó pillanatban kapcsolva még rácuppanna a napfogyatkozásra, amely a Magyarországról részleges lesz, de Spanyolországból és Izlandról látható teljes formájában, és a magunk fajta középkorúak Magyarországon szinte biztos, hogy már nem foglak látni teljeset, mert ahhoz bőven 100 év fölött kellene élnünk. Szóval, hogyha valaki még most kapna kedvet, azt is gyorsan átfutjuk, hogy milyen lehetőségek vannak. Mi hogy csináltuk a foglalásainkat, és mit látunk most, hogy mi az, ami esetleg, amire érdemes odafigyelni ezzel kapcsolatosan, ezt tehát a műsor a második fele, viszont az első az színházba, musicalt nézni, koncertre, Angliába, ha kirándulunk, akkor mire érdemes figyelni? Alexi barátom egy Broadway túrát tett Manchesterben, és hát érdekes tapasztalatokkal gazdagodott. Sokaknak fönn van a bakancslistán, hogy egy igazi Broadway musicalt nézenek meg, de hogyha csak olyan koncertek, amelyek Magyarországra nem jönnek, akkor is remélem, hogy hasznosak lesznek a mi jó tanácsaink, illetve tapasztalataink. De akkor honnan jött nektek ez a musical téma, hogy ezt meg kéne nézni?
2: Hát a musical ez elsősorban a fiam, tehát ő nagyon musical rajongó, és hát rengeteget hallgatott Spotify-on, TikTokon, YouTube-on, tehát így minden ismeri most mi épp az aktuális trendek, és hát mondott két musicalt, amit szeretne meghallgatni, és hát az egyiket azt láttam, hát hogy...
1: Nagy utazó jó apuka mit csinál ilyenkor?
2: Hát, hogy először ugye azt gondol, hogy ő New Yorkba szeretett volna elmenni, hát így néztem, hogy azért New Yorkba egy kicsit, csak egy musicalért egy kicsit drága kimenni.
1: Hát meg azért nem is érdemes, meg az ne szennyezzünk már annyira.
2: Igen, tehát igen, igen.
1: Ha már elmegyünk, akkor nyilván az egy több hetes program legyen.
2: Hát így van, úgyhogy néztem, hogy lehet ezt megoldani, és akkor megpróbáltam megnézni, hogy Európában hol lehet ilyen igazi Broadway show-t nézni, és hogy kiderült, hogy három helyen alapvetően, tehát hogy London, Manchester, meg Berlin az a három hely, ahol szoktak ilyen, tehát hogy igazán olyan Broadway show-k, amelyek a Broadway-en is mennek, tehát hogy ezek nem feltétlenül ugyanazokkal a színészekkel, meg énekesekkel, de ugyanolyan színvonalon, és ugyanazt a showt meg lehet nézni tehát Európában. És ezt a konkrét showt, ezt Manchesterbe adták, úgyhogy hát oda néztünk jegyeket, és hát eleinte úgy indult, hogy ez egy szokványos, végül is kulturális program. Aztán egy kicsit hát számomra legalábbis elég erőteljes kulturális sok lett. De hogy nem az előadás miatt, tehát az előadás az végül is így várakozásunk felül volt, tehát tényleg nagyon jó volt, nagyon profi volt, tehát jó volt, hanem
1: na,
2: maga...
1: Mi a címe, melyik volt?
2: Ez a Something Rotten, úgy hívják, tehát ez egy ilyen Shakespeare feldolgozás, tehát egy ilyen humoros musical, egyébként tehát tényleg jó volt a humor is, az ének, tehát meg nagyon-nagyon profi volt az egész előadás. Amin meglepődtünk először, amikor foglaltam a jegyet, hogy néztem, hogy hát elég nagy különbség volt, egyébként kicsit fapados sokhoz hasonló ilyen árazás volt, tehát volt ilyen 15 fonttól egészen 100 fontig voltak az árak, tehát hogy különböző helyeken, tehát hogy nagyon szét volt osztva, hogy De ez
1: erre figyelnek, hogy legyenek nagyon olcsó jegyek is, hogy emiatt ne tudjon valaki megnézni egyet, és ez tök jó, igen.
2: Igen, ez egyébként tök jó, tehát hogyha valaki nagyon szűk a pénztárcája, és csak 15 fontos jegyér, ami hát Magyarországon nem tudom, hogy egy ilyen minőségű sóra egyáltalán be lehet-e jutni.
1: Nem, persze,
2: 15 font, tehát ez egy tehát gyakorlatilag 5-6 ezer forintos áron, viszont tehát ezt ott meg lehet csinálni, viszont ami rögtön feltűnt, hogy a jegyek fölött volt ilyen fogyasztás is, tehát hogy lehetett ilyen büfés fogyasztást is rögtön foglalni, tehát ilyen chips, fagyi, nem tudom, sör.
1: Mármint a foglaláskor.
2: A foglaláskor lehetett még plusz rögtön már egy ilyen, nem tudom, 15-20 fontos felárral lehetett ilyen a jegyhez automatikusan valami fogyasztást is foglalni. Tehát ami úgy furcsa volt elsőre, de hát mi mondjuk nem foglaltunk, hát gondoltam most majd ott,
1: hát ha majd fogyasztunk. A helyszínen.
2: Igen, helyszínen, ha szeretnénk valamit fogyasztani, fogyasztunk, de hogy ugye egyébként nem, az ember nem azért megy színházba, hogy fogyasszon, tehát én legalábbis nem az a fő szempont, és aztán elindultunk, ugye elmentük, először úgy volt, hogy Liverpoolba repültünk, mert oda volt olcsóbb jegy, úgyhogy megnéztük délelőtt Liverpoolt, egyébként nagyon
1: szép. Zárójeles megjegyzés, Manchesterre kifejezetten drága útvonalak között van, úgy tűnik, hogy a vendégmunkás forgalom még mindig tök jól eltartja. Nyilván az, hogy Angliába, a vidéki Angliába emelkedtek a jegyárak, az annak köszönhető, hogy megszűnt a konkurencia harc, mert a Wizz Air kivonult erről a piacról teljes egészében, tehát a Egyesült Királyságban a Wizz Air csak és kizárólag a Londont tartotta meg, illetve a két londoni repteret, mert Luton és Gatwick, de se Glasgow-ba, se Edinburgh-ba, se Manchester-be, Birmingham-et, Liverpool-t, mindent bezárt, csak London maradt neki. Úgyhogy gyakorlatilag a Ryanair maradt, meg néhány jet-tú járat, de ez egy másik kategória, ez nyilván jól magasabb áron, meg ritkábban.
2: Igen, úgyhogy Liverpool-ban Ryanair szerencsére azért olcsóbb, mert úgy látszik, oda kevesebb a vendég munkás forgalom, úgyhogy de egyébként szép város. Liverpool van egy-két látát, egy fél napra szerintem van bőven látnivaló Liverpoolban.
1: Én még többre is le tudok ragadni, akár csak a kikötői kulturális negyed részben, tényleg nagyon, igen, ajánljuk mindenkinek.
2: Úgyhogy érdemes, tehát hogy akár lehet egy-két napra is, de fél napra mindenképpen, tehát mi azért kitöltöttük, ami volt fél napunk.
1: Hát, és legtöbben gondolom, nézésre mennek, de tényleg érdemes körülni.
2: Igen. Tehát onnan viszont egy gyors vonattal egy ilyen 30-40 perc alatt át lehet jutni a Manchesterbe, tehát hogy tényleg közel van egymással a két város, tehát hogyha közvetlen vonattal az ember foglal.
1: Időbe foglaljuk, akkor szem 5 font, hogy...
2: Igen, tehát hogyha időbe foglal az ember, akkor még relatíve olcsó is. És akkor hát ugye elmentünk este az operába, az egyik...
1: Tehát a Manchesteri Operaházban volt.
2: Manchesteri Operaházban, ami tehát nem annyira látványos kívülről, mint a Budapesti Operaház, viszont az is egy ilyen régi épület, belülről viszont egy ilyen klasszikus operaház, tehát így kinézete van a színpadra. És hát az első kulturális sok az már rögtön a sorban állás volt. Igaz, hogy meleg volt, tehát akkor voltak az ilyen extrém melegek Angliában, tehát mi előtte néztük, hogy nincsen valami nagyon szigorú dress code az operában, de hát azért egy inget, egy hosszú nadrágot, stb. Fölvettünk egy zárt cipőt. Na most ehhez képest a sorba körülöttünk, mi voltunk a legjobban túlöltözve, mert mert gyakorlatilag a vendégeknek a 80%-a papucs, rövidgatja, póló, tehát ilyen teljesen, tehát így álltak a...
1: Ezen azért meglepődtem én.
2: Igen, tehát így az operaháznak a sorában.
1: A hajókon az angolok szeretnek a leginkább kiöltözni, és a leghagyományosabb és komoly dress code hagyományok azok a brit hajókon vannak. Úgyhogy...
2: Igen, hát itt nem ez volt. Utána a következő kulturális sok volt az, hogy mennyire szigorúan ellenőriztek. Tehát volt egy szigorú biztonsági ellenőrzés, tehát minden kicsi táskába, tehát tényleg egy ilyen 10 centis ilyen női táskába is belekukkantottak, tehát hogy nagyon úgy látszik, nem tudom, ilyen terrorveszély van, vagy nem tudom, tehát hogy figyelnek nagyon, hogy mit viszel be a színházba, tehát hogy nagyon szigorú ellenőrzés volt. És akkor bent a következő kulturális sok az volt meg, hogy mennyi büfé van. Tehát gyakorlatilag, nem tudom, ilyen 5-6 különböző büfé volt, tehát és a legdurvább az volt, hogy maga a nézőtéren is volt büfé, ahol nem csak ilyen sima, normális dolgokat szoktak árulni, mint a Magyarországon, hanem volt például sör, tehát de hogy többféle sör, tehát hogy ilyen 7-8 féle sört árultak, fagylaltot árultak, tehát a nézőtéren, és az volt még durvább, hogy maga voltak ilyen, hát ilyen jegyszedőszerűk, akik ugye felmutatják, hogy hová üljön meg, stb. Náluk volt sörnyitó. Tehát, hogy így mentek, aki vett üvegbe sört, konkrétan oda mentek, és a nézőtéren kinyitották neked a sört. Úgyhogy közben meg úgy ülhettél be abba a székbe, tehát egy tényleg hagyományos régi operaházat kell elképzelni, ahol normális szűk székek vannak.
1: Kellően hangos ahhoz a zene, hogy a sörös üvegeknek a zörgését, a chipses zacskónak a zörgését, meg mindent, ami a kézben tart a nézőközönség, azt elnyomja, tehát ugye lehessen élvezni, tehát nem volt zavaró, az ugye a magyar színházakban bemondják, hogy kapcsolt ki, ne zörög, stb. De hogy...
2: Nem, ez nem volt zavaró, tehát mondjuk ilyen zacskókat, nem tudom, túl sokat legalábbis körülünk töltünk, nem volt, tehát volt, aki sört fagylaltott meg, tehát ilyeneket tettek körülöttünk, csak hogy nem volt hová lerakni, tehát hogy nem az volt, mint egy mondjuk, nem tudom, egy jófajta új moziba, hogy van melletted egy ilyen tartó, ahova be tudod rakni az italt, meg stb., hanem mindent kézbe kell tartani, tehát hogy ez is...
1: Nem ilyenre gondolnék, hogyha Broadway show, de oké.
2: De...
1: Akkor lehet, hogy ez a rész átjött Amerikából,
2: igen, ez átjött Amerikából, utána néztem, hogy ez mitől van, hogy kiderült, hogy gyakorlatilag nincs semmifajta állami támogatás ezeken a showkon, tehát hogy itt
1: baj, ne is legyen.
2: De hogy maga tehát az ELTA, tehát az üzleti modell az úgy működik, hogy a show az elviszi a jegybevételnek gyakorlatilag a nagyon nagy döntő részét, és az operaház az abból, a büfékből él gyakorlatilag, tehát hogy neki az a fontos, hogy minél többet fogyasszál ott helyszínen.
1: Tegyük hozzá, hogy a Manchesteri Operaház az egy színház alapvetően, igen, tehát ritkán van benne éppen, igen, opera, tehát mindenféle előadás, mindenféle show van benne, úgyhogy 2005-ben voltam koncerten, és nagyon tetszett maga az épület, egyébként szerintem gyönyörű, meg erre tökre alkalmas, de a koncerten nem volt egy élményem, hogy mindenki így mászkált volna, hogy ilyen eladási hullám lett volna, lehet, hogy akkor ez tényleg a Broadway hozta magával.
2: Hát, vagy igen, tehát, hogy itt most lehet, hogy megváltoztak még jobban ez a, hogy, tehát, hogy ebből kell bevételt csinálni a színháznak, tehát, hogy úgyhogy, tehát nagyon még sima magyar színházhoz képest is, mondom, teljesen diszonáns volt az, hogy a közönség mennyire, tehát mondom, ilyen...
1: Na,

0: motivált, de hogy nem sikerült kizökkenni, kíváncsiaknak
1: ti vagy egyáltalán. Itt a szállás nagyon fontos volt, hogy hétközben menjünk, mert itt a Manchesterben, ahogy néztem, hogy hétvégén, tehát ilyen háromszoros, négyszeres, ötszörös árak volt. Tehát nagyon,
0: Londonban is hasonló.
1: Nagyon hasonló, tehát úgyhogy tehát mi péntek este volt a szállás, péntek este még nem volt olyan drága a szállás, de úgy egyébként igazándiból ilyen kett, szerda, csütörtök az igazi, tehát amikor olcsón lehet megszállni, és nagyon nagy különbség.
0: Londonnál írtam egy ideig, megnéztem, ott ha egy átlag árat veszünk, egy hét közbeni átlag, egy kett, szerda, csütörtököt, akkor a péntek az egy olyan 30%-kal drágább, a szombat a 100-al, tehát ez dupla ár, az kifejezetten drága, vasárnap viszont mínusz 10-20, tehát a vasárnap szokott a legolcsóbb, vasárnapra hétfőre viradó szokott a legolcsóbb lenni, az egyetlen nap, amikor még a londoni belvárosi szállodák is le tudnak menni ilyen 50-60-70 font környékére, mármint annál a két láncnál, amit szoktam emlegetni, tehát a Premier Innél és a Travelodge-nál.
1: Igen, itt annyira fontos, hogyha valaki egy előadásra akar menni, hogy hétfőn este viszont nincs előadás, vagy hétfőn, tehát hogy hétfő estére nem tud elmenni előadásra, tehát hogy inkább ez a kett, szerda, csütörtök igazániból az optimális belőni, tehát nyilván akkor munkanapon kell elmenni, viszont...
0: És milyen szállásod?
1: Most hirtelen nem. Egyébként egy jó minőségű.
0: De sima bookingos keresés.
1: Sima bookingos, és egyébként nagyon jó minőségű szálloda
0: nem,
1: volt.
0: Nem figyeled a Premier Inn-t és a Travelodge-ot? Vagy ezt, vagy neked ez így nincs meg a...
1: Szerintem mindjárt most hirtelen lehet, hogy pedig ott voltunk, mert a neveit nem emlékszem, de egy jó... Lehet, hogy ott voltunk egyébként, most hirtelen...
0: De bookingon keresztel, tehát nem közvetlenül a... Jó, mert nem, a Travelodge nincs van a bookingon például, igen. Tehát csak sajátba értékesítenek, Premier Inn hol fönn van, hol nincs, tehát nem tudom, hogy őket meg lehet ott találni, és van több tök jó szállodalánc, akik abszolút nincsenek fel a bookingon, annyira megvan a saját piacuk, és annyira nincs... Nem, kényszerülnek rá, hogy 10-20%-okat leadjanak jutalékként a közvetítőnek, amikor a brand olyan erős, hogy ezt meg tudják tölteni. Ezért kérdeztem.
1: Igen,
0: csak.
1: Olyan, jó. Ha jól emlékszem, valami 60-70 font
0: környékén
1: volt
0: egy
1: éjszakára, tehát ami mondom hétvégén meg lehetett ilyen 150-200 font is.
0: Na, de akkor szaladjunk tovább, hogy maradjon Riminire is időnk, mert ugye visszafele Riminit érintettétek. Gondolom akkor a szombati hazaút, az mondjuk a budapesti árat elképzelem, hogy az nem szokott lenni 78, vagy akár 100 font is, az ön néha
1: hát még jó, nem, még több is volt, szerintem még 150 vagy 200 font is volt.
0: Ott időnként lehet csodákkal találkozni, amit nehéz kikerülni. Ilyenkor van két opció, lemenni Londonig, és onnan ugye olcsóbb a jegy, vagy pedig érinteni még egy helyet, amit szívesen megnézünk, akár csak rövid időre, és akkor egy átszállással jönni.
1: Hát így néztük, hogy volt Riminibe, azt hiszem 15 fontos jegy, és onnan Budapestre is kb. Tehát azt hiszem 10 eurós jegy, vagy nem tudom, tehát hogy itt olcsó lehetett egy riminis átszállással repülni, és Riminibe egyedül csak azt néztem, hogy 3,5 órás átszállás volt, de most egy nagyon pici repülőtér, tehát ott igazából semmit nem lehet csinálni 3,5 óra alatt, viszont azt néztem, hogy gyakorlatilag a tengerparton van, és onnan 15 perc gyaloglással viszont ki lehet menni a strandra. És hát azt csináltuk, hogy leszállt a repülő, gép szépen kimentünk, körülbelül nem tudom, 3-4 perc volt, mire ki tudtunk érni a repülőtérre, tehát tényleg nagyon, nem tudom, napi 4-5 repülőgép megy, tehát hogy nagyon kicsi ez tehát hogy járat van, tehát hogy nagyon kicsi a reptér. Viszont onnan kimentünk a strandra, és egy nagyon jó strand van ott Riminin, tehát hogy nagyon egyébként kellemes volt.
0: Szabad
1: egy
0: strand bárki.
1: Szabad strand, hát tehát volt fizetős is, meg strabat, tehát mind a kettő volt, de tehát egyébként, és mivel ilyen kora este volt, tehát pont akkor voltak ezek a 40 fokok, nem tudom, hogy milyen lett volna, ha most nem tudom, délután 1-kor megérkezünk, mi este azt hiszem 7-kor érkeztünk, még pont sütött a nap, de kellemes volt már az idő, nem volt ilyen nagyon meleg, és akkor egy ilyen 2 órát el voltunk ott a strandon, nagyon, nagyon jó volt.
0: Kevés helyen lehet megcsinálni egyébként ezt, ami tök jól hangzik. Nekem Riminiről mindig San Marino jut eszembe, ahova nem sikerültem még eljutni, de az biztos, hogy ha így tervezek, akkor, de ha bárki onnan jön mondjuk hazafelé, akkor érdemes, ha nyáron megy. Márpedig nyáron lehet csak menni, mert járat sincs télen, tehát a Ryanair talán októberig repüli, de lehet, hogy október végéig, ezt most nem tudom, a Wizz Air biztos, hogy full nyaralójáratként alkalmazza, idén lett mind a kettő, csak szeptember közepéig repülik, viszont vannak elég kedvező árujegyek is. Óriási változatosság van benne, egyik nap nagyon drága, másik nap meg filléres, hogyha az ember kicsit rugalmas és ki tudja kockázni, vagy lát egymáshoz közel, akár egyikkel menve, másikkal hazafelé közlekedve, akkor jó árakat lehet.

0: meri minibe találni. A lényeg az, hogy az biztos, hogyha lesz egy esti járatom hazafelé, akkor a pizza vacsora mellett még egy jó kis csobbanást akkor a strandra, mert az jó, hogy a mínusz 2 óránál már reptérrel még a tengerben. Ilyet egyedül szerintem utoljára ezt kiatoszon tudtunk csinálni, a repülőkot szálltok le a fejünk fölött, és akkor egy 20 perc sétával a strandról el tudtunk sétálni a repülőhöz, tehát már bőven belül voltunk a 2 órán, amikor még a tengerbe csobogtunk, és akkor utána szépen elsétáltunk a géphez. Csak a mi gépünk indult, mínusz 1 órán beslattyogtunk, és akkor 1/2 óra múlva már a gépen voltunk, úgyhogy akkor mi is hasonló.
1: Hát igen, San Marinót azt én is néztem, de azt mondjuk nem lehetett volna megcsinálni
0: nem,
1: három óra alatt, tehát az egy körülbelül nem tudom, 30, tehát nem tudom, én néztem, hogy legalább tömegközlekedéssel 1 óra lett volna legalább minimum egyik irányba, tehát hogy egy másfél óra nem.
0: Az egy teljes nap, tehát persze, hogy nem igen, is érdemes kevesebbre menni, tehát az mindenki. Na, de, majd legközelebb.
1: De strandra kiváló ez.
0: Jó, oké. Okay. Na, hát akkor ennyit az első körben, kicsit szusszanunk, és akkor nézzük a nyár végi olcsó útvonalakat, hát meg a napfogyatkozást, hogy akkor azzal mi lesz, de az érdekes, hogy a teljes napfogyatkozás az idei, augusztus 12-ei után lesz jövőre is egy, ami egy icike-picikét érinti Európát. Nekem az necces, mert akkor azon a kis részen valószínűleg nagyon nagy tömeg lesz, de Európához közeli részeken sokkal hosszabb totalitást lehet látni, tehát a jelen mostani másfél, talán egy, két perc sehol nincsen talán, és ha valakinek választási lehet, ha valaki szeretné megnézni, és van választási lehetőség, akkor arról is beszélgetünk, hogy melyiket érdemes. Mindjárt folytatjuk, tehát maradjatok velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Ugrast. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan.
3: Folytatódik az Okos utas magazin, Andorov Alexével, és... Jöjjön a napfogyatkozás egyből? Jöjjön, mert a minden máshoz kapcsolódik, illetve az egyik napfogyatkozás nézőhelyünk lesz rajta azon a listán is, amit azokról a célállomásokról állítottunk össze, tehát nem hosszú, de néhány város van rajta, ahova augusztus második felében még tök olcsón el tudunk menni. Lelőjük a point egyből, hogy melyik az a hely? Lőjük, mert ti oda mentek, ugye? Ti is ott fogtok napfogyatkozást
4: nézni.
3: Igen.
4: Hát mi Menorkára megyünk, az is egy kicsit ilyen félig meddek, hogy néztem, hogy van napfogyatkozás, gondoltam biztos drága.
3: Hogy ilyen későn kezdtétek el, mert korábban ezt nem mondtad, hogy neked is ez így becsípődne, és...
4: Egyrészt én is úgy későn, hogy nem is tudtam, hogy lesz most nap, tehát hogy ahogy elkezdtek a sajtóba jönni a hírek, tehát én nekem fordítva volt, hogy néztünk, hogy hová tudunk még elmenni egy pár napra még tengerpartra.
3: Nem hallgattad azokat a műsorokat, amikor erről beszéltünk.
4: Na, látod, lemaradtam némelyik műsorra, és hát néztünk, hogy tengerpartra hová lehet menni, és akkor úgy jött elő először, hogy láttam, hogy Menorkára vannak nyáron, először La Mezzia termébe is volt, néztük, meg Menorka, és hát ahogy Menorkát néztem, akkor ugrott elő, hogy akkor mondom, mit lehet ott csinálni, meg mit lehet, és akkor hirtelen előkerült, hoppá, hát pont arra a dátumra, amikor én nézek, akkor van napfogyatkozás.
3: Jaj, akkor ez teljesen véletlenül alakult ki.
4: Igen, tehát hogy nem direkte, hanem így utólag, aztán utána elkezdtem nézni, utána látom, hogy azért szállásokkal lesz a gond, tehát nem a repülőjegyekkel, mert a Menorka az a tipikus hely, ahol valószínűleg kevesen ismerik, tehát hogy sokan keverik Majorkával, ami persze közel van, tehát ugye ez egy...
3: Majorkát mindenki ismeri, Majorka nagyon drága is, oda tömegek járnak.
4: Meg oda a repülőjegyek is most nagyon drágák.
3: Igen. Tehát minden nyáron ez van, igen.
4: Igen, tehát ott drága a repülőjegy is, meg minden. És akkor egyszerre csak néztem, hogy akkor nézzük meg, hová lehet menni abba a sávba, ahol van a napfogyatkozás, és mindenhova drága volt a repülőjegy. Tehát Valenciába, Barcelonában nagyon drága volt a repülőjegy, Castellónban nagyon drága volt a repülőjegy, de úgy drága, hogy ilyen kb. 100.000 forint volt oda-vissza. Vagy
3: de Castellón azt nem is esik bele, vagy beleesik?
4: De azt mondtad ott Valenciának. Uh-huh. Castellón, Barcelona nem esik bele, de hogy a Barcelonában ugye közel van, tehát onnan autóval el lehetett volna menni, de gyakorlatilag egész rész ott nem lehetett. Másik részre meg azért nem akartam menni, hogy mondjuk közép a Spanyolországban, mert ott meg tengerparton akartunk, és tehát hogy össze akartuk kötni egy kis tengerparttal. Úgyhogy, tehát igazániból...
3: Csak nagyon gyorsan a sáv úgy néz ki, hogy Izlandot érinti, ott a nagy rész tengeren megy, mármint a totalitás, ahol teljes napfogyatkozás van, és akkor Spanyolországnak az északnyugati része, és akkor úgy gyakorlatilag a Balear-szigeteken keresztül távozik, úgymond. De és az nagyon fontos, és a választás szempontjából is, hogyha valaki gondolkodik, hogy jövőre vagy most, hogy ez egy jóval nagyobb rész, ahol teljes napfogyatkozást lehet szárazföldről látni, a jövővel összevetve, viszont itt naplemente előtt lesz néhány perccel, tehát nagyon alacsonyan lesz már a napkorong. Ott már sokszor homályosabb meg befelhősödik, még tiszta területeken is, és nem mindegy, hogy melyik részen nézed, és igazából egy 7%-kal lesz, azt hiszem, hogy csak a horizont fölött, tehát nem, tehát erre érdemes odafigyelni, már naplemente néző hely sem mindegy, nem látod akárhonnan, nem az van, hogy fölnézel a napra. A jövő évvel nincs ilyen probléma, délelőtt lesz, magasan lesz, de majd erre akkor visszatérünk.
4: Na, úgyhogy mi ezt néztük, hogy hová lehet, mert én igazán azt mondta, hogy tengerpart, meg relatíve olcsó repülőjegy, meg, tehát gyakorlatilag a Menorca volt az egyetlen hely. Ott egyedül a szállással volt egy kis gond, de végül sikerült, hát nem annyira nagyon olcsó szállás, de végül is még elfogadható, legalábbis ilyen pár napra elfogadható szállást, úgyhogy ott hát a legolcsóbb szállás, amit találtunk, ez 250 euró volt éjszaka, úgyhogy hát én még ilyen drága szállást még nem fizettem hát mostanában.
3: Erre mondod, hogy elfogadható, ez az okosutas szempontból, ez már a kifejezetten vérlázítóan drága.
4: Ez vérlázítóan drága, ez így van, de azt mondtam, hogy most ha van benne egy napfogyatkozás, akkor egyefene, meg uh-huh. ugye a repülőjegy, tehát ugye mondjuk ilyen néhány napra egyébként a repülőjegy, ez meg sokkal drágább lett volna a másik helyeken.
3: Na, hogyha az... valaki most menne, tehát 12-én van a napfogyatkozás, 11-én is teljesen 21 néhány körüli ár van,
4: igen.
3: De ha valaki mondjuk, nem tudom, elfekszik a tengerparton, nincsen szára, vagy kempingezik, vagy olyan olcsó szállást talál, és kimenne előtte szombaton, az gyakorlatilag filléres jegy van, 10 000 alatt, 90 forintos, egy nagyon-nagyon olcsó jegy van, azt megelőző szombaton, akkor nyilván a szigeten még el lehet henyélni, de mondjuk a szállást tudja nagyon megdobni. Igen. Visszafele a követő napon, a fogyatkozás utáni napon nyilván akkor van a 100 euró fölötti ár, pedig már megy lefelé egyébként, ennél magasabb volt, és akkor utána következik az, hogy lemegy már 50 vagy 60 euróra, és egyébként most egy kis zárójeles megjegyzés napfogyatkozástól függetlenül Menorcára több időpontban van 10 000 forintos jegy kifele is, és még hazafele is, még augusztus végén is, tehát gyakorlatilag last minute nyaralást, ha valaki tervezne, minél később megyünk, annál inkább mennek már lejjebb a szállásárak. Augusztus végén még nem, ha valaki tud szeptemberben menni, ott van nagy esés, amikor az már az utószezon, és akkor a szállásárak is lejjebb mennek. Úgyhogy, és ez is ugye nyaralójáratként szeptember közepéig üzemel csak.
4: Hát igen, úgyhogy ez a, tehát a szállás az a szűk keresztmetszet ott Menorcán, egyébként autót relatíve olcsón, de vagy nem annyira, de ilyen közép áron, tehát az nem annyira, tehát hogy van azért kínálat autó kölcsönzőben.
3: Teljes
4: tehát,
3: időszakra bérelsz, vagy?
4: Teljes időszakra, mert...
3: Nem merted megkockáztatni, hogy ott.
4: Azt láttam, hogy nem annyira jó a tömegközlekedés, és a kicsi a sziget ugyan, de ez a kicsi sziget, ez egy ilyen 20-30 kilométer, tehát hogy azért, tehát hogy vannak, tehát hogy gyalogra azért nem kicsi a sziget, tömegközlekedés problémás, és főleg a napfogyatkozás miatt, tehát a szállás is egyébként, ahol láttuk, az meg egy kicsit kieső, tehát pont azért, tehát hogy nem nincs közel a reptérhez már. Uh-huh.
3: Jó. Na, elmondom a mi verziónkat. Madridot választottak, ami még kívül van a totalitás sávja, nagyjából egy másfél órányi autóút a szél, ahol már a teljes van, és nagyon-nagyon sok érdekes és olyan helyszín van. Rengeteg helyet, meg városokat is, meg ilyen magaslatokat, kilátópontokat ajánlanak. Valahol a városok is szervezik. Rengeteg van. Ha keresgélünk, akkor szerintem a tömegmenteset, ahol a kevesen jutnak el, azt érdemes nézni. Tehát vagy néhány kilométer túra legyen benne, vagy pedig olyan terület, ahol nagy fennsíkplató, ahonnan látszik az ég alja a nyugati irányban is, és nagyjából be lehet mérni. Vannak applikációk, amik megmutatják pontosan az irányokat, meg hogy hol várható majd a naplemente, ezekkel érdemes benézni a helyeket. Hogy erre most tényleg csak azért van szükség, mert ez egy különleges, hogy ennyire napnyugta előtt lesz majd ez a napfogyatkozás, tehát erre külön készülni kell, hogy honnan nézel, mert ha nem teszed meg, akkor simán lehet, hogy bemegy valami mögé a nap, amikor éppen fogyatkozni kezd, és akkor az egészről lemaradsz.
4: Hát igen, egy nagyon fontos dolog, hogy itt megnéztem előre a Menorcán, hogy hol lehet nézegetni, és akkor kiderült, hogy már hatóságok is nagyon készülnek előre, tehát hogy nagy valószínűség egyébként a napfogyatkozás előtt 1-2 órában, ahol megtelnek adott helyek, akkor lehet, hogy lezárások is lesznek. Aha. Tehát, hogy a pont amiatt, hogy nem érdemes úgy készülni, hogy az ember kinéz egy helyet, és akkor majd utolsó pillanatban oda megy megnézni a napfogyatkozás, hanem érdemes jóval előtte arra a helyre elmenni. Most mi pont azt néztük, hogy én egy strandot választottam, hogy azt mondtam, hogy akkor már délelőtt esetleg, vagy délbe oda kimegyünk a strandra, uh-huh. és akkor megvárjuk tehát, hogy nem...
3: Madriddal szemben nyilván a szigeten, ott nincs ilyen probléma, hogy valami szakadtengerben nyugszik a nap, és nyugatra tiszta a látó.
4: Nem, olyan szempontból problémás, hogy pont nyugat felé nincs olyan nagyon sok strand, tehát hogy uh-huh. pont sziklásabb a part, tehát hogy vannak nagyon jó kinéző ilyen sziklás helyek, viszont oda, ha az ember órákkal előtte kimegy, megy, akkor most
3: szóval ott is érdemes lefoglalni.
4: Akkor órákig mondjuk egy sziklás helyen nézni a kilátást, most nyilván az ember egy 20 percet, fél órát elnézegeti a kilátást, de mondjuk több órán keresztül, főleg ilyen meleg időben mondjuk nem biztos, hogy a legjobb, tehát...
3: Ami dilemma volt, ugye beszéltünk róla, hogy Izland, ami még érintett, de Izlandnak is csak a nyugati része, és Izland hatalmas, azt gondoljuk, az emberek azért elférnek, de maga a totalitás viszonylag kis területet érint Izlandon belül, tehát gyakorlatilag a nyugati félszigeteket, kicsúcsosodásokat, és hát láttam, hogy ott nagyon nagy készültség van, már bejelentették az útlezárásokat, egésznapos egyirányosítások vannak, tehát gyakorlatilag egy nappal korábban kimenj, ki kell, hogy menj, hogy biztosan odaér. A Westfjordsnak a legszebb részére, ahonnan nyilván sokan akarják nézni, egyébként is nagy forgalom van nyáron, de egy vékony kis murvás út vezet ki, Letrabjerg, azt hiszem az a neve, a lundákat lehet nézegetni, és ugye tényleg egy csodálatos hely. Az egész napra egyirányították, és egyirányosították, tehát onnan meg kijönni nem lehet, utána is irgalmatlan tömeg várható, nem beszélve arról, hogy ott 50-50, hogy ott éppen felhős lesz, vagy nem lesz felhős, de nagyon sokan mentek, rettenetesen drága volt minden, repjegy minden le is van foglalva, bár néhányan panaszkodtak, hogy dupla-tripla foglalásokat csináltak sokan, és lemondták az utolsó pillanathoz közeledve, és most igazából emiatt szállások felszabadultak, csak hát ugye gyakorlatilag repülőkön nincsen hely, mert nagyon sokan választották Izlandot is, hogy erre az időszakra menjenek. Így, aki most gondolkodna, nekik ez már nem jó tanács, mert szerintem gyakorlatilag nincsen, legalábbis azt láttam, hogy vagy nincs, vagy nagyon drága, a repjegy szállások viszont felszabadultak, de az még így két héttel előtte sem egyértelmű, hogy felhős lesz-e, nem lesz felhős, és Izlandon, hogyha bármilyen okból megyünk, és szabadon barangolunk, akkor meg lehet játszani azt, hogy a keleti része az full napos, a másik fele meg, a nyugati rész meg napokig esős, hogy akkor úgy változtatjuk a útitervet, ha nincsen fix szállásunk, hanem lakóautó vagy kemping. De így, miután ez egy nagyon szűk részre korlátozódik, itt nincs választásunk. Hát bízunk benne, hogy onnan is mindenki látni fogja, és jó idő lesz, de azért ez nagyon lutri.
4: Hát igen, én azt néztem, hogy a Spanyolország déli részén azért ott körülbelül ilyen 80% az esély annak, hogy jó idő legyen. Mm. Tehát ilyen szempontból szerintem, ha valaki most ezen a spanyol déli, tehát ez a Mallorca, Menorca, Valencia, Castellón, nem tudom, még akár Madrid környéke befoglal, akkor nagy valószínűséget, tehát egy ilyen 80%-os eséllyel látni fogja.
3: Nyilván Baszkföldön kisebb az esély, de nem sokkal, de ráadásul most már ellátnak odáig a modellek, és nagyon úgy tűnik, hogy olyan bivaj anticiklonnál is helyzet, nyáron nagyon nagyjából ez a helyzet, hogy Spanyolország nagyon úgy néz ki, hogy időjárási oka nem lesz, tehát hogy tiszta idő lesz, és lehet nézni szinte mindenhonnan, legalábbis így két héttel az esemény előtt, vagy már nincs is annyi, így néz ki a helyzet. De akkor beszéljünk a jövő éviről még, de még ne felejtsük el a másik két célállomásunkat, ahova olcsó jegyek vannak, mert hogy jövőre hogy néz ki majd a totalitás sávja?
4: Hát egy kicsit ott Gibraltár környékén tehát lesz egy
3: európai
4: kicsi.
3: Európai kontinens az alig érinti, igen. Spanyolország legdélebbi része, ugye?
4: Igen, és utána ilyen tipikus nyaraló célpont Tunézia lesz, ahol lesz totális, ott kb. 5,5 percig lesz a totális.
3: Az sokkal hosszabb, mint
4: igen,
3: az idején.
4: Igen, és úgy tudom, hogy még Egyiptom, hát most ott Egyiptomra nem tudom melyik részét, de
3: Luxor környéke.
4: Igen, tehát ott is elég hosszú lesz, és ott reggel 10 órakor lesz. Tehát ott egyébként szerintem nyáron reggel 10 órakor Tunéziában szinte biztos, hogy nem lesz felhő, tehát, és 5,5 perces
3: ez augusztus másodikán lesz, egészen pontosan. Nyilván ott is rá fognak készülni. Ott azért nehezebb eljutni.
4: Ott egyedül igen, tehát fapadosok ugye kevesebben vannak, tehát ott igazániból valamelyik utazási irodás charteres megoldás nagy valószínűséggel lesz a megoldás, itt csak itt időbe kell figyelni, meg készülni, hogy amikor megjelennek ezek a, tehát szerintem azokat be fogják foglalni hamar, úgyhogy azt érdemes időbe megnézni tehát hogy...
3: Ebből Budapesten, vagy Magyarországon mennyi lesz az ideiből, és nagyjából 50-60% körüli részleges napfogyatkozás lesz,
4: hogy annyit látom. 56%, emlékszem Budapestre talán az idei napfogyatkozás.
3: Igen, a jövő évi az 57 lesz, igen. Tehát innen is látszik, innen is gyönyörű, de részleges, tehát hogyha valaki teljes akar, akkor el kell menni.
4: Az én emlékeimben legalábbis, amikor voltam 20-valahány éve Balatonnál, tehát azért nagyon nagy különbség van a részleges meg a teljes napfogyatkozás. egymás között. Tehát azért a részleges az...
3: Azóta vágyom rá, én is nyilván, hogy még egyszer, akkor legalább jól.
4: Viszont akkor megtanultam, hogy tényleg érdemes előre, tehát akkor mi aznap reggel indultuk vonattal Balatonon, és hát azt gondoltuk, hogy most mennyire, hát Balatonra vonattal nyáron, nem tudom, gyakran vannak vonatok, de most ahhoz képest a délibe lógtak az emberek, nem hogy a peronnal nem lehetett kimenni, még a pályaudvarra is nehéz volt bemenni, és a, nem tudom, a negyedik, ötödik vonatra sikerült felszállni Balaton irányába, tehát és emlékszem, olyan emberek volt, akinek volt foglalt jegye, és itt mutatom, hogy van foglalt jegye, de hát lógtak az a vonatról az emberek,
3: nem
4: tehát hogy foglalt helyig eljusson, tehát úgyhogy nagyon nehéz volt lejutni még a Balatonra is akkor, tehát emlékszem, hogy a autópálya is bedugult, a vonattal is probléma volt, tehát úgyhogy tehát érdemes azért.
3: Nagyon-nagyon korán ki kell menni, és időben, meg rengeteg időt rászáll mindenhol, azért jó, ha minél nagyobb területen oszlik el a tömeg, ha sok helyről látható. Ezért lesz nagyon necces csak Gibraltár környéke jövőre szerintem, tehát az nagyon kis területen érinti a szárazföldet. Na, de miután csak egyetlen percünk maradt, ugye Menorkát mondtuk, hogy oda el lehet menni, mert tök olcsó jegyek vannak. Várna még ilyen egyébként.
4: Meg Lamecia terme.
3: Meg Lamecia terme. Ez mind új útvonalak, ráadásul. Várna azért érdekes, mert az emberek a Bolgár-tengerparton Burgaszt ismerik, évek óta jár mindkét szolgáltató, ezért ott sem annyira vész, sem magasak az árak, de hiába jár egyedül a vízer. Idén most újra beindult Várnába, ott jó alacsonyabbak az árak. Az a környék szerinted jobb egyébként? Vagy ott mennyire újították föl a régi klasszikus nyaralóhelyeket, aranyhomok és ilyeneket?
4: Egyébként olyan szempontból szerintem jobb, hogy kevesebben van, tehát hogy a tengerpart, tehát mondjuk a tipikus nyaralóhely az a napos part, ahol azért
3: az Burgaszhoz
4: közel, ahol azért nagyon túl van építve, tehát ott azért rengeteg ember van. Tehát egyébként nagyon szép a part, meg jó, meg mit az emberek szeretik, de ha ki egy kicsit kevesebb tömeget szeretne, az általában éjszakra vagy délre szokott menni, és akkor ilyen szempontból ott Várna környéke. És
3: a napospart kimondottan külföldi turisták? Tehát a bolgárok, helyiek inkább máshova mennek?
4: Igen. Tehát ugye, a napospart az tipikusan az a csárteres vagy fapadós külföldi turista oda megy, de ott van a legtöbb szállás is. Tehát messze-messze, tehát gyakorlatilag az egész bolgár tengerpartról az tehát úgy, nyilván ár-érték arányban ott is lehet mondjuk a legolcsóbb szállásokat is szerezni sokszor, tehát mert hogy iszonyú nagy a kínálat is, de nagy a tömeg is. Tehát ugye az a kérdés, hogy az ember mit szeretne. Ha egy kicsit csendesebben, nyugisabb környéket akar, akkor általában éjszakabbra meg délre. Uh-huh. Éjszakra annyi van, hogy néha azért ott a tenger, most augusztusban tök jó lesz még az idő meg a tenger, de azért ott egy-két fokkal általában hidegebb szokott lenni a tenger, mint mondjuk délen. De ez az egy-két fok, ez olyan szokott, lehet, hogy délen már 27 fokos a tenger, ott meg nem tudom, 24 fokos, tehát mind a kettő jó, de...
3: Nekem Aranyhomokban tipikusan nagyon tetszik, hogy a reptérről a helyi járat, ami megy be Várna belvárosába, az megy tovább, tehát ez közvetlenül gyakran leszállsz a repülőről, felszállsz, mint itt a 7-es buszra, nyilván, hogy ezt a budapesti példát idézem, szép kis csuklós, kényelmes légkondis busz, és akkor egy 50 perc volna megérkeztél gyakorlatilag az üdülőközpontba, hogyha ott vagy, nyilván lehet tovább menni, mert sok kisebb nyaralóhely is van, de hogyha a legnépszerűbbet veszem, akkor nagyon könnyen elérhető. Úgyhogy jó. Oké. És akkor Lamiciát említsük meg, ugye olasz csizma rüsztjén.
4: Egyébként ott is most...
3: Oda Vézer is, Ryanair is egyszerre beindult, és
4: megy. De utolsó pillanatban azt néztem, hogy ott is a legnagyobb probléma szűk keresztmetszet a szállások, mert hogy nincs nagyon azért olcsó szállás.
3: Pont augusztusra nincs, tehát hiába, ha korábban is emlegettük Lamiciát, és júliusban is olcsó repjegyek voltak, és akkor még a szállások is olcsók voltak, csak Olaszországban az augusztus az a nagyon kiemelt időszak, amikor az olaszok is elindulnak nyaralni, és akkor még a júliusihoz képest jó sokkal drágábbak a szállások, és kevés van. Úgyhogy hiába olcsó repjegy Magyarországról a szállás, viszont ez megint le fog majd menni.
4: Hát igen, de ott most jelenleg meg nincs napfogyatkozás, úgyhogy ez...
3: Igen, de elképzelhető, hogy a 10 000 helyett egy 20 000-es jepjegye, ugye sokkal olcsóbb szállással összességében jobban kijövünk, úgyhogy érdemes így együtt kezelni, akárha csak egy néhány napos nyaralásra van időnk. Alexi, nagyon szépen köszi, hogy ismét, hogy itt voltál, de a műsoridőnk lejárt, és befejezzük. Jövő héten ismét lesz természetesen Okos Utas magazin itt a Rádió Cafén. Akkor következik majd a Feröer szigetekről szóló adásunk, egy újabb csodálatos célállomás, ahova volt szerencsém eljutni, kalandosra sikeredett, és hát elég sok speckó tudnivaló van, amit az odaindulóknak érdemes már, vagy amire érdemes odafigyelniük az oda indulóknak már a szervezés során is, úgyhogy ez lesz majd jövő héten, addig is okosutas.hu. Olvassátok, bízz magadban, utaz okosan, szevasztok!
4: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
7: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest. A sikeres események helyszíne.
8: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
9: Egy rádiót venne, de minek, uram?
10: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
11: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
12: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts Paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a Paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola bor teraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók.
13: Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani & Wolf, Antonia Vaj és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
14: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim!
1: de legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
3: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
14: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
15: Már 5 centivel a kritikus szint felett a Dunapaksnál, 20 vasút vagy hévvonalon kellett korlátozni a sebességet. Országszerte ellenőrzik az akkugyárakat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 5 cm nőtt a Duna vízszintje Paksnál, az utolsó jelenleg is működő turbina stabilan termel, írta ki este 6 óra tájban közösségi oldalára a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte azt is, hogy az akkori adatok szerint 500 megawattal fogyaszt kevesebb energiát az ország az előrejelzetnél, és ez a lakosok, valamint a cégek önkorlátozásának köszönhető. Országosan és Budapesten is elérte a 40 fokot a mai csúcs hőmérséklet, közölte délutáni gyors jelentésében a kormány. Oldal. Összesítésük szerint jelenleg 16 vasút, illetve 4 hévvonalon korlátozzák a sebességet a forróság miatt. 15 erdő és bozót tűzzel küzdöttek, vagy küzdenek még most is a tűzoltók, és több mint 1200 helyszínen volt vízosztás. Senkit ne hagyjunk a hőségben, a parkoló autóban, az utastér pillanatok alatt felforrósodhat, életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-t, hangsúlyozta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
16: Azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél. Jelezzük a 112 operátorának, hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízunk.
15: Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán jelezte, a szektor teljes működési láncát vizsgálják, például az anyagfelhasználást és a vízhasználatot is. Hangsúlyozta, itthon csak is szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett működhetnek az akkumulátorgyárak. Egyre többen vonatoznak a Balatonhoz, csak nem 5%-kal többen választották a tóhoz tartó Intercity és Express szerelvényeket tavalyhoz képest a főszezon első hónapjában, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a bicikliszállítás is népszerűbb, és enni-innivalót is többen vásárolnak a vonatokon. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
14: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borra való gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Arra biztatok mindenkit, hogy a borravaló.hu oldalra látogasson el, és ott az összes podcastünk meghallgatható, az összes eddigi témánk ott van. A Facebook oldalunkon, illetve az Instagram oldalunkon pedig még külön tartalmakat is találtok, oda is látogassatok el. Egy nagyon klassz sorozatot indítunk, illetve Katona Csaba történésszel azt beszéltük, hogy ez egy jó ötlet lenne, és hiánypót is talán, hogy megnézzük a magyarországi nagy szakács generáció képviselőit sorban, és hogyha el akarjuk ezt kezdeni, akkor szerintem a 19. század végével érdemes indulni, és nem mással, mint idősebbik Marshall Józseffel. Szerintem ő volt az, aki talán az első képviselője volt ennek a nagy szakács generációnak, és hát sok-sok elvitathatatlan érdeme volt, de hát ezt beszéljük most meg. Szia Csaba!
2: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
1: Szóval ez az idősebb Marshall József, ő egy ilyen klasszikus 19. század végi európéer volt, egy kozmopolita, hiszen ő nem is magyar születésű.
2: Nem, Hattinyiban látta meg a napvilágot, és ez a település az Elzász-Lotaringiában található. Ugye ez az a rész, amit úgy szoktak jellemezni, hogy Franciaország legnémetesebb része. Tudjuk azt, hogy a történelemben ide-oda vándorolt, hol francia, hol német uralom alatt állt. Én már többször is említettem, de nagyon szeretem, azt szokták mondani, hogy az ottani konyha azért zseniális, mert francia minőségben német adagok. És azért ezt így fogadjuk el, hogy sokkal jobb, mint hogy német minőségben francia adagok, nem lebecsülve jó csülköt, vagy ilyesmit, vagy egy maultassét. Minden esetre ő itt született, és állítólag nagyon hamar harmadik Napóleon udvarába került, és ott működött szakácsként. Ezért hozzá kell tennem, hogy ezt az állítást azért kezeljük kritikával.
1: Ez nagyon érdekes, én is mindenhol. Tehát, hogyha beüti az ember a keresőbe, hogy idősebb Marshall József, akkor nagyjából mindenhol megtalálja ezt, hogy harmadik Napóleon konyhamestere, és ugye ez gyakorlatilag egy egyírásos forrás van, ez a Tolnai Világlap, ahol róla írtak, amikor elhunyt, és valahol ott nekrológba szerepelt ez.
2: Így van, és innen vette át minden és mindenki. Na most természetesen nem állíthatjuk, hogy ez nem így történt, de ez az egy állítás, így a 19. század, sőt már 20. század elején, mert ugye 1914-ben halt meg, ha az emlékezetem nem csal, hát ez így önmagában nem elég ahhoz, hogy tényként jelentsük ki. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy az életének más szakaszait nem ismerjük pontosan. Ugye ebben a korban abszolút nem szokatlan módon egy idő után a Habsburg-birodalomban találja magát. Nagyon-nagyon hétköznapi történet a 19. század második felében Európában, hogy emberek jönnek, mennek, vándorolnak, és főleg a monarchia, de már a monarchiát megelőző időszak is, a reformkor is, és igazából a alkotmányosság felfüggesztésének a kora is azért vonzotta Pest-Budára meg Bécsbe a különféle vállalkozókat. Rengeteg példát lehetne mondani, gondoljunk Evő Zserbóra, csak mondjuk egy svájci születésű francia nyelvű úriember, de gondoljunk például Gregersen Gudbrandra, aki viszont norvég volt, de Magyarországon lett sikeres vállalkozó, vagy Henrik Hagenbacherre, aki ugye a sörös vonalon lett sikeres, szintén svájci születésű. Szóval nagyon-nagyon jól megfogható ez a jelenség, hogy azok a fiatal emberek, akik jól képzettek, és valamilyen szakmában kiemelkedő tudásnak számítanak, itt igyekeznek boldogulni, hát vele is ez történt.
1: Hát ugye ugyanez az önéletrajz mondja azt, hogy a krími háború idején az orosz vezérkar főszakácsa volt, később a cár konyháját vezette, hogy igazából ebből a szempontból, amiért mi beszélünk róla, valójában majdnem, hogy mindegy ez, talán csak egy ilyen megágyazás annak, hogy ő milyen volumenű szakács volt, és hogy értett hozzá. Az biztos, hogy a Eszterházi Pál herceg uncolására jött Budapestre 1863-ban. És először ugye a Nemzeti Kaszinó konyháját vezette, aztán az a híres angol királynő szálló bérlője lett. Na most a Nemzeti Kaszinó az most sok mindenkinek, hogyha nem... csak így mondjuk, akkor az nem egy kaszinó, tehát ugye, hogy egy egyesületről van szó, ami a közművelődés, eszmecsere, párbeszéd, magyar társadalom fejlődésének előmozdítása érdekében jött létre.
2: Abszolút mértékig, tehát ez egy klub, amit úgy kell elképzelni, ahol valóban a tehetős emberek, és itt gondoljunk a tehetős szó eredeti jelentésére, tehát akinek van tehetsége valamit megtenni, és anyagilag is, jó, szilárd a háttere, de megvan benne a szándék is, hogy a közösségnek a dolgait előre lendítse, hát őket tömörítette a Nemzeti Kaszinó. Rang volt itt dolgozni egyébként, de hát ezzel együtt még mindig nem erről vált ő híressé elsődlegesen, hanem arról, amit említettél, ez pedig az angol királynő. Az angol királynő az ott állt a egykori nagy híd, ma már Deák Ferenc utcában. Ugye híres anekdotája ennek, hogy a Deák, aki miután eladja a kehidai birtokát, és annak a jövedelméből beköltözik lényegében majdnem egy életfogytiglanra a angol királynőbe, még életében megértő róla nevezzék el az utcát, tehát hogy Nagy Híd utcából Deák Ferenc utca legyen, és állítólag akkor kellő cinizmusra azt mondta, hogy a saját utcámba lakom, de nem a saját lakásomba. Ami vagy elhangzott így, vagy nem, de a deáki humort ez akkor is tükrözi. Na most ugye azért volt egy Nagy Híd utca, mert amikor szétszették a hajóhidat, még a Lánchíd létesítése előtt létező hajóhidat, akkor annak a darabjait itt tárolták ebben az utcában, tehát innen van az elnevezés. Na most ezt a angol királynő szállodát 1792-ben építette föl a gazdag tímármester, aki Kemnitzer János, és hát ebből aztán szálloda lett, méghozzá Pest egyik legnevezetesebb szállodája, ma már sajnos nincs maga az épület, ez egy külön történet, és hát a leghíresebb lakója az csak ugyan Deák Ferenc volt, pont abban az időszakban, amikor Marshall ezt a szállodát üzemeltetés béreli.
1: És ugye a szálloda az egy dolog, de hát mind tudjuk, és ma is rengeteg ilyen példa van a világban, ennek a szállodának, hogy az angol királynő szálló, vagy másként a szálloda az angol királynőhöz, így is emlegették, ez egy kicsit inkább, ez ilyen angolosabb van hangzik. Szóval, hogy ennek a szálloda híres volt, de az étterme is nagyon híres volt, és talán a mi szempontukból ez a fontos.
2: Abszolút. A névhez egyébként annyit, hogy ez a Hosshäushöz, ezt ugye a németből vették át, ugye a mai napig megvan az a hagyományos elnevezés, hogy cum. És ugye ahogy a cseheknél is, ugye minden, ahogy mondani szokták, a legboldogabb cseh épületek úgy kezdődnek, hogy ufleku, ukocó órá, udvó kocsek. Ez ugye onnan van, hogy a régi időkben egy-egy szállodát, éttermet, kocsmát ugye cégérrel jelöltek, tehát vagy oda festették a névadóját, vagy megszobrozták. Vegyünk egy példát, mit tudom én, Vörös Ördög, hogyha oda festettek egy Vörös Ördögöt, akkor a Vörös Ördöghöz címzett vendéglőről beszéltek. És ennek a jelentősége abban állt, hogy a vendégek része nem tudott írni, olvasni, de egyértelműen vették a malugónak nevezett cégért, meg ez át tudta idalni a nyelvi problémát. Egy német is Vörös Ördögöt látott, egy cseh is Vörös Ördögöt látott, tehát innen van ez a fajta arhaikus elnevezés az angol királynőhöz címzett szálloda. Megint csak egy apró kitekintés, a Dob utca eredetileg a három dobhoz címzett kocsmáról kapta a nevét, aztán három Dob utca lett, és ma már Dob utcára szelidült ennek a elnevezése. Viszont valóban a étterem az érdekes, ugyanis a 19. század második fele újítja meg a magyar konyhát, ami azt jelenti, hogy távolságot tart ettől a nagyon paprikás, nagyon zsíros, nagyon hagymás, kicsit egyrétegű húsétel megközelítéstől, amire egyébként nagy hatást gyakorolt természetesen a délnémet vagy az osztrák konyha. Marshall viszont hozza magával a franciás tudást, és ez nagyon-nagyon fontos.
1: Ez tényleg nagyon fontos, mert hogy őróla szokták azt mondani, hogy ő volt a fő tejfölöző, amire azért vannak olyan források, amik, hogyha utána nézzünk, kiderül, hogy ez nem teljesen így van, tehát hogy tejfölöztek már korábban is, de egyébként pedig, hogyha megnézed azt a típusú mártást és húsválasztékot és ahhoz kötődő szószokat, akkor tényleg valójában az a franciás vonal, ami kevésbé talán kevésbé jellemző, vagy kevésbé volt jellemző a magyar, ugye a túl zsíros, túl fűszeres magyar konyhára, tehát egy finomítsuk egy kicsit, és hozzuk közelebb. Konkrétan, amit ő Franciaországból hozott, és gondolom a bécsi udvaron keresztül is átment ez az egész, azt próbálta meghonosítani, kicsit nagypolgáribbá tenni azt a konyhát, amit itt talált.
2: És hasonló jelenség ahhoz, amivel napjainkban találkozunk, ugye van egy olyan szó, aminek gyakran elhangzik, és erős vitát vált ki, sokokat ösztönöz kritikára, ez az újra gondolva. Uh-huh, hogy van igen. A hagyományos recept, amit persze el lehet vinni aztán nagyon nagy távolságra az eredeti recepttől, meg lehet egy picit finomítani rajta, de az egész mégiscsak arról szól, hogy abba a gödörbe, ahova visszapottyant aztán a magyar konyha, egyebek mellett ugye az 1949 utáni leegyszerűsített Venezféle vonalnak köszönhetően, hogy tényleg hagyma, zsír, paprika, hogy ezt kicsit meg lehessen változtatni. Ő is erre törekedett, és például ez a mártások, ez a nagyon sokféle mártás, aminek nem a paprika, meg a hagyma képezi az alapját, tényleg ez a vajas, tejfölös, tejszínes vonal, ez nagyon erősen jellemző volt rá, de például csinált olyat, hogy csirke mellett, tehát nem egy nehezebb vörös húst, megtöltött például szarvasgombával, meg májjal, és akkor erre még jött egy kis szarvasgomba mártás, nyilván nem a legolcsóbb étel volt, de azért érezzük, hogy ez nem ugyanaz, mint egy hatalmas darab disznós ültet kisütők nyakon öntöm paprikával, mellé teszem a fokhagymát. Hozzáteszem, mind a kettő kiváló étel, csak ugye az egyik egy kicsit ilyen európai világ felé vitte el a kínálatot.
1: Igen, amit említettél, azt meg is találtam, sőt, mi több, rengeteg olyan forrás van, ahol 1860-as évek, 60-as évek vége, 70-es évekből már találunk, hát nem teljes recepteket, de nagyjából ilyen utalásokat, meg hát a teljes receptet úgy értem, hogy amit a mai formában receptnek gondolunk, ahol gramra vagy kiskanára kimérve ott van minden, és az elkészítési mód is ott van, az nem mindig van meg például ezekkel a hagyományos magyar nagyon ételekkel, nem. Hanem mondjuk, mit tudom én, például csak azt mondja, hogy megfőzzük, és akkor így hát van. Az egy ilyen az egy tudás volt, hogy hát ha megfőzzük, az azt jelentette, hogy nyilvánvaló, hogy mivel főzzük meg, hogy lesz az az alaplé, amiben készül. Így. Tehát ugye ez nehezebb volt, de azért van egy pár olyan dolog, amikor például a kiváló cikkében Csiki Sándornak lehet olvasni azt, hogy például pörkölt, bográcsos pörkölt bárányhús magyar módra receptben nincsen őrölt piros paprika, hanem csöves paprikát használ benne, és ez a magyar módra, ez az értelmezés, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az őrölt paprikával dolgozzunk.
2: Valóban, és ne felejtsük el, erről beszéltünk már itt ugye a stúdióban is, hogy itt a bolgár kertészek hatását is látni kell, a paradicsom, illetve a valóban a csöves paprika térhódításával. Ugye itt Budapest mellett Békásmegyeren telepedtek meg, de hát 60-tól Bajáig elég sok helyen fölbukkantak a sajátos öntözési technikájukkal és zöldségkultúrájukkal jelentkező bolgár kertészek. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy ez át tudjon alakulni, de itt legfőképpen koncepcióról beszélünk. Tehát a bécsi udvarban is azért a francia konyha hódított, ezt ne felejtsük el, még Bécsben se feltételezték, hogy a franciákkal probléma van, hogyha konyhában kell tevékenykedni. Ez annak ellenére így volt, hogy nem feltétlenül volt mindig baráti viszony a két állam között, de ez egy teljesen másik történet. És innentől kezdve ezek az ételek, ezek alkalmasak voltak arra, hogy jobban meg tudjanak szólítani akár egy érdeklődő magyar embert, akár egy külföldit. Ugye ez egy sajátos dolog, hogyha valaki elmegy egy idegen városba, akkor először igyekszik megkóstolni az, ami helyben van. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy lássuk, hogy milyenek a lokális ízek, de ha hosszabb időt töltött, akkor egy kicsit hiányozni fognak a hazai ízek, vagy nagyobb bizalommal fordul ahhoz, amit valamilyen szinten ismer. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog volt, hogy az angol királynőben ilyen értelemben, bizonyos értelemben egy-egy nemzetközi konyhát akar csinálni.
1: Hát meg az sem mindegy szerintem, hogy maga a francia konyha művészet és annak a praktikái, az alapjai, a mártások alapjai és a húsok elkészítésének módjai, azok ugye már fölépítették ezt a polgári, nagypolgári korabeli fine dining konyhát. Most az, hogy egy jó étterembe, ahova ugye a polgárság jár, ahol mondjuk sorba kell állni, vagy helyet kell foglalni, oda mondjuk az asztalra tesznek egy rusztikus ételt, amit mondjuk konkrétan a parasztok esznek, akkor az nem is adja. Tehát van egy ilyen destinkció, egy ilyen elválasztás, ez el kell választani valahogy. Ezekkel a módszerekkel elkészítve a magyar ételek, azok nem vesztettek a magyarságukból, hanem egész egyszerűen csak megkapták azt a formát, amit az a konyhai hierarchia követelt.
2: Ez pontosan így van, és ugye az erre való törekvés már korábban is létezett, tehát a Pécsi Egyetemi Könyvtárban őriznek több étlapot 1850-es évek balatonfüredi nagy vendéglőjéből, és ott azt lehet látni, hogy miközben az alkotmányosság szünetelt, tehát politikailag egy sötét időszakban vagyunk, 850-es évek eleje, azért nem mondok pontos évszámot, mert a nyomtatott étlapon csak annyi szerepel, hogy 1850, és ugye ki van pontozva, igen, nem írták oda, igazából mindegy. De nem is ez a lényeges benne, hanem például ilyen ételekkel találkozunk, hogy mondjuk veronai szalámi. Ami azt jelenti, hogy totálisan az európai kínálat felé mozdul el a fürdőhely, és akkor a italok között pedig a spanyolországi heresztől kezdve a francia pezsgőkig minden megvan. Magyarán egy olyan kínálat, amelyik Európában bárhol megállná a helyét. Na most, ez így volt Balatonfüreden a 850-es évek elején, hogy ne lett volna ez alapvető elvárás már a 60-as évek.

0: használta előtti deáktorta. Tehát, hogy ilyenek maradtak fenn erről. Amit meg az előbb mondtam, hogy egyszerű ételek, és ami szerintem egyébként deáknak is baromira tetszhetett, az nem más, mint a nevében megőrizte a kreátort, a marsalmáj. Ugye a marsalmáj lényegében egy szalonnai sertésmáj. Erre van szükség. Úgyhogy ez egy kibondottan az, ami nagyon egyszerűen elkészíthető, egyszerű alapanyag, de az egész tálalás és az elkészítés módja az a fine diningot idézi.
1: Ugye ezt a receptet általában az ifjabb marsal nevéhez szokták kötni, de hát nyilván ő már korábbról ismerte ezeket az alapanyagokat. Ugye itt nagyon fontos megemlíteni azt, hogy ha már szóba jött a marsal család, hogy hogyan tudtak ők betagozódni a magyar vendéglátós dinasztiák közé. Csak egy példát mondanék, az ifjabb marsal tovább viszi édesapjának a hagyományait. Tehát ő dolgozik Szegeden, dolgozik különféle fürdőkben. 1939-ben halt meg, ha jól emlékszem, viszont ami ennél legalább ennyire fontos, hogy hát feleségül vette hölgyet, akinek a lánytestvérét pedig Gundel Károly vette feleségül. És ha meggondoljuk, hogy a két lánytestvér révén Gundel Károly, tehát ugye konkrétan úgy hívták őket, hogy Blászotik Pálma és Margit, az ifjabb marsal a sógora volt Gundel Károlynak, ez ennél jobban a beágyazottságot meg a kapcsolati hálót semmi, de semmi nem mutatja meg. És visszatérve a vajas dologra, ugye ez a vaj, mint olyan, az nagyon-nagyon a francia vonal felől jött. De ez a cukrász dolgokra is igaz, tehát gondoljunk abba bele, hogy a modern hűtési technika előtt ezek a vajas krémes sütemények nem igazán jelenhettek meg. Ott az indiáner az volt talán a kivétel, mert abból ugye egy felvert, keményre vert tojáshabról beszélünk, de akkor sem ez a vajas, tejszínes, tejfölös, krémes világ, és a technika fejlődése, a információk áradása, a francia tudás és az igényessége, valóban ez a polgári igényesség, ez együtt emelhette föl ezt a családot, deákról pedig csak annyit, hogy ő nyilván egy zalai nemesi környezetben nőtt föl. Tehát azért a konzervatív konyhán nőtt föl, de a deák meg nyitott ember volt. És az egyszerű étel arra pedig tényleg csak annyit, hogy egy jó alapanyagot ugye nem kellett túlzottan elvinni valamerre. Pont tegnap vagy tegnap előtt olvastam egy cikket, Kiotóban járt egy ismerősöm, és wagyu marhát evett, és azt mondta, hogy az volt a varázslat, hogy egészen minimális fűszerezést és köretet használt hozzá a séf, kihozta nyersen a wagyu szeletet, a bélszín szeletet, felszeletelte, az orr előtt elkészítette, és a lényeg az volt, hogy alig tegyen hozzá valamit, mert annyi jó az alapanyag, hogy azt ne nyomjuk el mással, hanem érvényesüljön annak az alapíze.
0: Folytassuk innen, a nagy magyar szakács generációról beszélgetünk, annak is most az első részben az első és talán egyik legfontosabb szereplőjéről, aki nem más, mint idősebb marsal József. Persze ugye ő nem így látta meg a napvilágot, mint kiderült, hanem az eredeti neve, ugye a lotaringiai születési neve az Marshal Petrus Josephus néven volt, ugye 1832-ben Hatinyiben született, és Vác Deákváron hunyt el 1914-ben. Hamarosan folytatjuk.
2: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio.
7: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Ez továbbra is a Borravaló Gasztrokultúra magazin. Mai témánk tehát ugye idősebb Marsall József, és majd egyik nagy tanítványáról is beszéljünk. Csak egy dologra visszacsatolnék, ugye itt, amikor arról volt szó, hogy a tejfölözést behozta, nagyon érdekes cikket olvastam, és erre utaltam már az előbb a foodandwine.hu-n, ami ugye arról szólt, hogy elég sok forrás van arra, hogy ezt a tejfölözést, ezt már használták a magyaros konyhában, mielőtt ezt általában hozzákapcsolják, idősebb Marsall József az ő ezt elkezdte volna. És van egy nagyon érdekes könyv, aminek az a címe, hogy a magyar gazdasszony teendői a közéletben, házban és konyhában, kézi és segédkönyv nők és hajadonok számára. Ezt Medve Imre írta és szerkesztette Pesten 1864-ben, tehát konkrétan egy évre rá, hogy jelent meg, miután idősebb Marsall József megérkezett. És ugye ebben rengeteg olyan recept van, ahol a magyar módra szerepel, és mégis például itt van a csibe paprikásan magyar módra, és hát ugye ez egyik eklatáns étele a mai magyar konyhának, mindenki szereti, sőt ugye még bekerült a nemzetközi kínálatba is nem rég, és itt benne van, kérem szépen, hogy néhány kanál tejfelt adsz hozzá, és tejfellel behabarod, illetve tejföl és tárkony is szerepel bárányhús tárkonnyal magyarosan, és ott is behabarják tejföllel. Tehát ezek a receptek már készen voltak akkor, csak nyilvánvalóan, amit te mondtál, hogy ezek a mártások és a francia konyhának az elkészítési módszerei, ezek pedig megjelennek Marsallnál.
2: Egy nagyon fontos dolog még ehhez, ugye, hogy a mártásnak a lényege, mártás használtak persze a magyar konyhában korábban is, ezt ne felejtsük el. Itt tényleg az a lényeg, hogy a már létező alapanyagot, a tejfölt, vajat, stb. Elvitt egy másik irányba, egy másik felhasználási mód irányába. És nyilván, ha egyszer neki beleszólása volt az angol királynő konyhájába, ez itt hatványozottan megjelent. Itt van egy számla az angol királynőből.
1: Az nagyon jó, azt én is láttam szerintem.
2: Ugye, hogy miket lehetett itt rendelni, kérem szépen. Lakás, külön ágy, fűtés, világítás, kávéházi italok, ételek, italok, kenyér, szolgálat és fürdő. Tehát ez volt a kínálat.
1: Ez rajta van a számlán konkrétan, hogy miért kellett fizetni. Ugye felháborodott néhány ismerősöm, amikor Prágába betérve egy nagyon késő nyitva tartó kocsmába a sör ára megtetszett a feliraton. Betérve az volt a számlán, miután fizettek, hogy háromszor pivó és háromszor mozik. És ugye hozzá volt számolva ez. Hát kérem szépen, itt van 1860-as évek, talán ez a számla, amit említettél, hát itt még a világításért is fizetni kellett.
2: És a pecsétre érdemes egy kicsit még figyelmet fordítani, mert ugye gyönyörű szépen ott van, hogy Hôtel de la Reine d'Angleterre, és mindez ugye franciául természetesen a pecsétem, és az is ott szerepel, hogy Marsall, tehát a saját nevével. És mellette pedig ugye, hogy Budapest. Úgyhogy ezt az egészet, ha megnézzük, akkor tényleg azt lehet látni, egy nagyon komoly hatást gyakorolt erre a konyhára. A Marsall, hozzáteszem, hogy a angol királynő szállodának ez valószínűleg a fénykora volt, ugye a későbbiekben sajnos rossz sorsra jutott. Hát egyrészt ugye nem ő vitte tovább, 1882-ig.
1: Ja, igen. Igen.
2: Palkovics veszi át, Palkovics Ede ugye az egyik komoly
1: egyik
2: tanítványa.
1: Egyik nagy tanítványa, így van, Palkovics Ede.
2: Róla fogunk beszélni. Viszont, hogy miért megy csődbe ez a szálloda? Hát a következő történik velem, nagyjából az első világháborúra alkonyul be ennek a legendás szállodának, elkezdik beépíteni a környéket. Tehát képzeljük el azt, amikor ugye a Deák Ferenc utca végében van, rálátok a Dunapartra, de aztán fölépül egy másik épület elé, és már nem látok rá a Dunapartra. Felépül a Vigadó, az is leárnyékul mindent, és igazán oda jutunk el, hogy hát az első világháború idén már alig-alig lehet szállodaként használni abban a pompás formában, ahogy korábban, és sajnos az épületet 1940-ben lebontják. Szenvedett sérülést 1848-49-ben, amikor Heinrich Henci lőtte Pestet, akkor azért ez eltalálta ezt az épületet is. Nem célzott lövés volt, lőtte Pestet, tehát célzott lövés nem igazán lehetett leadni a várból a túlpartra. Hild Józsefnek köszönhetően rakták rendbe, de hát a régi kor az nem nagyon ismerte a műemlékvédelem fogalmát. Így esett, hogy 1940-ben bevégeztetett a sorson. Nyilván az embernek fáj a szíve érte.
1: Szóval még egyszer, jó dolog szerintem, hogy hozzácsatoljuk egy névhez azt, hogy történik valamilyen fontosabb változás vagy esemény. Mert hogy lehet hova kötni. Tehát így az idősebb Marsall Józsefnél ugye azt mondják, hogy megújította a magyar konyhát. De ez, ha megnézzük a forrásokat, akkor valószínűleg ő egy ilyen megújítási hullámba érkezett bele, és mint nagy név felkarolta ezt, biztos, hogy tett bele saját tapasztalatból is, és így állt az ő nevéhez lett ez valami, vagy kötve. De mint kiderült, ugye ez a hullám, ez megvolt már. Tehát, hogy nyilván voltak más nagy szakácsok is, és dinasztiák is, akik ezen dolgoztak, megvolt rá a kereslet is, mint ahogy te is említetted, és éppen ezért az ő nevéhez kötjük, de azt nem lehet elmondani, hogy 1863-ig volt egy ilyen borzalom, amikor tényleg csak a zsír volt, meg a szalonna, meg a hagyma, és akkor utána egyszer csak megérkezett Marsall József, és akkor lett hirtelen francia típusú magyar paprikás csirke.
2: Hát ez egy egymást erősítő folyamat volt, nyilván nem egy ember csinálja a történelmet ezen a téren sem, hanem valóban itt egy trendről, egy mintázatról beszélünk, aminek viszont valóban az egyik kultikus figurája lett Marsall, hiszen egyrészt megérezte az idők szavát, másrészt ugye otthonról hozta azt a fajta tudást, amivel hozzá tudott ehhez járulni, és ilyen értelemben azt a folyamatot, aminek ő idézőjelbe belecsöppent a közepébe, erősíteni tudta a nevével, tudásával nagy mértékben, és ez a folyamat aztán meg sem állt, mert ne felejtsük el, hogy Marsall iskolát teremtett, ez nagyon fontos dolog, hogy kikerültek mellőle a tanítványai, ugye itt említette, hogy 1832-ben született, de hát volt neki egy tanítványa, aki meg 1847-ben, és szerintem őt mindenki ismeri, ez Dobos C. József.
1: Hát ez zseniális, igen. Dobos C. József, és ahogy említetted, a másik nagy tanítványa Palkovics, de róla beszélünk majd egy külön részben, szerintem vegyük Dobos C. Józsefet, mert hogy tényleg a hozzá sok minden kötődik, például a csemegőüzlet, ahol, amit 1878-ban nyitott meg, ugye saját készítésű ételeket is árultak, aztán, ja bocsánat, majdnem elfelejtettem, hogy Marsallhoz még persze kötődik az, hogy talán a leghíresebb cselekedete az volt, hogy ő készítette az esküvői fogásokat a nagy császári királyi Frigyre.
2: Így van, ne nevezzük Sziszinek Erzsébet királynét, de valóban Ferenc József házassága idején, tehát a királyi esküvőre, erre a Royal Weddingre sor került, akkor valóban ő volt az, aki ott dolgozott. És ez egyébként megint csak visszautal arra, hogy az Bécsben is a francia konyhának meg volt a respektje, nem is kicsit. Tehát Ferenc József híresen nem volt nagy gurmán, de ugye rengetegszer elhangzott, hogy a tálfeles piszneve állítólag onnan van, hogy ő az asztal fődülve mindig ezt a egyszerű ételt tett, ez vagy így van, vagy nem így van, ez most mindegy. De hát természetesen azzal még Franz Josef is tisztában volt, hogy a vendégeit el kell kápráztatni az asztalnál is, úgyhogy azért francia szakácsok előfordultak a bécsi burgba, és hát nyilván nem véletlen, hogy Marsall itt is szerepet kapott.
1: Na, szóval az egyik nagy tanítványához vissza, Dobos C. Józsefhez. Hát ugye kikerülhetetlen, hogy megemlítsük a 1885-ös kiállítást, amikor bemutatta a dobostortát.
2: Ugye a nagy legendája a dobostortának az én gyerekkoromból, hogy azért dobostorta, mert a teteje kemény, és lehet rajta dobolni.
1: Hát, ha megkérdezed bárkitől a mi generációnkból, hogy mi van a dobostortán, akkor rá fogjuk vágni, hogy a dob.
2: A dob, igen. Tehát mert ugye alakja is olyan,
1: így van,
2: formája is olyan, és akkor van. Paf-paf, ugye szinte minden kölyök úgy csinálta, hogy én kétféle verziót ismertem, hogy rögtön az elején leenni a tetejéről ezt a cukormázat, a B verzió direkt a végére hagyni, mert az a legfinomabb. Ez olyan, igen, mint amikor a pizza közepét a szemem, vagy nem. Na, visszatérve a lényegre.
1: Hát ezt nehéz megenni, mert hogy nem lehetett villával föntről lefele elvágni, hiszen ott volt az a kemény réteg. Én mindig úgy csináltam, és ezt meg kell itt említeni, mert ez egy ilyen diszklémer, hogy nekem gyerekkoromban nagyon sokáig a születésnapi tortám, amíg volt ilyen, az dobostorta volt. Tehát az biztos, hogy az kell. Én úgy csináltam, hogy a felét letörtem rögtön, azt megettem, akkor lehetett már vágni a rétegeket, és akkor utána pedig a másik felét azt eltettem félre a végére.
2: Ügyes, na ez egy ilyen középutas megoldás volt. Ugye a dobostortát azt nem is egybe csinálják, pontosan ezen oknál fogva, mert hogyha én csinálok egy kerek dobostortát, ami tényleg úgy kerek, hogy nem összerakom a szeleteket körbe, hanem egybe, azt nem tudom elvágni. Az a mission impossible. Na, viszont nem ez egy dobostorta, egész egyszerűen ez volt a neve a családnak, tehát a édesapját Dobos Andrásnak hívták, és bombasztikus meglepetés szakács volt. Egyébként egy katolikus kispolgári családból származott ez az úriember. Egyrészt tehát hozta otthonról a szakácsmesterség, a cukrászmesterség iránti elkötelezettségét. ez volt nyilván a egyik olyan alapja annak, amit ő csinált, amivel később híressé vált, tehát a másik pedig az Marshall, aki meg ugye a tanítványává szegődtette, fogadta, és ebből következően ez a kettős hatás, részben a otthonról hozott örökség, részben pedig Marshall tanítása, ez eredményezte azt, hogy belőle egy páratlanul sikeres cukrász lett.
1: És azt ne felejtsük el, hogy bár sokszor megmosolygunk ezeken a hungarikumokon, ezt 2017-ben egy miniszteri rendeletben meghatározták, kérem szépen, az összetételét és alakját az eredeti recept alapján, és azt mondtam, hogy a kiállításon mutatta be, de ez az első budapesti országos általános kiállítás volt, ahol Dobosnak saját pavilonja volt erre többek között, és ettől nagyon híres volt nyilván.
2: És hát még egy dolgot ne felejtsünk el vele kapcsolatban, hogy 1885 az kétségkívül egy óriási áttörést hozott az ő életébe, de hogy már pár évvel korábban, 1881-ben megírja a magyar-francia szakácskönyvet.
1: Ez nagyon fontos, így van.
2: És itt van más
1: szakíró, így van, szakíró is volt, és ez a könyv szerintem egy nagyon fontos pontja ennek, mert ha megnézzük a recepteket benne, akkor azt találjuk, hogy a legtöbb recept az lényegében egy fordítás, de ő megfogta azokat a nagyon nagy recepteket, amiket ismertek már a francia szakirodalomból, és azokat átfordította, és megjelentette magyarul, amire ez nem volt korábban.
2: Ugye hoznék erre két hasonló példát. Beszélgettünk ebben a műsorban Ján Babilonról, aki az első szlovák szakácskönyvet jelentette meg itt a 860-as években Pesten. Mindenki azt várja az ő szakácskönyvétől, hogy tele van ilyen szlovák népi ételekkel. Nem. Tehát ő egy polgári konyháról alkotott meg egy szakácskönyvet, csak szlovák nyelven, és ugye azt igyekezett ezzel elérni, hogy a szlovákul beszélő magyarországi honos emberek is a legkorszerűbb szakácsművészettel tudjanak otthon dolgozni. A másik pedig, hát Salinó Émi, akit sokszor emlegettünk itt, és nem ok nélkül, és talán még nem is jött haza a Vietnámból, mert most éppen ott túrázik, és látnivalóan evett is, ivott is túl, azon kívül, hogy mindenféle műemlékeket megnézett. Szóval ő mondta egyszer azt, hogy a cifrai szakácskönyvről igazából az derült ki, ami hát minden magyar szakácskönyvnek ugye a ősatjának számít, hogy igazából azt egy német könyvet fordított le valaki a nagy nemzeti buzgalomba, és szükség volt magyar szakácskönyvre, legegyszerűbb volt fordítani, és Noémi kellő cinizmusra úgy fogalmazott, hogy az első fordítás úgy néz ki, mintha a Google fordítót eresztettük volna rá. Viszont tényleg ebből lett a magyar szakácskönyv elég sajátos módon. Na most itt viszont Dobos esetében nem teljesen erről van szó, hanem valóban az, hogy az általa ismert recepteket újra gondolja, hozzáteszi a saját tudását, picinkét magyarítja, de nem véletlenül adta ezt a nagyon-nagyon pontos címet neki, hogy magyar-francia szakácskönyv kötőjellel.
1: És nekem az az elképzelésem erről, hogy ez nem egy olyan szakácskönyv volt, ami a háztartásoknak szólt alapvetően. Ha mennyiben a lakosság vette meg, akkor valószínűleg inkább ilyen nagyobb konyhát vívő nagypolgári családok vették meg, hanem inkább a szakmának szólt, és azoknak az éttermeseknek, akik valamit szerettek volna. Mert hogy maga, tehát ugye, hát gyakorlatilag két tyúkot megsütni csak azért, hogy a Szószele Reine, a királynő Mártás elkészülhessen, hát ez teljesen kizárt, ugye, hogy ilyen tobzódás, vagy egy ilyen pazarlás lett volna a konyhában. Az éttermekben azonban tudtak vele mit készíteni, vagy tudtak vele mit csinálni, meg hát a receptek, több száz recept van benne, ezeknek a túlnyomó része, ahogy nézegettem a szakirodalmat, magyar asztalokon soha elő nem fordult étel volt.
2: Nem, ez valóban profitnak készült, ugye itt Krudi Julának volt egy olyan tétele, hogy bizonyos ételeket nem készítünk otthon. De ilyen például a pacsal, mert macerás, sok vele a munka, nagy mennyiségben érdemes jól elkészíteni, ilyen a pájsli. Ezek is ugye a készítés során büdös, sokat kell vacakolni az alapanyaggal, ezekért éttermekbe megyünk, ott meg szakácsok dolgoznak. Na most ez a francia szakácskönyv, ez ilyenekben is megmutatkozott a franciássága, hogy ilyen alapanyagok fordulnak elő, mint teszem azt a libamáj, vagy a imént Marshall kapcsán már említett szarvasgomba, vagy a cukorborsó, vagy a spárga, amit ugye nyulárnyéknak is hívtak.
1: Az nagyon jó, amit most mondtál, mert ugye magára a híres csemegeüzletben, ahol a saját készítésű dolgok voltak, ezek a tartósított tételek voltak, amiket ő felvonultatott itt, a spárga, a cukorborsó, szarvasgomba, balatoni fogas, tokai ecet és vadhús ecet, ilyenek voltak.
2: És ezt tegyünk hozzá még egy dolgot, hogy nagyon sokszor úgy gondolunk a konzervekre, levesporokra, hogy ez a 20. század modern találmánya. Hát nem, ez már a 19. század végén is létezett. És azért hirdették ezeket, mert hát az embereknek már akkor is szorosabbá vált az időbeosztása, szerettek volna hamarabb ételeket csinálni. Úgyhogy nem véletlenül például Julius Maggi az egy sikertörténetet tud maga mögött, mert egész egyszerűen rájött arra, hogy lehet, hogy nem lesz pont olyan, mint amit a nagymama főz otthon 5 órán át húslevest, de hogy az idővel, ha spórolni lehet, az bizony meg tudja szólítani a fogyasztó közönséget, háziasszonyokat, illetve séfeket egyaránt, és ez a történetbe is jött, és ezt egyébként Dobos is látta. Viszont annyiban igazságtalan vele picit talán az emlékezet, ez is nagyon érdekes dolog, mint amikor mondják, hogy van egy műves szerző, vagy egy slágerő zenekar, hogy annyira leárnyékolja az ő munkásságát a Dobos torta, hogy ez a magyar-francia szakáskönyv már alig ismert, tehát nagyon örülök, hogy ez most is szóba jött.
1: Ez érdekes nagyon, ráadásul volt neki még, ugye, hát számomra egy kicsit rejtélyes munkássága, írói munkássága, mert 8 darab gótbetűs német nyelvű könyvet is írt, és ezeknek ilyen címei vannak, hogy Die Fantasie auf der Reise, vagy Metamorphosen zur Fantasie auf der Reise, ezeket Kuriose der Küche, Geheimnis für Frauen, tehát nem is igazán találkoztam ezekkel még, tehát ő nagyon komolyan gondolta az írói munkásságát.
2: Hogyne. Csak ugye tényleg az történt, hogy akkora siker volt a Dobos torta, hogy igazából mindenkinek ez üzesz. Tehát kicsit olyan, mint mondok egy teljesen távoli példát, Gróf Batthyány Lajos. Róla két dolgot mindenki tud. Az első magyar miniszterelnök, és ő kivégezték 49. október 6-án, és ez azt sugallja, hogy tudunk minden Batthyány Lajosról, de igazából ezen a két dolgon kívül általában semmit nem tudunk róla. Tehát ez foglyul ejtette őt ez a két dolog, őt meg a Dobos torta, és tegyük rögtön hozzá, hogy a magánélete is elég érdekes volt, mert ugye, ahogy említettem, 1847-ben született. És hát 1924-ben halt meg. Találjuk, hogy mikor nősült meg, 1919-ben. Akkor vette feleségül azt a hölgyet, akitől már volt egy Josephine nevű balkézről a gyereke, és 19-ben a halál előtt 6 évvel úgy döntenek, hogy házasságot kötnek, hogy korábban miért nem, jogos a kérdés, de hát ebből is látszik, hogy az a Dobos, aki nagyon-nagyon mintapolgárnak tűnik, ilyen tekintetben viszont nem volt az.
1: Ráadásul egy nagyon érdekes története van, mert ő szegényen hunyt el, mert hogy hadikölcsönbe fektette a vagyon a nagy részét, ami nem jött be.
2: A hadikölcsön az roppant vonzó volt a első világháború idején, 5-6%-os kamatot adtak a hadikölcsönre, ami magasnak számított akkor. Ezért aztán túl azon, hogy arra ösztönözte a magyar állam a polgárait, hogy vegyen fel a hadikölcsönt, vesd össze békekölcsön, tehát ugye éppen mit rakunk elé, hadikölcsön, békekölcsön, ez majdnem mindegy. Ez sokaknak befektetésnek is vonzónak tűnt, de hát tudjuk, hogy az első világháború Magyarország, illetve a monarchia számára nem éppen sikertörténetnek bizonyult, és hát sajnos Dobos is ennek lett az áldozata egyebek mellett.
1: Van egy nagyon érdekes idézet, amit most teljes hosszában nem fogok elolvasni, de Móricz Páltól származik, 1923 magyarság, és abból az így kezdődik, hogy a Kecskeméti utcában, a Csekonics palotánál volt a Dobos C. József mesés csemege üzlete. Az akkori pesti innyenceknek minden innyenséggel dúsan töbött eldorádója, és akkor itt szépen elkezdi mondogatni, hogy mi van benne, és azt mondja, hogy az igazi szenzációk, a finom inni és ennivalók voltak, az elsőrendű magyar és külföldi palackborok. Azt mondja, hogy itt mindig találni, és kapni lehetett a drága, s mégis oly olcsó francia kliké, mum, dumini, möten, sandon, pomeri, helyciék, pesgők, mámorító, bűbájos tömegeit. A sajtokból is mindig megkaphatta dementáli grófi edámi, gorgonzola, roquefort, camembert, stacchino di Milano, Chester királyi fajtáit. Szóval, hogy sorolja ezeket, ez tényleg egy érdekes mekkája lehetett az akkori innyenceknek Budapesten, vagy hát Pest-Budán.
2: Igen, ez ugye azt mutatja, hogy egy teljes kínálata volt. Ezek a boltok, ahol a gyarmatártól kezdve a korszak divatos italaiig, és ebbe beletartoztak a különféle likőrök, de akár a triplüszek is, amit nagyon sokan így a Kádár korszakhoz kötnek, és hát nem az volt a legjobb ital a világon, ezt azért fogadjuk el.
1: De nyilván volt különbség, ugye a triplüszek mint háromszor száraz, ugye azért ez egy fontos koktél alapanyag, de ezt ne írjuk le, de tényleg, hogyha fölkerült a polcra a Lánchíd konyak mellé, Éva Vermut mellé, hát akkor sajnálatos módon igen, lement az ázsiója.
2: De hát voltak ugye ilyen likörgyártóink, mint Mihály Schwind, vagy Schwind Mihály, ugye győri születési nagyszerű német anyanyelvű üzletember, tehát ezek karakteresen itt voltak, illetve talán még egy dolgot oldjunk föl, ez a C betű, tehát, hogy...
1: Na, tessék, nagyon jó.
2: Kárl.
1: Ah!
2: Tehát...
1: Ezt nem tippeltem volna így meg.
2: Innen van a C betű. Ugye általában az emberek ilyenkor nem egy keresztnevet viseltek, hanem hát a védőszentek meg keresztülők nyomán elég sok mindent. Ugye ezek közül a kedvencem, hogy Kosztolányi Dezső egyik keresztneve az Izabella volt, ami hát nem egy fiúból lányá műték, meg hasonló dolog volt, hanem egész egyszerűen egyik védőszentje, mert nem is tudom, ki volt Izabella, de nem Kosztolányira nem úgy gondolunk, hogy Izabella.
1: Az biztos. Hát még tudtuk volna folytatni, minden esetre idősebb Marsall Józsefről és egyik legfontosabb tanítványáról, Dobos C. Kárl Józsefről beszélgettünk ebben az adásban. A 19. század és a 20. század elejéről van szó, és a magyarországi nagy szakács generáció képviselőit vettük sorra. Következik majd a sorban például olyan úriemberek, mint Palkovics Ede. Úgyhogy folytatjuk. Csaba, nagyon szépen köszönöm.
2: Én köszönöm a figyelmet, és együnk sok dobos tortát.
1: Ez volt a Borra Való Gasztrokultúra magazin mára. Köszönöm a figyelmet, kövessetek minket a borravaló.hu oldalon, hallgassátok az előző adásainkat, például a Babylon féle szakácskönyvet is meg tudjátok ott hallgatni, ennek történetét. Köszönöm szépen, én Kántor Endre vagyok.
0: Borra Való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ahogy akarod.
1: Borravaló. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Extrém hőség, sorsdöntő 48 óra vár ránk. Halálos áldozata is van már az erdőtüzeknek. Kullancs veszélyre figyelmeztet a Nép is. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 48 óra lesz a legnehezebb az extrém hőség elleni védekezésben, mondta közösségi oldalán közreadott videójában a miniszterelnök. Magyar Péter az időjárás előrejelzéseket idézve közölte, holnap és holnap után 40, akár 42 fokos csúcsokra is készülhetünk. A kormányfő szerint számos tényező befolyásolja, le kell lekapcsolni a paksi erőmű utolsó még működő turbináját is a következő órákban. Hangsúlyozta, a nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó múlt csütörtöki kihirdetése óta. Csak hétfőn 96 helyszínről érkezett riasztás. Az MTI úgy tudja, halálos áldozata is van az egyik tűzesetnek. Vasban zsennyén kapott lángra a száraz ajnövényzet, aztán a közeli erdős terület. Egy férfi azonnal oltani kezdett, és eközben súlyosan megsérült. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de már nem tudták megmenteni. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
7: A kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
6: Miután kirúgták, megzsarolt a főnökét egy férfi Budapesten, azt írta neki, hogy titkos információkat oszt meg a nyilvánossággal az alapítvány működéséről, ha nem kap több millió forintot. Korábban fenyegető levelet is küldött, amelyhez nejlonzacskóban emberi ürüléket mellékelt. A nő szólt a rendőröknek, velük együttműködve, a férfi kérésének látszólag elegettéve elhelyezett egy csomagot a megbeszélt időben és helyen, de a fenyegető nem ment el érte. Így sem ússza meg, zsarolásért emelt vádat ellene a budaörsi járási ügyészség. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga.
5: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Madonna 2007-ben részt vett a Live Earth elnevezésű környezettudatosságra buzdító koncertsorozaton, amelyre még saját számot is írt Hey You címmel. Egy évvel későbbi turnéján privát repülője, a 250 fős stábot hordozó reklámgép, valamint a színpadi felszerelést szállítmányozó járművek 165-ször annyi széndioxiddal terhelték a légkört, mint egy átlagos brit állampolgár évente.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szokásos bőrnacián kívül farmerben, öltönynadrágban és kígyóbőrgatyában is feszít 2024-es Honey klipjében Lenny Kravitz. A rockstar nyilván egy klipforgatás biztonságos környezetében szerette volna tesztelni, melyik ruhadarab a legstrapabíróbb, mivel 2015-ös stockholmi koncertjén kedvenc gatyója éles helyzetben hagyta cserben. Éppen a műsor második számát az American Woman-t játszotta, de amerikaiak helyett inkább a svéd nőknek okozott váratlan örömöt, amikor a rajta lévő bőrnadrág egy jófajta rocker terpesz közepette megadta magát. Recs. Mindenki megtudhatta, hogy a zenész nem alsógatyapárti, de testékszert öv alatt is szeret viselni. Mi Kravitz leszaladt a színpadról átöltözni, a szervezők technikai problémára hivatkozva kérték a közönség türelmét, ami további derültséget okozott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Amikor a zene a kontextus, akkor nem kell arra számítani, hogy a szavaknak ugyanaz lesz a jelentésük, mint a hétköznapi beszédben vagy a szótárakban, mondta Kurt Cobain.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Ez a dal ismerős, ugye?
2: Ha én rózsa volnék.
1: Na és ez?
2: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
1: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hangutánzó címet adott 2006-os felvételének az egykori French House duó, a Cassius. A tup-tup kifejezés a telefoncsengést hivatott imitálni. A dalszöveg pedig egy egyre frusztráltabb férfiról szól, aki hiába hívogatja egykori kedvesét, a kicsengő készüléknél konkrétabb választ nem kap. Már kezd belefáradni ebbe a harcba, és nem tartja jó ötletnek éjszaka is próbálkozni. Nos, nyilván a BTK sem tartaná jó ötletnek. Érdemes pár pillantást vetni a klipre. Az elején még telefontábrázoló fényjáték, a végén már gitárt és lemezjátszót formál meg. A dalszöveg főszereplője bizony jobban teszi, ha inkább zenél, ahelyett, hogy tovább hívogatja a hölgyet, aki okkal nem óhajt vele beszélni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Omar Amokhtar, azaz Bombino, az első nigeri születésű zenész, akit Grammy-díjra jelöltek. Gitártanára nagyon fiatalon felfigyelt tehetségére, és felkérte, hogy játszanak együtt egy zenekarban. Itt ragadt rá művész neve, amely az olasz Bambino szóból eredeztetve kisgyereket jelent. Példaképei Mark Knopfler és Jimi Hendrix. Előbbitől az ujjal pengetős technikát, utóbbitól a pszichedelikus hangulatú szólókat leste el. Dalai sokszor politikai töltetőek, már csak azért is, mert többször is kénytelen volt elhagyni szülőhazáját az ott zajló forrongások miatt, amelyek eredményeképp még a gitározás is évekig be volt tiltva az országban. A 2016-os Tim Tár Memories azonban személyes, szerelmes témájú szerzemény. Szakítás utáni merengés a párkapcsolatok értékéről.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ben bácsi miatt változtatott nevet egy francia szólénekes 2009-ben. Az sem mindegy, hogy melyik Ben bácsiról beszélünk. Nem pókember szomorú sorsú családtagja, hanem a rizses névrokon avatkozott be a francia zeneiparba. Sokáig L'Oncle Ben művésznéven tevékenykedett, a Fitia Van a gospel zenekar tagja, mert csokornyakkendőjében eléggé hasonlított az ételcég reklámarcához. Ám amikor önálló karrierbe kezdett a Motown France égisze alatt, a lemezcég utasítás onnantól kezdve Ben L'Oncle Soul néven szólózott, nehogy rizses Ben bácsiék esetleges jogi lépései bekavarjanak a bizniszbe.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella I, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok. Szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, most eljöttem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is. Sziasztok!

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

Mettete a godunare.

0: Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Sziasztok, dr. Máriás vagyok, és örülök annak, hogy van Rádió Café, mert van barátom, és neked is van barátod.

kezdsz, nem veszem észre direkt, hogy baszogatsz, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pékő

0: Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.
1: Ez a